a szobalány. Az elmúlt évek nyugalma, mint húzattal a por, távozott. Akkor este, amiről sosem beszélünk, mindenki feküdt, mint alvó gyerekek az óvodai csendes pihenőn, és álmodott. Nem ébredt fel senki. Nem ébredtek fel a ruháik sem a szekrényekben. Szegény, mesztelen kis áportjaim. És arra gondolok itt a tó közepén, ami még emlékszik a télre, a december első napjaira, hogy úgy féltünk a haláltól bent, mint az óvodások a csendes pihenőtől. Ilyen nagy felismeréseim vannak, mióta a tavon utazom, és a hátamon érzem a kastély melegét, ahogy ég. Az a férfi a 704-ből, akire olyan mokacsul emlékszik a szemhéjem hátulja, szegény nem ébredt fel többé. Összeesett a pince ajtajában, mosolyogva és bólogatva még percekig. Egészen úgy festett, mint az értetlen külföldi turisták, és mi többiek elindultunk lefelé a lépcső, hogy megkeressük az órát. Liza a mosogató fiú portugál barátnője. Egy cool jazz koktélt, légy szíves. Ezt mondta a mixer srác azon a helyen, utoljára voltunk együtt veled, mielőtt ide kerültünk. Istenem, de szar este volt. Mi volt a neve a helynek? Darius? Diadém? Valamilyen D-betűs. Krisztián volt amúgy, aki a koktélt kérdezte, de Krisztnek hívatta magát. Úgy mosolygott mindig, mintha kacsintana. Lehet, hogy kacsintott is. Átnyújtott a koktélt, mivel állandó projektje volt, hogy felszed, így állandóan ingyen koktélt ihattam. Felén bökött a fejével, mintha beszólni akarna. Szeretted a jazzt? Nincs most kedvem ehhez, annyira, gondoltam. Akkor már észrevettem, hogy a csávó, az a jelentelen kis kopasz kinézett annál a távoli asztalnál. A B612-es asztal volt az, mint a kis hercegnek a bolygója. Így is neveztem el magamban, attól fogva, kis herceg. Még gyertyát se raktak elé a pincérek, mert akár kiláthatta ezzel, a kutya se fog találkozni ma este, nem azért jött ide. Még a holt idényben, ilyen 3 és 6 között sem fog hazavinni ezt senkit. Kizárt. Ezért esett rá aznap a választásom. Kérdezte újra a mixer, nem válaszoltam, belemerültem a kis hercegbe, akár egy tóba. Mi van? Jazz, szereted? A jazzt? Még mindig értetlenül néztem, mert sehogy sem kapcsoltam össze a koktél nevét a koktéllal. Ja, persze, szeretem. Holnap lesz egy jazz koncert itt amúgy. Megpróbálni se volt erőm úgy tenni, mintha ez kurvára lázba hozna. Én nem szeretem, de ha eljössz, én is elmegyek. Ha lenne erőm, felröhögnék, de nincs. Mióta a kis herceget néztem a sarokban, elhagyott minden erőm. Nagyon fáradt lettem. Talán a 6. koktél már nem kellett volna. Először mindig kedves vagyok Liszelda. Sokadik után már csak a pőre őszintesség maradt. Keresettem volna a kopaszon egy kis zsebpénz, de már, ahogy mondtam is, csak a pőre őszintesség maradt. Ezért, miután közöltem Chris-szel, hogy best ever az ajánlata, feltápászkodtam és elindultam a B612 felé, hogy megkérdezzem, mi a faszért néz. Mi a faszért nézel? Kérdeztem. Talán kicsit túl hevesen is, mikor odaértem hozzá. Szeretem az alvó nőket. Azért néztelek. És te különösen szép vagy. Ha részeg vagyok, és nem értem, mit mondanak nekem, állítólag nagyon lelombozó fintot vágok. Mi van? A kopasz feláll, és körbe mutat. Van itt valaki, kicsim? Már éppen mondanám, hogy melyik rokona a kicsie, de van. És egy perc múlva egy álomban találom magam. Portugál vagyok. És egy mosogató fiú a barát. Akivel folyton folyvást megszökni tervezünk egy kastélyból, amiben évek óta tengődünk. A semmilyen nyelven nem beszélő szakács. Nem tetszik nekem, hogy ilyen könnyen nyílt ez az ajtó. Mint Vittorio felé fordultunk, de csak a vöröshajú rövid szoknyás pillantására hallgatott el. Csetben haladtunk lefelé a sötétben, a lábunk jéggé fagyott a húzattól, ami a lépcsők alól csapott fel, és szökött ki a nyitott ajtón át az alsó emeletekre. Tehát van lent egy rés, egy kijárat a felszínre. Csak a kertre, gondoltam szomorúan. Igen, válaszoltam oda bennem síri hangon, oda bennem még szomorúbb lettem, mert elhittem magamnak, hogy nincs kiút. Itt halunk meg jókedélyűen. Odakint nyári viharok dúltak, és sötét fellegek jártak mindenfelé. Vámpírok és boszorkányok, gonosz varázslók járták az utakat. Szóval ijesztő és sötét világ várt volna ránk.
Én mondtam nekik, hogy ne szökjenek meg, de a kapukat nem zártam le, elmehettek volna. Az elmúlt évek nyugalma után gondolhattam volna, hamarosan szétrepeszti valami a közös világunkat. A biztonsági kamerákon jól látszott, hogy lefelé haladnak, mint valami ócska kalandfilmben. Teremtő atyám! Úgy félek, mi lesz a vendégünk? A vendég. Időtlen idők óta keresem a választ, hogy kerültem ide, és mi dolgom itt. Válasz nem lévén, az egykori könyvtárszobában tartózkodom és meditálok. Régen nem hittem az ilyesmiben, de itt nyitott lesz az ember. Kénytelen nyitott maradni, ha nem akar a többiek sorsára jutni. Nyitottnak a kreativitásra, jelentsen ez bármit. Az utóbbi napokban például velük nem közösködöm, szavakat találok ki, új és új szavakat. Egyeseknek van értelmük, másoknak azonban nincs, és ez jó így. De mondok mást. Idefent nincsenek könyvek, mint az ismeretes. Az Úr nem szívleli őket. Mit tehet hát az ember, ha olvasni akar? Írnia kell? Akkor aztán olvashat, amit akar? Igazán, amit akar. Így kezdtem rajzolni, festeni, írni, és bábszínházat csinálni a magam szórakoztatására. Ezek titkos dolgok, nem tudhatja meg senki. Szörnyű volna, ha kiderülne. Ezért nagyon szigorúan titokban kell tartanom ezeket a bárgyú tevékenységeket. A házi úr. Hány napot is átbolyongtam a falak közt, és odalent a pincében. Volt az egy jó hét is. Igen, igen. Egy hétig bolyongtam odalent. Micsoda csapás. Mire gondol? Szegények elkeveredtek odalent. Ha megkérdeztek volna, mit csinál majd új élete első napján? Megtalálnak még valaha? Persze csak, ha előkerülnének és keresnének is. Mit gondol a jövőről? A jövőről? A szobalány. És a halvány őszben elhajóztam. A 704-es szobába zárt férfi álmai. Részlet. Aztán évek teltek el. Hosszú évek. És akkor már nem volt a pizsamás ember, és nem voltam én sem. A nevadai sivatag és a balatoni kastély nélkülünk élte tovább szélfúta napjait. Hogy mi hol járunk ma, az rejtély. A kis csapatot is elfújta a szél. Senkiről nem tudok semmit. Vagy majdnem semmit. Majdnem, mert Lili nemrég küldött egy képes lapot. Ezt írta hátoldalára. É, Vittorio, mi az ábra veled? Én itt vagyok az Andaman-szigeteken, az Andaman-tengeren. Hallottál te erről? Hát igen, ide kerültem. És most egy Jadita nevű helyen élek. És annyira szép idő van, és olyan jól érzem magam. Hát igen, magányos vagyok. De már nem hiányzik semmi. Lehet, hogy itt halok meg. De lehet, hogy egyszer majd tovább megyek. Puszi. Jól éreztem magát, biztos voltam benne. Aztán sok évvel később kaptam tőle egy fotót. Még mindig a szigeten volt, de már nem éreztem magát olyan jól. Egy ilyet selfit kísért a rövidke üzenet. Én most elmegyek innen. Megijedtem ettől a különös levélkétől. Sokáig nem hallottam felőle. És ezer év telt el. Akkor már nem volt se kastély, se Balaton. A tó persze megmaradt, de már máshogy hívták, egy másik ország más lakói. Mégis megtaláltam az emelkedőt, ahol valaha éltem egy ködös és komplikált házban. A kilátás segített rábukkanni egykori szobám helyére. Ott most bokrokkal körülvett park áll üresen, ahol művelt polgárok szaratják a kutyáikat. A kellem, a nem szűrő udvariasság és báji birodalmában, ahol soha nem nyugszik le a nap, most a természet végzi dolgát. És már azon a délutánon végig söpört a tájon még ezer év. És pár héttel később egy utolsó képes lap érkezett Lilitől, a világ alig, hanem legjobb szobalányától. A képen egy padon ült a régi tó mellett, és semmit nem vesztett egykori ragyogásából. A fotó hátoldalán töltőtollal írt mondat. Te nem fázol? Másnap útra keltem.

nagy levegő. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem. És arra a csütörtökre gondolok, az evétszünetre gondolok, az izgulásra gondolok, a csomagokra gondolok, a videóra gondolok. Nem hiszem, hogy maradt volna. Nem volt neki megfelelő ez a munkahely. Önnél kreatívabb volt. Ez amúgy meg lesz vágva? Mert nem készültem fel annyira. Pontosan nem is néztem utána a dolgoknak, szóval az emlékeim csalhatnak, tehát szerintem elment volna. Néha tett is rá célzásokat, hogy egyszer majd úgyis világgá megy és kitalálja magát, azt is mondta, hogy szeret úszni, és ha innen egyszer továbbáll, majd elmegy valami vízpartra, és folyton csak úszkálni fog. Én megmondtam neki, ez jó, de miből fogsz megélni? Azt válaszolta, hogy van valami tartaléka. Mondom, oké, de az nem tart ki örökké. Muszáj lesz valamit dolgoznod. Erre azt mondja, és erre nagyon emlékszem, hogy nem célom sajnáltatni magam. Én nem néztem ki belőle, hogy egy hét múlva tényleg meglép. Na, ennyi. Igazából nem tudok többet mondani. Elég szűkszavú is volt. Azok után, hogy... Na jó, szóval elég kegyetlenek tűnhet. Azok után, de igazából nem érdekelt annyira. Kedves lány volt, olyan egyszerű. Reggel megkérdeztem, Mizu, mondta, semmi különös, jóvá, ilyesmi. Elég ennyi? Valamelyik délután láttam utoljára. Kettő körül még itt volt akkor szerdán. Az biztos, hogy szerda volt, arra emlékszem, vagyis hazudok. Írt egy e-mailt a cégesre. Várjon, megnyitom a naptárt. Kikapcsolhatja, de csak gyorsan megnézem. Március 16-a előtt. Igen. 16-a előtt volt, mert szerdán írta, hogy kettőig kész lesz a havi toborzásos kimutatásokkal. Tehát nem szerdán láttuk utoljára. Amúgy tényleg kész is lett vele. Mindig kész lett mindennel. Határidő előtt 10 perccel elküldte a táblázatokat. Most jut eszembe, hogy szerda volt. Itt is van. Ezt írta. Kedves csapat, életem leghosszabb kapcsolata volt ez a munkahely. Váltanom kell. Tudom, hirtelen jött, de nincs bennem semmi harag. Bennetek se legyen üdv, Léna. Na. Hívtam én is. A munkaügy is. Ráadásíp volt. Most már persze tudjuk, hogy nem is volt nála. De akkor az egész elég furán jött ki. Elég furán. Láttam a hölgyet. Sőt, beszéltem is vele. Ez most volt nemrég, igaz? Úgy előttem van. Nálam vett jegyet. Annyiszor visszagondoltam rá, mióta mutatta a tévé is. Sokszor eszembe jut. Kellemes bájos nő volt. Olyan, akivel szívesen kávézna az ember. Tudja, hogy úgy inna vele egy kávét. Nem tudom. Mondta, hogy jó napot kívánok. Én is mondtam neki, hogy jó napot kívánok, hogy mit parancsol, ezt kérdeztem, erre mondta, hogy hát, hogy végül is egy jegyet szeretne kérni, minél éjszakabbra, Reykjavik. Kérdeztem, Izland, rendben, oda kérek egy jegyet, ezt mondta, próbáltam így viccelődni, mert aranyos sajnán tűnt, hogy izzel, nem tudom, hogy valami ilyesmit, hogy ez hamar megvolt, erre csak vigyorgott, meg mondtam, hogy ja, így kell élni spontánul, tök jól csinálja, kérdeztem, hogy mikor a kéri, hát, hogy azonnal. Az igen, mondom meg, hogyha holnap reggel menne, akkor egy járattal ott is lenne, de nem. Ő neki minél előbb kell indulnia. Hittesen kérdeztem, poénkodtam egy kicsit, hogy csak nem üldözik, de arra már inkább csak mosolygott. Mondtam, hogy tudnia kell, hogyha most akar menni, akkor két átszállással számoljon. Itt van előttem az adatlapja. Most belemutassam a kamerába? Vagy mindegy? Na mindegy. Mondtam neki, hogy a Finnerrel fog utazni. Járatszám AY754. Ez 11:40-kor indul, tehát még van 1 óra 20 perc addig. Egyen valamit, vagy bármi. A gép délután 3-ra van Helsinkiben, amúgy nagyon türelmesen hallgatott végig. Utána pedig ezt nekik, este 8:30-kor indul az AY685-ös járat, szintén Airbus, 21 óra 5 perckor van Kopenhágában, 22:30-kor száll fel az AY6833-as. Most ezt így olvasom magának, és ezzel fog megérkezni Reykjavikba. Kérdezi, hogy és az mikor lesz. Elkezdett értetlenkedni. Mármint mi? Kérdeztem. Hát, hogy mikor érkezik Reykjavikba. Mondom el, hogy 23:40-kor. Na, ezt mondtam. És akkor erre furát mondott, eléggé furát, mert azt mondta, legalább lesz időm kialudni magam. Na, az ez elég fura, nem? Feszült volt.
mindig feszült volt, bár inkább csak az utolsó hónapokban. Attól még iratott volna valami üzenetet. Néma gyereknek anya se érti a szavát. Nem akartam elhinni, azt hittem szórakozik megint. Szerette a hülye poénokat. Úgy volt, hogy megkérem a kezét. Kicsúszhattam az időből, megunta a várakozást. Azt mondta előtte, velem akar lenni, ha én is akarom. Hétfőn kértem volna meg a kezét. Ez a lényeg. Azt akartam, hogy a feleségem legyen, mert szerettem. Most is. És az nem múlik el csak úgy. Nem jelenthettem belőle, hogy hétfőn majd meg akarom kérni a kezét. De elfogyott a türelme. Meglepetésnek szántam. Vagy csak megismert valakit titokban. És ez rángatta bele abba a hülyességbe. Annyira éreztem. Nem tudom konkrétan miből, de éreztem, hogy valami történik. Megérzem az ilyesmit. Valakit megismert.

Előtte Blahánál lökött, úgyhogy nem csodálkoznék. De lehet, hogy nem is olyan halk az a hely, nem tudom. Lájkoltam a videót, aztán módosítottam és küldtem rá egy szívet. Nem lehetett jól látni a nő arcát. A búvárruha félig eltakarta, de 30 évesnél biztos nem volt több. Szabályos háromszög alakú léket vágott a jégbe, azon keresztül csusszant a vízbe. Maga biztosan elrugaszkodott a légtől. Tudta, hogy vissza fog találni. Odalent megkocogtatta a jég alját, és szétsimogatta a kiengedett buborékokat. Másnap délelőtt ebédszünetben megmutattam az egyik marketinges srácnak, Peti, ő extrém sporttól, az Instagramja tel van ilyen képekkel, onnan tudom, szokott mesélni is róla. Pánikrohamot kapnék, mondtam neki, mikor megállítottam a felvételt a stáblista előtt. Petit bíró, nyitott és kíváncsi. Nem hiszem, hogy ezeknél van fontosabb tulajdonság. Miért? Kérdezi hanyagul és lazán, kezében egy bögre kávéval. Gyakorlás kérdése. Szerinted van realitása? Mármint? Vagy már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy nem hinném, ez nem balett. De nem is lehet belekapni felelőtlenül, főleg ilyen hideg vízben. Nem kell ilyen hidegben kezdeni. Ha te lemennél így a víz alá, ahogy ez a csaj, rendes felszerelés mellett is minimum, hogy felfáznál. Elég durva az a hideg. Alig bírnál mozogni abban a vízben. Ráadásul egy levegővel. Pánikba esnél. Ő is azt mondja a videóban, hogy nincs helye a félelemnek, pániknak, kontroll kell. Igen, így van. Először meg kell erősíteni a karizmaidat, aztán a láb. Futnod kéne. Napi fél egy órát. Aztán jöhet a búvárkodás. És utána, de csak max utána, a freediving. Tud úszni? Gondolom, hogy tudok. Búvárkodott már? A búvárkodás az más. Tudom. Honnan tudja? Rám néz. Csőbe húzott. Válaszol helyettem. Nem tudja. Ingatja a fejét. A buvárkodás az más. Főleg, amit maga akar. Közben a kulcstartójával babrál. A mutató ujjával lesöpri az asztalról, a hüvelyk ujjával visszacsúsztatja az asztalra, újra lesöpri, újra vissza, és így tovább. Azért fizetek magának, hogy megtanítson. Hát igaz. Úgy, hogy pofa be. Elismerően rám néz. Bejövök neki. Bejön neki ez a stílus. De ez most nem az a nap. Este 80. Kint sötét, bent világos. Sóvárgok. Megnézném a leveleimet, biztos kaptam párat. Petitől, esetleg a csajoktól bent, vagy a friss accentől, nem lehet tudni. Milyen gyorsan kavarta fel az állóvizet nagyszerű eltűnésem. Ubickol bennem egy kérdés. Ez lehet egy versor is? Valami azt súgja bennem, kérlelhetetlenül, hogy nem nagyon kavartam fel semmit. Sehol, senkiben. Petinek sem tetszem, de megnyugtató, hogy szerintem neki sem tetszik. Senki. Az oktatónak mentővet formázó kulcs tartója van. Nem célom sajnáltatni magam. A buvárruha rátapad a testemre minden négyzetcentiméteren. Megszorít. Fullasztó. A víz közelébe sem mentem még, és már is kapkodom a levegőt. Annyira akarom, hogy sikerüljön. Cápaként kerülget a pánik. Fegyelmezetten ülök az öltözőben, előttem a fogasról lógó ruháim. Ebben mentem dolgozni. 2 nappal ezelőtt. Nagy levegő. Nagy levegő. Most meg itt vagyok. Itt vannak a ruháim. Blues, farmer, bugyi, melltartó. A bőrödben mindenből 5-5 darab, kicsit már jobb. A levegő, úgy számolom. 2 naponta fogok mosni. Nem nagy választék. Itt most csend van. A távolban halk, folyamatos dongás. A fülem játszik velem. A fény csak a víz felső rétegeibe hatol be. Lent már teljes a sötét. Először a kék tónusai mélyülnek el, majd egyetlen ütemmel a feketeség előtt vörös vegyül a kékbe. Az éjszaka előtti utolsó árnyalat, az ibolya. Úgy sejtem, ott lehetnek a csend mélyebb színei. Ma még nem merek kimenni oda. Félek, mert lentről felfelé nézve már nem látszik a fény, és elvesztem az irányérzékemet. Egyre mélyebbre úszom ahelyett, hogy a felszín felé közelednék. Ettől félek. A félelem rám gondol. Néz engem. Ott lebegek a sötét határán. Magam alá húzom az egyik, majd a másik

törökülésben lebegek. Még fél percem maradt. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanással tudomásul veszi, hogy így döntöttem. Egy áramlat most a hátamra fordít. Kiengedem a lábam. Kiengedem a kezem. Az áramlat megragad. Hagyom, hogy magával húzzon. Megpróbálom kivenni azt a sávot, ahol a fény nem úr többé. A levegő lomhán kering bennem, a szívem minden dobbanásra tudomásul vesz mindent. Kora reggel van. Zuhanyzom. Játszom. Hidegre állítom, kibírni akarom. Reszketni, vacogni akarok. A hideg lassan összenyom. Reszketés. Még hidegebb vizet akar? De minek? Hát maga tudja. Menjen el Tromszőbe. Onnan indulnak hajók felfelé, de arra már ott nem ajánlom a kalandozást. Később este 10 felé felhívott, hogy bolond vagyok-e. Az emberek, hölgyem, nem akarnak fázni. Általában. Akiket én ismerek. Azok nem akarnak fázni. Jöjjön át hozzám. Inkább, és beszélgess. Egyedül vagyok. Nálam meleg van, de akarja, nem fűtök be. Mondja el az életét. Kíváncsi vagyok rá. Holnap Tromsző, pakolok. Hónapok óta vizek alá merülök. Feléltem a tartalékaim. Itt hidegebb a víz. Hidegebb, mint bármi, amit eddig éreztem. Fölöttem a jégtábla úszik. A levegő kitölt bennem minden helyet, már egy méter mélyen is sötét van. Lent dong a csend, lassú ütemekben. Megperdülök. Egyetlen elrugaszkodás alattam teljes a vakság. Hullámzik, mint egy perzsaszőnyeg a tenger fenekén. Minden erőt a vállamba és a combomba összpontosítok. A lehető legmélyebbre akarok elrugaszkodni. Nem vettem elég nagy levegőt. Villam be. Csukva tartom a szemem. Újabb lökés. A szívem takarékosan dobog, de minden mozdulás a vízhangzó fájdalommal jár. Újra ellököm magam. Mindenem reszket. Kinyitom a szemem. Sötét. Becsukom. Fel kell jönnöm. A hideg elzsibbaszt, apró tűszúrások maradnak a fájdalomból, ahogy telik az idő. Fönt vagy lent vagy fönt. A reszketéstől nem tudom megmozdítani a lábam. Nem szabad, hogy elfogjon a félelem. Léna, nem foghat el a félelem. Fel kell jönni. A semmiből sírás tör rám, elfojtom. Sötét van. Keresem. Jobbra vagy balra dereng az a fény. Oldalt van? Elfordultam valahogy. Elindulok, kalimpáló falávárok érzem magam, csak tükröződés volt a fény tükörképe. Felfelé rugaszkodom, itt még hidegebb a víz. Rossz irányba megyek. A lábaim könnyűek lettek, nem érzem őket. Tévedés volt felfelé úszni. A másik irányba próbálkozom, itt már nem annyira hideg. Kiéreztek egy buboréknyi levegőt. A buborék mindig a felszín felé halad. De nem látom a buborékot. Sötét van. Még kétszer teltem meg, hogy kiengedek levegőt. Oda kell figyelnem. A kezemet a szám elé teszem, érezni fogom, merre száll a buborék. Kiengedek egy adag levegőt. Még látom, ahogy eltűnik a szemem elől. Felfelé vagy lefelé? Felettem vagy alattam a felszín? Nem látom. Alattam? Az utolsó adag levegőt is kiengedem.

0: Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok, és vendégünk Szalai Álmos volt. Hát kifutottunk a műsoridőből, így igazán holnap tudtok meg róla többet. Egy kis programajánló, ugyanis ez a Refuge-ban folytatódik a Kertész utcában este 7 óra után. Akkor várunk titeket szeretettel, és köszönjük, Álmos, hogy bejöttél.
1: Én köszönöm.
0: Nektek meg további jó rádiózást.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

az irodalmi lépegető mai vendége Kokics Peti, aki indián népmeséket fog felolvasni nektek. Jó hallgatást!

Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Egyszer, régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján, egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni sem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevőfalatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eredj innen, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mihaszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, ott hagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagy sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült. Egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihaltak. Pontosan így történt minden, ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, nyilakat meg a lándzsákat, nekivágtak a prérinek és eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végiggurultak az arcán, és a földre hullottak a porba. Ekkor a fiú, mintha hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül, vajon kiszólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan mit tehetne ő a gyenge, mihaszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve. Eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogyan rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett, egy fikarcnit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska kezei között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem. Megpróbálom újra. Ismét nekiveselkedett. De másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a kezei közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat, a két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtába. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt. És különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket. Kitűnő teherhordók. Ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb, akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai. A nagy folyó partjára kell vinned őket, és ott kell legelniük,
4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a 2 sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, melyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszerűen életre keltek, felnyerítettek, rögvest neki láttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szem előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolt el a lovakat. A 3. nap éppen ugyanúgy telt el, mint az előző. A 4. nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ilyen boldog és büszke. Többé senki nem fogja megvetni, semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadt arcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek ezek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, és hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak elébe. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták volna mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, és összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Egy kicsit haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, és nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna. Kisebbek voltak még a sápadt arcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott. Aztán végül úgy határozott, hogy ezek a lovak aztán már ekkorák is maradnak. Ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolról szinte alig is mutathatnak meg a préri magas füvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetűt lovait póninak, azaz kis lónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbejárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza lett. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: Az öregasszony haja. Az indiánok az ősi időkben nem ismerték a búzát. Amióta csak világ a világ, kukoricán éltek. Ez a történet arról mesél, hogyan jelent meg először a földön, mégpedig indián földön a kukorica. Egyszer, régen, egy öregasszony utazott át az unokájával az indiánok földjén. Senki sem tudta, honnan jönnek, hová tartanak. Talán ezért is történt, hogy hosszú útjuk során sehol sem kaptak szállást, sem pedig élelmet. Nehéz idők jártak akkoriban az indiánokra. A törzsek kiásták a csatabárdot és folyton folyvást harcban álltak egymással. Ám az öregasszony nem csüggett egykönnyen.
1: Meglásd! Mondogatta unokájának. Előbb vagy utóbb majd csak találunk valakit, aki a gondjaiba vesz bennünket.
0: Hosszú ideig vándoroltak hegyeken, mezőkön keresztül. Míg nem, egyszer elérkeztek az aligátorok törzsének táborhelyhez. Ebben a faluban szegény, de jó szívű emberek laktak. Vezérük, aligátorfog, így szólt a fáradt vándorokhoz.
2: Pihenjetek meg nálunk! Alhattok a sátrainkban, és megmelegedhettek a tüzünknél, de ennivalóval sajnos nem szolgálhatunk. A vadászmezők errefelé nem dúskálnak a vadban. A legértékesebb zsákmányt pedig az aligátorok számára kell feláldoznunk, akik cserébe megvédenek bennünket.
1: Boldogok vagyunk, hogy osztozhatunk a sorsotokban, bármi történjék is,
0: felelte az öregasszony.
1: Hálából, amiért ilyen kedvesek vagytok, majd őrzöm a gyermekeiteket.
0: Aligátorfok egy üres sátorhoz vezette a két vándort, és az öregasszony, miután köszönetet mondott neki, berendezte a szálláshelyüket. Egy sötét sarokba letette egyetlen csomagját, egy bölénybőrből készült zsákot. Másnap hajnalban a vadászok zsákmány után indultak, az asszonyok pedig gyökerekért és gyógynövényekért mentek a mezőre. A faluban csak a gyermekek maradtak, akik, ahogy mindig, most is játszani kezdtek. Hát, ha megfeledkeznek korgó gyomrukról, míg szüleik haza nem térnek valami ennivalóval. Minden nap ugyanazt játszották, és éhesen bizony lassan bánszorogtak az órák. Azon a napon azonban valami egészen új dolog történt. Az öregasszony kilépett a sátorból, és megkérdezte a gyerekeket.
1: Szeretnétek a mesét mondanék nektek?
3: Igen,
0: vágták rá az apróságok. Az öregasszony akkor elmesélte, hogyan születtek a fák.
1: Réges-régen csak is fű meg virág nőtt a földön. Egyetlen egy fa sem létezett. Egy napon aztán a nagy manitu lepillantott a felhők közül és körülnézett. Szerette volna megsimogatni a virágokat, amelyek vékony száron ringtak a szélben. Ezért aztán megparancsolta a száraknak, hogy nőjenek, növekedjenek egyre nagyobbra és nagyobbra, míg csak el nem éri őket a kezével. A szárak bizony engedelmesen növekedni, vastagodni kezdtek, fenyők és juharfák nőttek a virágok helyén, egyre magasabbra és magasabbra kapaszkodtak. A nagy manitu csak kinyújtotta a kezét, és már el is érte a zöld lombokat, és az ágak között futkározó szellőt.
0: Amikor a történet véget ért, az öregasszony a gyermekekre nézett, és látta, hogy bár tetszett nekik a mese, az éhség mégsem tudta elfeledtetni velük. Az öregasszony bement a sátrába, és egy óriási fazék körül kezdett sürgülődni. Kisvártakra finom, incsiklandó illatok szálltak ki a sátor bejáratán. Az asszony újra kijött, és minden gyereknek egy tál, könnyű, aranyszínű, ízletes és tápláló kását adott.
1: Ez a kukorica kása,
0: mondta.
1: Ha szeretnétek, minden nap kaphattok belőle.
0: Így is lett. A férfiak minden hajnalban vadászni indultak, az asszonyok a mezőre mentek gyökeret és gyógynövényeket gyűjteni. Az öregasszony pedig minden nap szép mesét mondott az apróságoknak, aztán egy nagy tál kukoricakását adott nekik enni. Így telt el az év, annak is az utolsó hónapja, a hosszú éjhava. az öregasszony mindvégig kukoricakásával táplálta az éhes gyermekeket. Egy napon azonban gyengülni kezdett, lesoványodott, és mintha lassan elillanna belőle az élet, akár az üstből a füst. Egy reggelen már az ágyából sem tudott felkelni. Akkor odahívta magához az unokáját, és azt mondta neki.
1: Gyermekem, hamarosan itt hagyom ezt a világot, ám az aligátorok törzse akkor is emlékezni fog rám, amikor én már nem leszek itt. Elvetettem egy kis kukoricamagot egy kis földterületre, itt nem messze a sátorhelytől. A magok már gyökeret eresztettek, tavaszra rügy is fakad majd belőlük. Én megtettem, amit meg kellett tennem most a gyermekeken a sor. Gondozniuk, öntözniük, kapálniuk kell a földet, ha jó termést akarnak, és ha azt kívánják, hogy egyszer s mindenkorra vége szakadjon az éhezésnek.
0: Az öregasszony hamarosan az unokájára hagyta az óriási, gőzölgő kukoricakásával teli üstöt. Megkérte, hogy ossza szét ő az ételt a gyermekek között. Amikor a sátorhely közelében elterülő mezőn megérett az első kukoricacső, a bölcs öregasszony eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Keresték égen földön, de hiába.
2: Nem látjuk többé ezt a kedves asszonyt,
0: szólt végül aligátor fog a törzsfőnök.
2: De emlékezetünkben és szívünkben örökké élni fog.
0: Aztán a nagyra és erősre nőtt kukoricára mutatott, és így folytatta.
2: Nézzétek, a bölcs asszony nővé változott, növényé változott. Nekünk ajándékozta magát, hogy soha többé ne kelljen éheznünk.
0: Így hálálta meg a titokzatos öregasszony az aligátorok törzsének nagy lelkűségét. Attól a naptól fogva az indiánok nagy örömmel vetették be földjeiket kukoricával, és amikor a fehér kukoricahaj felbukkant a levelek alatt, a szeretett öregasszony őszhaját látták benne, és így sohasem felejtették el.

0: fehér bőrét. Egyszer régen, valahol a préri határán, indiánok éldegéltek egy nagy faluban. Sátraikat bölényszőrből, mokaszínjaikat bölénybőrből készítették. Az asszonyok a bölény csontjából készült tűvel varták a ruhákat. A törzs mindennapi eledelét a bölény húsa jelentette. A törzs totemállata, barátja, védelmezője és uralkodója a fehér bölény volt. A falu közepén a fehér bölényt ábrázoló fából faragott szobor állt. A faluban azonban nem akadt senki emberfia, aki valaha fehér bölényt látott volna. A prérit járó bölények testét sötét, a fiatalabb borjakét sárgás színű, gyakjas bunda fette. Fehér színű állatot teremtett lélek nem látott még soha. A törzs öregjei arról meséltek, hogy eddig csupán egyetlen egyszer jelent meg a falu közelében a fehér bölény. Akkor olyan hatalmas zsákmányt hozó vadászatra vezette el a férfiakat, amilyenre még sohasem volt példa az indiánok földjén. Amikor a férfiak visszatértek a vadászatból, a fehér bölény eltűnt egy fehér felhőben, és azóta nem is látta senki. Ennek a csodálatos vadászatnak már sok száz éve, ám a különös jelenés emléke tovább élt a legendákban, melyeket a tűz körül meséltek egymásnak az indiánok. A vadászok a zsákmány legértékesebb darabjait áldozták fel a fehér bölény totem előtt, a védelem, a gazdag termés és az eredményes vadászat reményében. Fohászaik mindig meg is hallgattattak. A falu egyre sokasodott, senki nem ismerte az éhséget, és mindenki békében élt egymással. Egy nap Havaka, a törzs legvakmerőbb vadásza, épp a prérit járt a zsákmány után kutatva. El akart ejteni valamit, hogy finomat ehessen ebédre. Egyszeriben hatalmas porfelhőt pillantott meg a szemhatáron. Bizonyosan bölénycsorda közeledik felé, gondolta, azt kavarta fel a port. Gyorsan elbújt egy kis cserjével benőtt domb mögött, és türelmesen várt. A hatalmas csorda éppen felé rohant. Havaka már attól tartott, menten felöklelik a bölények. A domb lábánál azonban az állatok hirtelen megálltak, és békés legelészésbe fogtak. Lassan eloszlott a porfelhő, és Havaka ámulva látta, hogy egy hatalmas, fehér bölény is legelészik a többi között. Csak úgy dübörgött a szíve izgalmában. Aztán hirtelen eszébe ütött valami. Én bizony megölöm ezt az állatot, gondolta magában. Ilyen zsákmány csak egyszer kerül az ember útjába az életben. Ez a gondolat egészen eszét vette az elvakult vadásznak. Szerencsétlen feje hirtelennyében még azt is elfelejtette, hogy a fehér bölény a törzs szent állata. Ügyet sem vetett arra, mi vár rá később, ha most elpusztítja a bölényt. Egyedül a zsákmányszerzés öröme lebegett a szem előtt. Megragadta az íját. Célba vette az állatot is. Kilőtte a nyílveszőt. Szörnyű mennydörgés hallatszott. Villám csattant a derűs égbolton, megremegett a föld. A fehér bölény a földre zuhant. A többi állat hanyat homlok menekült, amerre látott. Havaka a hatalmas, mozdulatlan testhez lépett, és lenyúzta a zsákmány bőrét. Csodálatos volt ez a bőr, fehér és puha, mint a friss hó. Szebbet álmodni sem lehetett volna. Ahogy a zsákmányszerzés heve lankadni kezdett Havaka szívében, az ifjú vadász erősen nekibúsult. Mihez kezdjek most ezzel a bőrrel? Gondolta magába roskadva. Nem vihetem a faluba, hiszen onnan örök időkre elüldöznek, ha megtudják, hogy kioltottam a törzsünket védelmező szent állat életét. Az, milyen ostoba voltam! Egy teljes napon át gondolkodott. Emésztette magát. Végül, hogy a bajból kikeveredjen, nagy gödröt ásott, és eltemette a csodálatos fehér bundát. Amikor visszatért a faluba, hallgatott. Senkinek nem szólt egy szót sem arról, ami a mezőn történt. Hazatért a többi vadász is, de hogy nem, aznap egyiküknek sem sikerült egyetlen állatot sem elejtenie. Se szarvast, se antilopot, se nyulat, még egy nyomorúságos mezei egeret sem. Éppen ugyanígy történt a következő napokon is. A férfiak mind üres kézzel tértek haza a vadászatról. Semmit sem hoztak, amit nyársra húzhattak és megsüthettek volna. Szörnyű éhínség tört a falura. A férfiak elgyengültek, mégis minden nap elmentek vadászni. De egyetlen állatot sem sikerült elejteni. Már nem is volt miért tüzet gyújtani, üresen álltak a fazekak. A törzs varázslója elhatározta, hogy a fehér bölényhez fog imádkozni. Hatalmas tüzet gyújtott a fából faragott totemoszlop előtt, a tűzre gyógyfüveket szórt, és hívó szavakat mormolt a lángokba. A törzs néma csendben figyelt és várt. Fanyarillatú füst szállt fel a gyógynövényekből, és mély, dühös hangon megszólalt a totem. A nagy fehér bölény szörnyű haragra gerjedt. Egy vadász elpusztította a totemállatot, a fehér bölényt, és lenyúzott bőrét eltemette a préri. A hollók kiásták a bőrt a földből, a szőr szétszóródott a szélben. Amíg annak a szőrnek minden egyes szálát meg nem találjátok, a nagy fehér bölény nem védelmezi törzsét, nem küld zsákmányt a vadászok útjába, és az emberek éhen fognak halni. Ekkor a hang elhallgatott, és kialudt a tűz. A falu népe, a férfiak, az asszonyok, az idősek és a gyermekek utolsó erejüket összeszedve szétszélettek a prérin, és keresni kezdték a nagy fehér bölény szőrét. Találtak belőle a fák ágain, a madarak fészkében, a folyó partján zöldellő fűben, a kidőlt fák üreges törzsében. Egyenként gyűjtötték össze a szőröket, s vitték a varázslóhoz, amit találtak. A rengeteg összehordott szőr hatalmas, fehér kupacban tornyosult a varázsló lába előtt. A varázsló ismét tüzet gyújtott a totemosztop szobor lába előtt. Gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvekből felszálló füstben ismét megszólalt a dühös hang. Nem találtátok meg még az összes szőrt! Az állatfarka hiányzik! A nagy fehér bölény még mindig haragszik a törzsére! Az emberek, akik egyre kimerültebbek és elgyötörtebbek voltak az éhségtől, újra nekiindultak. Tovább kerestek, kutattak a prérin, de semmit nem találtak. Ahogy telt az idő, egyre inkább kezdett rajtuk úrrá lenni a kétségbeesés. Egy este, midőn már alkonyodott, egy éhezéstől elgyengült, és a hosszas keresgéléstől elcsigázott gyermek lefeküdt a földre egy vakon túrás mellé, és keserves sírásra fakadt. A vakond meghallotta a sírást, és előbújt a föld alól. Miért sírt gyermekem?
1: Egy ostoba és gonosz vadász megölte a nagy fehér bölényt, és elásta a búzáját,
0: felelte a gyermek.
1: A hollók kiásták a bőrt, a szél pedig széthordta a szőrt.
0: Hát, ez bizony nagy szerencsétlenség, sóhajtott a vakond.
1: Bizony az, és a nagy fehér bölény addig nem majd zsákmányt a vadászaink elé, amíg minden egyes sört meg nem találtuk. Csak hogy az állatnak eltűnt a farka, és már senki nem tudja, merre keressük. Hát, ha egy javar nem találjuk meg, hát mindegy szálig éjjel alunk a faluban.
0: Na, nézzük csak, gondolkodott el a bakond. Milyen a nagy fehér bölény szőre?
1: Puha, fényes és hosszú, és épp a farkán a leghosszabb.
0: Na, várj csak egy kicsit, mormogott a vakon. Visszabújt a föld alá, majd kisvártatva ismét felbukkant, és egy kis csomó hosszú, puha, ezüstösen fénylő szőrt tartott a kezében. Talán ez volna az? Kérdezte. Nemrégiben találtam a folyóparton és hazahoztam. Gondoltam, puhább, kényelmesebb lesz tőle az odom. Hamarosan gyermekeim születnek, nekik akartam fekhelyet készíteni.
1: Bizony ez az!
0: Rikkantotta a gyermek. Megragadta a szörcsomót, és anélkül, hogy köszönetet mondott volna a vakonnak, lélekszakadva futott vissza a faluba, s vitte a zsákmányt a varázsló elé. A varázsló harmadszor is tüzet gyújtott a totemszobor lába előtt, harmadszor is gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormogott a lángokba. Kisvártatva füst kerekedett, és újra megszólalt a mély, dühös hang.
2: A nagy fehér bölény még nem elégedett. Mielőtt újra állatokat küldenék a vadászok elé a mezőre, mielőtt véget vetnék az éhínségnek, az asszonyok varják össze a szőröket, mindet egyenként készítsenek nagy puha bundát belőlük, éppen olyat, mint amilyen egykorom volt, mielőtt a varjak kiásták, s a szél széjjel hordta volna.
0: Négy napon és négy éjszakán keresztül szakadatlanul dolgoztak az asszonyok, és elkészült a bunda. Akkor a varázsló megint tüzet gyújtott a totem állat szobra előtt, gyógyfüveket szórt a tűzbe, s hívó szavakat mormolt a lángokba. A gyógyfüvek nyomán kerekedő füstben ismét megszólalt a mély hang, amelyet többé nem torzított el a harag. A bunda ismét teljes. Most helyezzétek a bőrt a totem szoborra, és hagyjátok ott az idők végezetéig. Havakát, aki ezt a sok bajt és kínt okozta, el kell űzni a törzsből, hogy mindenkitől távol, magányosan éljen. Többé egyetlen állatra sem célozhat az íjával. Alamizsnán kell élnie. Úgy is lett minden, ahogy a hang mondta. Az állatok csapatostul tértek vissza a prérire. Többé senki sem szenvedett hiányt, ennivalóban. Mindenki boldog volt megint. Egyedül Havakának kellett faluról falura járnia, és alamizsnáért könyörögnie. Éppen annak a gőgös és büszke vadásznak, aki elbizakodottságában a nagy fehér bölény életére tört.

0: a hajut és a felhőfalu. Az indiánok földjének legsivárabb és legszárazabb területén hatalmas hegy magasodott, amely éppen olyan alakú volt, mint egy kukoricacső. Az indiánok kukoricahegynek nevezték. A hegy csúcsán egy sátorban élt Ahajut a nagyanyjával. Ahajut épp olyan életet élt, mint a többi korabeli kisfiú. Aludt, evett, játszott és kis állatokra vadászott. De csinált valami mást is. Álmodozott. Mindig arról álmodott, hogy valami nagy dolgot fog véghez vinni. Olyat, ami őt, magát és egész országát is híressé teszi majd. Sikerülni fog, mondogatta. Gyors vagyok, mint az antilop. Erős, mint a bölény, és mozgékony, mint a pisztolyt. Egy napon rátalálok majd arra, amit keresek, és onnantól fogva tisztelettel és csodálattal fognak emlegetni az emberek. Telt múlt az idő. Gyermekek felcseperedtek, férfivá váltak, de Ahajut még mindig csak arra várt, hogy híres legyen. Gyakran tért haza szomorúan és leverten, mert nem váltak valóra a reményei.
1: Tudom, mi gyötört téged,
0: mondta neki egy nap a nagyanyja.
1: Tudom azt is, mi segíthetne rajtad. Csak félek, túl nagy veszélybe kerülnél. Ne, jobb, ha nem mondok semmit.
0: Ahajut azonban annyira kíváncsi lett, hogy addig nem nyugodott, míg ki nem szedte nagyanyjából a titkot. Az asszony végre mesélni kezdett. Olyan halk hangon, hogy szinte hallani is alig lehetett.
1: Tudnod kell, hogy réges-régen az indiánok földjének keleti részén tanyát vert a felhőfaló.
0: Felhőfaló? Kérdezett közbe a hajót.
1: És sosem hallottam ezt a nevet. A felhőfaló óriás. Olyan hatalmas, mint a kukoricahegy. És ha kitátja a száját, abba az egész ég belefér. Felfalja az összes felhőt, amit az égen talál. Ezért esik olyan kevés eső nálunk, hogy vannak, akik szomjan halnak a földeken.
0: És senki nem próbálta még megölni őt, csodálkozott a hajót.
1: Sok bátor férfi indult már kelet felé, hogy szembeszálljon vele. De egyikük sem tért vissza. Te is megpróbálhatod, ha akarod, de figyelmeztetlek, hogy rettenetesen veszélyes feladatra vállalkozol,
0: suttogta a nagyanyja.
1: Az egyetlen, amivel segíthetek, neked adom ezt a 4 varázserejű tollat.
0: Az asszony felnyitott egy kis fadobozt. Kivett belőle 4 különböző színű puha madártollat, az unokája kezébe nyomta őket, és így folytatta.
1: Ha a piros tollat a hajadba teszed, eljutsz a felhőfaló birodalmába. A kék toll abban segít, hogy megértsd az állatok nyelvét. A sárga toll segítségével olyan kicsivé változhatsz, hogy az egérjükbe is beférsz majd. Az utolsó, a fekete toll, hatalmas erőt ad neked a harchoz.
0: A hajuknak több se kellett. Betette a piros tollat a hajába, a másik 3 gondosan elrejtette, és elindult kelet felé. Kisvártatva maga mögött hagyta a kukoricahegyet, és nem sokára elérkezett a felhőfalú birodalmába. A föld itt sivár volt és szegényes. A fű kiszáradt, a fákról csupa szágak meredeztek. Szomorú vidék volt ez, életnek alig volt nyoma, amerre a szem ellátott. A hajót csak áltott, és éppen azon tanakodott magában, hogy mihez kezdjen, amikor megpillantott egy kis egérkét, amelyik akkor bújt elő az egérjükből, és kíváncsian figyelte az indiánt. A hajót a hajába tűzte a kék tollat, és egérnyelven szólította meg az apró állatot. Merre találom a felhőfalut?
2: Éjszakányi járásra,
0: felelte az egér.
2: De hidd el nekem, szegény vándor, meghalsz, mielőtt megpillantod őt. Nézd csak körül, itt minden sivár és élettelen. Olyan régóta nem esett az eső, hogy a föld is kiszáradt. Hát minden élőlény elpusztul itt. Csak én vagyok képes életben maradni, mert a föld alatt lakom.
0: Valóban? Kérdezte a hajót. És a sárga tollat is a hajában tűzte. Egyszerűen zsugorodni kezdett. Egyre kisebb és kisebb lett. Míg végül épp akkora volt, mint az egér. Na, így már én is végig tudom járni a föld alatti egérjáratokat, mondta. A felhőfalú nem fog meglátni. Így veszély nélkül eljuthatok hozzá.
2: Ó, úgy látom, nem csak bátor vagy, hanem még ravasz is,
0: mondta az egérke.
2: Eddig még senki se kérte a segítségemet, aki a felhőfalóhoz akart eljutni. Hát nem is tért vissza senki. Neked azonban szívesen megmutatom az utat a birodalmáig.
0: A hajót lehajolt, belépett az egérjükbe és ment az egérke után. Eleinte semmit sem látott. Aztán, ahogy a szeme lassanként hozzászokott a sötétséghez, kezdett megnyugodni. Sokáig mentek. Az egérnek éléskamrái voltak a föld alatti járatokban. Időnként így megálltak, hogy egyenek valamit és egy kicsit pihenjenek. Aztán az út egyszerűen kanyarogni kezdett, kacskaringósá vált. Ekkor így szólt az egér.
2: Na, most járunk a felhőfalú lakhely alatt. Ha figyelmesen hallgatsz, érezni fogod, ahogy remeg a föld.

0: ez a felhőfalú szívének dobogása, súgta az egér. Minden erődet össze kell szedned, ha el akarod találni őt a nyiladdal.
1: A hajót az utolsó, a fekete tollat is a hajába tűzte. És abban a pillanatban megérezte, hogy hatalmas, ember feletti erő növekszik benne. Megfogta az íját, elővette a leghosszabb és legélesebb nyilát, a mennyezetre célzott, arra a helyre irányította az íjat, ahol a legmélyebben süppett be a föld. És kilőtte a nyilvesszőt. Hatalmas üvöltés rázta meg az egér járatait. A hajót úgy érezte, mintha az egész földkerekség ráomlana. Aztán elsötétült előtte a világ. Mikor újra magához tért, hanyott fekve hevert a földön. Az egér a port törölgette a homlokáról. Valamivel arrább ott feküdt a felhőfalú hatalmas teste.
0: Sikerült! Sikerült!
1: Kiáltotta az egér ugrándozva és táncolva.
0: Megölted a felhőfalut! Megölted a felhőfalut! Mielőtt meghalt volna, köveket zúdított ránk. Az egyik el is talált téged. A többi pedig elzárta az egérjük bejáratát. De én ástam egy másik kijáratot, bizony, amin kiuthatunk. Igazán hatalmas dolgot tettél. A szikárvidék indiányai örökké emlékezni fognak a nevezre.
1: A hajót oda ment az óriáshoz, és szemügyre vette a tetemét. Aztán felpillantott, duzzadt esőfelhők közeledtek, alacsonyan szálltak az égen. Ezek a felhők életet és üdes zöld színt hoztak a kiszáradt földnek, és meghozták az üzenetet is. A hajót felnőtt férfivá érett.

0: a görény, meg a gonosz lény. Egyszer régen az indiánok lakta vidék határában élt egy gonosz lény. Hosszú karomnak hívták, mert hosszú, éles, vörös karmai voltak, amelyekkel bárkit, embert, állatot képes volt megölni. Ránézésre medvére hasonlított, és az ereje is a medvével vetekedett. Az egyetlen, amiben hosszú karom nem jeleskedett, az úszás volt. Az sehogyan sem ment neki. Ezért aztán az állatok, meg az emberek, ha csak messziről is meglátták, azonnal a víz felé iramodtak, s a mélybe vetették magukat. És attól kezdve nem volt mitől tartaniuk. Ennek ellenére mindenki fél tőle. Mindenki. Csak a görény nem. Aztán egy szép napon összetalálkozott a görény, meg hosszú karom. A görény egy fatörzsén ült az erdőben. Távol az odujától, s nagy nyugalommal pipázgatott. Hosszú karom fenyegető léptekkel közeledett felé.
1: Hé, te!
0: Kiáltott fel neki.
1: Te talán nem félsz tőlem?
0: A görény nem felelt. Rendíthetetlen nyugalommal pipázott tovább.
1: Menekülj a kedves az életed!
0: Menny dörögte a gonosz lény, közben éles, hosszú karmaival hadonászott. A görény kivette a szájából a pipát, megvakarta a fületövét, és így szólt. Menj inkább te odébb! Éppen azt nézem, hogyan nő a fű. Nyugalomra van szükségem.

0: annyira elképedt, hogy egy pillanatra a szava is elállt. Aztán amilyen hangosan csak tudta, és hát jó hangosan tudta, elordította magát.
1: Jól hallotta? Mit mondtál, te szerencsétlen? Mislikbe aprítalak és cipőt készítek a bundádból. Hát bekaplak, mint egy érett szilvát. Félned kellene tőlem, rettenetesen félned, ahogy a többiek félnek.
0: Még hogy nekem félnem kellene tőled, kuncogott a göré. Eszembe sincs.
1: Milyen? Mit merészelsz? Hát szétszaggatlak, hát előlem senki nem menekülhet, ide néz!
0: Dühöngött hosszú karom, s mancsával hatalmasat vágott egy kőre, mire a kő darabokra tört. És ez a nagy tudományod, gúnyolódott a görény, és közben komótosan újra töltötte a pipáját. Na, tudod mit, nem bánom. Ha igazán Mislikbe akarsz aprítani, állok elébe, de hogyan küzdjünk meg egymással?
1: Négy ütéssel az örök vadászmezőkre küldelek,
0: hencegett hosszú karom. Legyen, láss neki, aztán én következem.
1: Aztán már alig, ha halott leszel.
0: Meglátjuk. Görény letette a pipáját, ráérősen lekászálódott a fatörzsről, és várt. Nem is kellett sokáig várnia. Hosszú karom rögvest felemelte a mancsát, és akkorát csapott rá, hogy térdig süllyedt a földbe. Még meg sem próbálhatott kikászálódni a földből, hosszú karom már is újra lesújtott, és két hatalmas ütést mért rá, hogy már csak a feje lógott ki a földből. Azután bám! Még egy ütés, a görény eltűnt a föld alatt. De komolyabb baja azért nem esett.
2: Ezt még megkeserülöd!
0: Kiáltotta a föld alól.
2: Várj csak, amíg ki nem jövök!
1: Ugyan, mit árthatnál nekem?
0: Nevetett gúnyosan hosszú karom. A lelke mélyére azonban befészkelte magát az aggodalom, hiszen a görénynek haja szála sem görbült a négy hatalmas ütéstől. Ekkor a föld alatt ismét megszólalt a görény.
2: Na jól figyelj most rám! Én nem foglak megütni, egyetlen ujjal sem érek hozzád. Csak körbesétállak négyszer, de az is elég lesz. Így is meghalsz. Legalább többé senkinek sem árthatsz.
1: Ugyan-ugyan,
0: nevetett nagyot hosszú karom.
1: Gyenge vagy te ahhoz, hogy megölj engem. És hogy lásd, mennyire nem félek tőled, le is fekszem ide, és szundítok egyet.
0: Azzal lefeküdt a földre, behunta a szemét, valóban el is szenderedett. A görénynek lassan-lassan sikerült kikászálódni a föld alól. Fogta a pipáját, és a szokásos dohány helyett valamilyen sötét port töltött bele. Aztán meggyújtotta a pipát, és varázslatos szavakat duruzsolt a csövébe. Körbejárt a hosszú karmot, közben azt kiabálta a fülébe.
2: Félsz tőlem?
1: Egyáltalán nem,
0: bormult a hosszú karom álmosan. A görény még kétszer körbejárt a hosszú karmot, ugyanazt kiabálta a fülébe, s mind a kétszer ugyanazt a választ kapta. A negyedik körnél egyszerűen füst felhő szállt fel a pipából, s megtöltötte a gonosz lény száját, orrát és tüdejét. Hosszú karom erre úgy elkezdett köhögni, hogy majd megfulladt, aztán menekülni próbált, de a füst annyira folytogatta, hogy csak 2-3 lépést bírt megtenni. Akkor összeesett, és hörögve ordította.
1: Megöltél!
0: Azzal holtan terült el a földön. A görény igencsak örült a győzelemnek. Kioltotta a pipáját, levágta a gonosz lény hosszú, vörös, éles karmait, és nyakláncot fűzött belőlük. Igen szépre sikeredett a nyaklánc. A görény szeretett volna eldicsekedni vele a barátai, az állatok meg az emberek előtt. De bármerre ment, mindenki hanyat homlok menekült előle, hiszen áradt belőle az a borzalmas szag, amely hosszú karommal is végzett. Na hát azóta van, hogy olyan büdösek a görények. Nincs barátjuk, azt meg kell hagyni. De ellenségük sincs.

0: a bíbor hattyú. Élt egyszer egy vénséges vén indián törzsfőnök, aki a halálos ágyán magához hívta három fiát, hogy utoljára szóljon hozzájuk. Ott ült a szőrrel bevont fekvőhelyen, arcát a lemenő nap felé fordította, és így szólt a fiaihoz. Hamarosan az örök vadászmezőkre indulok, de utolsó, hosszú utam előtt szeretnék ajándékot adni nektek. Kis ideig keresgélt a szörmék között, aztán elővett egy sünökkel díszített tegezt, és a következő szavakkal nyújtotta át az ajándékot a legidősebb fiának. Ebben a tegezben három parázs erejű nyílvessző van. Fogjátok és őrizzétek meg jól. A nyílveszőket az apámtól kaptam, a híres harcostól, ő pedig a nagyapámtól, a nagy vadásztól kapta őket. Most pedig hagyjatok magamra, pihenni szeretnék. Másnap az öreg törzsfőnök meghalt. Nagy tisztességgel temették el, mert bátor és bölcs ember volt. Három fia hosszú időn át siratta, és az utolsó szavaira emlékezve nagy gonddal őrizte a tegezt, benne az örökséggel a három nyílvesszővel. Egy napon aztán a legkisebb fiú, Olyva, vadászat közben friss medvenyomra bukkant az erdőben. Követni kezdte a nyomokat, és mivel igen jó futó volt, sikerült is utolérnie és megölnie a medvét, mielőtt a nap lenyugodott volna. Épp nekiveselkedett, hogy lenyugszza a medve bőrét, amikor egyszerűen bíbor színbe váltott az ég, s valahonnan különös, fájdalmas ének hangzott fel. Olyva eldobta a kését, és követte a bíbor ragyogást az erdő mélyére. Csak futott és futott, míg egy hatalmas tópartjára nem ért. Ott a tóparton, ahol a víz azurkék színe egybeolvadt az ég lángoló bíbor színével, hirtelen csodálatos, bíbor színű, hosszú nyakú hattyú jelent meg. Ez a hattyú énekelt. Az ő hangja csengett olyan szomorúan és fájdalmasan, hogy a fiút a hideg is kirázta. Olyva érezte, hogy vágy ébred a szívében. Meg kell kaparintani ezt a gyönyörű madarat. Kifeszítette az íját, és jó néhány nyilat kilőtt, de mintha varázslat ülne a hattyún. Egyetlen nyíl sem tudott célba érni. A fiú egyre erősebben vágyott rá, hogy végre leteríthesse az állatot. Mit tegyen? Ekkor hirtelen eszébe jutott az apjától kapott örökség. Visszament a faluba, fogta a három varázs erejű nyilat, és ismét megkereste a tavat. A bíbor hattyú még ugyanott volt, ahogy hagyta. Mozdulatlanul lebegett a víz színén, mintha csak rávárna. Ének-ének hangja betöltötte a vidéket. Olyva kilőtt az első varázs erejű nyilat, de látta, hogy a nyílvessző egészen messze hullik a vízbe. Kilőtt a másodikat is. Ez már kicsivel közelebb került a hattyúhoz. A harmadik már hozzá is ért, de éppen csak, hogy megsuhintotta a bíbor tollú madarat. A hattyú ekkor kitárta szárnyát, felröppent az égbe és eltűnt a bíbor színben égő felhők között. Elvitte magával az énekét is. Nehéz csend ereszkedett a tóra. Olyva alig akarta elhinni, hogy céltévesztett íjával. Ő, aki pedig olyan kitűnő vadász. Bizonyosan valamiféle titok lappang a csodálatos hattyú körül. Eleinte nagyon dühös volt, de azon nyomban elpárolgott a mérge, amikor rájött, hogy a hattyú miatt elvesztette a becses varázserejű nyilakat, amelyek pedig ugyanúgy megillették két fivérét is. Szörnyű bűntudat ébredt a lelkében. Meg kell találnom a nyilakat, gondolta. Apánk mind a hármunkra gondolt, amikor örökül adta őket. Nem is tétovázott egy pillanatig sem. A hideg vízű tóba vetette magát, és hosszú keresgélés után megtalálta az első két nyilat. Látta, hogy az egyik nyíl végére fúródva ott lebeg egy puha, bíbor színű toll. Fogta a két nyilat, visszacsúsztatta őket a tegezbe, aztán megindult az elérhetetlen madár után. És közben azon tűnődött, merre járhat, és vajon magával vitte a harmadik nyilat. Egész éjjel ment, meg se állt, még a következő napon is úton volt. Harmadnapra aztán egy másik indián faluhoz ért, Az idegen faluban maga a törzsfőnök köszöntette. Meleg étellel és szállással kínálta. Másnap reggel egy pár új mokaszint is kapott, mert a régi igencsak elkopott már. A törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, akár a hold, elkísérte a fiút egy darabon. Azon a napon is úton volt egész nap, pihenni se állt meg, csak az éj leszálltával aztán ismét idegen faluba érkezett. Itt is kapott meleg ételt, szállást, egy pár új mokaszint, és amikor elérkezett az indulás ideje, a törzsfőnök lánya, aki olyan szép volt, mint a nap, elkísérte őt egy darabon. A következő éjjelen olyva már egészen kimerült és elcsigázott volt. Amikor hirtelen fényt pillantott meg a távolban. Elindult a világosság felé, és látta, hogy egy kis sátorból pislákol a fény. Olyva belépett a sátorba, ahol egy öreg ember ült a földön. Az öreg barátságosan üdvözölte a fiút.
1: Már régóta várlak,
0: mondta neki.
1: Tudom, ki vagy, és azt is tudom, merre tartasz. A bíbor színű hattyút keresed, igaz?
0: Igaz, felelte csodálkozva a fiú.
1: Na, az a hattyú innen jó pár órányi járásra él a fivérével, egy hatalmas varázslóval együtt. A varázsló valamikor régen egy harcban elvesztette a skalpját, és azóta rémséges kínokat áll ki, amelyektől csak akkor szabadulhat, ha egy bátor ifjú visszaszerzi a skalpját. Tudd meg, a hattyú azért énekel olyan fájdalmasan, mert együtt éren szenvedő bátyjával.
0: Olyva feszülten figyelt, és az öreg minden egyes szavát jól az eszébe véste.
1: Tudd meg azt is,
0: folytatta az öreg,
1: hogy akit eddig a hattyú szomorú éneke megbabonázott, aki megpróbálta visszaszerezni a varázslós kalpját, az mindegy szálig meghalt.
0: Én nem félek, jelentette ki Olyva. Meg fogom találni a varázslós kalpját, mert jó szellemek segítenek és védelmeznek.
1: A terved azonban csak akkor sikerülhet, ha nappali fényben nem nézel a varázsló csupasz fejére, amikor ott állsz előtte,
0: figyelmeztette az öreg.
1: Várd meg az éjszakát, különben eszedet veszted a félelemtől.
0: Köszönöm. Nem fogom elfelejteni az intésedet.
1: Amikor pedig megpróbálod visszaszerezni a varázslós kalpját az ellenségtől, jusson eszedbe a nyiladra akadt puha, bíbor színű toll. Az segíteni fog neked. Na most pedig feküdj le és aludj. Pihent ki magad. Holnap reggel megmutatom neked a helyes utat.
0: Azon az éjjel Olyva mélyen aludt. Hajnalban az öreg fölkeltette és elkísérte egy darabon az erdő felé. A fiúnak földbe gyökerezett a lába, amikor meghallotta a varázsló jaj beszélkelését. Akkor az öreg így szólt Olyvához.
1: Na, innen egyedül kell menned, és ne feledd a tanácsaimat!
0: Olyva köszönetet mondott az öregnek. Aztán elrejtőzött a bokrok között, és megvárta, míg leszáll az éj. Mikor már korom sötét volt, belépett a varázsló sátrába. A tűz mellett egy férfi ült. Rettenetesen szenvedett. A feje olyan borzalmas látvány nyújtott a skalp nélkül, hogy Olyva egy pillanatig úgy érezte, legszívesebben azon nyomban elfutna, hogy csak a lába bírja. De aztán a bíbor hattyúra gondolt. Összeszedte minden bátorságát, a varázsló előlépett, és így szólt. Vissza akarom szerezni a skalpodat. Hol találom?
1: Nagyon bátor lehetsz, ha rám mertél nézni, amikor ilyen szörnyűségesen meg vagyok csonkítva,
0: felelte a varázsló.
1: Nem bánom. Elfogadom a segítségedet. A skalpomat egy indián törzs szállásain találom, amely innen 3 napi és 3 éjszakai járásra fekszik a levenő nap irányában. Ha visszahozod nekem, Visszakapod a varázserejű nyilvesszőt, amit elvesztettél. Sőt, még egy csodálatos ajándékot is kapsz tőle.
0: Én visszahozom a skalpodat, ígérte Olyva. Meg se pihent. Azon nyomban útra kelt, elindult a lemenő nap irányában. 3 nap és 3 éjjel ment, míg végre megpillantotta az indián törzs táborhelyét. Félkör alakban álltak a sátrak a tisztáson. A tisztás közepén rúd magasodott, a rúd tetejére tűzve ott volt a varázsló skalpja. Olyva megállt, elgondolkodott. Több 100 fegyverbe öltözött harcos állt a sátrak körül. Vajon hogyan juthatna el a rúdig? Hogyan szerezhetné meg a skalpot, anélkül, hogy harc tör neki? Hiszen a harc az ő számára biztos halált jelenteni. Erősen törte a fejét, felidézte az öreg intelmeit, egyszerűen eszébe ötlött a hattyútól. Elővette a puha tollat, s lassan végig húzta rajta az ujját. És láss csodát! Olyva abban a pillanatban gyönyörű, színpompás jégmadárrá változott, s csőrében a hattyútollal nyomba oda is repült a rúdhoz. Az indiánok észrevették a gyönyörű madarat a tűz fényénél, és rögves nyílzáport küldtek rá. De mindegyik nyilvessző célt évesztett. A jégmadár rászállt a rúdra, csőrébe fogta a skalpot, és sebesen maga mögött hagyta az ellenséges tábor helyet. Amikor már tudta, hogy biztonságban van, leült a földre, kiejtette csőréből a hattyúdollat, és újra emberré változott. Aztán visszafutott a varázsló sátrához. A varázsló már aggódva várta. Abban a pillanatban, hogy a kezébe vette, s fejére helyezte a skalpot, gyönyörű, szelíden mosolygó, magas férfivá változott. Nagyszerűen elvégezted a feladatot, mondta Olyvának, és én visszanyertem a valódi külsőmet. Íme itt a varázserejű nyilad, s az ajándék is, amit ígértem. Azzal a varázsló tapsolt egyet, mire a sátor sötét sarkából előbukkant egy lány, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy nála szebbet még senki nem látott az indiánok földjén. Ajka vörösen csillogott, mint az erdei bogyók, haja és szeme olyan fekete volt, mint az ében fekete éjszaka.
1: Én vagyok a bíbor hattyú, mondta a lány. Rólam is elszállt a varázslat, és szívesen feleségül megyek hozzád, ha szeretnéd.
0: Ezt szeretném, nagyon szeretném, kiáltotta Olyva, és olyan boldog volt, hogy majd szétrepett a szíve a nagy örömtől. Másnap Olyva és a lány elbúcsúztak a varázslótól, és hazaindultak a fiú falujába, ahol boldogan éltek együtt egy egész életen át.

0: Hier volt ha a bölcs. Az indiánok földjének szívében egy végtelen erdő közepén hatalmas tó terül el, amelyhez úgy járnak az emberek, mintha piactérre mennének. Messzi földről érkeztek ide az idegenek is, és a tavon megszámlálhatatlanul sok kenu állt, tele bőrrel, szövettel, zöldséggel, gyümölcsel, és a legkülönfélébb zsákmányokkal. Mint minden piac, ez a tó is hangos volt a kiabálástól, a pletykálkodástól és a veszekedéstől. Egy napon, amikor még a szokásosnál is erőteljesebb és nagyobb kiabálás hallatszott a tó körül, olyan ragyogó fehér kenu jelent meg a vízen, mint a frissen hullott hó. A kenuban magas, tekintélyt parancsoló, fenséges megjelenésű indián ült. Amikor az idegen meglátta a többiek haragtól piros arcát, halkan azt kérdezte tőlük: miért veszekedtek? Miután az emberek magukhoz tértek a csodálkozásból, melyet az idegen különös megjelenése fölött éreztek, sorolni kezdték az indokokat.
1: Hát nekem nem jó a hótprém az értékes sóért cserébe. A szövet, amit ez a vadász adni akart nekem, mojrákta, tele van lyukakkal.
2: Hát én nem adhatom oda a nyilamat ennek a férfinak, hát nekem is épp, hogy elég van belőlük. A mokaszín pedig, amit cserébe ajánl, engem nem értek el.
0: Idegen felemelte a kezét, és csendre intette a dühös tömeget, és így szólt. Hagyjátok abba a hangoskodást, nem vagytok sem vénasszonyok, sem kofák. Inkább hallgassatok meg, hiszen azért jöttem, hogy segítsek. Nagy csönd lett, és a fenséges tekintetű indián így folytatta mondandóját. Vigyétek ki a kenuitokat a partra, és húzzátok ki őket a szárazföldre, mindegyiket, az enyémet is. Amikor az emberek megtették, amit kért, az idegen kilépett a partra, és az ég felé emelte a karját. A nap egyszer eltűnt a felhők mögött. Elsötétült az ég. De nem, nem! Mégsem a felhőktől lett sötét. Ezer meg ezer vadkacsa, egész madár sereg szállt le a tóra. A kacsák ígyni kezdtek. Aztán, amikor csillapították szomjukat, felröppentek, de a helyükre rögvest újabb kacsák jöttek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak, mint a homokszemek a sivatagban. Egy szempillantás alatt kiitták a tóvizét. Egyetlen csepp víz nem maradt a mederben. Amikor az utolsó sereg kacsa is felröppent az égbe, és eltűnt a szemhatáron. Hiavatha vagyok, mondta az idegen a többi indiánnak. Pénzérméket hoztam nektek, amiknek segítségével úgy adhatjátok majd el az áruitokat, hogy mindenki elégedett lesz. Nézzétek! Azzal az indián a tóra mutatott. Ezer meg ezer ragyogó kagylófény lett a kiszáradt mederben. Ezekkel a kagylókkal úgy megy majd az üzlet, mint a karikacsapás, szólt Hiavatha. Először azonban le kell csiszolnotok és le kell kerekítenetek őket. Utána fel kell őket fűzni egy láncra, mint a gabona szemeket. Ezt a láncot vampumnak nevezik majd. Az indiánok az összes kagylót összegyűjtötték. Lecsiszolták és lekerekítették, majd felfűzték egy láncra, mint a gabona szemeket. Így mindenkinek megvolt a maga vampumja. Kezdődhetett az alkú.
2: 10 kagyló egy bölénybőrért!
1: 4 kagyló egy hótprémért!
2: Mondjuk 2 kagyló egy kukoricával teli zsákocskáért!
1: 6 kagyló egy fiatal szarvasbikáért!
0: És így tovább. Eleinte még akadtak viták. De aztán mindenki lecsendesedett. A kagyló pénzért még csodálatosan megkönnyítették a csereberét. Egyszeriben beborult az ég. Esni kezdett az eső, és csak esett és esett. Egy percre sem állt el. Mire leszállt az ég, a tómedre újra megtelt vízzel. Az indiánok visszatértek falvaikba, Hiavatha pedig sátrat vert magának egy domb tetején. De nem sokáig volt egyedül. Bölcsességének hamar híre ment az országban, és minden nap érkeztek hozzá emberek, akik tanácsot, segítséget és megerősítést kértek tőle. Hiavatha sok mindent megtanított az indiánoknak. Többek közt azt is, hogy alkossanak egységet, hogy ne háborúzzanak egymással, és szeressék a békét. Hiavatha hosszú éveken állt az indiánokkal a domb tetején. Egy nap azonban magához hívta a kenuját. A hófehér hajó a levegőben repülve jött oda hozzá, az evezők mozdulatlanul feküdtek a mélyén. Hiavatha akkor beszállt a kenuba, és eltűnt. Az indiánok azonban örökre emlékezetükbe vésték, mennyi mindent köszönhetnek a bölcs hiabathának. A különös indián legendája apáról fiúra, nagyapáról unokára száll. Történeteit a nagy prériken gyújtott tűz körül mesélik egymásnak az emberek.

a földi eper. Élt egyszer a morgó patak partján egy indián a feleségével. Talán a szüntelen, halkan csobogó patak hangja volt az oka. Talán a közeli siratószikla, amely minden egyes szélfúvallatra felsírt, és keservesen fütyült. Hogy nem? Az indián igen zsémbes ember volt. Folyton panaszkodott, beszélt egész állónak, egy percre el nem hallgatott volna. Nem úgy a felesége, aki csendes, nyugodt, türelmes, békés természetű asszony volt. Az indián még vadászat közben sem tudott elhallgatni. Míg azt leste, hol bukkan fel egy szarvas, ha a szarkák repültek el a feje fölött, ő meg nem állhatta, hogy kúny ne üzzön belőlük. Mindennek elmondta a szarkákat, mire azok feldühödtek, hatalmas lármát csaptak, így aztán a szarvasok messzire elkerülték a környéket. Ez volt az oka, hogy az indián gyakran üres kézzel tért haza a vadászatból. És mintha keveselte volna a lármát, amit nappal csapott, az indián még álmában is csak kiabált és morgolódott, és minden reggel rossz kedvűen ébredt. A feleségének egy perc nyugta nem volt egy ilyen veszekedős férj mellett. De mást nem tehetett szegény asszony, csak hallgatott és tűrt. Nám az ő türelme sem tarthatott örökké. Egy szép napon úgy döntött, örökre faképnél hagyja zsémbes, folyvás, bosszankodó férjét. Nem tudta, merre tartson. Végül aztán a morgó patak mentén indult neki, és a nap útját követte. Amikor az indián felébredt, és látta, hogy nincs otthon a felesége, botor, makacs fejével úgy vélte, nem sokára bizonyosan hazaér az asszony, és már gyűjtötte is magában a szemrehányásokat, amiket majd rázúdít. Várt 3 nap, és 3 éjjel. Na és akkor végre belátta, hogy a felesége nem fog hazajönni. Aggódni kezdett. Elindult a patakhoz, hogy megkeresse a feleségét. De a patak nem akarta megmutatni, merre ment az asszony, csak azt susogta. Kövess a nap útján! Az indián azt tette, amit a patak mondott neki. De a hosszú járás után sem találta meg a feleségét. Akkor magához a naphoz fordult segítségért, mire a nap így felelt neki. A patak igazat mondott. A feleséged az én utamat követi. Kelet felé tart. Már nagyon messze jár. Megbántottad őt. Nem akar visszajönni hozzád. Az indián nagyon elszomorodott. Kérlek, nap, könyörgött. Mondd meg neki, hogy jöjjön vissza hozzám. Ígérem, megtanulok hallgatni, és nem pörölök vele többet. Nem tudom, sikerül-e rábeszélne, felelte a nap. Ám ha valóban tiszta szívvel szóltál, s igazán meg akarod tartani az ígéretedet, talán segítek. Te addig indulj el, amerre a feleséged ment. Talán majd fél úton találkoztok. Az indiánnak megtelt a szíve reménnyel. Kelet felé fordult, és egész nap, egész éjjel úton volt. Sem enni, sem pihenni nem állt meg. De mind hiába. A felesége már nagyon messze járt. Egészen el is feledkezett róla. Meglátta ezt a nap, és gondolkodóba esett. Egyedül csak úgy juttathatom eszébe a férjét, ha visszafordítom az útján, gondolta. És csak akkor fog visszafordulni, ha olyasmit lát, amit eddig soha. Valamit, ami felkelti a kíváncsiságát. Az a nap fogta magát, és meleg sugaraival szedret növesztett a földre. Ahogy az asszony ment, mendegélt az úton, egyszeriben szederbokor bújt ki a földből az út mentén, ágai roskadoztak az édes, lédús, fekete gyümölcstől. Az asszony azonban rá se pillantott a bokorra. Akkor lássuk a kék szedret, szólt a nap. Az talán jobban tetszik majd. Ekkor gyönyörű, kék szedertől pompázó bokor tűnt fel az út szélén. De az asszony úgy ment el mellette, mintha bizony nem is látná. Most mihez kezdjek? Tűnődött a nap. Aztán egyszerűen széles mosoly terült szét nagy, meleg arcán. Persze!
az eper. Hogy is felejtettem el? Az eperrel egész biztos sikerülni fog. A nap kiszemelte a legszebb növényeket, s behintette az ösvényt a piros gyümölcsel. Ellenállhatatlan, édes illat szállt a levegőben. Az asszony megállt, körülnézett, és amikor meglátta az epret, nem tudott ellenállni a csábításnak. Megkóstolta az amatos gyümölcsöt. Letérdelt az úton, s egy szempillantás alatt behapzsolta a szemeket, amiket a tenyerébe gyűjtött. Ezután körülnézett, vajon talál-e még az édes illatos bogyóból. A nap rengeteg gyümölcsöt szórt szét az ösvényen. Akadt még belőle bőven. Az asszony ide-oda szaladt, szedte és ette az epret, és közben lassan, észrevétlenül elindult az úton visszafelé. Amikor már vagy 100 lépést megtett az ellenkező irányba, hirtelen eszébe ütlött a férje. A közös sátor a morgópatak partján, és egyszerűen megrohant a honvágy. Akkor összegyűjtötte a férjének a legszebb, a legillatosabb eperszemeket, és elindult hazafelé. A nap éppen lenyugodni készült, amikor az asszony szembe találkozott az indiánnal. Ott jött az úton vele szemben, és rettenetesen fáradt volt a hosszú járástól. Na hát, vajon ekkor mi történt? Az indián és a felesége összeülelkezett, és mindketten megfogadták, hogy soha többé nem hagyják el egymást. Az indián azt is megfogadta, hogy ezután kevesebbet pöröl és morog majd. Na és az eper? Az eper tovább burjánzott az indiánok földjén, és attól a naptól fogva mindenki örömét lelhette a nap édes, illatos ajándékában.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt hallgattátok. Kokics Péter olvasott föl indián népmeséket. Reméljük, élveztétek. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs név vigat, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Én finom csodákra sóvárgó árva lelke. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet. Egy-egy halk meleg szépség remeg feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyú utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szorult veszont. S kétségbe esett. Néztem a táncos lányra, s ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörgen.
1: Hajnali szerenád. Virrad.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszmék? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennem téged is sír. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítés. De mosolyod nézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kedve. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betenni. Húzta.

Férfi esőköpenyben. A kép háttere szürkés. Az előtérben férfi áll esőköpenyben. Egyik kezét zsebre dugta, másik kezében kesztyűt tart. A kéz rövidújú, mint egy kézműves keze, a körmök kicsinek. Ez a férfi nem régen múlt el 45 éves. Halántéka őszes. Bajusza és szakálla, ha néhány napon át nem beret válkozik, csak nem teljesen ősz. Vállas és magas ember. Termete 1,82 m. Nem egészséges, és ezért mindig meglepődik, milyen sokat bír. 45 éves korában először gyalogolt hajnaltól estig, 25 kiló teherrel a hátizsákban 30 kilométer, és meg se kottyant neki. De néha kifullad, és szíve vadul kalimpál, ha felmegy az első emeletre. Időnként légszomjat érez. Hirtelen halálérzetek kínozzák, a megsemmisülés ájulása kísérti meg. Másnap 45 percen átúszik a folyóban, s utána gyalog megy fel a Svábhegyre. Étvágya kielégítő, nem eszik sokat. Alkoholista. Pálinkát és pezsgőt nem iszik soha. Csak bort. Este, munka és vacsora után 1,2 litert, soha többet. Rengeteget dohányzik. 3 hónaponként nikotinmérgezése van, arcszíne ilyenkor sárga, megizzad, homlokán hideg verejték üt ki, érlökése kihagyásos, 120 ver percenként. Ilyenkor 3 napon át kevesebbet dohányzik, 60 helyett 20-25 szív. Északi szél fuvallatára rögtön légcsihurutot kap, s ez 3 napig tart. A testi fájdalmakat elég jól tűri, s a borról ilyenkor őszinte csodálkozással könnyedén lemond. Érzelmes, könnyen sír, de ugyanakkor szívós. Lehetőleg ellent mond, rögtön és mindenkinek, de nem tud haragot tartani, megbékül. Büszke, csak nem gőgös. Legszívesebben egyedül él, hogy ne sértsék meg büszkeségét, holott nehezen bírja a magányt. Minden és mindenki hívja, izgatja. 2-szer volt szerelmes. Mindkétszer hamar túlesett rajta. A nők nem bíznak benne. Ő sem bízik a nőkben, de nem tudja nélkülözni a társaságukat. Szüksége van testükre és szellemükre, a női társaság légkörére. A férfiak ritkán közömbösek iránta, föltétlen barátai vagy föltétlen ellenségei. A valóságban nincs barátja. Nem tűr ellenvéleményt. Általában nem szeret. Fejformája hosszúkás. Szeret utazni. Szeret télen kisvárosokban ülni a kályha mellett, Krúdit és Prusztot olvasni, s vörösbort inni. Szeret és jól tud gépkocsit vezetni. Kártyajátékon, szerencsejátékon mindig veszít. Pénzdolgokban óvatos, megfontolt, körültekintő. Ugyanakkor könnyen adja ki, csak nem dobálja a körültekintően és óvatosan megszerzett pénzt. Voltak sikerei és voltak bukásai. És most, mikor öregszik, így hiszi és néha bizonygatja, közömbös számára siker és bukás. Már csak egy dolog érdekli igazán, a munka, mely független a sikertől és a bukástól. A munka önmagában. Ez a munka az írás. A férfi esőköpenyben ír. Mindenfélét írt. Cikket, verset, tanulmányt, regényt, útleírást, drámát. Írásait zajos elismerés és csepülő ócsárlás fogadta. Megírták róla, hogy kókler, vásári csepürágó, az írás szegény tolnok, a bérszolgája, majd azt is, hogy izmos tehetség. Néha már ő is úgy érezte, hogy írt néhány tűrhető sort. Franciául és németül olvas és beszél. Magyarul ír is. Mint a hal, vagy a néger. Egyszer decemberben megálltam Pesten az emke előtt. És szédülve álltam, s gondoltam, ez is a hazám itt. Ahogy forradást tapogat az ember homlokán, s mondja, ez is én vagyok, vagy mint a néger Londont nézheti, ahol véletlenül megszületett. Villamosok mentek, és este volt, szemergő, vörhenyes eső esett a keleti fölött.
Egy nagyapám 48-ban csak ugyan elesett a hazáért, és Viktor Gorlicénél a fűbe harapott. És én kenyerek, s füves mezők és lányok illatára emlékeztem hazámból vissza német utcákon, és Luxorban elsápadtam egy sötét téren, mert magyar szavakkal szólított egy arab, és néha gorombán feleltem franciáknak, s kiabáltam, hogy én magyar vagyok, mi fene más. Az emke előtt álltam, és szemelgett a vörhenyes fényben a téli felhő. Lovak mentek, újságot kiabáltak. Egy plakát virított, valami szappan. Egy nő azt mondta, gyere kicsikén, majd valami speciális csinálunk. És egy fény folyton ordított a baksör, és valami egyre rángott és csilingelt. Akkor mégis elszédültem, és megálltam. És néztem magam körül. Akár a néger Londonban, mint a hal, a nápolyi halaskot, mint az ember nézhet itt a földön.

szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérce forma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, bús szívemnek szegénykének. Ha bánatin közlöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsarodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szentedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Illyés Gyula, a zeneszavó. Egy szó, csak egyet ejtene. Abba vörösödik bele, azért feszül meg a zene, azért dadog, nem leli azt a szót. Egy messzi, még ember előtti tiszta szót szeretne kilökni. Azért van emlékkel tele szívcsordításig a zene, s vált annyi hangra, hasztalan, mert az a szó, az hangtalan. Aggastyánként azért dohog, hümmög, smorog, azért sipít úgy, mintha asztma rohamaiban fulladozna, nyelve hegyén volt, az imént majd nem kimondta az igét, a könnyítőt, az oldozót, azt az ember fölötti szót. Azért csillant föl a szeme, s kacagott már-már a zene, kezét tördelve, fölzokogva, azért fut hirtelen sarokba, mert elfeledte azt a szót, a rendtevőt, a fényhozót. Attól visít húrpattanásig, hogy a hátgerinc belefázik, attól nyúlik föl, s nyaklik össze, s fülel eszelősként a csöndbe, hallga mire is, hogy szeress, mert attól még boldog lehetsz. Egyszerre olyan önfeledten, mint boldog nők a szerelemben attól sikolt, majd nem megkapta azt a szót, attól hörög, mert aztán mégse jött. Attól fetreng, veti magát akár a vajúdó anyák, vagy az újszülött csecsemők, attól röhög, mint vadlovak és tégbolyultak, s vadfolyamok, ha mélybe hullnak, mint a megdördült nyári ég arcán a fénylő hasadék, ahogy fogát villantja egy szót, egy ég sugalta, egy távoli, tár még isteni ős szót szeretne ejteni, egy villámfényű hirtelent arról, hogy mit jelent annyi vágya a szívbe, annyi hittel, csak embernek maradni. Ezért törnek egymásra ismét, ismét, futamok, dallamok, hogy egymásból kikényszerítsék ezt a szót, ezt a konokot. Fölsikolt egy-egy még segítség, mint ki szívébe tört kapott, aztán görögnek tova ismét, folyamban birkózó habok, meg annyi hasztalan hal. Mert kezdődik megint, mert nincs vég. Mert megnelitán az is üdvét, ki a legfőbbről csak dadog.

olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is mehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgoz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged hurjaival.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgörbül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsenek. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennybolt, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászhúszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. És a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük gurgulázó korsó, s hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböc, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra. A csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott Jan. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum! Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, les grands voyageurs állítása szerint a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely, regő, rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely, regő, rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágugó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérnyi udvarról, alkoholmámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő gépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Soha sem érünk utól. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágoston rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet. Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzet immár sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, csak a bíró késett eddig. Bűn, bűn alól új bűnt vedlik, s nem tudhatjuk vajon meddig tartatunk ítélet nélkül, s mit bűnhöttünk, azt is végül nem róják-e vissza végül. Megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni, megásni, tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobban, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorlatlan? 1944. június 2-án nagyvárat szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptárigazítása. Ez az ő békeverse. Poklot miattuk kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben néz. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom, néked nyújtom, mennybe, spokolva, szószóló, légy érettünk, közben járunk. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig, folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis foház, gyermeki hangon gügyöget, dicsértessék a te neved. Aj, miféle népek volna! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztassé sarkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, vier Jahre unter der Alt. Piros rózsa tündökli korcáján, szép kalár is tetszik az aljakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendiek, fehérre meszer templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térdepeltünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszástól. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, amit kértem a mérnök urat, adna egy fogatot, arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. De meglátjuk úgy dél felé. Hé-te-hé! Hé-te-hé! Suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszol a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénán. Hé-te-hé! Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz. Vagy ott rothadjon ítélet napi. Már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földi galázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akiért a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél. Adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfúvatnak. Rikító, részpetúnia, szírmany, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalma, karnagy, mise és mese csörgedez, elfillázgat a szoprán, és földön túli édeni nyugalmat balzsamaz rám. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az édes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell az esti üdvösséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőző kedves bivajokra gondol a tej, s megalszik. Tujestva pálya, fereg rá, de dinkoló, de mátká múmi, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halált. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkan íren sárfer lórem, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisímul boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangot, a harang szót, felejtem hamar minden örömöm. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következhet. Csak a lebegés olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a fész, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Kánya Sándornak. A Nyikó vizén, Kükülön, Maroson és Olton dagasztó teknőbe ülnek, mosó teknőbe szállnak a gyermekek, és egyikük eljut az óceánig. Felség vizeinken hajók süllyednek olykor, a patkányok hagyják el mindenek előtt a fedélzetet. Nem vagyunk mi helydehely legények, mások tisztek sem vagyunk, nem vagyunk derék kapitányok. Volnánk csak jámbor hegedősök, kóré muzsikával, pici furujával, szorongó torokkal, elkékülő szájjal, görcsbe rándultan is fújjuk, ugye bátyám, a végső pillanatig. Miként am a zenekar a Titánik fedélzetén. Fehérben. A hegyek alatt alszanak a falvak, ráncos kis öklüket szájukba veszik. Bajszukon sársú sorász, fölöttük fagy sarabolgat, hajukat havak lengetik. Halántékukról fölröppen egy-egy erdős, mindig csak pernye, mi visszahull. Fejük alatt a sárga ég, a rőt töreg zizek, tapodják kis betlemesek, de jászoltalanul. Aludjatok csak kiterítve szépen, a szuszogást majd gondozza a szél, a fájdalom pirossal úgyis észrevétlen üt át, mint gézen a vér. Kocsmafüst. Itt, hol még remeg az ajtó félfába vágott fejszenyél, s a forralt szújka gőzében némán ülnek a favágók, akár a rönkök, megindul valami sziszegő, hószilánkkal perzselő havasi szél. Átfut a termen füstös fellegeivel, s váratlanul kigyulladnak a nyelv savanyú vermeibe elásott szavak, arcokra vénült várakozások, fogakra kövesedett követelések, s kigyulladnak a baj, akár a haj, pállott kazlai, végre! Lassan szenesednek az arcok, az élő hús sistergő szaga terjeng, az őszinteség krematóriuma ez, kimerednek belőle a csontok. Odakünt komondor éj és csönd van, csak Isten házi állatai vonítanak, a kutyák. Megkucorodva, szükölve nézik, hogy az ajtó félfából félelmetes lassan kiolvad a fejszeil. Hideg.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Azt mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is. Hát ez erkölcs?
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót?
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét vette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van, a legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem se.
1: Csodálkozom, hogy még nekem se.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott.
1: Ilyesmi könnyen kitudódik.
0: Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Már biztos föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
0: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
0: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is. Lefeküdni.

pacal portói módra. Egyszer, térens időn kívül egy étteremben hideg pacalt tálaltak elém szerelem helyen. Szóltam finoman a konyha küldöttjének, hogy melegen szeretem, és hogy a pacalt, méghozzá portói módra, soha sem eszik hidegen. Türelmetlenek voltak hozzá. Hát sehol se lehet igazunk, még az étteremben sem. Nem ettem meg, nem kértem másikat. Rendeztem a számlát, és elkezdtem az utcát róla felsfalá. Ki tudja, mit jelent ez? Velem történt, de én sem tudom. Azt jól tudom, hogy mindenkinek a gyerekkorában van egy kert. A magunké, vagy a közé, vagy a szomszédoké. Jól tudom én, hogy a játékunk volt ott az igazi úr. S hogy a szomorúság csak a májé. Nagyon is jól tudom én. De ha szerelmet kértem, miért hoztak nekem pudra? Hidegen. Nem olyan étel az, ami hidegen ehető. Nekem mégis hidegen hozták. Nem panaszkodtam, pedig hideg volt. Senki se tudja megenni hideget. De ez hideg volt. Osztalány.

Egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozóhoz című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szülted volna meg a verset, mondták szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indisponált lehettem. Szegény, tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta. Köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumára. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ezt nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát ki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közelek. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék. Ki az, aki elől megy? Mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta lány, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljes ember.
ne pihentesse karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká, mégis vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

0: János pap országa.
1: Büszke, harcos, kalandor nép volt a magyar nemzet. Két évük alatt, mely ha mottant jobbra-balra sebb. Jobbra-balra, merre fordult a fegyvernek élet. Puszta lett a népes ország, és üvöltött rajta végig harcosok nevét. Én a német, minthogy ő rá járt a rúd legjobban, megfélemlék, megbúsula, cselszövött titokban. Nem bírván az oroszlánnal, annak vermetása. Takarónak a veremre, mint egyéb gazságra, jó lesz Krisztus szent vallása. Ázsiának sáskaféle kóborló fogánya, Isten a te lelkedet bár mind pokolra hányja. Ne legyen az idvességben soha semmi részed. Lelked üdvösségeért nem, de saját bőrünk javáért megtérítünk téged. Így beszélt a német papság, és a pénzbe markolt. A papok nagy torkú zsákja már akkor is megvolt. Bor tulok lett a dulási, a pénz nem kímélte, tudta, nem vész kárba semmi. Húzni fogja firól fira az uzsorát érte. Lett is aztán dinom dánom, keresztjén tivornya. Hirdeti az Isten igét, papok bora, bornya. Kocsma lett az Isten háza, melyben ittak, ettek, s egy-két szentnek a nevét, ha elgagyogták, részek fővel mindent megfizettek. Kiváltképpen egy pap, neve Iván, azaz János, többi közt legjobban értett ehhez a munkához. Udvarán örökké tombolt a lagú, kaláka, hét mérföldre érzett a szag. Úgy hívták ezt a vidéket, János pap ország. Kedves ország volt ez a táj minden naplopónak, kaszakapa kerülőnek, éhen kóborlónak. Kújtorgó evek lakoztak a jósült szagában. Újtorgó magyar nép dőzsölt, ha tudott keresztet hányni, Jánossal magát. Sült ökör hevert szanaszét János udvarában, két szarván poros csobányok, kard az oldalában, akinek tetszett, oda ment az ökörből, vágott, jót ivott rá csobángó. Nem is könnyen hagyta aztán ezt a jó országot. Alig futott ennek híre a népség között el, aki nem jött a szagára, a hírére jött el. Nem, hogy jól lakjék, hanem csak, hogy valamit látta. Addig nézte, hogy maga is megkívánta kívül a palánkot. És aki egyszer megkívánta, az be is bocsáták, fogányfővel el nem hagyta többé a kalátát, megtaníták kulacsszónál a Krisztus hitére. Vagy nem is a hitre, hanem a vallást elindokító sok mindenféle. Első ága volt a hitnek, elmondom adják, hogy minden termék tizedét a papoknak adják, bort és búzát és baromfit, földeket is mellé, aluszámra jobbágyvében, aki a kövér pusztákat ingyen megvizet. Másik ága volt a hitnek, hogy ne kapja kincsen, mennyországban a gazdagnak semmi helye nincsen. Ne rabold el a némettől, ami neki termett, sőt, ha ingedet lehúzza, az se bánd, mert Isten úgy ad lelkednek kegyelmet. Harmadik volt, országodat pap kezére bízzad, ő ráért tanácsot adni, míg más ember izzad. Ő mindent végez helyetted, kell-e több jó annál? Bízd rá, ami gondba jőne, legyen ébren, hadd aludjék anyád. Negyedik hit ágazatja, házasodjál össze, gyenge a magyar, ha minden nemzet nincsen közte. Hozz lakót, minél több félét, ültesd a nyakat. Béketűréssel fogadjad, ha tulajdon Eszterhéjad alól kizaklatta. 5. Mit éjszüden hív? Az is ilyenféle rágalom, káromkodás a megváltó nevének, melyeken a jó magyarság gyönyörűen épül. Idegen kalandoroktól kihagyá magát pusztítni, csak nem minden. Legott a királyi székre, német ember hágott, aki fogta, másnak adta titkon az országot. S amiatt, hogy másnak adta, s a magyart megrontá, iszonyú belháborúban magyar a magyarnak vérét esztendőkig mondja. Attól kezdve többször is volt János pap országa. Sült galamb, borral folyó ér és ingyen kaláka, melyekért a jó magyar nép mindenét odakar, s tett olyat részek fejével, hogy mikor kiózanodott, százszor megsiratta. Most is vannak, akik ilyen hízlalóba vágynak, lomhán a gyomornak élni, és élni az ágynak, kik előtt a hashoz mérve a haza sem drága, s miről ezt küzdésre készti, felsohajtnak. Jöjj el, János papor!
0: Bobby.

Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárak felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, haladkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély, Naturád avid bár, karnivor, nem

Eddig volt, mindig volt holtig az, egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet, a múzeum. Már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.

húzz, zsák! Kezemmel, lábammal csonthúsban, hurcolom magam a zsák húsban. Ülök szegény pár a húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig, korrajza, korrajza, kirajzik. Nevemet kizengem, felzubog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam. Kezemmel, lábammal csonthúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húzsákban, nem hiszek én már a múzsákban.

0: Kertakaru.
1: Jó.
0: Kertakaru.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kertakaru. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
0: Na, kelt a karó.

Pozorai példa. 50 huszár volt akkor a szabadság, annyi volt itt a nemzet, a magyar, és szembe hozva a császár parancsát 10 000 fő 12 ágyúval, végig a völgyön a siólapáján rohamra készen, középen a híd, egy fél ország rész fordul vérbe lángba, ha az a híd fő, az is elesik. Hú, sármelléki törpe Termopilé, haloványul a legendás görög merészség és ravasság, a huszárok merészsége és nagy esze mögött. Megindultak nem le az ellenségre, a hegyre föl, és másfél napon át kerülgették, csak járták körbe-körbe a vén Kálvária hegyi derekát. A hegy mögött, mint színfalak mögött még csizmát és csákót is cseréltek ők. Előbb huszárok, most bakák vonultak a hüledező ellenség előtt, mely várta, várta rettegve, mikor dől nyakába az a tenger népözön. 20 tűznél főzték a gulyást a lányok, a másik hegyen a tükörcsösön. Megdördült ott len végül is az ágyú, hetet határig körözve szavát. Kihult a sorból fönn egy-egy huszár, de a többi csak járt, csak vonult tovább, míg föl nem tűntek baltákkal s üvöltve, mint a nádasok csikasz kölykei a pusztaiak, s a szemközti dombon dégről perccel szirasról görgei. Szorító, lődöző, egy-két dülőnév hirdeti csak, mi történt azután. Lettem volna merengve, ülök az őszi vén Kálvárián. Vadászkutyám elnyúlva vár, a puskát papírral cseréltem föl térdemen. Nem a cserjésnek, fönn az őszi égnek bozótját kémleli tekintetem. Hegyre kerültünk, vagy hegyre szorultunk, barátaim, be megritkult sorunk, s be védtelen, jajt zümmögő alattunk az édes ország, melyért harcolunk, s be ingatag a hídfő, és be hangos az ellenség, hogy tódul már felénk. Még rejti gyáván változik a harcmód, de látom én már minden fegyverét. Nem hull golyó még ránk, de hogyha hull is, ha a veszély, mint zápor megered, játsszuk már végig halálos mosollyal e ríkató, vidító szerepet. Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még, ezreg dalaként fújva énekünk. Ha lesz jövő, hadat talál helyünkön, legyőzhetetlen, ha mind itt veszünk.

Juhász Gyula, Magyar nyár, 1918. Pipacsot éget a kövér határra, a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte farr, mint néma katlan, mint izzó part, ölelget lankadatlan. Sejem felhői sáp a türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek, s a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek, tikkatag kövére. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár, keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma, és föllángol a táj, e néma, lomha, ha megútálva száz here pivaszt már, vihart aratva, zendül a magyar nyár.

0: Sárközi György, virágok beszélgetése.
1: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltam. Köszönöm, hogy nagy bolygásodban mégis hozzám hajoltál. Akkor futottál mellém éppen, mikor már-már alákonyultam sötét levelek hűségben.
0: Külön indákon tekeregve búsvirág voltam, búsvirág voltál. Köszönöm, hogy nagy magányodban mégis hozzád karoltál. Már-már sírósan becsukódó kelyhedet rám nyitottad önként, s lelked lelkembe átejtetted, hogy ott forogjon csípős könyként.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok, kergetőzve s összeborulva, mint tengeren játszó sirályok, rászkódva forgó viharokban, bugdosva pergő jégesőkben, idegenül tán mindörökké, de mindöröktől ismerősen.
1: Egymás mellett
0: és egymás ellen nyílunk mi nyugtalan virágok. Megtört gőkben összeakadva, mint száműzött koldus királyok, s úgy nézzük egymást szomorúan, kíváncsian, s mindent tudóan, mint hulló csillagok figyelnek egymás útjára lefutóban.

Nyári felhőkaland. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kinn, s az utak mellett örök, örök a kankai. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

egy vaknyugalmú nyári éjszakán. Üstökös látunk. Egy vaknyugalmú nyári éjszakán kocogtattak a házunk ablakán. Halljátok, gyertek, gyertek hamar, az égen valami nagy csoda van. Ugrottunk ilyetten, mi is lehet, valami titkos, égi üzenet? Én megfogtam anyám meleg kezét, tenyeremben éreztem riad szívét. Mezitláb, ingben, fehér gatyában álltak a szegények a hűs éjszakában, a rémült anyókák álomfehéren dermedtek a csodálatos fényben. Utcára tódult mind a szegény nép, asszonya mellén összefogta ingét, rogyat térdel néztek fel az égre, testet öltött, jóslatra mesélt. A domb fölött, csillagköves égen, gazaltűznél is nagyobb fényességben gyémánthajú szárnyas csődör áll, arany csődör fején, tűz sörén, vérhúzár. Én szorongattam anyám kezét, még most is érzem teste melegét, apám ujjával mutatta fönt az elgomolygó csődör tűzözet. Elszállt a házak fölött kevélyen, mi csak álltunk fénybűvöletében, s utána még nagyobb lett a sötétség. Üstökös sors, káprázat, reménység. Rezi Borda.

látomásokkal áldott élete. Csodák, csodák és látomások, vad villogások, zokogások. Csodák, csodák, csodák ömölnek két szemendől, mint a könnyek. Világot rázó szél nyöszillérei között, a hús lombjait szüntelen rázza a létezés lázas látomása. Szívemet sárkányfoggal rágja az elmúlás szörnyű csodája. Halántékomban tűz dörömből, kiszakadna a vérkörömből, ráomlana az éjszakára, mint a csillagok vérszakála. Tarkómban milliárd meteor hemzseg, fémruhás seregek őkkel, vértezett lovakkal, világ újító akarattal. Kínok kopár szikláit érzem, virágja itt-ott a szemérem, könny rezeg, sóhaj növényi szárán, átok énekem sebzett jó száján. Pedig nem vágytam látomásra, csak a magányra, soha másra. Vágytam egyszerű, tiszta hitre, ami az embert megsegítse, kifakadni, mint a virágok, és meghalni, mint a virágok. Osztani magamat meg mással, nem fölperzselni a látomással, élni derűsen a fényben, és becsukódni észrevétlen. Szólni egyszerű, tiszta szókat, elsiratni az elmúlókat, újongani a születőket, fagytól óvni a növekedőket, lenni kosara piros vakkölyöknek, szalmaháza a kamasz rózsatőknek. Csak úgy, mint az én jó apám volt, aki maga a tisztaság volt, a fizetést mindig hazaadta, és volt egy ünneplő kalapja, amíg a februári este kezét a mellére szögezte, orrát a halál kihegyezte, mint a ceruzát ő, ha elment Pestre. Volt tiszta könycsepp, szelíd óhaj, míg fölitatta a tüdőbaj. De háborgok akár a tenger zöld nyála szikla bálványokra fölver, mélyében látomások nyílnak, foszforos csodái a kínnak, fényt virágzó szörnyű szépek, lomha cápa libbenések, remegő puha bánat erdők, világító kék álomernyők, de szorítanak nagy adók, tejútak kígyó csontvázalók, robbanva, derengve a szívemben, kásásodva és ércesebben, és téged tudnak csak áldani, végzetem aranyszárnyai, szíved körül a fogsorom, mint bárányba vájt saskarom, ki úgy viseled a csodát, mint a tüzes vas koronát, mint láva ömlést gyönge völgy, te izzó asszony Dózsa György, ki sorsodon úgy cipeled vadló sörényű fejemet, mint viasz rózsát a csiga, rajtunk mély tenger éjszaka, a csillagrojtos homlokot, s ujjaiddal elsimítod a duzzadt égő éveket, mint nagyanyám a mirigyeket. Kin átzúg ez a csoda zavar, mint kerten a nyári vihar, ki embermódra elviseled látomásokkal áldott életemet.

Majd 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy min nevet? Egész okosan és nyílt szívűen felelte. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedély sincs. És igaza volt. Hát, mik a szerelemről van szó? Magam is így gondoltam eddig, hogy minél nagyobb szenvedély fűti, annál nagyszerűbb. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben? De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsonyrendűnek, sőt megalázónak, úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták, ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya, mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fenti vézett nős ülni vágyó fiatalember képét szándékain túl, mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokúban érik el legfelső fokra,
akkor teljes. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokoz, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeinkről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegelt nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólani. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kár áll az művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagyna. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkül valóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítjuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

Catullus, gyűlölök és szeretek, de vecseritábor fordítása. Gyűlölök és szeretek, s hogy miért teszem, én se tudom hívni. Bennem történik, s kínja keresztre.

most a világ legszebb sírató dalát Némia átveszik vizsgálata. Írta Caius Valerius Catullus római költő, hogy ki volt ő. Mondjuk róla csak annyit, hogy a legédesebb római költő volt, hogy híres volt arról, hogy mennyire szereti leszbiáját, akit igazi nevén valószínűleg Klódiának hívta. És hogy milyen rosszul járt vele. Ő volt az első, aki ki tudta, ki merte mondani azt a lélektani újságot, hogy oldért ámó, hogy gyűlölök és szeretek egyszerre, amely szóból kiderül, hogy a lélekben egymásra ellentétes tendenciák vannak, mégpedig egyszerre jelenlevő tendenciák, hogy néki erről már fogalma van. De nem erről akarok most szólani. Catullusnak egy távoli tengerparton meghalt a testvérbátyja, s ő egy küldetésével kapcsolatban meglátogatta sírját, és erről a látogatásáról verset is írt. És ez lett a legszebbik verse, oly szép, oly megható, hogy én életem során sose tudtam könnyek nélkül elolvasni. Csak hogy terjesztem ezt hallgatóim elé, mivel hogy nem lehet lefordítani, illetőleg lehet, csak úgy szólván minden szépségét veszti más nyelvre való átültetése közben. Egy szóval azok közé a versek közé tartozik, amelyek lefordíthatatlanok. Úgy határoztam tehát, hogy eredeti szövegében, vagyis latinul fogom ezt a verset közölni hallgatóimmal, és hogy nem értenek latinul, majd úgy fogom elmondani, hogy megsejtsék a lényegét, amit azért lehet megtennem, mert éppen a hangzás az, amely ő remek, és amellett félre nem érthető. Jaj, szavak, a sors ellen való átkozódás, könnyes fájdalom hangzik ki belőle félreérthetetlenül, még annak számára is, aki nem érti szövegét. És éppen ez, a hangzás az, a gyászos extázis, majd a gyászos megnyugvás tompultsága az, amit úgy látszik, semmilyen modern nyelv nem tud úgy kifejezésre juttatni, mint ez a latin carmen lugubre, vagyis gyászdal. Halljuk tehát, hiszen csak 10 sor az egész. Multas per gentis et multa per equora vectus, advenio has miseras fraterat inferias, ut te postremo donare munere mortis, et mutam nequiquam alloquere sine. Quando quidem fortuna mihi te te absulit ipsum, heum miser indigne fraterat ente mihi. Nunc tamen interea hec prisco que more parentum, tradita sunt tristes munerad imperias, accipe frater multam manantia fletu, atque interpetum frater ave atque vale. De nem csak hangzásbeli remeklésről van itt szó, hanem az egymásra következő periódusok tökéletességéről. Első periódus. Messzi útról eljöttem ide a rettenetes mélységekig, hogy a halál végső adományát megadjam neked, és ám bár hiába, de megszólítsam néma hamolyt. Második periódus, és ez már jajszó. Mint hogy a sors téged magadat elrabolt tőlem, ó Isten testvér, mi esztelenül rabolt el a sor. Harmadik periódus. Most már azonban, hogy ősi szokás szerint elvégeztetett a mélységeknek tett szomorú szolgálat, fogadd ezt testvéri zokogásommal, s mind az örökké valóságig testvéri áldott és ég veled. Vagyis ezzel a szóval, hogy frater, ave, atque vale, tökéletesen lezárul a költemény, szinte mint mikor az ember sírjára rádobják az utolsó göröngyöt.

Az olvasók neheztelnek a költőkre, azért mert nem értik azt, amit olvasnak, és a költők még jobban neheztelnek az olvasóra, hogy nem fogadják kellően azt, amit a szívük mélyéből ők mondanak. Az bizonyos, hogy a mai olvasó mást vár a költészettől, mint amit kap. A költészet belebunkolódzott valami túl nagy egyéni esedésbe, holott az embereket egyre kevésbé az egyéni sorsuk érdekli a művészek részéről, hanem a közgondok. Ezeket a közgondokat a költők mióta a világ mindig kifejezték. Néha roppant nehéz ezeket kifejezni, ekkor kell valóban a költőknek erőfeszítést végezniük, hogy megközelítsék nem a olvasó igényét, az igazságnak a művészi kifejezését. Én hiszem azt, hogy nincs olyan probléma, amit művészettel nem lehetne átültetni az emberek fejébe igen hatékonyan. Csak erre persze az emberek nem adnak kellő figyelmet se a műveknek. Kéz dolgot akarnak kapni, a költőtől is majdnem olyan hangot várnak, mint a politikustól. Hát innen van, azt hiszem, a nagy ellentét, de ez megoldható úgy, hogy hát föl kell kötni a nevezetes pizsamát, már a művészeknek mondom ezt, óriási erőfeszítés. Petőfi Sándornak, vagy Berzsenyi Dánielnek sem volt könnyebb dolga közügyekről írni. Könnyű volt nekik legfeljebb azért, mert lángelmék voltak. Na, de hát a művészetet nem csak lángelmével kell legalább megkezdeni, bele kell vágni. Én valóban, annélkül, hogy elítélném azokat az mondjuk elvont, absztrakt költőket, akik egy kicsit vindikálják maguknak, hogy ők az igazi költészet. Ismerjük Valérinak a poézi pürről való tételét. Ezt ma mindenki kisajátítja magának, hogy minél rejtelmesebb, minél bensőségesebben elrejtett a művészi elem, annál magasabb rendű. Ez hamis. Ez nem így van. Nem azt kívánom Petőfi Sándor példáját követendő, hogy a költők a tábornokok és a katonák helyett halljanak meg, hanem a maguk területén tegyenek olyan tetteket, amilyet mondjuk a jó katonák a csatatéren. Bemnek nagyon jó érzéke volt, amikor ingerülten el akarta kergetni Petőfiat Segesvári csatatéren, nagy fájdalom, hogy nem sikerült neki. A költőnek a dolga, hogy kifejezzen olyan érzéseket, olyan gondolatokat, olyan erővel, amelyek épp úgy hatnak a társadalomra, mint egy győzelem a csatatéren. Hát ezt nem veszik eléggé tekintetbe az emberek, szóval a költői tett az elsősorban művészi tett. Nem azt mondom, hogy a költő ne politizáljon. Ma nagyon is divat ez, hogy nagyon sokan mondják, én megvetem a politikát. Ez nagyon egyszerű mondani. Senki se veti meg a politikát, mindnyájan közösségbe élünk. Én legfeljebb mondjuk eltávolítom látókörhendű politikát. De hát véresen benne élünk a poliszba, szóval a közösségbe, tehát a költő dolga is ezzel foglalkozni. Súlyos szót mondok ki, nem büszkeségről van itten csak szó, tehetségről is. Sajnos verset írni, művészi alkotást előállítani, ihlet, adottság, fölkészültség nélkül nem lehet. Most minél kevesebb a kontroll arra, hogy mi a művészet. Tehát minél jobban azt mondja, a művészet az, amit én kifejezek. Tehát teljesen egyéni vagyok is. A szürrealizmust én magam nagyra becsültem, sőt gyakoroltam az ifjú korom idején, mert ez annyira individuális, tudod, hogy az engem nem érdekel. Szóval ki merjem mondani azt, hogy saját személyem, akármennyire fontos, mint művészi alany nem érdekel. Mert a művészetnek elengedhetetlen tartozéka, hogy tessék,
Szóval a művészetnek tetszést kell elérnie, anélkül nincs művészet. De ettől csak egy centiméter a tetszelgés, amitől még egy centi a riszálás, az önkelletés. Hát általában a költőket mondjuk két ilyen kategóriába lehet osztani, hogy szintén a századfordulón divatos jelző volt, hogy mindenki ott önmegvalósításra törekedett. Ugye Kovács Jani Kiskun Borozsmán meg akarta versbe valósítani önmagát. Na nem, ez nagy tévedés, a legegyszerűbb, ugye? Egy olyan emberi tartalmat valósíts meg a magad kifejezésével, ami köz emberi érték. Tudod? Petőfiben nem az a nagy, hogy ő véletlenül egy kocsmárosnak a fia volt, hanem mit fejezett, és négy fia volt, hanem mit fejezett ki a saját sorsánát ebből a nagy adottságból. A magyar dráma irodalomnak, ahogyan az iskolában tanultuk, három nagy dicsősége volt a múlt században, a Bang-Bang, az ember tragédiája és a Kegyenc. Az első kettőt mindenki láthatta a színpadon is, a harmadikról, a Kegyencről mindnyájon csak az iskolában tanultunk, hogy milyen fontos, milyen nagy szerepet játszott az irodalom történetben ez a darab. Maga a gondolat, amit maga Teleki László is ki akart fejezni, egy idő fölötti, mindenkorra érvényes, igen drámai erejű és igen drámai megfogalmazású eszme. Tulajdonképpen az, hogy ártatlan lehet-e valaki, aki minden hatalmat maga számára követel. A darabba adva van egy jó hiszemű, jó szándékű, még rokon szenves császár is, akit azonban mindenki istenként tisztel, és ez a helyzet majdnem ördöggé változtatja az embert. Szóval a darab eszméje az, hogy büntetlenül nem lehet senki zsarnok a Földön. Ezt a 20. században kifejezendő, igen fontos gondolatnak éreztem, azt, hogy az emberi ideálokhoz kell ragaszkodni. A darabnak tulajdonképpen három főhőse van, a császár, aki mondom, rokonszenves és szinte a saját akarata ellenére lesz megölendő, megbüntetendő ördög. Van azután egy kormányzó, aki minden hatalmat a császárnak szolgáltat, akinek a gondolata az, hogy egy ügyér mindent el lehet követni, még embertelenséget is, mindent föl lehet áldozni. Tehát, hogyha van egy abszolút gondolat, akkor azt abszolút erővel kell szolgálni. Tehát ez az ember még a feleségét is föl akarja áldozni azért, hogy a célját, Róma megmentését, szóval egy szép emberi gondolatot köröztül tudjon vinni. Kiderül, hogy ez is képtelenség. Tehát még egy óriási eszméért sem lehet emberietlen dolgot elkövetni. Mert ez, hogy a feleségét föláldozza, vagyis odadobja a császárnak, ez tulajdonképpen már az egy istennek se jár ilyen áldozat. A harmadik hős az éppen az asszony, aki szerelemből és sértettségből, és azért, hogy a férjét megmentse, elvállalja ezt az embertelen áldozatot, de szintén belebukik. Tulajdonképpen tehát három ember sorsán mutatódik meg egy drámába az, hogy még az Isten se lehet emberietlen módon szolgálni. Tehát az emberi érzés, az emberi igazságérzet, az emberi jognak az érvényesülése, az az örök és a legfontosabb elv minden társadalomban.

0: a költészet, a megosztottság, a kirekesztettség, a meg nem értés állapotában van. Mégpedig oly módon, ami nem kívánunk. Mert ha egy irodalom, akár egy nemzeti, akár egy kontinensi sok részre oszlik, az önmagában nem a gyöngeség jele. Sőt, a család, amelyben nyüzsögnek a gyermekek, akár civódva, kétségtelenül egészségesebb, erősebb, mint az, amelyben egy bármi kitűnő nagyapa egyetlen unokában folyt. Itt más szétválásról van szó. Arról az atomizálódásról, amelyben az egész társadalom szenved, amelynek a költészet is csak jelensége. Erkölcs és haszon, vallás és érdek egyként rendeli az anyagi jólét szünetlen emelkedését a világ minden sarkán. Érdeke az ördöginek ez az együttműködése abban, hogy az emberi lét alapföltételei ne csak javuljanak, hanem összehangolódjanak, kiegyenlítődjenek. Sarkigazság, hogy világgazdaság, világgazdálkodás csak úgy lehet jó, ha mindenütt jó, ha egyetemes. És a lelkek egysége, a földi halandóknak az a belső közössége, amely nélkül az előbbinek, az anyaginak a működése is csak üres járat. Ifjú fővel én logikai fölépítést tulajdonítottam annak, hogy a nevezetes hármas jelmondatban a testvériség mint egy csúcsként áll a szabadság és az egyenlőség után azok szintéziséül. Az egyén vele leli meg tökéletes helyét a közösségben. És mit látunk? A társadalom is tökéletesedik, és az egyén is. De a kettő viszonya, nem kis kutyaszorítóban vagyunk. És a költők hallgatnak hagyjuk. Illetve akár hallgathatnának is, mondja egy még keményebb megrovás, mert kiérti a szavukat. Igen, ez a kifogás hangzik leggyakrabban az olvasók úgynevezett széles köréből a modern költők ellen, hogy minél maibbak, annál érthetetlenebbek, hogy logikájuk valami más. A költők viszont vágya pedig ez. A világ tele van megoldhatatlan problémákkal, nem megoldatlannal, ügyeljünk a szóra. Olyanokkal, amelyek a fogalmak és a fogalmazások mai használata miatt ma így megoldhatlanak. A rák föltöhetően megoldható lesz, mert a problémát odaillő, és nem például a sáska járáshoz illő fogalmakkal s ellenszerekkel közelítgetik. Az emberiség örökölt és vészesen szaporodó, babona természetű problémái, a faji és újabban már Európa közepén is, az anyanyelvi türelmetlenség tünetei épp azért gyógyíthatatlanok már és még, mert gyógyítószerük régóta alig tartalmaz több értelmet, mint azok a gyermekkori kadenciák, melyeket a csiga előcsalogatására, a katicabogár elröppentésére fújtunk. A nyelv, mely a világ sorsát intézi, absztraktabb, elvontabb, mint a költőké. Az elmúlt évtizedekben a költészet világszerte jelentős alakulásban van. Vége az üres szellemi tréfáknak, de a mosolytalan vaskalaposságnak is. Az új irány már-már divat is azt kívánja, hogy könnyedén, vagyis a költészet legtökéletesebb fogásaival mondjuk ki a legbajosabb dolgokat. Van súly, aminek cipelése segítség. A kötéltáncosok bambusz rudján a két végében ólom van, ennek egyensúlyával szaladnak a magasban. De hogyan használjuk mi efféle szárnyként korunk egyre nehezebb gondjait úgy, hogy közben produkciót is végezzünk, azaz tetszést is arassunk? Mert hisz ennél, ha nem megyünk át, sőt, ha nem tánclépéssel megyünk át a kötélen, nem azok vagy.
1: Az, hogy költők, művészek Tolstojjal gyűjtik az élükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? hanem a tolsztói magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk fel. Szerintem a lett okkulistább kiállt ez, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki benn van a folyó közepén, ami egy rossz a sorsa, nincs pessimizmus, az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, halhatatlan, pedig az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban felfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkiismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fagyi, bőrci, arcilik miatt nem vetettek, nem kínoztak meg, tehát soha úgy a környezetünkben, mint ma.
2: A felnőttek...

Minden versenyző győztesként tépte át a célszalagot. Csak kevesen vették észre az indító halálát. Azóta hagyomány lett. Aki indít, a halántékát veszi célba. Az indító pisztoly, mely annyi aranyérmet szerzett, most az én kezembe került. A vágtázók már le is térdeltek a rajtvonalra. Szemüket a célra szegezték, s mint tiszta fajparipáknak remeg az orrcimpájuk a várakozástól. Csak a csattanásra várnak. Az indító pisztoly tenyerembe sír. Lászlófi Aladár.

vagyok. Miért vagyok? S ha nem tudom, legalább miért nem hagyok békét neked vele. Az ősz, a nyarak sose várnak senkire. Mennek, bánva, ami nem volt, mint a koravének, elmennek, eltűnnek egyedül. Miért rántalak magammal téged? Álljak neki is az űrbe, kiáll csak egy nagyot, keserves kíváncsi követelőzőt, minek vagyok? Vajon mi visszhangozná? Mi? Örökre beissza a faltalan semmi, vagy nem engedi vissza a tapétás vatta felhő, s mire fiam is felnő, mégse jön még válasz. Nem elég ezer élet. Én legtöbbet egyet élek. Mint zsebelem kuporgassam a szikrát, hogy egyszer villámolhatok majd. A fogam folytva koccan a mához, de ne harapjak, nem szabad, majd. Nem. Most rögtön és mindig akarok. Azért is haragvón harapok mindenből a világon, ami élet. Sóhajtok, s ököllel verem az asztalt, csókolok, mettelek széppel, piszokkal, ijesztek és félek. Félek. Mert kibékülhetnék én a sorssal, ha te nem volnál. S mégis de áldott teher vagy nekem, embernyi nehézzé sűrítő súlyom. Hozzám nem elég úgysem más, hogy egész legyen hitetlen féllétem. Mint el nem ért kritikus tömeg, nem robban, és nem terem új urános csodákot nélküled. Pedig én azt akarok teremni. Édes és könnyű ízű emlékeket a részletekben élő világnak magáról, s a tehetetlenség leláncolt fiáról, a gyermek szakállas koponyarcú fenelegényről, aki még bakkancsán állhat gerince, a halhatatlansággal is szembenevet. Amíg él, nem cserélne a nappal, akkor se kéne, s volna elég. Az emberség helyett az öröklét, ha túlélné magát, s az egész történelem utáni kort. Nem. Világok nélkül, nem emberként, meghalni halhatatlanul nem elég. Az életem akár a tűz, csak addig melegít, amíg én. Ha nagy tűz leszek, nagy égés lesz. Világíthat tovább, messzig, mint alkottam szándékolt. De amíg éltem, az élet szolgálatában voltam szerelmes bolond. Az idő úgy nyalja fel a tintámat, hogy minden csepp két cseppje a világnak. Egyik a kék anyag, mit a toll préhe az üvegbe szúrva magára vonz. Másik, ember gondok nem alvadó vére, az én kohóból csurranó bronz. Vállalod? Nem rozsdamentes élet. Mint dobhártyátlan tömör szobor, nem visszhangzik, nem gondol és nem szól. Értesz vagy nem? Akarsz-e érteni? Néha félek hinni, és néha nem merem kérdezni sem. De ha te nem tartsz velem annyi megbuktató világvad ellen, mi lesz vele? Hallgatlak, magam biztatva várlak. Akarod? Visszhangozol? Bennem a kétségek futótüzétől addig lehet már minden szénnésül, mire benned, mint kétségbeesett kősz.

kiáró tóból ölelő puha hullám, az igenlés felmerül. Ne vigy engem a kísértésbe, mert érted, úgyis mindent hagyok. Elszórok mindent, mert kevés a sok ahhoz, hogy akarhassam helyetted. Pirinyó koldus, gazdag óriás vagyok. Mindent akarj, és mindent adok. Csak ne átkozd majd magad el a tetted, mert nem a magaméból vetted. Látod, én nem a magamé vagyok.

0: Marin Sorescu, Babona.
1: Bal lábával mosakszik a macskám, háború lesz megint.
2: Megfigyeltem, ahányszor csak bal lábával mosakszik, számottevően növekszik a nemzetközi feszültség. Hogy a csodába látja az öt világrészt? Pűtia költözött volna szeme bogarába, az, aki képes arra, hogy jó előre egy szuszra ledarálja az egész történelmet.
0: Sírhatnékom van, ha meggondolom, hogy én meg a csillagos ég, amit ejtőernyőnek csatoltam a hátamra, végső fokon egy macska szeszélyeitől függünk. Fene a pofádat, te lusta dög, takarodj egerészni, ne csinálj nekem világháborút.
3: Marin Sorescu, Schweik. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweik ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweik, a derék katona húzódik félre. Első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: az ember a legerősebb.
1: Jó reggel, farkaskodj.
2: Adjon Isten medvekoma.
1: Hát neked mi baj? Olyan szomorú, hogy a három napot esős idő.
2: Hagyd el, medvekoma. Ne is kérdezd. Nem látod? Fejem, nyakam, oldalam csupa vér.
1: Az farkas bomb. Talán bizony verekedtél valamelyik atyád fiával.
2: Dehogy azzal. Az emberrel akadtam össze. De meg is jártam. Cudarul megtépázod.
1: Szégyel magad, harka, kumarata. Hát még az ember is valami. Na, neked fél fogamra sem.
2: Ne bízd el magad, medvekoma. Bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon.
1: Én tudom,
2: mert én próbáltam. Bementem a faluba. Hát, ha akadna egy kis bárány pecsenye. Csak hogy a kutya észrevett. S ám bátor atyafiságban volnánk, elárult a gazdájának. Az ugatásra kijött az ember, s valami fokossal, vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elván szorogni.
1: Már én mégis azt mondom, hogy elbánnék vele. Hiszed-e, hogy itt est a bokrot? Mislik betépem! Így tépném össze. Embert is. Meghiszem azt, komán.
2: Csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor.
1: Hiszen csak ne hagyja. Úgy is összeszaggatod.
2: Nem hiszem, komám.
1: Nem-e? Hát, fogadjunk egy nyúlba, hogy az első ember, aki erre jár, biszlikbe szaggatom.
2: Itt a mancsom, nem disznóláb.
1: Itt a talpam, ez sem az.
2: Na hát akkor húzódjunk be ide a málna bokor tövébe, és várjuk a jó szerencsét.
3: Mennyi málna, szép piros, milyen édes, zamatos. Te leszed a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte piculát, veszek rajta pántlikát. Befonom a hajamba, a királyfi meglátja, asztalához invitál, aranytálból megkínál. És mi van az aranytálban? Édes piros málna!
4: Panni! Pannikám!
3: Megyek, édesanyám! Megyek, édesanyám!
4: Aki megsegíti a vétét fillével, megáldja az Isten mind a két kezét.
1: Hát mi, ha nem, ez csak volt.
5: Mi csak? Mennyi itt a csirkegomba?
6: Egész fészek alja. Ebből aztán urassal megvacsorázom. Olyan finom, mint a paprikás csirke. Minden ujjad megnyalod utána.
1: Már ember úgy falaskod.
2: Maradj nyugtan.
1: Ez csak asszony.
5: Panni! Hol az én kislányom?
3: Itt vagyok, málnát szedek.
5: Gyere, igyekezzünk hazafelé, mielőtt ránk esteledik.
3: Beleszedem a kasom, a boltosnak eladom. Kapok érte picilát, teszek rajta pánkot.
7: Kifakó, szaporáz! Nekivélt a lábad, a huszár, meg a ló hazafele vágta.
1: Ez csak ember. Ez már ember. Egy huszár a lován. Csülökre medve koma!
7: Innye, aki árdolja! Félre az utamból! A király katonája vagyok én! Félre, te szörmók mackó, mert menten keresztül lőlek! Mi a? Nem fog a golyó?
2: Na megállj csak! Itt a kardom! Mindjárt megberet vállak! Nesze! Nesze! Kellemi! A kirilej szomát!
7: Fuss csak, fuss! Nem megyek utána, de kerülj csak még egyszer az utamba! Kocsonyát csinálok a talpadból! Kifakó! Szaporász!

0: Nawet Bekoma kinyerte meg a fogadást.
1: Nem hittem, hogy így csúfalt. Mire észrevettem magam, kétszer a szemem közé köpött. Na, hiszen ettől még nem ijedtem volna meg, de mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal kezdett el nyalogatni. Már annak a felese volt tréfa. Szégyen a futás, de hasznos, gondoltam, és elszálltam. Igazad van, farkas koma. Az ember a legerősebb állat.

0: király kisasszony cipője. Hol volt, hol nem volt, egy szépséges szép király kisasszony, és annak egy pár bolha bőrcipője. Szép volt a király kisasszony, olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához hercegek, királyfik, mindenféle válogatott legények. Kérték feleségül mézes-mázos szóval, de hiába. A világ szép király kisasszony csak kacagott rajtuk. Pedig volt egy a hercegek között, aki neki is tetszett egy kicsit, de őt még a többinél is jobban kigúnyolta, kikacagta a szívtelen király kisasszony. Hát ez a herceg gondolt egyet, levetette szép fényes gúnyáját, felöltözött koldus ruhába, beszegődött a palotába kályha fűtőnek, és elbújt a király kisasszony hálókamrája mellett a kályhajukba. Amikor beesteledett, hallja ám, hogy jön a király kisasszony, beszélget a szobalánnyal.
1: Eleget bosszantott ez a sok kérőm. Holnap végét szakasztom ennek a nagy vendéggyárásnak.
2: Ideje bizony, felséges király kisasszony. Ki kell választani egyet, annak legyen a felesége. A többi menjen Isten hírével.
1: Elkergetem én őket mindegy szálig.
2: Jaj, nem lesz az úgy jó, mert akkor még valami bajt találnak csinálni.
1: Dehogy csinálnak. Kihirdetem, hogy annak leszek a felesége, aki megfelel a kérdésekre.
2: Hát, ha akad egy, aki megfelel.
1: Ne félj te attól, mert én majd azt kérdezem tőlük, milyen állat bőréből van a cipőm? Meglásd! Egy se találja ki, hogy bolha bőrből. Te voltál a 97. Te sem találtad el. Nem vakondok bőréből készült a cipőm. Vakondok vagy te magad, azért nem látsz a szemettől. Van-e még kérőm?
3: Én felséges király kisasszony. Ez a te cipellőd könnyű, mint a tolvide, s fekete, mint a szurok.
1: Hallod, egy te 98. kérő. Ez nem válasz a kérdésembe. Akkor mondd inkább, mi a beleje.
3: Ugyan milyen állat lehet az, amelyik könnyű is, fekete is? Valami madárféle? Holló? Fekete rigó?
1: Nem találtad el?
3: Oh-oh, ez még csak kérdés volt. A válasz ezután következik.
1: Mondd, ha tudod.
3: A cipő bőre bőgő majom.
1: Van én nékem elég bajom. Dehogy kell egy bőgő majom. Nem találtad el. Mehet Isten hírivel!
4: Én következem!
1: Állj elém! Te vagy a 99. kérő.
4: Ez a bőr olyan állaton termett, amelyik fára mászott.
1: Dehogy mászott. Sose mászott.
4: Soha? Hát, ugyan mind csinálták, ha nem kaptafán.
1: Te pedig akasztófán végzed, ha el nem találod.
4: A viszket is a nyakam. Hát még a tenyerem. Jaj neked, ha eltalálom az igazat.
1: Halljam a választ.
4: Ördögbőr.
1: Válaszodtól megcsömörlök. Elkotródhatsz. Szegény ördög?
5: Megmondom én.
1: Te meg miféle szerzet vagy? Nem rüstelled magad ilyen szurtosan, rongyosan beállítani leánykérőbe?
5: Az röstelje magát, aki miatt koldus ruhát hordok.
1: Királyfiak, hercegek voltak az én kérőim.
5: Volt-e sütnivalójuk?
1: Neked olyan sok van?
5: Tudom, amit tudok.
1: Akkor azt is tudd meg,
2: Ebrúdon hányatlak ki az udvaromból, ha el nem találod az igazat.
5: Akár a hóhér kezére is adhatsz. De ha eltalálom, a feleségem leszel?
2: Szavam rá.
5: Az a cipő, felséges király kisasszony, bolha bőrből van. Na, nincs kacagás?
2: Eltaláltad, te koldus ember. És én a szavamat meg nem másítom. Feleséged vagyok ez órától fogva. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el egymástól minket.
5: Jól van. Hát akkor csak vesd le lelkem feleségem szép selyem ruhádat. Öltöz te is koldus ruhába, mert úgy illünk egymáshoz.
0: Akart, nem akart, koldus ruhába öltözött a kevés király kisasszony, és ment az urával a falu végére, egy piszkos kaibába, az volt a lakás kezentúr. Reggeltől estig koldulni jártak. Egyszer jön egy hajdú, kizavarja a koldusasszonyt a többi szegénnyel, a herceg földjére kapálni. Ment az ura is, de nem kapálni, hanem egyenest a palotájába. Ott fölvette ragyogó cifraruháját, úgy ballagott ki a kapásokhoz. Dicsérte mindet, csak a feleségét szitta, becsmérelte. Pedig szegényről csak úgy csorgott a veríték. No, elkövetkezik a vacsora ideje. Asztalhoz ültetik a napszámosokat. Ezüst kanalat tesznek mindenkinek a tányérjához. A herceg pedig titokban belecsúsztatott egy kanalat a felesége zsebébe. Lett is nagy haddelhad vacsora után, mikor az inasok észrevették, hogy hibázzik egy ezüst kanál.
5: Kérjétek csak azt a koldusasszonyt, aki egész nap semmit sem dolgozott.
2: Én, felséges herceg úr, többet kapáltam, mint két napszámos. Csupa vérhólyag a tenyerem.
5: Nem vagyok én vakondok, hogy ne látnék a szememtől. Kapálás helyett a napot loptad. Az ezüst kanalat is biztosan te loptad el. Motozzátok meg!
2: Ne! Ne bántsanak! Nem vagyok én tolvaj!
5: Majd én magam. Ti csak fogjátok körül, mert az efféle népség egy-kettőre úgy megugrik, mint akinek bolhacipő van a lábán.
2: Nincs már nekem semmiféle cipő.
5: Ez itt mi a zsebedben? Aki keres, az talál! Itt van az ezüst kanál!
2: Jóisten! Hogy került ez hozzá?
5: Azt mondd meg inkább, mit évő legyek veled.
2: Sose loptam, sose hazudtam. Mégis mindenki engem kacag. Záros tömlöcbe, vétest fejemet. Egyik se fáj jobban, mint ez a megszégyenítés.
5: Be is záratlak, édes lelkem, de ide a két karomba. Megbűnhődtél a kevéségedért, most már ismerj meg. Én vagyok a te hites urad, a hatalmas herceg, nem pedig szurtos, rongyos koldús. 99 kérődet csúffá tetted, megérdemelted, hogy a századik téged tegyen azzá. De most már vesd le rongyaidat, öltöz ismét sejembe. Ásó, kapa, meg a nagy harang válaszol el minket egymást.

0: gombráról, és az olyan dolgokról beszélt nekem, amikről soha se tudtam. Olyasmiket mutatott, amikhez hasonlót soha sem láttam.
1: Újfajta vadat? Jó vadászat volt?
0: Nem volt ez vad. A fogam beletört volna, de a fehér tarajos azt mondta, hogy egy ember az életét is odaadná, ha csak láthatná is ezeket a dolgokat. És úgy beszélt, mint aki ismeri az embert.
1: Megnézzük.
2: Aztán mi látnivaló van itt?
3: Hát én semmi nem vagyok.
2: Hát te vagy a fehér tarajos. Jó vadászatot, kobrák atya!
0: Jó vadászatot, testvér!
3: Jó vadászatot! Mi újság a városban?
2: A városban?
3: A fallal kerített nagy városban. A 100 elefánt számtalan ló, meg számlálhatatlan szarvasmara városában. 20 király királyának városában. Régen nem hallottam a hadigongok döngését.
2: A fejünk fölött dzsungel van. Nem ismerek más elefántot, csak Hátit meg a fiait. A király pedig... Mi az király?
0: Mondtam neked, 4 hold tölte előtt. Mondtam neked, hogy a városod nincs többé.
3: A város, amelynek kapuit a király tornyai őrzik, sohasem múlhatik el. Akkor építették, amikor még az apám apja sem bújt ki a tojásból. És állani fog akkor is, amikor a fiam fia olyan fehér lesz, mint én.
2: Itt nyomot vesztettünk. Nem értem, amit beszél.
0: Én sem. Nagyon öreg már. Ó, gobrák atya! Csak a dzsungel van itt, ahogy kezdettől fogva volt.
3: Hát akkor kicsoda ez? Kicsoda ez, aki félelem nélkül állít előttem, és emberi ajakkal beszél a nyelvünkön?
2: Mauglinak hívnak. A dzsungelből való vagyok. Népem a szioni farkasok csapata. Káva testvérem. De kobrák atya, ki vagy te?
3: A király kincsének őrzője vagyok. Akkor küldtek ide a kő alá, amikor még fekete volt a bőröm, hogy meghalni tanítsam azokat, akik lopni jönnek ide. Aztán a fölemelt kő helyén beeresztették a kincset.
2: Mi az a kincs?
3: És ezután mindig csak azért emelték fel a követ, hogy még több kincset bízzanak rám. 100 király gazdagsága van itt. De réges-régen történt, hogy a követ utoljára megmozdították. Azt hiszem, a városom megfeledkezett róla.
0: De nincs már itt város, nézz föl! A fák gyökereit látod, amik szétrepesztik a köveket. Fa és ember nem nő egy helyen.
3: Néhányszor jártak itt emberek, de nem szólaltak meg. Amíg a sötétben el nem csúsztam hozzájuk, akkor sem kiáltoztak soká. De te hazugságokkal jössz ide, és el akarod hitetni, hogy a város nincs, hogy az őrségemnek vége. Az ember sokat változik az idővel, de én nem változom soha, amíg a követ föl nem emelik, és le nem jönnek értem azokat a dalokat énekelve, amiket ismerek. Addig én vagyok a király kincsének őrzője, és senki más.
2: Ká, úgy látom,
3: azt mondod, hogy a város néptelen, és itt vannak a fák gyökerei. Akkor most hajolj le, és vidd el, amit akarsz. Ha élve kijutsz arra, merre bejöttél te, kígyó nyelvű ember, szolgád leszek, és szolgáid lesznek a királyok királyai.
2: Lehetséges, hogy egy saká ilyen mélyre lemászott, és megmarkol fejét.

0: Kell takaró.
1: Jó.
0: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringban, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell halni! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint úgy homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártát. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud ragasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csütőnek. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sosem. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvize elsodott. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elmesült. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.
Ujjaj, nekem.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászminek. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és hűvár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz, szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanúi és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen igaz. A műben is az ember él. Igazában ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, s jól tartanak, mint az erős test rostjai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását is.

és az igaz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem. Az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal, mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes, ami igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Mi nebo ilyen cipőket még nem látott soha senki. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipőzsinór vékonyságú, valami vászonféle sapkakalap, csélcsapódó rányomba fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egészében. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyoznia magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját, egyetlen életemben. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó habozat? Mert jaj, annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábrándja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán. Hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkodhat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólalt csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva azt magyarázta,

A rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta, igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettség. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a virágűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. Már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Negyél? Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg ő. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula vagula blandus. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van-e? Szóval esetről esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolány Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalon, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtam. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyike, az istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely az, hogy akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen.
halála előtt pillal így szól.

hozzá. Az élet az élet. Még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnyal voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból. Aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Tudjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybelen, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

tökéletes hajdan a verb az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas cserepes ajkain. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben renegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a siralomházban. Hess-hess, kisok verdeső, zümmögő, fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdik.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kis fiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó. Mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat, úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Meggyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarany-t, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előleg adás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja, a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb, a játék annál több. Azt mondja a direktor, hogy Hősferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejjen trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt üzem a tatárjárás. Abban huszárménkébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtalálkozik. Kérdem, hogy hát éppen műsoron van a tatárjárás? Nálam minden műsoron van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a Hétkrajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móric nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móric érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móric is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság tovább fejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röbdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségének. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzám. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írjak, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek vele. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegeci, egészen szokatlannál. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, olykor gyermetek, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leányvalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks, üdvözlet, igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásoké, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányaira. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltotta. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász, villámfénynél, meg később a másik mester jó voltál. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például ijésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azaz négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algíri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt itt, urak. Dominék. Úgy kellett megszólítsam.
2: Na hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurú.
1: Egy örök hörkurú. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De öste és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték, aki mulatos, aranyos, vidám, legényember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomáson, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsikaszunk még.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Amon nincs mit csinálni most. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás volt minden nap ebédnél és vacsoránál, igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvett a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza, az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon kevesen ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebben. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Élt még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öregét.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most a felügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvassuk Károly bácsi.
1: Olvasni.
2: Második rész ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A dimbu krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innet a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit, és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a Kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a Gyalui havasok oldalán a két dongó, szerteszórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a Gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a bimbó krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kis Petrit és Nagy Petrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbukrúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemenhamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életet.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az eszélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tücsökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikát jobban megviseltek. Itt hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyan az is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán

0: Kiről?
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
0: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrincs. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Geek egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
0: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

beszélő ma esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem bevezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja, Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó, támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, pocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött fenzább komedimet be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatnál.

0: hogy szinte minden versen megkérdezi. Az a hely, hát az egy kis kakaót adjatok rá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, most egy picivel többet. Jó? De lehet, hogy a víz viszi a gutat. Na, az a helyzet, az a helyzet, hogy minden versemet kilőtték az utánam jövők, tehát amivel készültem, viszont találtam egy olyan verset, ami nem érhetjük, és hogyha valaki tud számolni, esetleg mérje le, hogy most 22-e van, hogy ez január 1-től mennyibe fog kerülni. Tehát szavakat, hogy ez körülbelül mennyi lehet, ez az egyik dolog, amiért ezt választotta. A másik dolog, hogy ne felejtjük el, hogy 132 éve született Sztálin. Hát igaz, hogy 18-án, de még egy héten belül vagyunk, úgyhogy nem csak
1: már nincs. Elment a hang.
0: Elment a hang. Hát nem tudom, hova ment. Régi rádiósok azért még tudják. Szerintem ma így csinálták az egyperces csendet. Na, ez most hallani?
2: Igen!
0: A vers színe, a ver, nem hallani?
2: De
0: hallani. Ami arra nincs hangszóró. Hú, mit csináljak itt? Na, már megpróbálok ordítani, de abból balhé lesz. Vers színe, ó, Oroszország. Mondtam, hogy baj lesz. És még egy újjel. Oroszország, te árva, te soha meg nem érted őrült modernizátor nyikaiddal, valójában ácsingózó tahókkal, Nagy Pétertől Leninig. A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. 1, 2, 3, Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? De ha megmegyek, vissza vagyok. A himlő helyes szőr... A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy Áldimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi, titkos rendőrség, ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendője, Muradelli, sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem, ki volt a hülye, ki az undorító.

0: piszt, kurva, nem mondom. Hát, nem mindegy. Tanulság? Nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt nem csak az oszlopokat, oroszokat, hanem szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is véri. Sértettünk. Következő előadók Németh Gábor.

0: Vegyük példának a kicsiny fűszálat. Vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük lelkük az enyészetére. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan kiholna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyújt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Carl Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jókai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort, ha mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba. Na, abban együttvéve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik Pakura származékokból. Később Záhonynál beleszólnak egy kis köldökpiszkot. A végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken. Jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni. Annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, ami direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Szédülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm a hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul törve. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását tenyeréből. És egyetlen egy se akadt, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez a nem rongy volt, hanem hófehér kis rotír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jövök, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmájon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se könnyeget érte börtönnel, ha csak úgy, magunktól, megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokrod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének a lüktetését, nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partól. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyentesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Viszont van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én, egy pillanatig, reggel 3-7-kor, Baljós gyerek Josip és Jézus között, 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tenger. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mi nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol FG egy tár nélküli davajgitárral hadonászott. Menjen innen Gáborka, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli még se nincs a kijárási tilalom miatt. Én a Capitali tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány évvel később itthon kénytelen meghalni Gerinc. Capitalit játszani senki se tud. Az ostrom előttről maradt Orion rádió csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben. Csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most úgy hatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éven át szerettem. Reggel még mesztélábe turkálok a Capitali szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok a hokerjén. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhétsel a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a ruhával. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal, és én, mint egy megfigyelő, akit a rossz helyen ejtettek le. Kicsi, idegen, kihűlt. Köszönjük szépen a kontrollcsoport BKV-re vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt felvételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg Kukor Eli Endre következik.
1: Sziasztok, Örösét! Kellemesen felolvasni szöveget mindáson. Ez a szöveg a utolsó könyvemről van, mennyit imádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Voitina Redivivus. Ez a Voitina az poetikájára írtam rá. Két mutója van, az egyik így szól. És részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A jé. A költő sosem lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. Jé a. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike, és hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd, csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én, aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló, mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióba akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentről. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomum fere prematur, kívül végig, plusz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése, rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít. Hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt, belőlünk magyarokból, magából, nem lévén őse fából, vagy lőn mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt, akármi édes emlék. Nem úgy szagú volt, mint a nyomda festék. De a haza, na jó, a te hazád. Meg az én hazám is, apánk faszád, és egyéb hasonló gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk, Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti tölték ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visítnak, mint az állat, hogy összegyűl a nyálad. Nálok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem nagy álom. Állok, legyen, ülök a pesti rakpart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Egykor olyan volt, fellek s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársanyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s maradtó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne tükörül, s abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétlők, összekelt házfalak, az utcán port. Emberek nem vadak, s így tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lassan, nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha írsz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Csak két később olvasnék a film, hirtelen találtam. Gyuri nagyon undorító, nem állt távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most jelenti szépen.

Petri Gjör. Bass. Hogyan lehet jóvá tenni a rosszat? Nagy kérdés. És hogyan a rosszá a jót? Hülyén kábultam bolygók utca hosszat, keresvén az elrontani valót. Valami aljasság. Bűncselekmény megvalósítás. Ilyesmi. De ebben a rohadt melegben nem jut eszembe semmi éptelenes ötlet, pedig egy ilyen meglepő költő előtt az utcán hever az ihlet. Hogy fájok nekem? Ez lirikusnál munka ártalom. De hogy még a te térded is én nekem, ez panaszolja el, föl, énekem. Bár, miként formában a tartalom, és szintolykép tormában a tartalom, még úgy is eltűnik.

Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreg anyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lapcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az Ulica Gellert Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly Jáczi rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van, gyűlölség, gyávaság, pimasz kézkezet mos, segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reánk. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó

padra tűztél, uram. 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz más kutatot. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni, mászkálni a napon. Mi lesz velem itt? A halál őrlő fogán, ragyás szirten. Eszelős, bosszúálló mosolyát gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre a bűn. Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üvegpálinkát, vagy nem hoztál be egy üvegpálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kicsi el is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt áttettük a zongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, folyton hajladozni kell, mint a számhátorítán. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki poharakat. Vagy csak mutatsz a pohárszékre, s mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e, hogy mutattad-e, s kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni 5 év távlatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntörfalazzunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én szesz nélkül nem tudok hozzanosabban figyelni, illetve kizárólag valamit kellene. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. Két deci két embernek. Már jó erős pálinka volt. Meg kell hagyni. Február. A felengedő tetem, a dörgő langyos ár színére billen, megrohadt jegen, édes légben morzsák, csirályok. Egy napon átmelegszik az ablak középen bor. Kitelel. A vékony lányjal ölelkeztem, álmomba, gyerekes szerelemmel. Kicsi mellem, mint feszes paradicsom simult, gömbölyödött tenyerembe. Nem izzadtunk ki, nem csapzott hajunk sikamosú ergődő szerelemben. Gerince zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes újbegyeim. A váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebű földjén kér. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol a domb, még szőkepihével, és mégis
Nem voltunk gyerekek, sem pásztori lények, nem fűvöresett könnyű szerelmünk. A szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húzva levegve, fehér felhők. Elúsztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézni valóval. És elhattunk. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér köröm hullott alá a hold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tárgy csúsztatják küszöb alá a hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sűrítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok. De a forszelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónő ébredő visszért fájdalmat. Széket tetsz a lábam. Szódás csap felhörög a söntéspulton, koppasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod óvatosan zsibbadt kezed, kettős álomtól nehéz koponyám alól, némán kilépsz, két óra múlva ébredek fel, akkor már minden jóvá tehetetlen. Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-től

Már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés. Gondatlan mi, mert gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv. Csak most el ne hangozik, az a szeretsz? Az ebéd jó. Háromfélét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jók a hosszú amerikai cigaretták. Ezt tudjuk. Zökkenőmentesen együttműködni, ízek, szeszek a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbadán arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra minden féknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten egy rossz presszóban, ahová eső elől beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán egy soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle? Nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én. Időmmel. Meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem. Ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek, éjfél és hajnal között, amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyufa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem, nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrül, a magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló hang nélkül szétomolt. Gondolhatunk-e még a kétség által kezdettől kikezdett, a kétségnek jogát is feladó, a megposhat fürdővíz hülye őre, a vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testek, lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a züllött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűz és aknák. Nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső.

was Eshu. Nem. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrű port. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás. A nedves, duzzadó tülekedés. Szétesése az épített világnak. Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtárok különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat korcsol, minden fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlan sapkoztak éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélkül laza szorgalommal, valamit ír, pihenésképpen rántottát készít, a kávét az ablak elé ülve issza, fölrakja lábát a fűtőtestre, rágyújt, aztán kinéz, és örül, a kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű, fehére. Kizsarolt, nevetséges életünket. A szégyennel szomszédos életünket. A de profundis tócsányi mélyből. Barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket áll a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás, alváshoz, ébredéshez, szívveréshez, ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhambad a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a harc, akkor a tapottacsem, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomásul vétel között, tehetetlenség és belenyugvás között. Akkor a csendünk, el nem fordul tekintet, akkor jelenlétünk, és döntsék el, mit tennek. Mivel, hogy sír, és mivel, hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől, sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül megadóan, visszaernyett a székre, ekképp jeleztem udvarias készségemet a meghitt beszélgetésre.
Magad okolt káprázatok, gubanca női szív. Olykor, olykor a szerelem arany fésűje, tép is. Én a kátrány és lópisaízű habok közt elnyertem a kis decentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, s mint vesztőkocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős, sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát. Megbocsátok én is neked, hideg gyomromból felböfent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz, és túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára vall. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján. Ki így, ki úgy megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom. Kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, a jobba balra nem baj az. De szótlanul is el leszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörmélyből ilyen sokan fülhetünk. Árnyéka sajnos szebb, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze, a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő szemhéjait megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áruforgalom ügyköre. Találkozunk. Hátadba nyomódik lejárt személyt száma. Az udvar lángra lobban, mint a karbid. A gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. Komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öregasszony hang herseg az udvarban. Álmunk rothadt tükön tapos. Szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám. Pillantásodban bozott tűz. Gyújtogatása gombás lepedő. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint. Hűtőszekrényünk fölfor. Izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattok, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni?
Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak, holt a holdhoz, sietve, szétesőben. Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmáról kocsmára, talán éppen a nájlomba ittam, a hévvégállomás mellett, a Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották, nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világos barna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van, a nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett. Magam pedig legyek valamiben megérdezett.

0: ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.
6: Tearing the silence from the silence.

0: azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régiségeket itt gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
1: Nagyon tetszik. Nagyon tetszik, hogy a régiségből még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elzni valamit, hogy abból a régiségből, hogy hogyan is volt, hogy milyen szép az, hogy újra meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtve az, aki mit tudott a régiségből. Most már majd lassan kihalunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év már elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kipi megtanulni nekik.
2: Egy csövéim is származott nyavalat, mondja Őzi angyalának, Őzi angyala mondja Szent fiának, Szent fiat, távoztassod el a nyavalákat, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, se miféle tetemeiben meg ne akadhasson. Boldog asszó, szent ígélet, szent parancsolatidat parancsold a nyavaláknak, hogy meg ne akadhasson se usába, se csontjába, se miféle tetemeiben meg ne akadhasson. Töl szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat, távoztassad el a nyavalákat, hogy megjelkodhasson se usába, se csontjába, semmiféle tetemével megjelkodhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, ködbe legyen, boszorkán száz szamár szélébe, hat fallé a hajába, boldog asztó igéjébe, úgy ne árthasson, hogy Krisztus úrunknak. Amen. Na, úgy szép! Ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétszer. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondani. Egymás után. Azt mondták, hogy én bozorkán vagyok, és még olyant is tudok, hogy a vőmnek az apja, azt mondta, mama, várjon azt, hogy én magának akarok valamit mondani. Akkor te megvártam, na mondja, mondd meg, mit akarsz most ennyit mondani? Azt mondja, ereszön meg a fiamon, mert még az orvos, hogy tudja a fiamat meggyógyítani, maga ereszön rajta. Ha én Isten vagyok, akkor én eresztök rajta, de én nem vagyok Isten. Tudd meg azt, hogy eztelen. Azt mondtam annak az emberek, annak a lászni. Azt mondtam neki, mert én ilyesmit nem tudok. Mert én tudtam szemre is olvasni, és használt is. Használt is. Rámondtam az imádságot 38 órakor, mikor a napnak legnagyobb ereje volt, akkor szépen rámondtam az önteimát, azt az imádságot, amit én megtanultam a mamától, azt a háromszor rámondtam, és meggyógyult, és meggyógyult. Én csak ezeket a szép imádságokat, én még élök, én ezeket mindig követem.
0: Elmondani azt a ráolvasó imát. Hol tetszett ezt hallani?
3: Márnyén.
0: Mikor?
3: Igen, 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
3: Galusi Ferencné.
0: Milyen korú asszony volt mikor?
3: Körülbelül 70 éves volt.
0: És mire gyógyított
3: ezt? A torkomra.
0: És mit csinált?
3: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondunkat. Ezekiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlott bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torokfájásod is.
0: És utána imádkozott? Vagy
3: nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztanénivel?
4: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen babonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a Nosza néni, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámra én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nosza nénire, rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljuk. És többet nem engedett át, hogyha fájt a torkom hozzájuk.
0: Na és elmúlt a torkom fájt?
4: Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kigyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás, hogy lemegy.
5: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jó adat Szent fiát. Jordán vízi a bétakara, a fehérfetty alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Összetalálkozik, három zsidó lyámol, kitakarak, megnezik, elári, ízik, minnyi elfittyene. Összetalálkozik, Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseregsz, boldogsága, szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni, összetalálkozom három zsidó lyámol, Szent fiamat, kitekerak, megnezik, helalra, égizék, minnyel fittyene. Ne sír, ne keserek, boldogsága, szép Szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhágot, égessünk belőle a kilencenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított, mert mindig mentünk vízvettetni, az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekei is. Akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt. Mindig használt.
2: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpon, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvaszta. Tér meg te nos sátán, 77 fiadval, 77 lányadval, 77 unokádval. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpon, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be a fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így a színit hírvaz. Tisztán hagd ezt a Katit, mint az anyja szűrt a világra, boldogsága Szűz Mária hagyta. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, vagy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak, ahova menjünk, menjünk ahhoz az öreg asszonyhoz.
6: Elindult Szentontól 7 fiával, 7 leányával, 77 féle unokájával. Tüzás Orbántól dagadott sebeivel, fene farkasaival, vadoroszlányaival. Hogy mondjam Justinának, gyenge szívét elszorítom, piros vérét ott megiszom. Tér meg Szentontól, kérlek a Jézus Krisztus kasárvas kényszenvedésére, ötmérséges sebeire. Eredj el az erdőkre, ott a vadoroszlányoknak gyenge szíviket szorítsd el, piros vériket ott itt meg, tér meg Szentontól, vagy akár miféle eredetet. Mikor Krisztus a földön járt, hegyek nőttek, kövek főtek, Krisztus mennybe menetele után mindenek megtértek. Tér meg te is, akár miféle eredet vagy az Úr Jézus Krisztusnak, gyéken nagy a főpárnája, sütelen kása, sütelen fogatja, ez a Krisztus Urunk vacsorája. Kérlek erre kasárvas kényszenvedésekre, tér meg akármiféle eredet vagy. Édes Jézusom, nem az én akaratom szerint, miképpen mennyben úgy legyen a Földön. Ha te akarod, mutasd meg a te irgalmasságodat, ne nézd bűneinket, sok ellened való cselekedetünket. Édes Jézusom, ezt tett én oda mondom. No, de a betegségre én úgy olvasom, higgyen meg, én nem vagyok burozsmás, bizonyisten. Én nem vagyok az, hogy valakinek elvegyem a szemávilágát, vagy valamit. Én is bízok a Jóistenbe. Ő azt mondja a könyves, hogy aki bízik a Jóistenbe, azt mondja annak a hegynek, hogy indulj meg, mert hite van, akkor az elmenjen innen. Én is úgy tanultam anyámnak az édesanyjától. Nagyon tudott imádkozni az is, hogy a izére. Tudja, azt úgy mondja, hogy megdagadott, hát ha me az, én is azt mondom, hogyha engem álsítoztat, én olvasok rá, én álsítozok, akkor az meg fog jönni. És amellett ugye akkor azt tudom, hogy Szent Antal tudom, mert az olyan, hogy tüzesen van veres. Fáj neki, így izé. Nem mindig egyaránt izéli, hanem megszűnik, és akkor úgy megrázza. Jaj, nekem is sose. Még magamnak is kártam a Szent Erzsébet, annyi szor, hogy... Bizonyisten. Nem az én akaratom szerint, édes Jézusom, mutasd meg a te jóságodat, mert sokan vannak, akik nem hiszik, tudja, hogy hát azt mondják, hogy babanaság vagy valami. De én azt mondom, édes Jézusom, ha te akarod, mutasd meg, csak a jóságodat, szüntesd meg neki a fájdalmát. De higgye meg, s akkor mondom, hogy imádkozok ott olyan három mi atyánkot, három üdvözletet, és hiszek egyet. Felajánlom az összes szentek tiszteletét. De akkor is én magamot nem, hogy én általam, csak a jó Isten akarat által. Higgye meg, hogy azonnal szűnik meg az izé. Azonnal. Hát akkor nem tudtak annyit, az emberemet megkeresem, megmondja. Nem tudtak annyi írásán mindent, mégis mindent tudtak, lássai.
2: Hát úgy volt, eszembe jutott, mikor oda haza voltunk. Jött nagy felhő, zörgött, görgetett, villámlott. Jött nagy zörgés, kimentünk az udvar közepére, elvettük a fejszit a kezünkbe. Akkor mondtuk, elindul a boldogság a szép Szűz Mária az őszent fiával, egy nagy hosszas úton. Megtalálkozott egy nagy záporessével, mára ment a nagy záporessző, te nagy jégesső, menek az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, te nagy jégesső, te nagy záporessző, ne menj az éléknek kovászrontásikra. Térj meg, menjél el, te nagy jégesső, te nagy záporessző, a kősziklákba, a nagy hegyek közé, a nagy kövek közé, és ott is úgy oszoljál el. Akkor a fejszét bevágtuk az udvar közepébe, keresztet csináltunk, háromszor bevágtuk, és néztünk fel az égbe, hogy szórodnak a felhők el. És így volt régen, mikor jött a nagy zörgés a jégessével. Elmúltak, harangoztak a templomba, szépen harangoztak, hogy várték félre a harangokat, hogy menjenek szét a felhők. Szétes szóródtak.
7: Elindult az Úr Jézus Szűzszent anyjával, Máriával, Jeruzsálemből Jerikóba. Amint a hídon át akartak menni, szamaracskájának lábacskája megficamodott és megrándult. Hogy ezen ficamodás és rándulás abban ne maradjon, az Úr Jézus szájából származott ezen íge. Hús húshoz, vér vérhez, csont csonthoz, in inhez forjon vissza. Mi atyánk, üdvözlet!
1: 67-ben kezdődött, és azóta én mindig végzem, és nem fejlődik a szürke hajam. Kérem a Jóistent, hogy mulassza el, hogy ne kérjön neki kés.
0: És hányszor ez elimádkozó naponta, vagy hogyan?
1: Naponta, igen, és este? Utána este, vagy nappal is elvégezhetem, amikor ez van, mindegy, nincs ki szóval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak, drága szent neve! Szent Jánosnak szép, tiszta, aranyos vize, Szent Anna elindult ág, megcsapta a szememet. Ág után vér, vér után termés, termés után hájuk, hájuk után sötétség. Az Úr Jézus Krisztus paradicsomában van három szép virág, az alatt ül három szűz leány. Az egyik a vérkossa, a másik a termést hasítja, a harmadik a hájagot hasítja. A vér elszóljon a szememről a Krisztus Jézus ötménységes sebeié, a hájok hasadjon le a Krisztus Jézus haláláért, a boldogságos Szűz Máriának fájdalmáért. A vér, a termés, a hájagot vegye le, a boldogságos Szűz elment a Kálvária hegyre, Máriának szemkenetje, Szent Háromságnak nagy ereje, vegye le a szememről a hájagot. Ezután mi atyánk üdvözlés, és háromszor elismétülni, három mi atyánk, akkor meg az egy hiszek egy a végén.
0: A másik ima mire lesz?
1: Szenverés ellen.
0: Az, hogy megy?
1: Fölült Jézus a márvány kőre. Arra ment három szűz leány. Az egyik azt mondta, ó édes Jézuskám, szebb vagy, mint a holdvilág. A másik azt mondotta, édes Jézuskám, szebb vagy te a ragyogó csillagnál. A harmadik azt mondotta, ó édes Jézusom, szebb vagy te a fényes napnál. Orra ment a boldogságos szűzanyánk, Mária, a Jordán vizére is hozott vizet. Ezen a gyermek vagy leány úgy menjen szét az igézet, mint a márványkövön lefolyt a Jordán vizet. Az atyának, fiúnak és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szóval ez szemperésre.
1: Igen.
8: Atyának és fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, amen. Jeruzsálemi kertben van egy cédruska, annak van három lehajtós ága. Első ága alatt a Jézuska, bűnös megváltotta. Második ága alatt Szent Anna, betegeket gyógyítja, csodálatos kezével a földről nyavalát eltávolítja. harmadik ág alatt a boldogságos Szűz Mária szent fiát siratja. Piros véri csolkó, hogy a Judásnak eladta 300 is pénzé, miért nem adta másnak Máriának a dicsérő, hogy Szent Annának a boldogságos Szűz Márián. Ze adta volna érte ezereket, nem vitték a szenvedségre, Kálvária hegyére. Mikor a haldoklóra ágyin Szent Mihály, Szent Mihály arkangyala köröztől és Szent Jánosra. Szömmög látta, szömmög verte Jézus Mária szent nevébe. Ember verte kalap alá, együtt kalap alá menje, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a sulós beteget megverte. Asszon verte meg fejkötő alá menje, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a sulós beteget megverte. Lán verte meg pántlik alá, együtt pántlik alá menje, az Istennek nagyobb ereje, hatalma van, mindenki ezt a súlyos beteget megverte. Megköszöntötte Gábri angyal a boldogságos Szűz Máriát, én is köszöntelek, szerelmes fiam. Jöttek az angyalok, az apostolok a magos mennyből. Köszöntésemre, ezekkel a három szavakkal a mi legerősebb, az Úr Jézusnál, tele szent háromságnál, boldogságos Szűz Máriának. Elindulok a Jézus nevébe, három isteni szemébe indulok, Atya Istenébe, Fiú Istenébe, Szent Háromság egyélő Úr Istenébe, napkeleti bölcsek. Jöjjetek segítségemre, esedezésemre, bármilyen súlyos betegség nyavala távolodjon tőle, Istennek ereje, hatalma szálljon a földre. Egek király, hozzád fordulok, folomodok, nyugtassátok ennek a súlyos betegnek a nyavalaját, mind ahogy a nap az égről lenyugszik. Fölszülte fátfa bimbaját, bimbaja virágját. Szent Annaszon szülte boldogságos Szűz Máriát, boldogságos Szűz Mária édesanyám szülte szerelmet, szentséges szent fiát. Szent fia, távolítsd a nyavaláját, se csontjába, se bontjába, semmiféle tetemén mög ne akadhassék. Ányomorú bűnös lábaidhoz fordulok, Jézus Krisztussal sírok. Hatalom anya Mária, fordítsad hozzá figyelmedet a síralomnak völgyében. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szólunk. Engedsz el Szent Fiának, mutasd be minket Szent Fiának, ajánlj minket Szent Fiának. Názareti Jézus zsidó király, veszedelem forgója, Szent Isten nagy hatalma. Nagy Úristen, könyörögjetek ezen a betegön, atyai szeretetedbe, kegyelmedbe. Ajánlottam testiket, lelkiket, életiket, gyógyítsd a betegeket, a sebesülteket. Fájdalmas testiket, lelkiket, kikette fájdalomba ejtötték. Sárgaságba, fogyásba, fejzavarodásba, nyughatatlanságba, hideglelésbe. Ezen tételényes nyavalától menj meg Jézusom Krisztusom minden veszéltől, veszedelemtől, hörtele haláltól minden nyavalától. Haldokló Jézusom, könyörögj a haldoklókért. Én kimegyek én ajtómat, látok egy aranyos templomot, kívül aranyos beli kögyelmes. Szolgáltatják a szentmisét a súlyos betegek testiké, lelkiké. Menjetek proféták fekete föld színére, hirdessétek az én számból származott drága imádságot, Szent Annának, Szent Anna leányának, a boldogságos Szűz Máriának. Éle fekszek én ágyamba, testi lelki koporsóba, három angyal felfelett egyik őrözi, vigyázi, harmadik a lelkét váli. A kakas megszólal, szép Szűz Máriát kiáltja, Kájfő Mária. Krisztusunkat megfogták, vasdárdával megdárdázták, tövissel megkoronázták, hét csövére elcsöppen. Az angyalok felszötték, Krisztusunk elejbe vitték, Krisztusunk azt felelte rá, ki ezt a hétfő imádságot elmondja, hét bűnnel bocsátatik, a purgált öncelén vettetik, viszem az atyám házába, az örök dicsőségbe, fényes mennyországba, mennyország közepébe, amen. Imádkoztam az Úr Jézus Krisztus szenvedésé, haláláé, ennek a súlyos betegeknek a meggyógyulásáé, az Úr Jézus Krisztus lészen az orvossal, mostantól kezdve is mind örökkön, örökké, amen. Atyám haláltól, fájdalomtól nem tudom megmenteni, azt akarnám, hogy a paradicsomba örvendezzön, és a szent angyalokkal zöngedezzön a dicső mennyországba, amen. Atyának és fiúnak és szentileg Istennek nevébe, amen. Ez is imádság, tudja? Amit így öntöttek a betegeket. Ilyen szönverésre, ijedésre. Meg nézzen, ilyen beképzelt betegek is vannak, megérti magaz. Azt mondja, hogy ő nem gyógyul, meg jába én az orvoshoz, mert ő rajta az orvos nem segít. Elment ilyen helyre, akkor meggyógyul. Én mikor meghalt az én anyám, ebből egy szót sem tudtam az imádságból. Mindig azt mondta, hogy én rám hagyja. De én nem szerettem hallgatni sem, mert én azért haragudtam, hogy az én anyám miért mond ilyent, hogy én rám hagyja ezt az öntést. Most ugye maga, de én nekem nem kellett, én azért az imádságot nem tudom, úgy, mert én mindig azt mondtam, hogy én nekem nem kell. És mikor meghalt, azután úgy sokat a fejembe matizott az imádság, mintha mindig kellett volna azt én nekem éjjel-nappal mindig azt az imádságot mondani, tudja?
0: Igen.
8: És aztán is ez se papírú, ez semmiről nem tudom. Vagy azt mondtuk, mint az édesanyám. Édesanyám, mert édesapám meghalt, ugye fiatal voltunk, gyerekek. Meghalt, aztán mindig azt mondtuk, hogy mit tük, édesanyám, ezt maga ne csinálja. Mert magának ezt nem kell, még magát ezért elvigyék, vagy megbüntessék, vagy elvigyék. Azt mondta az én anyám, édes lányom, ha börtönbe dobálják ki a csontomat, nekem ezt akkor is kell csinálni, mert aki én tudok, azon akarok segíteni. Ezt mondta. Mert ugye az én anyám szokta mondani abban az időben, mikor a Szűz Mária földön járt, ugye nem tudom, pedig se jóvasni, nem tudott se írni. Aztán vitte a szent fiát a kardján, találkozott három lány. Megnézi egyik lány, hogy jaj, de gyönyörű, olyan, mint a napsugár. Hát ugye édesanyámtól hallottam, így mondta. Megnézi a másik, jaj, hát a csillagok se, mint, úgy ragyog, mint a csillagok, ez olyan gyönyörű ez a kicsi. Megnézi a harmadik, mint a hódvilág, olyan szép ez, mint a hódvilág. Így mind, ahogyan nézte, ez mindig másképp ragyogott, ugye mindig szöbbnek látták. Aztán, amikor akkor Mária hazavitte, kicsi csak sírt, nem bírt vele. Akkor merített a Jordán vizébe, belemerítette a poharát, aztán csinált neki vizet. Imádkozott rája. Aztán elmagadott a kis Jézuska, ugye, mert szönvizet csinált, imádkozott rá, azt tudta is, abból volt az orvos, hogy szönvizet csinált, aztán azért maradt a földre az a vízcsinálás imádság. Tudja? Az a vízcsinálás. Hát aztán az ilyen kicsiknek, hogyha szönnel mögverik, vagy mögijennek, hogy ez akkor arru használ, ugye arru volt az utabban.
9: Hasznos ima a hideglelés ellen. Kősziklák repednek, halottak, föltámadnak, Krisztus Urunkat megfogták, és Júdás elébe állították, azt kérdik tőlem, mit félsz, mit reszkedsz, talán a hideg lel. Nem lel engem, nem is kívánok. Azt se lelje soha, aki az én keserves kínszenvedésemről, halálomról megemlékezik. Ó, hajnal, hajnal, piros szép hajnal, engem vendégségben hívnak, de én nem megyek, elküldöm az én hideg lelésemet, aki ezt elmondja háromszor a napfölkelte előtt, és három-három mi atyánkot, annyi üdvözlégyet, és egy kiszekedjet, és fölajánlja Jézus utolsó rázásáért, és tiszta szívből mondja el. Amen.
10: Kimentek kis Jézus a szőlőbe, leállított a szent fejét a szőlő vinegére, arra ment a boldogságot Szűz Mária, kérdezte, miért is, kisfiam, kis Jézuska, hogy ne sírnék, hogy ne rénék, mikor az én szent szemem kialakta a szőlő vinege, vér elborította, halljuk meg fogra termést, mert termette. Ne sír, ne rén, majd elmegyünk a Getsemani kertbe, majd takarjuk háromféle szép virágot, vérjüveresset, halljukról fehérjére termésű termétet. Egyiket az Atya Isten nevébe, másikot a fiújébe, harmadikot a szent élekébe. Igaz Isten, bátor Isten, bátor Isten, szabad Isten, szabad Isten. Én kimegyek, én ajtom a föltekintek magas mennybe, ott látok egy kaponat, kívül aranyos belül irgalmas, ott lesz az Úr Jézus az ő szermiséjét. Három piros félre lecseppent az agyalok, a remények, mindegy cseppig főztették, holom taljára öntötték, Krisztus Urunk el egy úgy vitték. Krisztusunk erre se nem szólalt, se nem felelt. Aki azt a kis imádságot este reggel elmondja, hit halálos bűntől, még menekszik. Úr Jézusnak adom az én lelkém, és fekete földnek pedig az én testemet. Így tanultam én.
11: Halt fülem, halt angyalok zengését, mert eljött az Úr Jézus lelki mennyegzőre. Tisztíts Uram utat, vitathessünk mennybe Isten elejébe. Számláltatassunk meg mennyei sereggel, ó, te gonosz sátán, ne kísérges engem, mert van nekem fejem az Úr Jézus Krisztus. Menj el elejébe, megfelel képibe, Szentlélek, szájba, szívembe, erősítsd meg hitemet, szenteld meg lelkemet, mert mellettem van egy Isten, előttem boldog asszony, fejem fölött három Mária, körülöttem ezer angyal a kezembe, szent kereszt a szájomba, szent kenet a szívembe, szent ostya, az árthasson, s védhessen így szakának idején, nekem más senki se, aki elveszen előlem egy Istent, mellőlem boldog asszonyt, fejem felül három Máriát, körülöttem ezer angyalt, a kezemből szent keresztet, a szájomból szent kenetet, a szívemből szent ostját. Amen.
12: Mikor szokták ezt mondani?
11: Hát, többször is, de leginkább haldukló mellett.
13: Szűzleán Szent Margit imádsága. Elindul a Szűzleán Szent Margit, hóny alatt viszi aranymedencét, aranymedencébe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogsága Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antalnak kötelit, hésingolvasaját. Megtalálkozik sátányokkal, sárkányokkal, kérdik a sátányok, sárkányok, mi dolog legyen Szűz Leán, Szent Margit, Hézad, nem közeledhetünk. Felel én a Szent Szűz, Hézad, nem is közeledhettek, ha tiszta lelkek nem vagytok. Mert én hónyom alatt viszem aranymedencémet, aranymedencémbe Krisztus Jézusnak 36 cseppérit, boldogsága Szűz Máriának fátyolát, Szent Benedeknek szárnyát, szárnyékját, Szent Antonnak kötelit, hésingó losolyát. Fiaszket az imádságokat elmondja, este lefekkibe, reggel felkülkibe, mennyország kapuja kinyittatik, embernek lelke bélítetik, amen. Festes, én imádkoztam Simó Ferenc József népazakas Ilona. Édesanyámtól tanultam Szűz Leán Szent Margit imádságot.
14: Paradicsom kertben három cédusfa, alatta őrködik Ádám atyánki és Éva, ki a paradicsom kertet alkotta. Azon ült három főangyalka, ki éjjel-nappal a harcfal tartotta. Egyik volt Gabriel, a másik Rafael, a harmadik Szent Mihály főangyal. Gabriel őrködik a fölöttem hajnalig, az úrangyala imáig, Rafael főangyal estelig, az esti imámig. Szent Mihály főangyal őrködik halálom órájaig. Boldogságos szűzanya, ki a kígyó fejét taposta, kérjünk légy a talmunkra. Szent fiaddal, Úr Jézussal, alhalálos ágyam mellé, bűnöm bocsánatára, amen. Valamikor nagyon régen, talán Gézi Ferenc Veronnénitő.
0: Ezt mikor szoktál kívánni?
14: Csak úgy megtanított bennünket, hogy mikor eszünk, begyűjtött akkor mondtuk.
0: És hogy nevettél?
14: Miért? Hát a bűnünk bocsánatáért azt mondja, ajánljuk fel ezt a kicsi mocsot.
15: Ki az a ház, Szent Vendel háza? Ki kisebbje, vasajtaja, réza kutya? Hét szén tömbjén az ablakán, négy érzi angyal a négy sarkán. Mária kátya, nagy fönszóval, épírszóval. Alusztok-e szegények, aludjatok szegények, én majd keresztelők öt ujjommal, száz szentömmel, ezernyi angyalokkal, 12 apostollal. Amott megy a kis Jézus, lelkem látogató Jézus. Beteg a lelkem a bűnökért, készül a lélek az örök életre. Ó, ha én meggyújhatnék, Krisztus nyomába léphetnék, ott találnék egy aranyos szentegyházat, ki kívű kincses, belül irgalmas. Abba ül asszonyú Mária, kezébe könyve, nyakába királyné olvasója. Aki ezt az imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe elmondja, száz napi búcsút nyer. Én a Déderek anyámtól. Annak volt egy nagy könyve, tudja, elvitték is abban a régiségi imádságok voltak, de soha nem került vissza. Én ezt este reggel is unokáimnak, mikor a kicsinyek voltak, azoknak szoktam imádkozni. Az olyan egy öreg könyv volt, ugye az füzetekbe rakta, az öreg anyám nagyon vallásos volt, és füzetekbe rakta szegény össze.

0: imádkozni is lelkileg kőleg, nem csak úgy, mint a sajkó, hogy tudom ezt a verset, egy mindig úgy tartottam, hogy még olvasni is minden másképp kell elolvasni, mint a testamentum tüzeteket. Ezt már az édesanyámtól is úgy hallottam, hogy azt lelkileg, úgy, ahogyan azt kívánja, azt mindent úgy kell. Hát imádkozni is úgy szoktam, ahogyan kívántatik, hogy hangsúlyozni kell, nem csak egyformán elmondani, mert nincs annak akkor semmi értelme. Fehér Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szeretetével szeressen, szánt bérével megváltson. Kell föl Mária, elvitték a Szent Iodot, dárdából dárdázták, koronából koronázták. Hét csöbbére elcsöppent, az angyalok fölszedték, Jeruzsálemba vitték. Három ágú orgona mennek főnek, magos angyal, ó, piam, piam, pényes Jézus, nyújts ki a szent kezedet, hadd kössen be szent sebedet. Ki ezt az imádságot elmondaná este reggel, hét bűne bocsánatja. Fölajánlom, Uram, eden kis imádságomat az Úr Jézus Krisztusnak a keserbes kínszenvedéséért, a boldogság a Szűz Máriának hét szívbéli fájdalmáért, magam pátrinusomért, őrző szent angyalomért, uton vize járókért, özvegyekért, árvákért, szegény meg nyomorultakért. Ó, édes Jézus, ó, édes Jézus Krisztusom, légy irgalmas, légy kegyelmes, mint te hozzád megtérő bűnös fiatal leányod. Édes Jézusom, hálákat adok te neked, hogy megőriztél, megtartottál a mai szentséges szent napodon, őrizzé és tarts meg ezen sötét éjszakádnak idején, tűzszöl, vízszöl, beszedelemtű, szerencsétlenségtű, kétségbennesésű, a hirtelen haláltú, az ördögnek incselkedésétű és a gonosz ember szándékjátú. Amen. Hát este szoktuk elimádkozni. Szüleimtől hallottam, ahogyan azok mondták, hát aztán úgy van, hogy a mostaniakban is egyik nem úgy mondja, mint a másik, még abban is van eltérés.
1: Ezt templomban szokták imádkozni?
0: Nem szoktuk ezt imádkozni, csak itt hallottam, templomban nem hallottam, mindig itthon. Azt a Názáreti Jézust is nagy bűnbe szokta anyám.
1: Nagy bőjbe, ugye?
0: Nagy bőjbe. Látja, aztán azért úgy van már most magam is, ugye a sok ajba bajba már sokat elfelejtek bele. Nem folthatjuk úgy mindezt a mindennapi imádságokat.
2: Én lefekszem én ágyomba, testi lelki koporsomba. Kerik kereszt őriz angyal, nehéz álom meg ne nyomjon, az ellenség el ne hagyjon. Égen menő szép madár. Tenem madár, szárnyas angyal, szárnyalat szent oltár, szent oltárban igaz hit, igaz hitben boldog asszony. Kelet felül tekint a nap, ott látja az ő szent fiát, térdig vérbe, könyékig könyvbe, egy csövére lecsöppent, az angyalok felszötték, Krisztus Urunk elejbe vitték. Krisztus Urunk azt mondotta, aki ezt az imádságot este lefektében, reggel felkeltében elimádkozza, hét nagy bűne megbocsátott. Ezt hát valamikor anyámtól, apámtól.
1: Aranyos ez a nénike, mert azt mondta, hogy ő a fehér rózsát is megszerzi, akkor még nem tudta. Azt mondja, emlékezett rá, mert valamikor tudta, de elfeledte, de addig ne nyugtalankodjak, mert ő megszerzi.
2: Mentem tennap egész nap, utána. Hát beszereztem, este hoztam meg. Tudja, ez úgy volt, hogy én megjártam az egész falut.
1: Igen.
2: És senki se tudta ezt elimádkozni. Elmentem a Temető utcába. Ott egy asszony kim volt, mondom neki, te a tésolla, jó hiszemű asszony vagy. El tudod te imádkozni a Fehér Rózsa Máriát? Azt mondja, nem tudom. Mondom, hallod? Hát akkor ki tudnád? Azt mondja, itt az a Márie.
1: Milyen már jött? Mi volt a...
2: Göntér.
1: Göntér, ugye? A Göntér Györgyné.
2: Hát aztán akkor az kin idegett. Én meg oda mentem hozzája. Kérdezem, Tila mindjárt el is fogadta, hogy ő tudja. Akkor, amikor elmondtam a spekulátor, mit csinálok, jába mondom neki, hogyha tírja le, már sok is, akkor átmentem, hogy a túlsó sorra ez a menyecskám egy kim volt. Mondom neki, te Emma, egy imádságot én igen szeretnék leíratni, leszel olyan szíves leírat, azt mondja szívesen.
3: Hát azt én még vigyenek el bennünket?
1: Istenem, hogy nem gondolja, ezt tudom már. Nem viszik el magukat. De ha nem akarja nevét mondani, ne mondja, de hát nyugodtan mondhatja.
3: Szólak a kas éjfétajon, Máriát kiáltják. Kell föl Mária, megfogták a szent fiadot keresztfára, szögezték. Egycipére elcsöppent, az angyalok főszedték, szentvárosba bevitték, Jézus elejébe tették. Aki ezt a kevés imádságocskát este reggel elmondja, hét halálos bűne megbocsájtatik, amin. Ebbe házba négy szög van, mind a négyben angyal van. Közepibe Jézus Krisztus, Mária az ablakba szent fiát pólyázza. Oda repült két angyal, szalnya alá vitte, főrepült az égbe. Az ég megnyit, minden lélek megörült, csak az nem, aki édesapját, édesanyját megverte. Én nem vertem, csak szándékba voltam, a szándék nagyobb, mint a cselekedet, amin.
2: Názáretbéli Jézus zsidóknak, királyok, veszedelembe, horgóknak lévő Istene, megtestesült Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent és halhatatlan Úristen, könyörülj mi rajtunk. Hét kereszt alatt lefekszem, hét kereszt alatt fölkelek, őrz angyalom éjfélig, boldogságos Szűz Máriám véradtik, Jézus Krisztus mindétik, hogy gyalló testem nyugodjék, de szívem el ne aludjék, hogy téged mindenkor lássok, minden gonosz távoztassa, sátányok megköttessenek, testembe ne hörtözzenek, engedd ezt nekem kegyesen, Atya fiú fölségesen, élvén örök dicsőségben most is, mint örökkön örökké, amen. Ma vala pénteknek napja vala, ména Jézus Krisztus kinnak kín helyére. Meglátták a zsidók, fölfeszítették a magos keresztfára. Fol a szent vére, hervad a szent színe, szomorodik a szent lelke. Szól a boldogságos Szűzanya Mária, ó fiam, fiam, szerelmes szent fiam, én azt gondoltam, te lészen bus, látom fiam, élészek bus, aki ezt az imádságot este reggel elmondja, megüdvözül. Názáretben van egy mustromfa, kívül aranyos, belül kegyelmes, abba mondottak 7x7 szent misét. Én ott hallgattam szerelmes szent fiammal, az ártatlan Jézusommal. Egyszer elkapták mellőlem a kegyetlen zsidók, keresem utcákról utcákról, sehol nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát, kérdem tőle, nem láttad-e szerelmes szent fiamat, az ártatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a magas Kálvária hegyére, ott vagyon egy szent kereszt, ha arra vagyon fölfeszítve, vasdárdával nyitogatják, arcul válik, vérrel velőtékenik, ezettel, epével itatják, tövissel koronázzák, marokvesszével csapkodják, hét csövére elcsöppent, az angyalok fölszedték, szent atya állájba vitték. Ó, anyám, anyám, szép Szűz Mária, menj el a fekete fölszíne alá, az Ádám maradó anyai közé, kiáltsd, hirdest, lefektekre, fölkeltekre, bizon-bizon velem lészen a paradicsomba, én mondom a teremtő, aki titeket az ő szent vérébe és halálából megváltott. Amen.
4: Ma vagyunk péntek, annak napja. Menne Jézus a kínszínhez. Ott vagyon egy odvasfa, kívül aranyos, belül kegyelmes. Abban mondatik 7x6 centmise. Én ott hallgatom, szerelmes fiammal, ortatlan Jézusommal. Egyszer elkapjak mellőlem a kegyetlen zsidók. Keresem, utcakról utcakra, sehun nem találom. Előtalálom Szent Lukács evangélistát. Kérdem, nem illattad szerelmes fiamat, ortatlan Jézusomat. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária, menj el a magas Kalvárióra. Ott vagyom fölfeszítve, etett telepével itatták, oldalad dardalva megnyitották. Ó, anyám, anyám, szép szűz Mária, azt gondoltam, hogy te leszel Gus, és én vagyok Gus. Én lefekszek én agyamba, testi lelki koporsomba, kerül kereszt őrizzanja. Egyik őrzi testemet, másik őrzi lelkemet, harmadik őrzi világ életemet, ág szülte világot, világ szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát. Ó, fiam, fiam, nyisd meg a kapukat, mozd meg az utakot, arra viszik bárgyút kelhet kenetet, az oltári szentség. Boldogasson a tiszt.

0: a te urad Jézus Krisztusodat. Ó, anyánk, anyánk, boldogságos Szent Szűzanyánk, erígy fel a Sinei hegyére, ott meglátod Szent Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztusunkat. Vasostorral ostorozzák, még ödörbe taszigatják, gyenge inai szakadodik, piros vére futamodik. Amen.
1: Mikor az Úr Jézus a földre jött, Jeruzsálembe szólós, nem temo. Bemint mén egy halta bendig fogadóba, dicsértessék a Jézus. Nem annónak az Úr Jézusnak ezért bemint szólót. Nem adok az Úr Jézusnak ezért bemint szólót, mert lesznek sok gazdag vendég, hogy csúfot tennének belőle. Menj el a város végére, ott lakik egy szegény Veronikáztól. Dicsértessék a Jézus, nem annó neki az Úr Jézusnak az érdemén szólót. Honnan nék az Úr Jézusnak az érdemén szólót? Vennék én hazám, három betett agyam. A legszebbikbe fektetem az Úr Jézust. A fejnék el a nap, labban a holdvilág, az Úr tündöklik mind a világ. Város végén van egy kis kápolna, hogy kábban mondja Szent Péter a Szent Húti. Oda mérvén a Mária, kérdi Péter Máriót, miért jöttél téli? Harmadnaptól Szent Fiamot keresem. Kérdik vérbe alva, könyökig könnyűbe, Szent Hajót rongatjok, Szent Takollót rongatjok. Vizes nyolval köbdösik, vaskesszűvel arcon belük, mokkoroszt elmér. Aki ezt a telmondja, úgy menne menyeknek, korszolgom, mert mind a korosvényű kisgyermekétke. Nagyról.
2: Mikor szokták?
1: Ezt mikor akarja az ember, elmondhatja? Nincs felettünk, nem tudom micsodon, nem szabad mondani. Drogom.
3: Ehol jön a Jézus, a lelkemváltó Jézus, szállást adó, békességes Jézus. Beteg a test, kész a lélek. Ha én minden nap gyontember lehetnék, Máriának kapujában megnyílnék. Jézusnak születésén ott lennék, hallom a kakasoknak szólását, szívből kiáltom föl Máriát, kelj föl Mária, kelj föl! Megfogták a te szent fiadat, a Jézust, keresztpára vitték, keresztpára szegezték, piros vérre hulladék, az angyalok fölszedték, paradicsom kertben bevitték, a kehelyben öntötték. Ha én ezt a kis imádságom minden este reggel elmondhatnám, fölvinném a mennyeknek országában, ott részesülnének az örök boldogságban. Amen. Hajnal, szép piros hajnal, kiben Mária nyugszik. Nap tőle keleti, pokol tőle távozik. A mennyekbe csendítenek az angyalok ott lévők. Ó, szűz korona, ehol jön a boldogságos Szűz Mária. Hoz nékünk kenőt, kenetet, oltári szentséget, ki megtisztítja a mi bűnös lelkünket az örök kárhozattól. Amen. Föltekintek a magaségre, ott látok egy kápolnát. Abban látom a boldogságos Szűz Máriát. Töri a szem kezét, hullatja a szemkönnyét. Oda mén Szent Anna asszom, Mária leányom. Miért tördeled szemkezedet? Miért hullajtod szemkönnyedet? Hogy ne törném szemkezemet, hogy ne hullajtanám szemkönnyedet? Összejártam 1401 templomot, mégsem találtam meg az én szent fiamat, a Jézust. Eredj a zsidók közé, ott megtalálod a te szent fiadat, a Jézust. Mit vigyünk néki ajándékban? Vigyünk néki ajándékban egy keresztet, hogy megemlékezzen a mi halálunkról az örök boldogságban. Amen.
4: Ha kimegyek ajtómelejbe, föltekintek a magas menyekbe. Ott látok egy aranyos templomot, kívül aranyos, belül irgalmas. Abba mondja Szent Pál, Szent Péter az új misét. Óra megy a boldogságos Szűz Mária, sírva ríva. Kérdi tőle Szent Pál, Szent Péter, miért sírsz, miért is boldogságos Szűz Mária? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék? Mikor még a hajamot fésültem, Szent Fiamat elvesztettem. Eredj a kis templom elejbe, ott látod a te Szent Fiadat. Könyökig vérbe, még ödörbe bagdosok, kövisekkel koronázok. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, megnyittatik annak a dróga szép mennyország ajtaja. Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus taloltól, Szent véreddel megoltottól. Szent lelkeddel eljegyzettél, ablakimba Mária ajtómon, Krisztus Jézus hozam négy szögletén négy őrző angyal. Őriz angyal, őriz, még Mária nyugszik. Kelj fel Mória, kelj fel, Szent Fiadat elvitték. Keresztfalra feszítették, három cseppérit kicseppentették.

0: indialok felszedték, orjomba bevették. A tenger közepében van egy aranyos templom, abban van egy aranyos asztal. Az Úr Jézus Krisztus odahajtotta szent fejét, kimutatta öt sebeit. Eredjetek emberek, balkalotokra vegyetek kardot, hirdessétek a fekete szín fölött. Pénteken reggeltől, szombaton ebédig, vasornap miseig, aki ezt a kisi morzsogot este reggel elmondja, megnyitatik annak a mennyország ajtaját.
1: Ó, szép piros hajnal, Mária nyugodik, naptól adatik, pokol tülle töredik. Eleven ostja, Úristen, neked adom lelkemet, örök üdvességemet, látok két rózsapásztort. Szenné szent oltárt, ott mondja Szent Pál, Szent Péter első új miséit. Áramegy a boldogságos szüzenye. Ó, anyám, anyám, mély hallgatod első új misém. Ó, fiam, Szent Pál, Szent Péter, honne hallgatnám? Máma teljes harmadnapja, elvesztettem isteni fiamot, fényes Jézus Krisztusomot. Lép keresztül küszöbödön, erezd le aranyszínű hajadot, tekintsel a csinai nagyhegyre, ott látod isteni fiadot, fényes Jézus Krisztusodot. Dárdával dárdázzák, vasustorral ustorozzák, tüviskes koronával koronázzák. Ó, ártatlan Jézus, megszólal, bizonyomra mondom, aki este lefektibe elmondja, reggel fölkeltibe elmondja, pokolajta lepecsételve, mennyországaita nyitva, befogadja az Úr Jézus az ő szerelmes szent színe elejbe. Úgy engedd meg, Úr Jézusom!
2: Tengernek közepébe egy aranyfa. Aranyfának aranyaggal ül a boldogságos Szűz Mária. Arra ment 12 apostol, egy angyali szóval nem bírta megilletni. Arra ment aranyszájú Szent János, egy angyali szóval megbírta illetni. Úgy te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, a te tengernek közepébe aranyfának aranyaggal ülsz. Hogy ne ülnék, mikor Jézus Krisztus szent fiamot 40 naptól nem láttam. Ó, te hétfajdalmú szentséges Szűz Mária, tekints nagykönyvedbe, nagykönyvedből menyekbe, majd meglátod Jézus Krisztus szent fiadot mennyeknek országába. Amen.
3: Kitől tanultam?
2: Nagyapontól.
3: Hogy hívták?
2: Kis István. Hát ő így emlegette nekünk, hogy háborúban volt.
3: Igen.
2: És volt ilyen arok, ahol szuronyokat állítottak fel, hogy abban majd az ellenség beleesik, azt az levó takarva harasztva. Azt mikor ő ment arra, azt ő beleesett. Azt egy szuron sem ment ő bele. Úgyhogy minden szuron szétdőlt. És mikor elment a tiszthő, mert keresték, hogy hol van a kis István. Azt mondja, beesett a verembe. Szaladtak oda mentésre, hogy mennek. Kis él, élek, azt mondja, húzzatok ki, nincs semmi bajom. Kihúzta. Azt volt ott egy atya is, egy tisztelendő atya. Kérdezte, hogy kis, szokott maga imádkozni? Azt mondja, szoktam. És szóval mit szokott? Elmondta neki ezt az imát, hogy őt ez őrizte meg.
4: Holol vagyon a boldogságos szép szűz túltengeren aranyfán, aranyfának ágán, annak üdvözült virágján, Aramén a 12 apostol, egy sem tudta illetni egy angyali szóval, Aramén a keresztelő Szent János, mit sírsz rész, asszonyanyám, Máriam, ugye hogy ne sírnék, mikor ma vala teljes 40 nap, műt a szerelmes szent fiamot, nem láttam az én Jézusomot, eredjel asszonyanyám, Máriam a paradicsom kerbe, vagy föl a piros molyvan kőre, ott majd meglátod a ti szerelmes szent fiadot, a zsidók kínozzák, szent szakallat szaggassák, ezettel a tűvel itatják, az ő szent oldalát, vagy dardalkkal nyitogatják, szent feje meghajtva, szíve megszomorodva, így eredbe a fekete föld szín alá, az Ádám magvai közé, kiált sírdest, aki ezt a imádságocskát, Eszter, lefekszibe reggel fölkeltibe, elmondja boldog részen az élete, boldog a kimullása.
5: Asszonyunk Szűz Mária elindul a hosszú útra, utak megszomorodának, fennálló fák térdőt fejthajtának, égi madarak véres könnyet hullatának, elmen asszonyunk Szűz Mária kisebb zsidóvárosába, kisebb Pilátusnőnek házába, így köszöne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdély Pilátus, né, mit keres, asszonyunk, Szűz Mária, én az én áldott szent fiamot keresem. 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menjen, asszonyom, Szűz Mária, nagyobb zsidó városában, nagyobb Pilátusnénak házában, nagyobb Pilátusné, igen erős beteg nyelvét fölemervén szót kimondván, ő megmondja, hol a te áldott szent fiad. Elmen, asszonyom, Szűz Mária, nagyobb zsidó városában, nagyobb Pilátusnénak házába, így köszönne, dicsértessék, ha Jézus Krisztus úgy fogad el mindörökké, amen. Kérdé Pilátusné, mit keresz, asszonyunk, Szűz Mária? Én az én áldott szent fiamot 40 éjjel, 40 nap hegyről, hegyre, völgyről, völgyre keresem, sehol fél nem találom. Menj el, asszonyom, Szűz Mária, lépjél ötmészség és lépést, ejts el három véres könnyet, tekints fel a magas Kálvária egyre, magas keresztfára, meglátod a te áldott szent fiadot félfeszítve. Elmene, asszonyom, Szűz Mária, lépj kötmélységes lépést, elejte három véres könnyet, féltekint a magas Kálváriaira, magas keresztfára, meglátta az ő szent fiát félfeszítve. Hol járál, én áldott szent fiam, én a fekete földnek színére, kegyetlen zsidó közül, hat nap kergetének, hetedik nap megfogának, egy külápoz megkötének, vasostorral megostorozának, a purgátólom véli kinyát rajtam, mint kitűrték. Azért azt hagyom, asszonyom, Szűz Mária, vidd el az én szomorú imádságomot, fekete földnek színére, aki ezt elmondaná este lefektőbe, reggel félkeltibe, minden étel, ital nélkül, gondolatlansága nélkül, úgy megüdvözülne, mint én megüdvözültem a magas keresztfán, békeség, szálló, alkottó, mennyország kapuja, megnyitó, kész a lélek, beteg a test, készen várlak az örök dicsőségben, amen.
6: Hú, Ivának fiai, eztet illik hallgatni, térdet fejet hajtani. Krisztust megfogta, a Getsemani kertbe kivitték, oszlopokkal kötözték, vasloncokkal láncoltak, tövis koronákkal koronáztak. 5000 telne, 5000 múlna, tekintsétek Máriát, hogy kesergi szent fiát. Fiam, fiam, fényes Jézus, halnék, halnék, miért mi halnék? Hozzák az ártatlan báron, kenegetik szent sebeit, aki ezt a kis imádságot esterékkel elmondja, beviszem atyám országába, ott üdvözül velem együtt, mint a mai béli korozsma gyermek, amen.
1: Ingyen a Jézus, lelkem látó Jézus, kész a lélek, beteg a test a nagy bűnnek, miatta, hogy elmúlt óráim, kevés számos napjaim, a meggyunt ember lehetnék, urat hozzám válthatnék, gyihozzám, szent úr, szent erős lakodsz bennem, mindnek Názaretedben lakó Jézus, tért kiboldog a keresztet, küldd el Mária angyalt, vigye polgatóriumban Mária kapuja föl, néna Isten fia születne, szent szélkibe ütetne, ott látnék magos karastolmot, kívül aranyos belő, irgalmas benne, mondja szem a Szent Péterről szent misét, oda menne szent asszonyunk szent kenyekölésére, szent térbikölésére, mert megfogták fényes urunk Jézus Krisztust. Egyik mondja, ölled, ölled, én nem ölöm, nem ítélem, tekentettem Szűz Máriára, minkeserve szent fiára. Fiam, fiam, fényes Jézus, gyunaszainál pokol töltés naptől a Dúr Jézus Krisztus. Eleven ostja mennyel Szent János fekete földnek szényére, hirdes be ezt a kis imádságot, aki elimádkozza este reggel, ővül a lész az atyának országába és a magas mennyországba.
7: Én lefekszem én ágyomba, úgy mint esti koporsomba. Engem az angyal őrize, szent keresztje megjegyőző, hogy a sátán távol járjó, kiált kokos Máriát, kelj fel Mária, édesanyám, mert megfogták a Krisztus urunkat, most feszítik a magas keresztfára. Dárdával dárdázzák, koronával koronázzák, egy se vére csöppenik, az angyalok felszedi karjomba tetetik, Krisztus urunk sem szó, sem beszél, mégis azt mondja ki ezt a szép imádságot esterükkel, elmondja hét halálos bűne megbocsáltatni. A másik meg fehér rózsa Mária, minket Jézus találja. Fejünk fölött áldozik, mondom, mondom, mondásomban bizony békételem, sohasem volt jobbnak jobb órája, Melben Krisztus urunk született. A zsidók gerbelása által drága vérét túlajtja, egyik mondja a másiknak, öljed, öljed az embert, másik mondja, tekint, tekint, Szűz Máriát, mint kösergé szent fiát, fiam, fiam, fényes Jézus, halok halálodért, kösárbás kínszenverésedért, tavasz bira, virada, piros hajnal hasad, eleven ostja, Úristen, nékünk ördög ellenségeink el akarának veszteni, jöjj be hozzánk, szent élek, Úristen, vidámíts meg a mi szegély lelkünket. Kívül aranyos, belül irgalmas, avval leterítenek egy arany szőnyeget, azon áll a Jézus Krisztus térdig vérbe, hát így is mondom, hogy könyéki könyvben, meg úgy is mondom, hogy könyv a kezébe. Hát most akkor melliköz.
3: Ahogy akarja.
7: Én nem bánom.
3: Igen,
7: nekem akkor mindegy.
3: Nekem.
7: Mert én hunig imádkozom hun.
3: Jó, kedves.
7: Könnyéki könyvbe vagy könyv a kezébe. Előtte állanak a prófétát, azt mondta a nékik, miért nem mentek a fekete pölt színére, az én számból származott szentszókat, szentigéket hirdessétek, ez földölött embereknek, hogy engem már dicsérjenek és fölmagasztaljanak, amen.
3: Maga ezt az édesanyjától tanulta, úgy mondtak a
7: én az édesanyámtól, még 5 éves, még 6 éves se voltam.
3: Mert korán meghalt, ugye?
7: Nem voltam 6
3: éves,
7: mikor meghalt.
3: Mikor szokták ezt imádkozni?
7: Én, mikor
3: este,
7: mikor este lefekszem, meg mielőtt jöggem, fölkelőtt, mindjárt az első.

0: mikor Jézus a Getsemáni kertbe ment. Kezdődtek keserves kínszenvedései. Jövének a hamis zsidók, karddal, nyással, dorongokkal. Elvezették Jézus Poncius Pilátushoz, nagy veréssel az Annáshoz. Egy órába többet adának Jézusnak ezer sebeknél, melyek nagyon fájtak. János, kedves tanítványom, az én édesanyámra legyen gondod. Kezinél fogva messze vezesd el a keresztváltót, ne lássa, hogy mit szenvedek. A magas fák lehajlottak, kősziklák meghasadtak, madarak éneklésüket felejtették, nappól csillag elsötétedett. Minden ember, ki ezen kis imád tudja, naponta egyszer elmondja, jutalmat nyer mennyországba. Ó Jézusom, néked élek, ó Jézusom, néked halok, ó Jézusom, élve halva, tied vagyok, amen.
1: Fehér Rózsa Mária, engem Krisztus Urunk talála, szent lelkével eljegyzett, aranygyűrűvel pecsételt, ajtomban Úristen, ablakban Mária, házam négy szegi, négy őrzengyel, őriz angyal, őriz, míg Mária nyugszik, míg a szép piros hajnal hasad. Kejfül Mária, kejfül, elvitték szent fiat, három csepp vérét elejtették, az angyalok felszedték. A tengerfényeibe elvitték, a tengerfényeibe van egy aranytemplom, abban van egy aranyasztal, kire Krisztus Urunk szent fejét lehajtotta, szent lábát kinyújtotta, szent kezét összetett, szent szemét behonta, szent vérét kihontotta, öt sebét kinyitotta. Arra megyen szent Pál és szent Péter, nagy szalnakozva, nagy bánakozva. Szent Pál és szent Péter, ne szalnakozzatok, ne bánakozzatok, én rajtam. Szent fejem leállítottam, szent lábam kinyújtottam, szent kezem összetettem, szent szemem behuntam, szent vérem kiontottam, öt sebém kinyitottam. Nem fogjatok a jobb kezetekbe a kardot, balba pedig palcát, és menjetek a széles világra, hirdessétek, aki ezt elmondja pénteki hajnalba, szombaton, füstökkor, vasárnap, misekor, hét halálos bűne mellett bocsátva, és a mennyország kapuja ki lesznek.
2: Piros hajnal hasada, égi madár reppenek. Ó, tekintsét a Máriát, hogy sírass a szent fiát. Ó, én Uram teremtőm, aki ingem teremtett. Szent lelkivel szeretett, szent élivel megpestett. Fogadj hízad, Úristen, hogy mehessek el kerekéknek alaja, rogyogó csillagoknak felé, a jó Istenemnek dicséretére. Amen.
3: Én kimenek, én ajtómon, feltekintek magos mennybe. Ott látok egy marvan kőből koporsócskot, azon van egy fekete vankus, azon fekszik az áldott Jézus. Paradicsomba csendítenek, egy cseppvér lecseppent, az angyalok oda mennek, felszedték, a kehelbe öntötték. Krisztus alájbe vitték, Krisztus asztalóra tették. Krisztus Urunk azt parancsolta, hogy aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hét halálos bűnből kiszabadul.
4: Ó, hajnal, hajnal, tiszta, szép, fényes hajnal, kiben Mária nyugszik, Úristőre születik, pokor tőle töretik. Úristen, neked adjuk a lelkünket, fekete földnek a testünket. Eredj el Jézus fekete föld színére, hirdesd ott a kicsinnek úgy, mint a nagynak. Aki ezt a kisi marcsolgot szívesen örömes meghallgassa, kezében is alszik a mennyország kulcsa. Vessük a fejünk alá, öt ujjunkkal, száz szentünkkel körül keresztet. Senki ellenünk, Jézus is mellettünk van. Mária is csendít a paradicsomba, Úr kitette koporsóját, benne is fekszik az Úr Jézus. Ott siratja három Mária mandulafának, három alga kivirágzott, szép is látszott, amint látszik. A Jeruzsálem pártján mondja Szent Pál, Szent Péter, ez ő szentsége, Szent Misi. Arra megy a nagyasszonyunk, Szűz Mária, kérdi tőlem, mély sírsz, mér isz, honne sírnék, línnék, mama teljes házmadnapja, elvesztettem a szentsége, Szent Fiamot, az Úr Jézus. Lép ki, templomnak ajtajába, majd meglátod az ő szentsége, Szent Fiadat, az Úr Jézust. Térdig vérbe, könyökig, könnyűbe szedték az ő szentsége, szent estét, az ő szentsége, szent vérivel együtt. Azt kiálltsa Krisztus Urunk, kedves híveim, aki ezt a kis imádságot szívesen, örömes meghallgassa, úgy beveszi az ő szentsége, szent házába, mint a mai szentsége, szent napra született szent gyermeket. Elemészhetetlen, világosan, fényeskedjék, népik most is, mindenkoron is, mindörökkön öröki, amit.
5: Szilver bőve van egy kis kápolnálka, abba vagyok létér szentséges oltárka. Előtte van szűzanyám, térdig végbe könyök, itt könnyűbe. Előtte van kirakott koposulka, abba fekszik Krisztus Jézus szent fia. Szent fémi, szent olyan be van fogva. Szent kezi, szent lába, el van nyitva. Mennyországba csendítenek, az angyalok összezinnek, szélés tenger partján. Aranfának aranyagon, ott túl szent, szent Jánuska. Arra megyen szűzanyám, kérdi, szent, szent Jánuska. Mikor látod az én szentséget, szent fiamat, magteljes harmadnapja, hogy a kegyetlen zsidók megfogták. Fényhalakkal köbdösték, vasvesszőkkel veszítették. Kalvária hegyére kívülték, a keresztbe feszítették. Tövis koronával megkoronáztak. Ahol egy csempér elcsépent, az angyalok összesítették, aranytanyira rátették, az Úristen elejbe elvitték. Bizony, bizonyomban mondom, aki ezt az imádságot háromszor napjába elmondja, minden bűni megbocsátott.
6: Én lefekszem én agyomba, úgy, mint testi koporsomban, őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek, hadd aludjak Máriának kebelében, ott is megtalál engem az Úr Jézus Krisztus szent szívvel, szeretettel, aranygyűrű pöcsétlével, új tőre szakadott, pokoltőre távozott, menj el a piros este, Mária megnyugodott, virágvállottaik, világhasadtaik, kell föl szép szíz Máriamát, meggyulladt a gyújtatlan gyertya, megfogták Jézust a zsidók vasostorral, ostorozzak, maragva szével csapkodják, csurran, csurranik, csöppen, csöppenik, az angyalok szedik veszik, aranyos pohárba teszik, Jézus alájba viszik. Jézus is azt mondja, ó fiam, fényes Jézusom, miért szenvedik ezeket a nagy bűnöket? Ó anyám, Máriám, szenvedem a bűnösért, ki ezt az imádságot elmondja háromszor lefektébe, háromszor fölkeltébe, vár, hogy tehet fejét bűnel bocsánatát. Atya is, te jöjj el hozzám, fiú is, te jöjj el hozzám, vessél rám keresztet 5 ujjuddal, 50 angyaloddal, 100 szerető szenteddel, 12 apostoloddal és egy csövéreddel. Piros karván kőkoporsó, abba fekszik kis ártatlan szent szemei beunyolván, szent kezei kikucsolván, azon sebek megerennek, piros vére lefolánok, annasszon születése napjára. Amen.
7: Én lefekszök én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba. Mellém töszöm két karomat, mi sem mondó két gyertyámat. Őrizz angyal éjfélig, szép szűz Mária virattik. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, naptülle keletik, pokoltülle távódzik, hajszín, korona, ehondjön a boldogságos szép szűz Mária. Hoz nékünk kejhöt, kenetöt, oltári szentséget. Kivel mökkenjük testünket, lelkünket, meg is könnyebbszik. Én kilépök ajtóm elejbe, föltekintek magas megybe. Nyitva látom paradicsom ajtát, paradicsomba látok hét ortát, egy ígit, egy kőkoporsót, abba fekszik Urunk Jézus Krisztus. El van nyugodva, oda mén a boldogságos szép szűz már elkeseredik rajta. Kejfő, fényes Jézus, zsidók által verejték, vassöprűvel söprűzték, piros vére hullajték, az angyalok főszötték, a kehőbe öntötték. Urunk Jézus Krisztus maga mondta, bizon-bizon mondom nektek, aki este lefektibe, röggel főkeltibe, elmondja, vélemlészen paradicsomkerbe, most és mindörökkő, örökké, amen.
8: Paradicsom kárban van egy szent kút, abba mosogatja Krisztusunk az ő szentséges szent sábáit. Jártek ide keresztények, nézzétek az én szentséges szent sábámat, hogyan a zsidók megöldözték, dárdával dárdáztak, tövissel koronáztak. Egy csövére lecseppent, oramén a boldog asszony fölvévén a magas mennyekbe. Minden gyertyák gyulladoznak, minden harangok szóladoznak, minden lelkek örvendeznek, csak egy nem örvendez ki, apját, anyját megvárta. Szólván egy bűnös lélek, én nem vártam, csak gondoltam. Mondja az Úr Jézus, fogd meg Szent Péter a kulcsot, nyisd meg nekik a széles hosszú utat, mert a pokolbeli ördögök járnak. Meghalván ezt a boldog asszony, mondván, Uram, Uram, szeretett szent fiam, bocsásd meg az ő bűneiket. Én addig meg nem bocsátom, még este lefekvéskor, reggel fölkeléskor el nem mondják, égen mennyi csillag van, mennyi levél, úgy imádnak, mint az angyali kisdedek. Amen.
9: Szűz Mária Betlehembe aluvék, hozzája jött vala Jézus, és kérdezi, aluszol édesanyám? Aludtam, édes fiam, te felébresztettél, iszonyút álmodtam felőled. Láttalak, hogy a kertbe megfogtak, kötelekkel kötöztek, vittek Kaifáshoz, Pilátushoz, Herodeshez, ütöttek, vártak, szent fejedet tövissel koronázták, vittek azután a tanácsból a Kálvária hegyére. Vállaidra nehéz keresztfát tették, utoljára keresztre feszítettek. Annyira felemelták, hogy el nem érhettelek. Oldaladat dárdával átalverték, melyből vér és víz folyt, és reám csöpögött. Azután levettek a keresztről, kegyetlenül megsebesített testedet szűzölembe tették. Utoljára koporsóba, majd meg repett a szívem fájdalmába. Jézus mondta, édesanyám, igazat álmodtál felőlem, és aki ezen álomról elmélkezni fog, azt elméjébe forgatja gyakrabban, minden gonosztól mentlészen és szentséges testnek áldozása nélkül meg nem fog halni. Én pedig és te, édesanyám, halálla után lelkét a mennyei dicsőségbe felvisszük. Ezt hát bőjtbe szoktunk, bőjtbe, amikor a Jézusnak a szenvedéséről emlékezünk, és akkor szoktunk róla megemlékezni. Közösen, közösen, litánián, igen, köröztúti ajtatosság végzésekor, mikor a bőjt elején, még amikor a Jézus szenvedése kezdődött, akkor szoktunk.
3: Ó, Uram Jézus Krisztus, ki százkét csapást a zsidóktól felvettél, azoktól a kertbe 30-szor pofon verettél, Ananás házába 7 felföldre estél, fejeden, karédon és meleden 30 ütést szenvedtél, vállaidon is 30-at szenvedtél, szent hajadnál fogva 30-szor vonattál, szentséges szívedből 129 fohát bocsáttál, szakálladnál fogva 20-szor tartál, halálos képen taszítattál, hogy a keresztel a földre estél. Tehát 1660 csapást ostorozásodkor szenvedtél. A kereszten három hegyes tövi szent fedet áttal járta. Orszádra 37-szer köptek, szent testedön 5475 sebed. A vitézekig megfogtak 580-an voltak. Hóhírokig kötőzve vezettek hárman. Vérednek csepjei, melyek kiszármaztak szent testedből, 30.430 volt. Kérlek téged az a keserves kínszenvedésed vérednek kivontásáért, szent halálod által minden bűneim bocsánatáért, és hogy engem megments minden testi és ördögi veszedelemtől, adj malasztott jobbulásomra, ne engedd nekem kimónom igaz penetencia tartás és bűneim gyónása nélkül, szent testednek vétele nélkül, mindezek felett a te szerelmedet adjad nekem, hogy téged szereselek, nem a pokoltól való félelembe vagy a mennyország reménységért, hanem a szeretetből és a te szerelmedért, amen.
7: Ó, hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe Mária nyugodik, Jézus születik, pokoltűre töretik. Amott kerepedik egy kerek kápolna, kivel aranyos belő irgalmas, abba térbe kell a boldogságos szép szűz Mária. Térdig vérbe, könyökig könnyűbe néz a napkeletre, ott látja a zsidókot, aki hurcolja a Krisztus Urunkot. Testi szallong, véri hullong, az Úr Jézus Krisztus azhatta, aki eztet estereggel elmondja, amegyen a menyeknek orszolgóba, mind a kisdedek.
0: Én Uram teremtőm, ókor én lehem teremtőm, szent lelkedvel szerettél, a szent éredvel magvajtál, fogodj hozzám, Úr Istenem, fogodj hozzám, Úr Istenem.

0: kérjenek. Aki ezt a tál mondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Amen. Elmondja nagy Jézus, a lelkünk váltó Jézus, a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki bennem gyont ember akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testem, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent vére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mit társ földig megfogadtál. Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján, pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ismertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testöm, kedvem, kerestembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött pár nap a letelepedett. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, kelj fel Szent Fi, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetet, oltári szentséget, papiröndöt. Üdvözlégy Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kelj fel Szűz Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcötték, kehőbe dítötték, boldogságot szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságot szűzanyám, ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján. Pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek, ott angyalok tündöklenek, mit ásolt el Lilium száv földet, minek az a föld? Krisztus Urunkat megfogták, zsidó pitvarába bevitték, szent kezit, szent lábát, háromszöggel megszögezték, szent fejbe tövis koronát vertek. Epével, ecettel itatták, rútul hátul köbdösték, szent szakállát kiszaggatták, szép orszát megköbdösték, oda ment asszonyunk Szűz Mária, mondán neki Jézus, ó, fiam, mi bűnödért ostoroznak, menj el innen, anyja, menj el a fekete főt színére, jelölt meg bűnös Ádám fiadnak, lányodnak, aki ezt az imádságot elmondja utolsó óráján, mennyország ajtaján, megnyitatik néki, amen.
2: Én lefekszem, én ágyomba, testi lelki koporsomba, házomnak négy szeglátiban négy szárnyas angyal. Én kilépek, én ajtóm a Krisztus Urunk nyomába. Föltekintek mennyedbe, nyitva látszik mennyország ajtaja. Ott látszik aranylápa. Aranylápa mellett aranymálence, abba vagyom Krisztus Urunknak három csöbb vére. Asszonyunk Máriának három csöbb teje. Arra megy a szerető Szent János, kérdik tőle, ó Mária anyám, mit sírsz, miért kösárgő? Hogy nem sírnék, keseregnék, nyújtam át teljes harmadnapja, hogy nem látom szent fiamat, Jézus Krisztus négy világurát. Ó Mária anyám, már megmondtam lépki lépés léphajtótom, könnyék ki kömbbe, térdig vérbe, majd meglátod szent fiadat, Jézus Krisztus, Jézus világurát a magas keresztszám. Szentséges szent fejét tövissel megkoronázták. Szentséges szent száját apévá és ecettel itották, szentséges szent kezeit kitárjasztették, szentséges szent lábát leszegeztették. Ó Mária anyám, légy értem haló halhatatlan, már meghattam a földnek kulcsait, hogy az én nevemet el ne felejtsék, hirdettessék. Aki ezt a kis imádságot este reggel elmondja, hétbina megbocsájtotik a Kárvária hegyén. Nem hagyom sem tíznek, sem víznek, fölviszem az örök dicsőségbe, hogy a megdicsőült szentekkel vég nélkül örvendezhessenek mindörökkén. Amen.
3: Mikor szokták ezt imádni?
2: Bizony, minket az ilyen tanított imádságra már nekünk ezt érden álló este reggel külött imádkoznunk.
3: templomba szoktak?
2: Nem szokták templomba.
3: Miért?
2: Hát úgy gondolom, hogy hát kevesen is tudták, ugye már ez az én mostohám nagyon, nagyon vallásos, nagy imádkozó asszony volt. Aztán oszlopámból került oda, ugye a Rózsafüzér társulat azért már tudta, ugye, ezt az imádságot. Egy püspök találta, valahol valami Szent Helen, így szokta nekünk ez magyarázni, emlékszek rá, hogy ezt az imádságot, mondja, ez a mennybe szállott le, azt szoktam mondani, csak folytassátok, mert ez szent, mert ezt az imádságot, ezt a kis imádságot, ezt a kis papírt, onnan küldött, hogy leleszék a mennyekbe. Így szoktam mondani, mert ez bizony nagyon keves, hát nem, csak ahol nagyon vallásos népek voltak, pláne mint Osztopán, az nagyon vallásos nép volt Osztopán.
1: Hely Rózsa Mária, engem Jézus találjon, szent szívében megszeretett, szent halálra megváltotta. Aranyfű szalagajtómon, Krisztus Urunk ablakimon, szobámnak a négy sarkában egy szép őrző angyal, kerjátek köröztök, őrizzetek angyalok, hajnal hasadtáig, világvérattáig, Mária kebelében készül a lélek az örök életre. Én elértem én Uramnak vendéges napjait, én kilépek én ajtomba, Krisztus Urunk nyomába, ott találok egy aranyágot, abba van és ő leszék. Abba ül a boldogság a Szűz Mária, előtte a kis oltárja, kezibe a könyvecskéje, nyakába járó olvasója. Kérdi tőle Szűz anya, mit sírsz, mit riszt, hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor most viszik a szent fiamat. Zsella hegyre csapdatott, mi tompa szeggel szegeztetni, dardába dardázik, vastörökkel bögdözik, hét csövére elcsöppent az úr angyala felszette, kárjomba fölvitte, Jézus elej vetette, Jézus mondta, ki erről az imádságról minden este reggel megemlékezik, minden bűne megbocsájtatik.
4: Én lefekszek én agyamba, mind Úr Jézus koporsóba, nehéz álom elni nyomja, csaló ördög még ne csalja. Kimegyek a kapum elejébe, ott látok egy aranyavakast, az alatt Szűz anya Mária, kék kötimbe, piros vérbe, le van a feje hajtva, áragyunk Szent Péter és Szent Pál, kérdj őtet, mit sírsz, mit rész, hogy ne sírnék, hogy ne rinnék, mikor a szent fiam három naptól nem láttam, lépj harmat mennyországba, ott meglátott fehér barom képibe. Két üdvözlet a kezibe, aki ezt a imádságot este lefektibe, reggel fölkeltibe, elimádkozza, halála Úr olyan hétféle bűne megbocsájtatik.
5: Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba, Istennek adom lelkemet, fekete földnek testemet, menj

a testemet, ő pedig a lelkemet. Ez szép piros hajnaló, mikor felkelek, felnézek a magas mennyországra, ott látok egy szűz koronát, kívül aranyos, belül irgalmas. Amellett ül szüzanyánk, Máriánk, szemtől van kezébe, abból sírva díva imádkozik. Arra megy Szent Péter és Szent Pál, kérti és ismédi, Szüzanyánk, Máriánk, hogy ne sírnék, hogy ne zinnék, mikor teljes napja nem láttam Szent Fiamat. Eredj a sínai hegyekre, ott meglátod, a zsidók tigván szaggatva, még ödölve taszítva, így mondva, Ánafa letelepedett, Ánafa szülte ágát, ága szülte bimbóját, bimbója szülte virágát, virága szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Szent Fiát, kakasuk szólalnak, Máriát korantanak, kelj föl, Mária, kelj föl, nézd, mit visznek, viszi Krisztus Urunkat, kínzó házba, kínzó udvarba, kőoszlophoz kötözik, vastárdával szurkálják, ahol egy csevér elcseppen, az angyalok szintányérba szedik, Krisztus elé viszik. Krisztus Urunk azt mondja, aki ezt az imádságot legalább pénteki napon elvégzi, a legkisebb fölmétse adja vétekben nem. Az Atya, a Fő és a Szent

0: mi lesz ezután.
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kell takarom.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarom. Kell takarom. Kell takarom. Kell takarom.

Rilke del Tabik. Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a zápor verte mezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csókel, rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat. Áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok, a lábuk térdig meztelen, és a lábuk térdig meztelen.

újra bejárom kedvenceim lakóhelyét. Ma is ugyanott, kései utódok, ugyanolyanok, kiket tágra nyílt szemmel bámultam. Csodálkozó kisgyerek. Úgy hiszem, tőlük tanultam játszani. Halkan bevallom, az állatkert csodaszínház. Boldogságszínház, amelyre azóta is vágyom. A zóban ketrecbe zárt álmok necessitál. Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről, földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás fákról. Az állatok szomorúak, úgy emlékszem. Csak a madarak boldogok, talán mert röpülni tudnak. Az igazi színház is tud röpülni, és embernek röpülni boldogság. Elindulok az állatkerti nagykörön, és megértenek. A szarvasok bánatos titkukat őrző tiszta felnőttek. Meg nem értett naíva primadonnak. Az őzek szomorú ifjú hősök. A bölények ősi keleti fajta, bölcs és égető fájdalmú mozdulatlanságban emlékeznek megszaggatott ruháikban. A zsiráf Daliban viván. Soha nem tudtam emberszámba venni, elnézést, angol koros gyerek jutott eszembe, vagy hirtelen nőtt nyakigláb, mint a csokornyakkendőt hordana ott fent. A zsiráf nem állat, állapot. A vízilovak öreg néger jazz énekesek. Lelkük pódiumán hallgatják az eldalolt slágereket. A kenguruk igazi naívából lett anyaszínésznők. Háziasszonyok otthon főznek. Az elefántok deklasszált portások. A gnú 19. századi hős. A zebra gátlásos táncos komikus. Vitája volt a jelmeztervezőnek. A tevék perverz öreg vagányok nikotinus fogaikat mutogatják. A lovak mindig gyanúsak voltak. Szép testű amerikai férfi sztárok. A pónik amolyan cirkuszi segédszemélyzet, egykedvűen tök magot rákcsálnak. Nyáron nyaralok, télen telelek, a trotechnikus az mindig elek. Mackók, drága bölcs tanítóbácsik elemi iskolai fokon. A juhok telekitéri árusok. Az oroszlán kiöregedett hős szerep. Csak nagy egyéniség játszhatja. Csak oroszlán játszhatja. Tigrisek, feudális fejedelmek, mediciek. Karakterszerep nehéz kiosztani. Pumák, jaguárok, negatív hősök, harmadik riád, nagy mozgáskultúra. Majmok, gusztustalanul szemérmetlen naturalista. A drága pulik, lihegő, kedves ifjú Rómeó kalitka. Agárok, szigorú, lojális lakár. A kuvasz, igazi nem felejthetem ember. A fókák ügyelők, jeges medvék, beletörődni nem tudó reakciósok. Muflonok, intézeti kamaszlányok, statiszták. A pingvinek szabadnapos régi pincérek csoportokban, lóversenyen két fogadás között. Virágház, paradicsomkert. Kár, hogy a szentélyben hüllők napoznak nyugágyaikban. Öreg imperialista. Keresem a régi hangversenypódiumot, nincs. A hajdani híres áriákat benőtte a gaz. Egyszerre szaladnak felém és belőlem képzett és képzelett, összefogódzó, kacagó gyerekek. Állok szomorúan, nézem őket, hogy szállnak egyre távolodón közelebb. Emlékek, kis fehér csónakok a ligeti tavon, ezüst korcsolják a tükörré fagyott mosolyon. Beülök egy konflisba, átszállok a rakétába. Harkályként kopogtatok. Az igazi színházat keresem magamban.

Milyen is volt a debreceni színház, ez a furcsa és rejtélyes sziget, annyi rágalom, pletyka, szitok és csillogás helye, Csokonai és Móricz városában. Furcsa nagy család, céh, kisiparosok öntörvényű közösség, műhely, szentély. Lassan ismerkedem a kollégákkal, a mesterekkel és a műszakkal, a különböző tárakkal, irodákkal, zegzugokkal, avval a bizonytalan öntudattal, ami az emberekből árad. Furcsa, különös, különféle, bohócféle, művészféle, gyerekféle, aki bemegy a színpadra és más lesz. Valóban más lesz ottan benne a fények recsegő tüzében. Díszlettervező, díszletműhely, asztalos műhely, festők műhelye, fodrász boszorkány konyhája, Zakar István tanítómester, varroga. Nézőtér délután, tátongó széksorok, üres ruhatárak, kopott falak, régi szőnyegdarabok, elsárgult plakátok, régi pillanatok, régi előadásokból, régi szobrok, régi színészekről. Milyenek is lehettek, kövült üres kőszemekkel mereztik szemük. Milyenek lehettek, mikor szerettek, mozdultak, öleltek, öltek a színpadon. Hogyan énekelték át életüket valamely régi operetben, amelyet túlhaladt ma már az idő. Nem halljuk a régi dalokat, nem látjuk, hogyan gyulladtak ki a vágyak a szívisek páholyában, hogyan fonódtak egymásba a kezek, testek, szemek valahol fent a kakasüllőn, a régi kollégiumi diákok között. Száz éves színház és falaiban, mint a szúrágnak elröppent dalok, elsüllyedt szavak, híres tirádák, régen kihunytak, a gyertyafények és a reflektorok. Száz éve hányan hevültek még régebbi szavaktól, vagy dühöngtek paradicsomot dobálva, mert nem tetszett. Nem tetszett a Bon Vivant vagy a Primadonna. Komikusan dübörgött a szó nagy melkasából a tragikus színésznek. Hangosan súgott a régen volt rossz színésznő a súgójukból. Hamis volt a hegedű a zenekari árokban, mert nem volt humora a buta buffónak. A szubret nem táncolt elég frissen, a C nem jött ki Don Joséból, bennmaradt egy B, mellé fogott a szerző, aki bizonyára bikában ücsörgött az előadás alatt, álmosan kortyolgatva kávéját. Nem jött be a közönség, a régi lányok és nagymamák, kövér kupecek, nagykereskedők a piac utcából, nem jöttek el a régi diákok hónapos kosztkvártéjukból, masamódok és suhansztanoncok a műhelyekből. Máskor boldogok és boldogtalanak együtt harsogtak, könnyeztek, élték együtt és külön-külön bomlott húrokon a történeteket újra-újra, minden nap, minden este, minden áldott és átkozott este, minden este. Poros babérkoszorúk, fonnyadozó szalagok, régi sikerek foszlányai, agancsos ruhafogasok, elkoptatott márvány intarzia, ledörzsölt falak, szaggatott tapéta maradványok, festett arcok, rölífek, öreg csipkék, maszkok, mosolyok, falakba rakva, öreg dévavára, ahol már az új vakolat is meséket tud mondani a múltból. Pályaudvaroknak, strandoknak, fürdővárosok szállodáinak, vagy akár a lóversenytérnek és katonai gyakorlótereknek soha nincsen egy életük. Nincs olyan lelkük, mint a színháznak, írja Louis Jouvet. Ez a lélek lassanként alakul ki az előadások folyamán, valami drámai fekete por ivódik be a színház falaiba, és valamely furcsa íz, furcsa illat árad belőle. Minden színháznak megvan a maga akusztikája, és bátran mondhatjuk, hogy az mindig olyan, amint azt a színház megérdemli. Közre játszik itt minden, a színészek, az igazgató, a szerző, a közönség, a siker, a bukás. Ízlelem az ízeket, az emlékek ereje átfog, tátong a nézőtér, hűvös van az előcsarnokban. Emlékek nesze motoszkál a fejem. Jó világ, emberi világ, fájdalmasan beli világ, fájdalmasan boldog világ. Félénk mennyasszony, próbálom magam.

mesztelen lélekkel játszunk. Hölgyeim, uraim, csak tessék, tessék, elvtársak! Ilyen vagyok, ilyen, ilyenek vagyunk. Ilyenek voltak a színészek, a nemzet napszámosai.

0: Tízre befut az első látogató, égtelen jókedve van.
1: Na öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass? Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, min mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. Fél négy felé három újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerek, gyerek! Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek.

7 órakor ugyanabban a kávéházban, ugyanott percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotisz nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikor.

Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvétel. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a

tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbelyukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát, olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő pocsonyáját látni, hogy remeg és lökök a csontja.

0: szegény kopott költők, időn a budai leányt ábrázolták munkájukban. Ő könyökölt ki a magas ablakon, midőn az őszi bortól boldoggá, és boldogtalanná lett fiatal emberek éjszaka énekeltek a mély utcában. És ő jutott eszükbe a közvényes öreg uraknak, a császár fürdő aranyárnyékos platányai alatt.
1: Már régtől, nagyon régtől fogva ismerem.
2: A nagyanyja? Az anyja?
3: Tessék, parancsolni, Rezeda úr! Sört vagy piros bort tesz?
1: Őt kereste a határszéli algimnázium kisdiákja, Kárpát alatt a híd kőpárkányára könyökölve a kőszent mellett, alul a barna hídódon ívei alatt színes kavicsok felett láttató paprác folyó. Őt látta a podolini kolostor fölött a messziségben alvó kékerdőkben.
2: Anyja? Nagyanyja?
3: Mivel szolgálhat?
1: Őt kerestem a vidéki udvarház őszi bolthajtásai. Után alkonyattal megállapítja magában, hogy mégiscsak egyedül kell tovább élni, s a nappali sugár lopva elhúzódik a messzi jegenye fasor mögött, mint egy jó kedves, aki még a távolból is visszatekinget.
3: Nagyságos uram!
1: Hozzáindultam egykor, 25 éve Budapestről.
2: Antóniához.
1: És a régi Pest, ami mind messzebb tűnt az utcákról, amiért mindig úgy éreztem, hogy megcsaltak.
4: Itt van! Itt megtalált!
5: Vajon van-e még
6: nagyobb
5: bacskai,
6: de csontos okretákból, amelyeket legutoljára itt?
5: Fagyos káposztát ennék, olajjal...
3: Hozhatom a velős csontot.
1: Csak arra akarom figyelmeztetni, barátom, hogy a velős konchoz kenyérszeleteket pirítsanak, mert ilyesmihez a zsemje nem egészen alkal. És forró legyen, mint a babám szíve.
3: Nagyságos úr, tessék a sör.
1: Ezt nem sörnek híják, barát.
3: Van nem?
1: Ser. Mintha a komló virágozna ki benne. Van valami rejtély a ser körül, amely rejtélyre sohasem jő rá ember. A teremtési csak nem elfelejtett. Mondja, volna odakünn a konyhán egy kis darab csontos vagy csont nélküli marha hús. Nem bánom, ha bordás is, de a gerincet jobban szeret. Tudja, ezt tenném én paradicsom mártással, fiatal hagymával, melyet minden jobb vendéglőben termesztenek a pincébe. Ha a vendéglős ád magára valamit, van fiatal hagymája? Különben várjon. Maradjunk inkább a jó, könnyű rántott csirkénél, de olyan ízes legyen, mintha nem is korcsmában készült volna, hanem... Olyan ez, mint azoknak az asszonyságoknak az elemózsiás kosarából lenne, akik egykor háznépükkel kirándultak a budai hegyek közé. És a frissen csapolt sárga serhagja úgy megy fel és alá a füles poharakban, mint a harmonikát húzzák boldog népies mulatságokban.
7: De Rezeda úr, nem szabad, ne tessék harapni.
1: Retkek, vöröslenek, mint falusi kisasszony.
8: Ó, Kázmi, maga itt?
1: Fagylaltok illatoznak, mint ifjú delnő.
9: Nem kell sietni, kérem. Egyszer úgy is meghalunk.
1: A sajt, mint elővigyázatos öregember cúgos cipőben, meggondoltam ballag mindenféle ennivalót.
0: Rezeda úr bonviván hangulatokban rinnatózott, egyedül maradván a tornácon egy sajt héjjal, és egy kiürített seres kriglivel. Egyszerre csak ibolya illat jött egy nagy nyitott ablakon át az erdő mélyéről. Valaki hátulról befogta Rezeda úr szemét, és gyorsan megcsókolta bal oldalról az arcát. Édes kis csók volt, melegebb, mint a fülemüle fészek, és mohó, amint a kis hal ugrik fel a folyóból a napsugár után.
1: Antónia!
8: Édes.

te lo szedł. A keltakarót hallgatjátok. És ha meglepő, ha nem, ismét évfordulók. A napokban ünnepli valamiféle évfordulóját az eddig hallott Latinovics Zoltán, aztán jön még Béres Ilona, egy kis Kafka, Helen Ginsberg, a zenészek közül pedig Hamis. És programajánló egészen jövő hét péntektől az utána következő szombatig Tilos Rádió Maraton. A vasárnapi műsoraink éppen a stúdióból lesznek, de a Mainstream Show-k két hétig átadják helyüket a maratonnak majd. Szóval gyertek a Dürer kertbe. Én jövő hét pénteken játszom. Zocskával, Adam Salmonnal és Zalánnal. Gyertek enni, inni, adakozni, bulizni, összeismerkedni. Na, tovább utazunk Béres Ilonára. Jó hallgatást!

A hóba fagyba dermedt ország 4 éve nem látott napot, a korom sötét éjszakában fáznak az árva csillagok. Didergő tájak csontkeményen derengenek a holdsütésben, s az éjszakai ég alatt sötéten világít a fagy. Ember csak néha-néha mozdul, gyereknép csúszkál a havon, kóborkutyák árnyéka surran, kering, megáll, továbboson. Meggyújtják oda benn a gyertyát, remeg a gyenge világosság, nagyokat pislogat a láng, sehogy se látja a szobát. Öreg király a palotában, 1000-nyi ránca homloka, mécse mellett ül egymagában, hideg verem a trónszoba. Csak rá se érez illatára, belefagy kanala a tálba, befagy a zsíros, fűszeres, aranyszegélyű tyúkleves. Pedig valaha dőlt a napfény, rég volt, igaz se volt talán, hogy itthon élt a palotában a szépséges királyleány. A várfalat szapora repkény, melegen lepte be a napfény, királyleánya, amikor végig sétált az udvaron, gyönyörű volt a királylánya, hosszú a haja, lobogó, amerre ment, úszott utána örökös aranyfolyósó. Akadt is kérője, temérdek, elébe mind oda se fértek, távol hazából érkezett poros cipőjű hercegek. Aztán egy forró délutánon, az árnyas kerti fák alatt pihentek épp a fáradt kérők, mikor heves zajt hallanak. Beront a kertkaput kitárván, bezúg egy óriási sárkány, s kérői közt a zöld gyepen a királylány előtt terem. Vasveretű markába kapja, és már is száguld el vele. Sokáig zúg villámló szárnya, mint távozó viharszem. Éjfél borult akkor a földre, veszve a királylány örökre, elszállt vele, eltűnt a nap, hó fedi az országodat. Stán még ma is éjszaka volna, örökös tél, hó és sötét, ha erre nem veti a sorsa Áront, a vándorló legényt. Ez, mikor hallja a királynak búbánatát, okát bajának, percig se búsuljon tovább, visszaszerzi ő a leányt. Azzal megy is a tengerpartra, nézi Áron a nagy vizet, holmi kis palló, azt kutatja, hajlik-e át a mély felett. S íme, nem messze a homokban, egy alvó óriásra bukkan, mint mozdulatlan kőhalom hever a puha homokon. E fiú éppen arra termet, hogy átvigyen a tengeren, s már rázza is, nógatja Áron, hogy kellne, hogy támadna fel. Akár a városháza tornya oly árnyékot dob a habokra, midőn haraggal homlokán az álmos óriás talpra áll. És odaüt, azaz, csak ütne, ahol a legény állt elébb. Akkorra már elkapja Áron, a földre is teremti rég. Majd szolgálatába fogadja, vinni által a túlsó partra a mérhetetlen vizen át, mint paripája a huszár. Fölzúg a víz, fölcsap a tenger az óriás térdeit veri, mély álmából, hogy fölzavarják a roppant szolgálat. Álmában sok furcsaságon, így ér a túlsó partra Áron. Álmodja csak, nincs is talán olyan különös az a táj. Feneketlen gödörrel elnek. Von az óriás egy kosarat, sodor hozzá embernyi nádból, kötöz rá erős fonalat. Beül nyakig a kosárba, indul Áron az alvilágba, s hogy épp kifogyna a fonál, földet ér íme a kosár. Ballakhat most már egymagában, mérföldes itt a némaság, magányosan suhog a lépte a szótalan mezőkön át, majd meg egy aranyerdőn által, részszínű lombok árnyékában vezet az útja, amikor feltűnik egy aranytorony. Aranytornya az aranyvárnak, hol a királylány fogva van. Mindenik szeglete a várnak, minden téglája színarany. Arany a pincéje, padlása, ablakain az ablakráma. Arany a rács az ablakon, hol a királylány fogva.
Belül is csupa aranytermek, aranyfolyósók és szobák. Siet Áron a folyosókon, a lángarany szobákon át. Arancsiga lépcsőn kopogva szaladt föltele a toronyba. 4 éve ide zárva már rabként a szép királyán. Rányit Áron a bús fogolyra, ágyán ül az és sírdogál. Megáll a legény szeme rajta. Percre a szava is eláll. Aztán előadja sietve, miért is jött, vetődött erre, s már szöktetné is a leányt, mikor zajt hall a kerten át. Féltékenyen a szárnyas sárkány sétája vágtat a torony tetejébe, remeg belé a palota, de föl se érkezhet lihegve, föl se az első emeletre, állván a lépcső tetején, derékon kapja a legény, megdönti, mint hatalmas sziklát, mintha fatörzset döntene. Inog a roppant sárkány törzse, a torony is inog vele. Reszketnek a picinke hangok toronyhegyében a harangok, midőn a sárkány súlyosan a lenti mélységbe zuhan. Szabad az út, szabad hazáig. A dermet alvilágon át sietve menti hozza Áron karján a szép királyleányt, s már szállnának is a kosárba, de szűkös nagyon a kosárka. Annyi annak a belseje, elébb a lány fér csak bele. Vigyázva húzza föl az óriás a kis kosárban, és midőn megpillantja a szép királylányt, Áront dehogy segíti föl. Akár a nap, haja a lánynak gondolja, megtartja magának. Pusztuljon oda a legény Gödörországnak legfenekén. S bizony hiába topog Áron, szabadulást hiába vár, tüzesegével rásötétül lassan az alvilági táj. Haragos felhők magasából meredeken csap le a zápor, mérkőzik a nehéz vihar zúgó erdő lombjaival. Lombok között fedetlen fészek, hányódva rínak, inganak, áznak benne a kis fiókák, a pejhedző griffmadarak. Áron, hogy szél, eső ne érje, köpenyét borítja fölébe, fészek fölébe köpenyét, ne ázzanak a csempék. De nem is marad el a hála, hogy megjön a nagy griffmadár. Készséggel tüstént fölajánlja, segít ő a fiú baján. Csak üljön hátára nyugodtan, hazaviszi ő akárhonnan, s már indul is, röpül vele a sárkány gödrön fölfele. Villámként szeli át a tengert, a mélység fölött biztosan röpül a kékszínű magasban a szárnyas griff a fiúval. S már látni is a túlsó partot, karéban a hazai halmok, föltűnik az otthoni táj. Földre lép akkor a madár. Mindenfelé jó szagon nyár van. Itthon a szép királyleány meghozta a napot magával, megérkezett vele a nyár. Könnyeit mégis egyre ontja, ma is fogoly, az óriás fogja. Ma is csak szótlan rabmadár a nappalú királyán. De mikor híre fut, hogy Áron a város felé közeleg, szökik az óriás, szepegve pucol akár egy kisgyerek, szalad mezitláb, szívszakadva, tolvaj zsivány, midőn a gazda hazatalál, fut így a házból, fut az óriás a palotából. Király leánya akkor sírva a legény vállára omol. Szól a madár, azt mondja, nyár van, nyár a fákon, a pázsiton, hogy süt a nap, süt földön égen, minden és mindenki szívében, s nem is válnak el soha már Áron s a szép királynő.

Élt egyszer egy indiai faluban három kereskedő. Ősszakálú, szakáltalan és kopasz. Áruikat egy raktárba rejtették. Szőnyegeket, sejmet és drága ruhákat. A tolvajoktól nagyon féltek. Ezért felfogadtak egy embert, Annit, hogy őrizze a raktárt. De nem tolvajok jöttek, hanem egerek szaporodtak el a raktárban, és rágcsálni kezdték az árut. Ekkor a kereskedők megparancsolták az őrnek, hogy vegyen egy macskát. Otthon van nekem egy jó macskám, eladom nektek. Mennyit kérsz érte? Kérdezték a kereskedők. Nem sokat. A macska négy lábáért, egy-egy krajcárt. Erre a legfösvényebb, ősszakállú azt mondta. Nekünk elég három is. Jó macska három lábon is kergetheti az egereket. Itt van neked három krajcár a három lábért. A negyedik lába az enyém marad? Kérdezte Anna. Legyen úgy! Helyeseltek a kapzsi kereskedők. Első éjszaka, ahogy a macska kergette az egereket a raktárban, ráesett egy magas polc, és eltörte a jobb első lábát. Amikor a kereskedők ezt megtudták, egyhangúan kiáltották. Gyorsan hívd az orvost! Teljesítem a parancsotokat, mondta Anna, de kiáld nekem pénzt, hogy megfizessem az orvos fáradozását. Én nem, jelentette ki sietve ősszakálló. Én tőled csak a bal hátsó lábát vettem meg. Én meg a jobb hátsóért fizettem, mondta szakáltalan. Én meg a bal elsőért, kiáltotta a kopasz. Tehát az eltört láb Anié, jelentette ki ősszakálló. Aninak kell megfizetni az orvost. Ani egy zsákba rakta a macskát és elment a városba. Az orvos bekötözte a macska lábát. Egy hét múlva a macska jól lesz, mondta. Addig három lábon is ugrálhat. Ani kifizette a három krajcárt az orvosnak. Azt a három krajcárt, amit a macskáért kapott a fösvénykereskedőktől, és hazament. A raktárban ismét elengedte a macskát. Ezen az éjszakán különösen sok egér volt. Észrevették, hogy a macska eltörte a lábát, és nem féltek tőle. Szegény macska, kergetve az egereket, folytonosan egyik polcról a másikra ugrált, és lám, amikor a legarcátlanabb egeret kergette, véletlenül hozzáírt farkával az égő mécseshez is felborította. Tűz keletkezett, és rövidesen nem maradt más raktárból, árukból, mint hamu. Amint a kereskedők értesültek erről, kijelentették. A bűnös a macska. A macska négyünké. Ez annyit jelent, hogy Ani fizessen nekünk 250 rupiát, a veszteség negyed részét. Tőlem semmit sem kaphattok, tiszteletre méltó uraságok, mondta Ani. Egész vagyonom ez, a foltozott nadrág. Ha nem fizetsz, kiabált az ősszakálló. A bíró rabságba vett téged, és életed végéig ingyen dolgozhatsz neki. És a kereskedők elhurcolták Anit a bíróhoz. A bíró előtt ősszakálló felmutatta az átkötözött lábú macskát, és azt mondta. Ó, igazságos bíró! Ez a macska tüzet okozott. Minden árunk oda veszett. Mondd, ó bölcs! Vajon a macska tulajdonosa nem kötelese bennünket kártalanítani? De köteles, mondta a bíró. Hallott, te ostoba, mit mond a tiszteletre méltó bíró? Kiáltották a kereskedők. Fizess 250 rupiát! Ekkor a bíró megkérdezte. Miért van bekötve az állat jobb belső lába? Eltörte, amikor az egereket kergette, magyarázták a kereskedők. És az orvos bekötözte a lábát. Mondd, ősszakálló, mennyit fizettél az orvosnak a macska gyógyításáért? Kérdezte ismét a bíró. Ó, a macska nem azt a lábát törte el, amelyik az én tulajdonom volt, így én semmit sem fizettem. Mennyit fizetett a kopasz? Kérdezte tovább a bíró. Ó, jó uram, a macska azt a lábát törte el, amelyet én nem vettem meg. Te fizetted az orvost? Szakáltalan. Ó, nem! A macska azt a lábát tört el, amelyik Anié volt. Anni fizette meg az orvost. Tehát a macska eltört lába
Az ő tulajdona, kérdezte ismét a bíró. Az övé, kiáltották a fösvények. És a megmaradt három láb? A miénk, kiáltották egyetértésben a kereskedők. A bíró elgondolkodott, majd ismét így szólt. Vagyis a macska akkor borította fel a mécsest, amikor a három egészséges lábán ugrált. Igen, úgy volt, helyeseltek buzgón a vádlók. Akkor nektek az őr semmivel sem tartozik, jelentette ki a bíró. A baleset azért történt, mert a macska kergette az egereket. És azokon a lábakon kergette, amelyek a tiétek. A negyedik lába be volt kötve, és nem vett részt az egérvadászatban. Menjetek el békében, és többé ne háborgassatok. Meghallva ezt a beszédet, ősszakálú lehajította a macskát a földre, dühében a szakállát tépdest és elrohant. Utána baktatott a kopasz és a szakálltalan. Ani pedig fogta a macskáját, és az igazságos beszéd miatt elégedetten hazatért a kunyhójába.

0: A brémai muzsikusok. Egy embernek volt egyszer egy szamara, mely régóta hordta már a malomból a zsákokat. De a szegény jószág ereje egyre fogyott, mind kevesebb hasznát lehetett venni, a gazda elhatározta, hogy lebunkózza. Azonban a szamár megneszelte, hogy készül ellene valami, és egy óvatlan pillanatban megszökött. Úgy tervezte, hogy eljut Brémába, és ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és úgy lihegett, mintha a halálra loholta volna magát.
1: Mi a baj, fogd meg? Miért lihegsz úgy?
2: Hagyd le, öreg vagyok. Napról napra gyengülök. Vadászni sem tudok már. A gazdám nagyon akar ütni. Alig tudta megér utat nyerni. Az irhámat megmentettem ugyan, de ilyen vén fejjel. Mihez kezdjek? Miből éljek?
1: Tudod mit? Én Brémába tartok. Ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem. Majd beszegősz te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te meg dobolsz hozzá.
0: A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Hanem egyszer csak...
2: De, szűrni komár! Macska illatot hord felém a szél!
3: Én rád lelk! Biztosan kirázom a bundájából!
2: Erre szürke koma! Itt van ez a bajszos cirmas!
4: Ne bántsatok, van én, nekem elég bajom!
1: Mit keseregsz, bajszos?
4: Akinek van jó kedve, ha egyszer a nyakán a kötél. Megvénültem, a körmeim már megkoptak, a fogaim kicsorbultak. Jobb szeretek én már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De az emberek hálátlanok. A gazdaasszonyom vízbe akart folytani, hogy ne kelljen tovább etetnie. Nagy nehezen tudtam csak eliszkolni, hanem ezután mihez kezdjek, miből éljek?
1: Gyere velünk Brémába! Felcsapok városi muzsikusnak!
2: Szegődjél te is a zenekarunkba! Úgyis jól értesz az éjjeli zenét.
0: A macskának megtetszett a tanács, és velük tartott. Így most már hármasban mentek céljuk felé. Útjuk közben egy major mellett haladtak el. Az udvarkerítésén egy kakas ült, és rikoltozott.
1: Hát tégetek, Filev! Mindig voltozom olyan érvalmatlanul.
5: Hiába jósoltam jó időt holnapra. A gazdaasszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, hogy levest főzzön belőlem. Estére elvágják a nyakamat. Hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Úgyse tehetem már sokáig.
1: Ne jajkas, Marajoskova! Inkább gyere velünk! A halálnál jobb foglalkozást mindenütt lelhetsz magadnak.
2: Brémába megyünk, városi muzsikusnak, szegődjbe te is a zenekarba.
4: Tarts velünk, neked jó a hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk.
0: A kakasnak bíz nem kellett kétszer mondani a dolgot, így hát négyesben igyekeztek most már tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, a nap pedig lemenőben már. Estére egy erdőhöz érkeztek. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig a fára telepedett. A kakas egészen fölröpült a tetejéig, onnan szemlélgette a környéket, meg hát biztonságosabb is volt ott a magasban. Ahogy így körülnézett elalvás előtt, egyszer csak világosságot látott, nem messzire tőlük.
6: Fény csillog a marra. Házanak kell ott lennie.
1: Szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez bizony nem valami kényelmes szállás.
2: Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont.
4: Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint itt a fa.
6: Akkor induljunk hát!
5: Mit látsz, szürke?
1: Mikor mit látok? Tenni te asztalt! Rakva minden jóval! Körülötte ülnek és halatoznak a pegyár!
5: Terített asztalt! Ez kellene nekünk!
4: Mozám, én is szívesebben ülnék a helyükben, de hát mit tegyünk?
3: Hogy mit? Gyere, csak közelebb. Elmondom én nektek, azt kell tennünk, hogy...
0: A betyárok a szobában először nagyon megijedtek ettől a váratlan koncerttől, azt hitték kísértet ront közébük, ijedtükben hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz, és magukba tömték a maradékot. Azután elpihentek, kiki szokása szerint. A nagy úttól elfáradva hamarosan el is aludtak, és a gyertya is csonkig ég. Éjfél táján a betyárok, látván, hogy minden csendes a ház körül, egyiküket a banda vezér tanácsára elküldték, hogy kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan lopóckodott a konyhajtóig, de mivel semmi gyanúsat nem talált, bemerészkedett a konyhába. Ott a macska szeme parázslott csak a sötétben, a betyár pedig azt hitte, hogy igazi parázs, és világosságot akarván gyújtani, oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot. Fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza tarmolta. A marton a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, de a küszöbön a kutyába botlott. Az fölugrott, mordult egyet, és beleharapott a hivatlan vendég lapába. Betyár most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Kivergődött a házból, elloholt a szemétdomb mellett, ott meg a szamár rúgott bele egy nagyot a hátsó lábába. A jajgatása fölriadt a kakas, és lekiáltott. A betyár lélekszakadva szaladt vissza a sűrűbe, és halára váltan jelentette a banda vezérnek.
2: A házban egy borzalmas boszorkány ült. Rám fújt és összekarmolt az arcomat, az ajtónál az ördög áll, kés van a kezében, azzal szúrt a lábamba. Az udvaron pedig egy fekete szörnyeteg, majd nagyon vert a furkosával, fönt a tetőn pedig egy vitéz virraszt.
0: A betyárok ettől úgy megijedtek, hogy még a környék tájékára sem merészkedtek többé. Jó messzire költöztek. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették a házat, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem hagyta.

0: aprók lettünk, mint a sakfigurák.
1: Talán mert megérintettük a virágokat.
0: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
1: Remélem.
2: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
1: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirály?
2: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
1: Igen. A nővérem is mindig ezt mondja.
2: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
1: Hát,
2: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
1: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem evédre.
2: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
1: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
2: A kertünk valójában óriási sakktábla.
1: Felmehetünk a domboldalra?
2: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
3: A domboldal tulajdonképpen völgy?
2: Hozzátartozik ez a neveletlen macska.
1: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
2: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
1: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
2: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakjáték szabályait?
1: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
2: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
1: A nővérem is ezt mondja.
2: Indulás! Utánam!
1: Jó, olyan sebesen! Álljunk már meg!
2: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! 1, 2, 3! Utánam!

olyan épületeket választott ki, melyek követhető példaként szolgálnak, vagy átalakítások. A díjat 2015-ben Borbás Péter nyerte Szentendrei ökológikus családi házáért. A beadott épületek száma és színvonala, a média, a díj és a nyertesek iránti érdeklődése is bizonyítja, hogy az Épháza mozgalom újraindulása óta eltelt 8 évben a pályázat ismét elfoglalta az őt megillető helyét az építészeti közéletben, mondta el Szolyák Balázs építész, a díj kurátora. Az Épháza pályázat filozófiája, hogy minden évben olyan építészek válasszák ki az Épházát, akiket a magyar társadalom és építész társadalom elismer. Éppen ezért a szakmai szervezetek elnökei és az állandó zsűritagok mellé minden évben meghívást kapnak az Ybl Miklós díjjal kitüntetett építészek is.

Megugrottak a bankkártyás visszaélések. Több mint 160 millió forint értékben történtek bankkártyás visszaélések az első negyed évben Magyarországon, ami közel 24%-os bővülés az egy évvel korábbihoz képest. Az értékét tekintve csaknem 24%-kal 161,9 millió forintra emelkedtek az első negyed évben a fizetési kártyákkal végrehajtott visszaélések, míg az érintett műveletek száma bő 31%-kal 5000 közelében nőtt, írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Az előző év azonos időszakához képest jelentősen emelkedett a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően internetes tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélések aránya is, így már az összes csalás 70,1%-a és a teljes kár 63,2%-a ezekből a visszaélésekből származik.

0: színes.
1: Új gekkófajt találtak Indiában. Az új fajt indiai zoológusok fedezték fel Kanker tartományban. A tudósok szerint ez a 27. Indiában ismert Hemidactylus faj. A nagyobb méretű gekkót köves, kavicsos területeken látni, szürkés-fekete színű, 8-10 cm hosszú. A gekkók éjjel vadásznak, és képesek színüket is megváltoztatni, hogy így védekezzenek, illetve beleolvadjanak a környezetükbe.

Fogvatartottak rádióznak, fogvatartottak hallgatják. Vácon működik az ország első börtönrádiója, írja a 24.hu. A Váci Fegyház és börtönben működik a Rács FM, fogvatartottak készítik a műsort fogvatartottaknak. A műsor készítői empatikusak és tájékozottak, csak éppen egy helyre vannak bezárva hallgatóikkal. A projektet az Agyhangot Egyesület indította. A rádiós csapatba csak az kerülhet be, akinek példás a magaviselete, és a munkához való hozzáállása is kifogástalan. A rádiósok közül eddig hárman szabadultak, ketten kint is rádióznak majd. A Tilos Rádióban kapnak lehetőséget heti egy órában elmesélni a történeteiket, tapasztalataikat. A műsor Real Shit néven megy majd minden második héten hétfőn reggel.

Vomex 15. A világzene fővárosává válik október 21-e és 25-e között Budapest a Vomex 15 házigazdájaként. A Vomex a műfaj első számú nemzetközi eseménye, egyszerre szakmai vásár és zenei fesztivál, melyet konferenciák, filmbemutatók és világszínvonalú koncertek színesítenek. A Vomex 15 magyarországi szervezője egyik fő célkitűzése volt a magyar és kelet-európai zenei élet minél hangsúlyosabb bemutatása a Vomexen. Munkájuk eredményeként a Vomex történetében először kap tematikus szerepet és a MÜPÁ-ban külön színpadot régiónk. A Club Duna színpad fellépői Lettországtól Boszniáig terjedően képviselik a térséget. Magyarországról a Buda Folk Band, a Cimbalom Duo és Hetzkoági zenekara került be a hivatalos programba, a megnyitón előadott Gypsy Heartbeats pedig a roma zenészek szerepe előtt tiszteleg. Olá Attila táncos, a Romango és Lakatos Mónika, Charlinberger, Paja Bea, valamint Pál István szalonna és bandája eleveníti meg a Kárpát-medencei roma hagyományokat és annak kortárs elágazásait. A Budapesten tartott 2015-ös Vomexen 60 fellépő szerepel 50 országból, a kelet-európai régió és Magyarország minden eddiginél kiemeltebb jelenléte mellett. A Bálnában helyet kapó szakmai vásáron több mint 91 országból 600 szék képviselteti magát, előadások, beszélgetések, prezentációk és kapcsolatépítő találkozók alkotják a programot. Újdonság a 15 nívós alkotást felvonultató filmprogram is.

4D Sound hangkiállítás. A 4D Sound egy új ismeretlen hangélményt kínál október 16-án. A hang végtelen messze vagy intim közel mozog a hallgatókhoz. Körülöttük, fölöttük, alattuk, köztük vagy rajtuk keresztül. A közönséget bátorítják, hogy sétáljanak a hanghasábok körül, érintsék meg a hangvonalakat és menjenek át a hangból álló falakon. A program kiterjed a térbeli technótól, a szónikus meditáción át az interaktív hangművészetre, fizikailag összeköti a nézőt és az őt körülölelő teret.

0: Újjáéled a dzsungel könyve. Új élőszereplős változatot láthatunk a mozikban jövő áprilistól. Az új verziót a Vasember filmek rendezője John Favreau készítette. Az ismert rendezőn kívül nagy nevek is kötődnek a filmhez, bár a vászlón nem jelennek meg. Hangjukat kölcsönzik karakterekhez Scarlett Johansson, aki K-szinkronja lesz, Bill Murray, aki Balúnak kölcsönzi a hangját, de a listát bővíti még Ben Kingsley, Christopher Walken és Idris Elba is.
1: A Tilos Rádió híreit esténként közvetlenül a mese után hallhatjátok. Hétköznaponként 19 óra 45 és 20 óra között.
2: A Tilos Rádió híreit hallottátok.

0: Hát akkor jó reggelt kívánunk nektek, kedves hallgatók, itt a Real Shit. Itt vagyok, Tamás, és itt van velem szemben Doki. Elkezdjük az adásainkat, ahogy ígértük, és ahogy a Facebookon beharangoztuk. Két hetente jövünk hozzátok, mi leszünk a műsorvezetők. Azért leszünk mi a műsorvezetők, mert mi autentikus tapasztalati szakértők vagyunk. Ez a titulusunk ebben a dologban. Autentikusak vagyunk, mert onnan jöttünk, és tapasztalati szakértők, mert tapasztaltuk rendesen, hogy mi van a falakon belül. Nos hát, mi az első magyar börtönrádió, Rács FM két volt főszerkesztője vagyunk, és főszerkesztő és műsorkészítője, és megpróbáljuk nektek bemutatni azt, hogy mi van a börtönfalakon belül, és mik azok a tévhitek és félreértések, amiket tisztázni kell. Főként amiatt, mert a hivatalos tájékoztatás és a mainstream média hülyeségeket kommunikál. Megpróbáljuk megértetni veletek, és mindenkivel, aki csak hallgat bennünket, hogy ott bent emberek élnek, akiknek a szabadságukat vették el ideiglenesen, nem pedig a lelküket. Megmutatjuk, és megpróbáljuk elmondani nektek a frankót. Legyen az bármilyen börtönös téma. Nem az a célunk, hogy üssük vágjuk a BV-rendszerét, ezt szeretnénk elmondani előre is. Csak az igazságot akarjuk elmondani. Ami van, és pozitív dolgokat is mondunk, mert azok is vannak. Kevesen vannak, de vannak. Megkíséreljük érzékenyíteni a társadalmat, hogy elfogadóbbak legyenek a volt elítéltekkel kapcsolatban, mert a volt elítéltek egyszer kijönnek. Kijönnek, mert letelik. De akiket oda betettek, azokról úgy tűnik, hogy a társadalmi tudat kicsit megfeledkezik, el vannak ásva, aztán ha előkerülnek és megy előkerülnek, aztán menni fog a vakarózás, hogy hoppá, ezek itt vannak, most mit kezdjünk velük. Nagyon fontos elmondanunk a műsor elején, hogy mi nem favorizáljuk a bűnt, sőt éppen ellenkezőleg nem csinálunk sztárokat bűnösökből, de elmondjuk a sorsukat, megmutatjuk a világaikat, elmeséljük azt is, hogy hogyan hagyták ott a bűnvilágát, és hogy mi kell ehhez, és mi kell majd a többieknek is.
1: És itt van ez a műsor, üdvözlök mindenkit, Doki vagyok. Miért pont mi vagyunk? Mert mi ott voltunk benn, tapasztalatból beszélünk, láttuk, éltünk, éreztünk, amikor beszélünk, és amiről beszélünk. És mert rádiósok voltunk ott bent, és vagyunk most itt is, még hogyha ez furcsa hangzik is jó pár hallgatónak. Kik vagyunk mi? Igen, két volt elítélt, akik kiszakadtak már a bűn világából, és segíteni szeretnének, hogy a társadalom elfogadóbb legyen az elítéltekkel szemben, és segíteni szeretnénk az elítélteket, hogy könnyebben reintegrálódjanak vissza a társadalomba, amely nem igazán várja vissza őket, és ezek saját példák. A műsor fő téma felvezetése pedig a következő lesz. A mobiltelefonról fogunk beszélni, ami nemrég az intézetekben teret nyert végre, több évi
0: tiltás. Igen, mobiltelefonálnak a rabok.
1: Igen,
0: fogják magukat és mobiltelefonálnak.
1: Hát ez szörnyű egyébként, hogy zsebben van a mobilkészülék és rohangálhatnak a folyosón.
0: Hát beszélni fogunk arról, hogy mivel mobiltelefonálnak, hogy mennyiért mobiltelefonálnak a rabok a börtönbe, és ezzel a kérdéssel kapcsolatban azért a mainstream média nem igazán reális képet nyújt, ezért az emberekben kialakulóban egy kép a rabról, amelyik fekszik a vaságyán és a saját iPhone pluszával internetezik. A hatossal, igen, a legnagyobbal. Ez nem így van. Ilyenről egyáltalán nincs szó, ennél sokkal behatároltabb és sokkal szigorúbb a valóság. Tudtátok például, hogy a jelenlegi legmagasabb belföldi mobil tarifa, 87 forint, az a börtönökben van. Még a feltöltőkártyás tarifák is 40-50 között mozognak, a rabok, akik havonta 13 000 forintot keresnek, mégis 87 forintért telefonálnak. Erről is beszélni fogunk, hogy miért. És most azt hiszem, egy kicsit zenélünk.
1: Így van.

0: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió. Megint a héttérítő és a Real Sheet, az adástelefonunk 215-37-73. A témánk pedig az, hogy a rabok mobiltelefonálnak a börtönbe. Kezdjük azzal, hogy miért is telefonálnak egyáltalán a rabok. Peti, miért telefonálnak?
1: Hát ez a kapcsolattartás egyik része. Úgyhogy három fontos része van a kapcsolattartásnak, hogy a személyes találkozás, amit havonta történik egy alkalommal vagy kettővel, most már ugye változott a rendszer. A levelezés és a telefonálás. Most mindegyiket a törvény elég erősen szabályozza. Telefonálni és kapcsolat tartani csak azzal lehet, akit korábban engedélyezett az ügyészség és a BV. Itt ugye azért eléggé leszűkülnek a hozzátartozók és kapcsolattartók körei. Általában ilyen 5 és 10 ember között van, aki egy fogva tartottnak lehet kapcsolattartója. Ez bár nincs szabályozva, de nem szokott több lenni. És a telefonálás, ugye, ami eddig a fali készülékeken történt, és mondjuk történik továbbra is, az egy olyan szintje a kapcsolattartásnak, ami azért egy akár napi szintű is lehet most már.
0: Most már odaférsz a telefonhoz. Igen.
1: Így van, mert van a zsebedbe.
0: Igen.
1: Ami eddig azért nem volt rendszeresített. Régen, amúgy 2005-ben kezdtem el a pályafutásomat, a büntetésvégrehajtásban, akkor hetente 2 alkalom volt 5 perccel, ezt kérelmi lapon kellett jelezni.
0: Hú, az elég gyenge.
1: Az elég gyenge, és az egyébként úgy tudom, hogy összesen 1 alkalom változott a 10 év alatt. Úgyhogy heti 3x10 perc, ha jól tudom, annyi volt a végén. De az új mobiltelefonokkal a jó magaviseleti fogvatartottak akár napi szinten tarthatják a kapcsolatot.
0: Hát ez elég gáz, mert hogy elképzeljük azt, hogy van egy hozzátartozód, egy barátnőd, egy feleséged vagy gyereked, akivel amíg nem találkozol, 0 percet találkozol vele egy héten, és hetente 3-szor beszélhetsz vele 5 percet, az olyan karcsúnak tűnik.
1: Hát én ezt mondtam, most pont egy ismerősöm felvetette azt, hogy hát ugyanez a sztereotípiával, hogy hát minek a rabnak mobiltelefon, meg minek bármilyen külső kapcsolat, mondom. Semmi gond, akkor találkozzál egy hónapban egyszer a barátnőddel, és hív fel hetente 3-szor, nem tudom, mit fog hozzászólni 2-3 hónap múltán.
0: Igen, azt tapasztaltam egyébként, hogy intézetenként is borzasztóan eltérő a telefonálható percek mennyisége, mert van, amelyikbe telefonálhatsz óránként 5 percet, van, amelyikbe telefonálhatsz most már naponta 15-öt, sőt, van, ahol ugye naponta 45 percet telefonálhatsz már a fali készülékről is. Persze, ha odaférsz, de nem férsz oda ennyi időre.
1: Így van, hát a készülék kicsi száma, és egyébként a mint a fali készülékeket egy bizonyos BVFON nevű cég üzemeltet, és velük van szerződésben az állam. És hát az a percdíjak azok eléggé kicsit el vannak szaladva a mai átlagos percdíjakhoz képest.
0: Hát most a közvélemény, ahogy tudom, azt gondolja, hogy a börtönben a raboknak saját mobiltelefonjuk van. Nincs.
1: Nincs.
0: Hogy bármilyen lehet a telefon, akár okostelefon is, nem. Hogy bármennyit és bárkinek telefonálhatnak, nem. Hogy ne tezhetnek, nem. És hogy ezt az állampénzén teszik, nem. Tehát ez
1: és
0: egyik sem igaz.
1: Se fogadhatnak semmiféleképpen.
0: Így van, tehát hívást fogadni semmiképpen nem lehet, így van. Korábban egyébként még a mobiltelefonálási időszak előtt csak a falon voltak ezek a készülékek a folyosón, és egy készülékre minimum 40 ember jutott. Azért nagyon érdekes ez, mert egy olyan rabnak, aki melózik, elmegy munkába, annak naponta 2, maximum 3 órája áll rendelkezésre, mondjuk 3 órától 5 óráig, mert 5 órakor rázárják az ajtót a dolgozó rabra is.
1: Nem mindenhol, de ez a fő.
0: Általában igen. Tehát 2 órája jutott arra, hogy telefonáljon. Most amikor 40 ember vár a telefonra egyre, akkor hát nem biztos, hogy ebbe a 2 órába belefér. Én nagyon sokszor nem fértem bele a 2 órába, és nagyon sokszor azért nem telefonáltam, mert egyszerűen nem jutottam oda, nem tudtam kiállni a sort. Na hát ezért kerültek elő ezek a mobiltelefonok.
1: Így van, és amelyik ennek okán vizsgálták felül ezt a rendszert, és európai példákra támaszkodva 20 000 darab mobiltelefon készüléket rendeltek. Közel 42 millió forint értékben. Már ez a 42 millió az ilyen varázsszám, mert ebben volt milliárd, aztán volt 420 millió. Úgyhogy pontosan nem vagyunk tisztában, meg akartuk nézni a hivatalos oldalon, hogy ez pontosan milyen közbeszerzés volt, de nem fértünk hozzá a oldalhoz, nem bírtuk megnyitni, úgyhogy
0: most már elveszett a PDF, ami hozzá volt kapcsolva, biztos olvasták a műsor előzetesünket, aztán levették a PDF-et, hogy ne lehessen utána nézni lehet. Mi lett a különbség most, hogy van a raboknak egy, vagy egyáltalán beszéljünk arról, Péter, te jobban képbe vagy ezzel kapcsolatban, hogy most akkor hogyan jut egy rab ehhez a sima nyomógombos, nem okos mobiltelefonhoz?
1: Ez abszolút nem okos. Ez egy régi típusú telefon, mármint a funkcióját nézve egyébként eléggé új. állítólag 2-3 ezer forint az értéke. Egy fogvatartót úgy jutott hozzá, hogy kiad egy kérelmet, vagy akár automatikusan is ugye jelzi a rendszer, hogy ő szeretne igényelni ilyet, vagy nem szeretne igényelni. Én szerintem ez már automatikus, egyébként van olyan kiforrott állapotban. És ez egy feltöltős készülék, bármelyik hozzátartozó, kapcsolattartó fel tudja tölteni a készüléket.
0: Kívülről fel tudja
1: kívülről
0: tölteni?
1: Kívülről így van, fel lehet tölteni a készüléket. Tehát ez egy jó dolog, mert nagyban lerövidült a telefonos pénzek feltétele. Ugye amíg ezzel azért a rendszernek a buktatóin keresztül ment, azért volt, hogy el kell 10-15 nap is egy telefonpénz, mire beérkezett. Így ez szinte azonnali, úgyhogy ez egy pozitív változás abszolút.
0: És tehát kéri a rap, hogy legyen ilyen telefonja, és akkor kap.
1: Így van, vagy pedig a rendszer automatikusan kidobja. Ez ugye általában ez lesz a minden új dolognak a vége, hogy ezt a rendszer automatikusan fogja felajánlani egyébként. Mint nagyon sok esetben, ugye lássuk csak az átmenetit, vagy bármilyen jogi változás, amit ér, azt a rendszer automatikusan jelzi.
0: És ki szolgáltatja ezt a...
1: Ezt a Magyar Telekom szolgáltatja, ezeket a készülékeket.
0: Mennyiért szolgáltatja, Péter?
1: Hát, ha perzdiakat nézzük, akkor kicsit elugrottunk a perzdiakkal, mert hétköznap úgy jutom 91 forint, bár ha jól tudom, a fali készülékeket is most már erre igazították át.
0: Igen, tehát, időszünk el egy kicsit ennél a tarifa kérdésnél, mert ez mindig zabart engem. Tehát, ugye 2005-ben, vagy 2007-ben szerződést kötött a BV Intézetek Országos Parancsnokságával egy BV-fon nevű KFT.
1: Így van.
0: Nagyon sokáig 130 forintos mobildíjon telefonáltunk, sőt, még egy évvel ezelőtt is 130 forintos mobildíjon telefonáltunk.
1: Ez a hétköznap csúcsidőben 131 forint.
0: Így van. Ez nagyon durva mobildíjnak tartom. Tehát adott egy ember, aki a börtönbe lemelózza az egész hónapját, és 13 ezer forint marad neki utána, miután levonják a tartási költségeit, mert végül is azért melózik, hogy eltartsa saját magát, tehát ne kerüljön pénzbe a kajája és egyéb. Levonják a költségeit, marad 13 ezer forintja egy egész hónapra, és a nyakába vernek 130 forintos percdíjat. Hát hogyan tud ez működni? Azon gondolkodom, hogy amikor most nemrégiben egy barátomnak van egy cége, azt hiszem 50-en dolgoznak nála, elment valamelyik mobilszolgáltatóhoz, mondta, hogy ő szeretne minden alkalmazottjának telefont meríteni, összevisszaságok vannak, hát körbe csókolták, hogy 50 fős flottát odavitt. A börtönnél ez egy 18 ezer fős flotta. Azt gondolná az ember, hogy egy 18 ezer fős flottának még lejjebb viszik a mobil tarifáit, nem pedig 130.
1: Hát de ebből is látszik, hogy egy 18 ezer fős flotta nem számít soknak egy Magyar Telekomnak.
0: Dehogy nem, csak közé ékelődött egy cég, ez a BVFON Kft., aki tulajdonképpen a Magyar Telekomnak fizet, gondolom, 9 forintot percenként, és a 130-et lekaszálta a rabokra.
1: Hát ebben nem vagyunk biztosak. Legyen az a
0: szerintem
1: biztos, hogy legalábbis a falukészülékeknek a tarifáit egy szintbe hozták a mobiltelefon készülékek tarifáival, ami még így is jócskán meghaladja a magyarországi átlagot.
0: Mennyi? 87 forint?
1: 91 és 81 forint. A hétvége a 81 forint
0: 81
1: volt.
0: 81 forint a hétvége. Hát úgy tudom, a legdrágább feltöltős tarifák is 50 forint körül.
1: Hát 45 ennek és 50 forint között vannak mindegyik szolgáltatónál szinte. Úgyhogy nagy különbségek, lássuk, nincsenek semmilyen értem szinten.
0: Na most azért deklarálnunk kell, hogy ezek nem a konkrét BV intézetek hibái, hogy a rabok ennyiért telefonálnak. Tehát nem a Váci, vagy a Tököli, vagy akármelyik börtön hibás azért, mert a rabok ennyi pénzért telefonálnak. Itt vagy az igazságügyi minisztérium, vagy a BVOP szerződés kötött ezzel a céggel. Valamiért, valahogyan, valamilyen összegre, de aki kötötte a szerződést, az egészen pontosan tudja, hogy mekkorák ezek a tarifák. És ez nekem mindig egy nagyon-nagyon-nagyon kicsit piszkálta a csőrömet, de magávéleményet fogalmazom meg azzal kapcsolatban, hogy undorító ennyi pénzt kérni araboktól.
1: Így van, és ez csak magánvélemény.
0: Gondolkodási időt hagyunk egy kicsit a hallgatóinknak, hát ha be akarnak telefonálni nekünk, aztán utána hallhatjátok majd remélhetőleg állandó szakértőnket, Módos Tamás nyugállományú BV alezredes urat. Ő fog majd beszélni a börtönök nevelési szemléleteiről a magyar és külföldi börtönök viszonylatában. És itt jegyzem meg azért, most azért hadd ékeljem ezt ide be, hogy 3 adással később vendégünk lesz majd az Agyhangot Alapítvány vezetősége, kuratóriuma, agyörös csapata, Kerényi Gyűrű Braun Zsolt és Hajdú Judit, és Judit éppen most a napokban tért vissza Oszlóból, ahol börtönöket és börtönrádiókat nézett, úgyhogy az is nagyon jó adás lesz. De most zene, és várjuk a kapcsolást.

0: Visszatértünk, és felhívást is szeretnénk közzétenni. Meg szeretnénk kérni mindenkit, akinek van esetleg kérdése a büntetésvégrehajtással kapcsolatban, vagy esetleg valaki érintett a büntetésvégrehajtási rendszerrel, hát ugye a negatív irányból, és bármilyen kérdése, kérése van, akkor megpróbálunk válaszolni és segíteni ebben a dologban. Úgyhogy kicsit még visszatérve a kapcsolattartás rendszerére, ugye a telefonálást azt eléggé kimerítettük, van még a levelezés és a látogató fogadás, a levelezés az korlátlan egyébként.
1: Tehát de csak attól fogadhatsz levelet, akit előre megjelöltél, bárki van, nem írhat neked levelet, igen, ne visszaküld.
0: Valaki bekerül a rendszerbe, akkor kapcsolattartókat jelölhet meg pontos névvel, címmel, telefonszámmal, ezt ugye engedélyezik neki, és akkor utána kaphat is levelet, csomagot, valamint ez az illető bejárat hozzá beszélőre, és hívhatja a telefonon is. Tehát ez egy fix állapot. Most a levelezés az ugye ez ellenőrzött minden esetben egyébként.
1: Magyarul, hogyha barátnőd írja neked az erotikus tartalmú levelet, így azt van. Elolvassa.
0: Így van, mert számtalan alkalommal szembesültem vele,
1: ez
0: hogy
1: nagyon gáz, nem?
0: A levelő szembesütve adta át a levelet valamely fogva tartottnak, mert
1: hát nekem például a feleségem egy csomó ideig azért nem írt levelet, mert azt mondta, hogy ő nem ír levelet, mert elolvassa egy vadidegen az ő levelet. Mi a bánatnak írjon, inkább akkor telefonáljunk.
0: Hát igen, de mondjuk ez a rendszer velejárója, tehát ez igazából. Ezt ez is az elfogadás. Első két évben elfogadod, hogy benn vagy, 5-6 évben elfogadod, mit csináltál, és akkor a végén esetleg fölkészülsz arra, hogy
1: akkor is biztos talán más levelét elolvasni.
0: Hát igen, de sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Nem. Ugyanakkor a látogatás, ami azért az utóbbi években sokat javult, és bővült is a rendszere, az most már a jó magaviselt fogvatartottnak havonta két alkalommal is adható. Tegyük hozzá, hogy ezek a dolgok adhatóak. Valami jár, ez a telefonálás, levelezés és a beszélő, ez egy törvényileg szabályozott járó dolog minden fogvatartottnak, de vannak plusz dolgok, amelyek természetesen csak adhatóak, és ez a magaviselettől és a benti élettől, munkahelytől, mindentől függ.
1: Hát azért a beszélők is nagyon-nagyon erősen különböznek a különböző börtönökben, mert én ugyan nem voltam túl sok börtönben, én nekem csak egyszer volt szerencsém az állam szeretetét élvezni ebből a szempontból, és összesen három helyre ráncigáltak el. De hát ezek közül az egyiknek a beszélő körülményei olyanok voltak, hogy egyszer eljött a családom, és mondtam, hogy legyetek szívesek, akkor többször most már úgy ne gyertek. Mert egy pincében volt a beszélő, egy dohos, büdös helyen, ahol 70-en be voltunk zsúfolva egymástól 14 centire. Tudod, mikor a lakodalomba főrakják a tányérokat 30 centire egymást, és nem tudsz enni, tehát abban a szisztémában voltunk. Melletted üvöltött a másik, hogy anyu, hát azt akarom mondani, és nem hallottál semmit. És ott ültek szembe veled a gyerekeid, és hogyha a gyereked átmert nyúlni az asztalon, akkor odajött egy őr, és azt mondta, hogy nem lehet megérinteni. A gyerek halálra rémült, na hát ettől az élménytől a családomnak a kedve elment a többi látogatásra, és 17 hónapig egyébként én nem is fogadtam látogatót pont ezért, míg el nem kerültem ebből az intézetből, mert azt mondtam, hogy ebbe a ganéba nem fogom odahozni a családomat.
0: Ez így van egyébként. A én legrosszabb tapasztalatom a látogatással kapcsolatban egy olyan beszélő vége volt, amikor minket ott 18-unkat, mint fogva tartott apukák, családapák, mindegy, teljesen mindegy volt, a hozzátartozóink, gyermekeink előtt csalatkoztattak libasorba, és üvöltöztek velünk folyamatosan. Tehát annál megalázóbb érzés, amikor amúgy is tudod, hogy van egy ítéletet, csinálta egy nagy hülyeséget, vagy többet ki, hogy éli meg ezt a dolgot.
1: Viszont ne csak a rosszat említsük a jövő héten. Például lesz szó olyan beszélőről, ami fantasztikusan jól szervezett, nagyon jól működik, ott van a család, ölbefoghatod a gyereket, a család behozhat egy szatyor kaját, persze ellenőrzik, hogy mi van a táskában, és nem hozhatnak be piát, meg egyéb dolgokat, tehát átvilágítják, meg megnézik, de ott megfoghatod a gyerekeidet, két órán keresztül, sőt, van olyan helyzet, hogy 4 órán keresztül velük lehetsz. Tehát a jövő két hét múlva a következő adásunkban pont ehhez hasonló beszélőkről lesz szó. Szóval viszont valamit elfelejtettünk, Peti, mi nem mutatkoztunk még be úgy részletesebben,
0: hát,
1: hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, hát
0: két köztörvényes sittes.
1: Így van, volt köztörvényes sittes, így van. Én magam Tamás vagyok, és egy kicsivel több mint 5 évet töltöttem az igazságszolgáltatás 3 bugyrába itt Magyarországon. Én magam gazdasági jellegű bűncselekményért töltöttem ezt az ítéletet. Nagyon sokat tanultam ez alatt az idő alatt többek között rádiózni, úgyhogy mivel...
0: Amit köszönünk az Agyhangot Egyesületnek.
1: Köszönünk az Agyhangot Egyesületnek, így van. És hát ezért ülünk itt mi tulajdonképpen. Ennyit magamról, aki többet akar tudni, nézzen utánam az interneten.
0: Így van.
1: Vagy kérdezem, mert van e-mail címem. tom@tilos.hu.
0: Van e-mail címed?
1: Van.
0: Ú, de jó.
1: Neked is lesz. Vagy
0: biztos?
1: Van, nem
0: van,
1: tudom.
0: Nem tudom. Na, én meg Péter vagyok. Én 10 évet töltöttem Tamás szavaival élve 2 bugyorban. Úgyhogy nekem jó részt a Váci Fegyház és börtönön vannak emlékeim. Pozitív és negatívak is. De ez szerintem így normális ennyi idő után. És azért is vagyunk itt, hogy kicsit segítsünk mindenkinek, aki valamennyire érintett, és kicsit érzékenyítjük a társadalmat erről a dologra, hogy ez nem minden olyan, ami a kommunikációban megjelenik.
1: Érdekes módon egyébként nagyon sok emberrel beszélgetek mostanában a börtönös dolgokról, mert úgy belecsúsztam a civil szférába, nem csak a Tilos Rádióba, hanem mindenféle más civil világba, többek között az Agyhangot Alapítványon keresztül is, és így hát kapcsolatba kerülök sokszor olyan emberekkel, akik börtönből jöttek ki, és elhelyezkedtek, és talpon maradtak, és elbúcsúztak a bűntől, és normális életet élnek tulajdonképpen, és például az volna az egyik célunk is ezzel az adással, hogy azokat a fiúkat is segítsük, akik ezt komolyan gondolják, és komolyan ki akarnak lépni ebből a dologból. Tehát mostanában elég sokat találkozok ilyenekkel, és azt hallom ezektől az emberektől, hogy ez a börtön, amit ők letöltöttek, mégis hozott nekik egy csomó jó dolgot, mert alakította a gondolkodásukon, alakította a szellemükön. Nem úgy, ahogy ezt a társadalom gondolja, hogy ettől a büntetéstől megváltozott az ember. Mindegyiknek volt egy valami plusz a börtönön belül, amitől változott, mert azért azt deklaráljuk, hogy a börtön senkit nem változtat meg. Tehát jobbá a börtön embereket nem tesz. Rosszabbá az biztos, mert gyakorlatilag az egy bűnöző akadémia. Ott mindenki elmondja, hogy azt, ami miatt lebuktál, azt most hogyan lehetne megcsinálni, hogy ne bukjál le. Tehát mire kijössz, már pontosan tudod, hogy mit kellett volna tenned. De
0: és az érdekes, hogy olyanok is megtanulják ezt, akik életükben soha nem bűnöztek, csak egyszer valami hülyeséget csináltak véletlenül, és kitanulják a szakmát.
1: Oldal abszolút, tehát ott bent szakértők vannak, igen. Ez így igaz. Tehát egyre több olyan emberrel találkozom, aki nem is azt mondom, hogy pozitív aspektusba tünteti fel a börtönt, de megtalálja az életére gyakorolt pozitív hatását. Egyébként erről lesz szó a következő adásunkban 2 hét múlva. Nagyon érdekes vendégeink lesznek. Itt lesz Csuka Tamásné volt börtönlelkész, és itt lesz Boros Lajos a vendégünk, aki 21 év és 8 hónap folyamatos börtönbüntetésből szabadult 5 hónappal ezelőtt. Ő egy, igen, látom Fecu arcán a megdöbbenést, igen, van ilyen. Lajos egy elég különleges arc, mert tulajdonképpen ő 20 éve a börtönbe úgy él, hogy gyülekezeti tag és megtért ember, erről is fog majd ő beszélni, és ebből a 21 év valamennyiből ő úgy töltött le 12 évet, hogy amikor ő megtért, akkor azt mondta,
0: hogy telefonunk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Tiszteletem, tanár úr!
2: Üdvözlöm, Péter!
0: Szeretném bemutatni a hallgatóknak Módos Tamás nyugalmazott Bévi alezredest, aki reményeink szerint állandó szakértőnk lesz ebbe a Rio Sheet című műsorba. Igaz ez, tanár úr?
2: Hát bízom benne, hogy így lesz.
0: Kérlek, kicsit mutatkozzon be.
2: Hát nevem már elhangzott, igen. Módos Tamás vagyok. Nyugdíjazásomkor előléptettek ezredessét,
0: tehát bocsánat,
2: ez egy picit módosított, de az igazolványomban tényleg még mindig ez az ezredessi rendfokozat szerepel, aminek az égvilágon nincs semmi jelentősége. Úgyhogy én az ezzel járó pénzt sem élveztem.
0: Akkor marad tanár úr továbbra is, jó?
2: Jó. Köszönöm szépen. Hát annyit tudnék csak magamról elmondani, elsősorban BV-s múltammal kapcsolatban, hogy a 70-es évek legelején kezdtem a pályafutásomat Tökölön nevelőként, és hát Tököl nekem a nevelő intézetem volt, tehát nem csak elítéltek, nevelődtek ott, hanem a oda kerülő fiatal pedagógus szakemberek is. 11 éve dolgoztam Tökölön, akkor kerültem a országos parancsnokság, akkor nevelési, majd később büntetésvégrehajtási osztályára, és egészen 93-ig ott dolgoztam. Nem szakadtam el az intézetektől, rengeteget jártam intézetbe, és hát egy picit szokatlan módon én akkor is tartottam elítélteknek, foglalkozásnak, nevelőknek, mindenféle oktató jellegű hát feladatot is elláttam, és 93-ban kerültem a rendőrtiszti főiskolára, hát ott lettem ténylegesen tanár úr, így idézőjelben, ott tanítottam egészen a nyugdíjba vonulásomig. Tulajdonképpen a szakmai életemnek, szakmai pályafutásomnak ez a három kiemelhető állomása volt. Aztán van egy negyedik, amelyiket még ezeknél is fontosabbnak tartok, az már nyugdíjasként végzett munkám, egyrészt Balassagyarmaton, az egy viszonylag rövidebb időszakra szólt, és egy több éves Váci fegyházban eltöltött.
0: Igen. Innen az ismerettségünk is.
2: Innen az ismerettségünk.
0: Így van. Ha jól emlékszem, akkor ott különböző szakköröket szervezett és tartott, heti akár 4-5 alkalommal is?
2: Hát általában 3 napom volt erre, hogy...
0: Igen, a kedszer, de az biztos.
2: Hogy, igen, hát aztán voltak ilyen rendkívüli beugrások, amikor szükségét éreztük ennek.
1: Tamás vagyok, tanár úr, beleszólok én is. Miért pazarolta az idejét a rabokra?
2: Hadd javítsam ki, nem pazarolta.
1: Szándékos volt a fogalmazás, amikor provokatív.
2: Igen? Gondolom. Nem pazaroltam. Megmondom nagyon őszintén, én pedagógusnak se készültem soha. Ha elmondhatok egy nagyon rövid kis történetet, még általános iskolás voltam, és a kis iskolás, és az egyik osztálytársam méltatlankodott, és mondta, hogy ő is tanár lesz, és ezt a sok szemétséget, amit a tanárok okoznak a diákoknak, ezt vissza fogja adni.
1: Nem rossz.
0: Nem rossz, igen.
2: De nem, soha fel nem merült ez, hogy én pedagógus legyek. Teljesen véletlen, hogy tökörre kerültem. És hát ott nevelőket kerestek, és nevelő lett belőlem. Tehát ez így a véletlenek összjátéka volt. És hát az meg az élet sajátossága, hogy ez nem csak a munkámmá vált, hanem a hivatásommá, sőt a hobbimmá, ezt talán a Péter tudná legjobban megmondani, mert ő a hobbi
0: szenvedő alanya volt a...
1: Magyarul lehet mondani, hogy van egy autentikus tapasztalati szakértőnk a másik oldalról.
0: Abszolút, abszolút.
1: Ezt borzasztóan örülünk.
0: A következő műsorunkban, ha jól tudom, akkor a neveléssel kapcsolatos dolgokról fog beszélni, magyar és esetleg külföldi viszonylatban is.
2: Igen, hát megpróbálok egy kicsit felkészülni, meg összeszedni a múltbéli tapasztalataimat, emlékeimet, és megpróbálok eleget tenni ennek az elvárásnak.
0: Egyébként említette, hogy a 70-es évek óta, vagy 70-es években kezdte a BV-s pályafutását. Mennyire látja, hogy változott meg? Alapjában változott valamennyit a BV rendszere? Az eltelt időben?
2: Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat változott, és szomorúan mondom, de azt hiszem, hogy nem igazán jó irányba. Ebben nagyon sok minden közrejátszik, részben az anyagi feltételek, 80-as évek közepétől a büntetés végrehajtás, mint általában más állami intézmény is pénzükében volt, és sajnos ez az én szakterületemen volt először érezhető. Emlékszem, hogy beszélgettünk az országos parancsnok úrral, az akkorival, és mondta, hogy hát világítani, fűteni, meg enni adni kell a raboknak. Az, hogyha kevesebb könyvtár, meg oktatás, meg egyéb lehetőség van, azt senki nem fogja észrevenni, és nem fog ellene tiltakozni.
0: Így van, és pont erről beszéltünk a Tamással nemrég, hogy ezek a dolgok nem egy-két éven belül mutatkoznak meg, hanem 10-15 éves intervallumok után fognak kiütközni, hogy valami elmarad, és valami hiányzik egy rendszerből. Mint például, ugye most nagyon sok kérdés vetült fel annó ezzel a 3 csapás törvénnyel is, hogy most lehet, hogy elteszik őket 10-15 évre jó mélyre, de ha a rendszer nem javít, vagy nem akar javítani, nincs hajlandóság rajta, akkor ezek az emberek 15 év múlva ugyanezt fogják csinálni még durvábban.
2: Hát igen, ebben nagy vita van a társadalomban. Mondjuk a társadalom laikus része az egyetért általában a büntetések szigorításával, egészen addig, amíg maga nem kerül valamilyen módon kapcsolatba ezzel a intézkedéssel.
0: Akár egy közúti baleset okozása is, ugye az ember életét teljesen meg tudja változtatni.
2: Így van.
0: És szemléleti látásmódját is ezzel.
1: Igen, hát a társadalom laikus része az leginkább kutyatáp formájában látna a bűnelkövetőket, ilyen tápozsákban, granulátumokban, az volna a biztonságos érzés.
2: Megint azt mondom, hogy egészen addig, amíg nem kerül, nem saját személyébe, hanem mit tudom én, az ismeretségi köré keresztül, vagy na, és a családom keresztül abban a helyzetben, hogy maga is, hát áldozata, idézőjelbe teszem, áldozata lesz ennek a dolognak, mert akkor egészen más szemmel fogja nézni. Nyilvánvalóan a szakember szintén más szemmel nézi. Hát a szakma általában abban a véleményben osztozik, hogy nem a büntetések szigora az, ami igazán visszatartó erő, hanem a bűncselekmények felderítésének az eredményessége.
1: De mégis, az mégis szigorodik a rendszer egyre jobban. Hát most már 3 évet kap, aki elmegy fát lopni.
2: Hát... Ne maradjunk annyiba, ezzel én igazán nem értek egyet, és vagyunk még talán egy páran, de mondom, a társadalom többsége az ezt nagyon szívesen fogadja.
0: Igen, hát reméljük, majd tudunk egy kicsit segíteni a társadalom többségének is, hogy kicsit másképp látják ezt a dolgot. Nagyon szépen köszönjük, és 2 hét múlva akkor nevelési rendszerekkel térünk vissza magával.
2: Jó, állok rendelkezésre.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra, igen. Most pedig akkor nyomogtunk egy zenét, jövünk vissza egy kis műsorajánlóval, és még beszélgetünk erről a mobil témáról.

0: Hát megint itt vagyunk, akkor nézzük az órát, hogy mindjárt lejár a műsoridőnk, atya úristen, pedig egészen jó belemelegettünk már ebbe a rádiózásba már megint. Összefoglalnám, hogy nagyjából ma miről volt szó, beszéltünk arról, hogy a arabok mobiltelefonálnak. Most már nagyjából tudják a kedves hallgatóink, hogy nem úgy van az, hogy az iPhone 6 Plus-szal fekszenek az ágyon és interneteznek, hanem egy alapkészülékkel felhívhatják az ágyukból is azt, akit megengednek, hogy felhívják. Felhívhatják azt marhadrágán, és annyit nyertek arabok ezzel a mobiltelefonálási dologgal, hogy nem kell baromi sokat sorba állni a folyosón azért, hogy telefonálhassanak.
1: Tehát... És ezzel nyert a büntetés végrehajtási intézet is egyébként. Igen. Ugye a korábbi telefonálási rendek a fegyházas és zárt területeken az nem így működtek. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség az intézeteknek.
0: Így van, ugyanis a fegyházas zárt körleteken mindig ki kellett engedni a rabot. A rab verte az ajtót, hogy telefonálni szeretnék, és akkor kiengedték, az őrnek oda kellett menni, kinyitni, kiengedni, utána bezárni, mert ugye a fegyház körleten az emberek 23 órát zárva vannak, aki telefonálni akart, azt ki kellett ereszteni a folyosóra. Most, hogyha van benne nála egy ilyen mobil készülék, akkor a megengedett időben azt megkapcsolja neki a rendszer, és felhívhatja azt, akit megenged a rendszer, hogy felhívjon annyi ideig, amennyit megenged neki a rendszer, hogy felhívjon, és annyi pénzért, amennyit számláz neki a rendszer, hogy felhívjon.
1: Így van, úgyhogy mondjuk a maga a rendszer jó ötlet, és ez tényleg remek dolog, hogy végre egyszerűsített a kapcsolattartás. Az hagy némi kívánnivalót maga után, hogy miért kell egy amúgy is hátrányos helyzetű embernek, még hogyha jogilag ugye meg is van fosztva pár dologtól, duplaint fizetni, mint egy átlagosnak.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, de ezt tovább ne feszegessük, mert ezzel úgyse tudunk mit csinálni, és az igazság, hogy magamból BV intézetben sem tudnak ezzel mit csinálni. Így ők van. A BV intézetben ezt kapják, ezt a rendszert. Tehát nem haragszunk mi rájuk, én haragszom személy szerint azokra, akik ezt a szerződést kötötték, de hát ez az én magánügyem, hogy én haragszom rájuk.
1: Így van. Most pedig áttérünk a következő műsorunkra, ami 2 hét múlva lesz. Itt lesz ugye vendégünk Boros Lajos és Csuka Tamásné Margitka. Az apak körletről fogunk beszélni, mely körlet erősen hívő és összetartó emberek körlete.
0: Igen, ez egy nagyon különleges társaság. Abban különleges, hogy a magyarországi 50-60%-os visszabukási rátával szemben ennek a kis 7 éve működő csoportnak 4%-os visszabukási rátája van. Ami nem kicsiny dolog. Tehát valami a börtönben történik, egy csoportban, és ennek a csoportnak a tagjai nem kerülnek vissza. Nem ez volna a cél? Ez volna a büntetés végrehajtásnak a célja tulajdonképpen.
1: Nem, a büntetés végrehajtás a célja.
0: Igen.
1: Nem ez a célja, de egyébként van, akinek ez a cél. Tehát a hivatás az sok emberben benne van még a mai napig.
0: Tehát Margit néni volt az, aki gyakorlatilag bábáskodott ennek a csoportnak a létrehozásán, a Boros Lajos volt az, aki végig is
1: ki volt akkor a parancsnok, a Vatai Gyula?
0: Vatai Gyula ezredes úr volt a parancsnok, és hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor Vatai urat is meg tudjuk nyerni, hogy eljöjjön. De még ez nem biztos, úgyhogy nem mondjuk be, hogy vissza is szívtam az egészet. Talán sikerül a Vatai urat ide meghívnunk, akkor ha mind a hárman itt lennének, akkor egy csodálatos műsort hozunk össze arról, hogy milyen jó dolgok is történnek a börtönbe, milyen jó dolgok vannak annak érdekében, hogy azok az emberek, akik változni akarnak, azok változhassanak is, hangsúlyozom, akik változni akarnak.
1: Ha jól tudom, te ennek a körletnek a tagja voltál ideig.
0: Igen, voltam apakos. Így van, úgyhogy belülről tudok én is kérdéseket feltenni nekik, és már előre fenem a fogamat ezekre a kérdésekre.
1: Találkoztál egyébként régebbi apakosokkal is a szabadulás után?
0: Igen, találkoztam, ugyanis az apaknak van egy olyan működő rendszere, hogy egymást segítjük. Magyarul, aki onnan kijött az apak körletről, és találkozik olyan apakosokkal, akik most szabadultak, vagy szabadulni fognak, annak segítjük az elhelyezkedését, az életét, a mindenét, amit csak tudjuk, mindennel, amivel csak tudjuk.
1: Nagyszerű. Egyébként itt találtam egy, még az előző témánkhoz visszakapcsolódva, a telefonálásra kapcsolatban egy dr. Végi József gimnáziológus idézetet. Megítélésem szerint ez egy remek intézkedés, amely nem csak az elítéltek, hanem a BV dolgozók életét is megkönnyíti. Hát erről beszéltünk.
0: Erről beszéltünk, így van.
1: Ez csodálatos.
0: Megkönnyített...
1: Az elítéltek mindennapjaiban a kapcsolattartás a legfontosabb esemény.
0: Pont. Így van, abszolút egyetértünk, úgyhogy végre a büntetés, végrehajtás tett valami jót, hurrá!
1: Nem a végrehajtás, hanem az intézkedő rendszer.
0: Az intézkedő rendszer,
1: ne felejtsük, ha nem szidjuk a végrehajtást, akkor... Nem.

0: szidjuk, nem bántjuk őket, szeretjük a büntetésvégrehajtást, arról szól ez a műsor.
1: Ne vegyük el az állambácsitól az, ami az övé.
0: Igen.
1: Úgyhogy ennyi volt szerintem lassan mára. Mennyi időnk van még? Még van 3 percünk. Tamás, akkor viszont akkor következő műsor, még arra is kitérhetünk.
0: Igen.
1: Pince Színház.
0: Hoppá.
1: Hoppá. Tököli fogva tartottak előadást. Fogva tartottak előadást, ezt ismételnem kell. És szeretném majd a Pince Színház titkárát, vagy legalábbis a szervezők egyikét meghívni a stúdióba. Szeretnénk, hogyha a színpadra állító BV intézet alkalmazott valamelyike itt tudna lenni, bár ez ugye...
0: Esélytelen.
1: Majd ma meglátjuk, megkérjük az OK-kát, hogy esetleg beszélhetnének.
0: Nem fogják neki megengedni, hogy ide egy aktív BV-sbe üljön.
1: Mert ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és okulva a Váci színpadról is, hogy ott is milyen jó előadások voltak. Ez
0: igen.
1: is egy nagyon jó sikerült előadás volt, erről szeretném mindenféleképpen beszélni. És mi volt még, amit a... Ja, és hát a tanár úr megint majd jönni fel a témáival, úgyhogy a neveléskérdést azért kicsit körbejárjuk, hogyan épült ki, és hogyan fejlődött a BV részéről ez a történet.
0: Hát akkor, kedves hallgatóink, reméljük, hogy tetszett nektek az első Real Shit, és hallgatni fogtok bennünket. Mi itt leszünk 2 hetenként, beszélünk nektek a börtönökről, arról beszélünk, hogy mi van a falakon belül, arról beszélünk nektek, hogy mi a frankó, hogy ott mi történik, mi az, ami a valóság, a Real Shit.
1: És próbálom segítséget nyújtani azoknak, akiknek kérdéseik vannak, akár kapcsolattartásról, akár bármi másról a börtönnel
0: kapcsolatban. Tényleg halálra rébítettek bennünket, hogy itt tönkre fognak bennünket telefonálni, és senki nem telefonáljatok már.
1: Az érdektelenségbe fulladt a dolog.
0: Majd a jövő héten.
1: De még azért a héttérítőben majd, ami utánunk jön, majd még lehet nyugodtan telefonálni, és a Feriéknek feltenni a kérdést.
0: Itt maradunk még egy fél órát.
1: Persze, nézni őket. Úgyhogy mi elköszönünk. Doki és Tom voltunk. Az utolsó számunk pedig a Magashegyi Underground-tól a Kicsi Égitest. További szép napot mindenkinek. Szavaztok.
0: Sziasztok.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsort, közvetlenül a két hetente jelentkező Real Sheet műsor után. Innen a Mária utcai bádjusról sugározzuk az adásunkat egészen 10 óráig. Számtalan kellemes, hasznos és érdekes szociális témával jelentkezünk. 8:30-tól vendégünk lesz majd Szilvia, nem sokkal később pedig majd Balázs, ki fog minden pontosan derülni, hogy kicsodák ők. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsort.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor éppen elindul. Már megérkezett vendégünk Schneider Szilvia, de most ő még nem lesz adásban, hanem csak ilyen 20-30 magasságában, hiszen akkor fogunk majd beszélni a Fehér Paradicsomban kibontakozó rendkívül izgalmas projektről. Addig természetesen várjuk még ide a stúdióba Kittikét, aki a hétvégi golfversenyen és az azzal egy időben zajló hétvégi golf közvetítésen is tényleg azt gondolom remek teljesítmény nyújtott, illetve hát természetesen a távoli Romániából, Kolozsvárról visszatérő V. ügynököt, aki egy Romániában megrendezésre került, óriási elektronikus zenei fesztiválon vett részt. Anélkül, hogy bármilyen módon előre elárulnék bármit is erről a fesztiválról, azt el kell mondanom, hogy közben V. ügynök már írt egy ilyen szöveges üzenetet, hogy kétségkívül Románia az új világ, és hogyha magyar társadalom beszakad egyszer csak egy ilyen kút formájába, akkor Romániában fogunk majd tudni tovább élni. Hát én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban majd sokkal több információt meg fogunk tudni. 9 óra után nem sokkal érkezik hozzánk Albert Zwinger, a Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, akivel most már a hetek óta futó Urban Golf témát fogjuk lezárni, hiszen a hétvégén lezajlott a For Budapest Nemzetközi Urban Golf Bajnokság, amely az első ilyen hazai szervezésű rendezvény volt. A For Budapest teljes teljes eseményt közvetítettük az FMXXX stream.tilos szájtnak a segítségével. Ennek a hanganyagai a Mixcloud csatornánkban meghallgathatók, tehát hogyha valaki majd a műsor után szeretne egy picit jobban elmerülni a közel 4-5 órás anyagban, akkor ezt is megteheti. A Héttérítő a továbbiakban rendkívül vidám, illetve magas rezgést fog majd elérni, vagy legalábbis erre törekszünk, hiszen azt szeretnénk, hogy amikor elindul majd a hétfő, addig lesz egy kis borongós, esős időt valamilyen módon tudjuk áthidalni. Most van 8 óra 5 perc, ugye a Real Sheet okán most egy picit mindig korábban fogunk kezdeni, vagy legalábbis a műsor folytonossága sokkal sokkal folyamatosabb lesz, mint amit eddig megszoktatok. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Yeah. Küldöm ezt a dalt mindenkinek, aki érzi a ritmust, és áll.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hittérítő című műsort, és vendégem Schneider Szilvia, aki a Fehér Paradicsom projekttel kapcsolatban érkezett hozzánk, vagy legalábbis számomra a Fehér Paradicsom rajzolódott ki. Összefoglalom nagyjából, hogy én mit hámoztam ki belőle. Van a Fehér Paradicsom nevű hely, amelyik azt vállalta, hogy az ő terében egy akadálymentes szórakozás lehetővé TV projekt fog megvalósulni, ami messze túlmutat a szórakozáson. Szia, Szilvi!
1: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Igen, valóban erről van szó, kicsit ezt így kiegészíteném azzal, hogy tehát kulturális közös teret szeretnénk létrehozni, amelynek célja igazából az, hogy a fogyatékossággal élők és az épek egy, hát mivel ugye különböző lehetőségekkel rendelkeznek, kölcsönös nyitottsággal fordulhassanak egymás felé, és így részt vehessenek az éjszakai életben is akár. Erről fog szólni igazából a mi projektünk, ezért vagyunk mi, úgyhogy...
0: De ez egy szórakozó hely akkor, aki ezt a projektet csinálja, vagy ez egy klub, vagy hogyan áll össze ez pontosan?
1: Mi önkéntesek csoportja vagyunk, tehát igen, ez egy klub. Igazából próbálunk rá csatlakozni különböző rendezvényekre, vagy bulikra, és azokat akadálymentesíteni.
0: Ja, tehát igazából ez egy ilyen modellértékű program tulajdonképpen, amit bárhol meg lehet valósítani. Mennyire alkalmas mondjuk erre egy technóparti, vagy mondjuk egy goa parti, vagy mennyire nyitottak erre egyáltalán a szervezetek, vagy a szervezők?
1: Hát a szervezőkről igazából annyit tudok mondani, hogy egyelőre egy klubra vagyunk így rácsatlakozva, velük van egy közös szerződésünk, és egyelőre az odaszervezett programokra próbálunk rácsatlakozni, és azokat akadálymentesíteni. Szerintem igény van rá, mivel ez egy éve induló projekt, ezért még ezt igyekszünk felmérni még jobban.
0: De ez mit jelent, hogy egyszerűen csak megyek oda, és mondjuk, hogyha kerekesszékkel érkezem, akkor biztosan be tudok menni. Hogyha mondjuk vak vagyok, akkor van valami kívül a braille-írással, vagy hogy?
1: Igen, egyébként pontosan erről van szó, tehát, hogy nem csak nálunk az akadálymentesítés nem csak azt jelenti, hogy egy akadálymentes mosdó van a helyszínen, hanem azt is, hogy tehát különböző fogyatékossággal élőknek akadálymentes a helyszín. Például, hogy az asztalok mindenképpen kerek alakúak, mert például annak, aki nagyot hall vagy hallássérült, neki egy L-alakú asztal nem biztos, hogy jó, mivel nem látja a többiek száját például, és ezért nem tud bekapcsolni a beszélgetésbe. És illetve például a villogó fények is zavarják őket, ezt is próbáljuk csökkenteni, braille-írásos itallapok is vannak kint, úgyhogy igen, ez abszolút azt jelenti, hogy próbáljuk teljes körül lefedni a dolgot.
0: Mennyire vontatok be tapasztalati szakértőket, érintetteket a projekt kidolgozásánál?
1: Vegyes képességű önkéntesek csoportjáról van szó igazából, tehát pontosan vannak különböző fogyatékossággal élő önkénteseink, akik folyamatosan aktívan részt vesznek az események alakulásában, illetve a helyszínre kimennek, konkrétan nekünk mérik fel néha a terepet, derítik fel, hogy milyen akadálymentes szórakozó helyek vagy helyszínek léteznek már.
0: Mert léteznek már ilyenek?
1: Vannak, igen.
0: Erről
1: tőlük kapunk például információkat. Hát vannak például ilyen nem romkocsmaszerűségű helyek is, illetve ilyen rendes kiülős, beszélgetős helyek, illetve van ugye a Gödör Klub, ahova rendezzük a rendezvényünket, az pedig kifejezetten ugye a szórakozásra inkább.
0: De ezt jelent ez több pénzt, vagy több bevételt a szórakozó helynek vajon, hogyha ő részt vesz egy ilyen programban?
1: Én úgy gondolom, hogy jelenthet. Igen. Igazából, mivel kevés ilyen helyről van szó, ezért mi is azt próbáljuk elérni, hogy több ilyen hely legyen, tehát, hogy több helyre el tudjanak jutni az olyan emberek, akiknek erre igénye lenne. És úgy gondolom, hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor nekik is biztos több bevételt fog jelenteni.
0: Kicsit én leszek az ördög ügyvédje, nem nagyon, csak picikét. Akkor, amikor mi a Parti Szervizzel a Kékpont alapítvány keretein belül próbáltuk a biztonságosabb szórakozásnak megteremteni a feltételeit partikon, tehát egy ilyen kis önkéntesekből álló tím kiment a partira, volt víz, szőrőcukor, gumiószer, kálcium, magnézium, ha valaki tényleg ilyen betzsibe került, akkor lefektették őt, és akkor így el lehetett az egészet így szépen biztonságosabban meg lehetett úszni a partizást. Nagyon sok esetben olyan profit szempontokkal kellett szembe mennünk a víz kapcsán, amelyik megakadályozta ennek a szolgáltatásnak az integrációját. Van-e nálatok olyan akár a stigmából adódó probléma, ami mondjuk oda torkolik, hogy azt mondja a szórakozó, hogy figyelj, én nem akarom, hogy itt azt gondolják, hogy ide akkor kriplik járnak, meg akkor ide kerekesszékesek, és hogy akkor nem akarnak majd mások időenni. Van-e ilyen típusú tapasztalat?
1: Hát úgy gondolom, hogy ezért is tűztük ki célnak azt, hogy nem az lesz a cél, nem az a célunk, hogy a fogyatékos bulit rendezzünk igazából, hanem azt, hogy épek és fogyatékossággal élők is ott legyenek a helyszínen. Igazából szerintem eddig, amiket tapasztaltunk, az az, hogy a helyszínek elég nyitottan kezelik ezt a dolgot, és nagyon kedvesek, és igyekeznek bevonódni ők is. Tehát mint például a következő rendezvényünk pultosai is részt vettek egy érzékenyítésen.
0: Kik a fehér paradicsom pultosai?
1: Nem, hanem a rendezvényen, tehát a Gödör Klubnak a pultosai, akikre a pultosok lesznek a rendezvényünkön. Ők részt vettek egy olyan érzékenyítő programon, amit mi szerveztünk, ami igazából felkészíti őket a különböző helyzetekre, például, hogy oda megy egy kerekes székes vagy egy vak ember, és akkor italt kér. Hogy ez ezt hogy kezeljük például, hogyha ugye tömeg van a pultnál, akkor ezt hogy kezeljük, meg ilyesmi.
0: És a mi a tapasztalat? Hogyan vették fel a ritmus, mennyire sikerült ezeket megértenünk. Szia, Kittike, közben!
2: Hello!
1: Én úgy láttam, hogy abszolút, és nagyon érdeklődtek a dolgok iránt, különböző szituációkat mondtak ők is, amikre például mi nem is gondoltunk, tehát abszolút jó volt ez az együttműködés mind a két részről, és hasznos volt szerintem.
0: Mi lesz a konkrét rendezvény, amit megrendeztek, és aki ellátogat oda, programjáról következik, ő mivel fogott találkozni?
1: Igen, hát október 15-én a Gödör Klubban lesz ez a rendezvény. Ez egy kulturális és szórakozási lehetőséget adó rendezvény.
0: Egy kicsit ez egy ilyen expo akkor igazából? Tehát ahol megnézheti valaki, aki mondjuk üzemeltető, hogy mik a pontos paraméteri egy ilyen helynek?
1: Igen, lényegében erről is lesz szó, illetve minden programunk jelnyelvi tolmácsolással és audionarrációval fog zajlani. Ilyenek lesznek például különböző előadások, vagy koncertek is. Például Szena jön hozzánk koncertet adni, és az ő száma is mind jelnyelvi tolmáccsal lesznek elénekelve. Illetve egyéb kulturális dolgok is ott lesznek, mint például zsonglarkodni fognak vak, illetve látássérült önkéntesek.
0: Vakon zsonglőrködni? Ne, ez most nem igaz.
1: Bizony, komolyan, sőt, közülük néhányan tűzzel szoktak alapból zsonglőrködni. Itt most erre nem lesz lehetőségük, de így is nagyon szívesen vállalták a feladatot. Úgyhogy
0: akkor úgy képzeljük el, mint egy ilyen bulit konkrétan, hogy oda megyünk, és akkor szórakozunk, vagy pedig úgy, hogy oda megyünk, és akkor inkább érzékenyítjük magunkat a problémára. Melyik az erősebb része ennek?
1: Próbáltuk egyenletesen elosztani ezt a dolgot, tehát ugye 5 órakor fog kezdődni, aki oda érkezik, részt tud venni különböző programokon, mint például egy az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal beszélgetésről, ebbe be lehet kapcsolódni, de közben lesz audionarrált program, illetve meg lehet nézni egy ilyen kiállítást is. Ezek után pedig majd jönnek ilyen performance jellegű előadások, szórakozás, például DJ Pigment is fog játszani, illetve most Magyarországon először kerül megrendezésre nálunk a Blind Disco, ami azt jelenti, hogy DJ Pigment alatt bekötött szemmel, tehát ilyen szemfedővel lehet bulizni, illetve úgy lehet menni pulthoz italt rendelni, ezt is ki lehet próbálni, illetve aki nem szeretné, párhuzamosan megy majd egy másik ilyen hasonló program elektrozenével, és akkor majd jön Szena, és hasonlok meg.
0: Mennyire szól ez a program azoknak, akik érintettek akár a vakságban, akár a kerekesszékes életben, mennyire, hogy fejezem ki magam, próbálok én is a PC mentén haladni. Tehát, hogyha például elmegyek mondjuk vakként szórakozni, ugye akkor az, hogy megismerkedjek más emberekkel, az nagyon-nagyon sok problémát gördít elém az élet. Mennyire része ennek a projektnek az, hogy ti őket erre készítetek fel, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy ez valóban élményszerű legyen?
1: Igazából azt tudnám erről elmondani, hogy mi abban különbözünk a többi hasonló koncepciójú csoporttól, vagy alapítványtól, hogy mi nem azt vállaljuk, hogy személyesen segítjük őket, és személyesen figyelünk arra, hogy bevonódjanak a dolgokba, hanem hogy egy olyan közös teret teremtünk, ahol mindenki, fogyatékossággal élők és épek is közösen részt tudnak venni a programokon. Igazából tehát ez azt jelenti, hogy Igazából én azt tapasztalom, hogy a vakok is és egyéb más fogyatékossággal élők is nagyon közvetlenek. Ők nagyon szívesen bevonódnak, inkább az egyik fő szempont az, hogy az épeket tudjuk érzékenyíteni rájuk, és akkor így létrehozni egy jó bulit.
0: Igen, talán minden egyes ilyen projekt esetében azt jó így körberajzolni, meg így látni, hogy azért ez elsősorban nekünk szól, hogy mi hogyan tudunk befogadó világgá válni, és hogyan tudunk eljutni, hogy mindenkinek jár a szórakozás, mindenkinek jár az éjszaka. Ki adott erre az egészre lóvét?
1: Hát ez az egész a Drogstop Budapest Egyesületnek a modell programja, amit a Norvég Civil Alap támogat, úgyhogy igazából ez egy pályázat volt a Drogstop Budapest Egyesület részéről, amiben mi is részt vettünk, és
0: mi közelek a droghoz?
1: Meg ez az egész. Valójában nem semmi. Túl sok minden. Igen, hát igazából én erről azt tudnám elmondani, hogy nagyon örülünk annak, vagy örülnénk is annak, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni, és itt például erről van szó, hogy sok önkéntesünk, illetve a két fő koordinátorunk, Rácz Katinka és Gyulavári Ágnes is a Drogstop Egyesületben is tevékenykedik, illetve most ugye a Fehér Paradicsom klubban is, és igazából erről lenne szó, ezt szeretnénk, hogyha hasonló szellemiségben működő csoportok együtt tudnának működni különböző módokon.
0: Nekem továbbra sincs meg ez a Fehér Paradicsom klub, ez most egy létező hely, úgy klub, mint ahogyan a Koronita klub volt klub, vagy pedig új klub, mint a mi kis Urban Golf Clubunk, hogy amúgy nincs helye, csak így van a levegőben.
1: Pontosan ez az utóbbi.
0: Ja.
1: Tehát, hogy...
0: Ez nem volt nekem tiszta.
1: Igen, tehát, hogy igazából önkéntesek csoportja, amik próbálnak olyan helyet keresni az önkéntes találkozókra, amik akadálymentesek, hogy le tudjunk ülni, beszélni, ötletelni.
0: Tehát akkor a klubban vannak a tapasztalati szakértők, az érintettek, és mindenki így együtt, és egy ilyen önkéntes csoport. És akkor te ennek az önkéntes csoportnak vagy a tagja.
1: Igen.
0: Hogyan kerültél bele ebbe az egészbe?
1: Hát kb. Egy olyan fél évvel ezelőtt kerültem bele ebbe a projektbe. Az iskola, ahova járok, az
0: milyen
1: egyetem.
0: Iskola az?
1: Egyetem.
0: De tudom, hogy...
1: Hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járok pszichológia szakra.
0: Szóval pszichológia.
1: Igen, és van egy csoporttársam, aki már önkéntese volt ennek a klubnak, és ő rakta ki igazából a közös Facebook csoportra, és ott jelentkeztem.
0: Mennyien vagytok?
1: Hát igazából folyamatosan változik, van egy nagyon aktív központi mag, akik szintén vegyes képességűek, és minden találkozóra eljárnak. Hát igazából mondhatom, hogy olyan 15-en minimum, aztán 20-ra bővül néha ez, és vannak nagyon sokan, akik például úgy támogatnak minket, hogy nincsenek jelen fizikailag a találkozókon, viszont vállalnak különböző feladatokat, hogy terjesztenek minket, illetve például az audionarráció is kívülről támogat minket.
0: Van-e valamilyen feladat leosztása az önkénteseken belül? Tehát valaki a médiával foglalkozik, van, aki a szponzorációt intézi. Mennyire differenciált a munkamegosztásotok?
1: Az október 15-i rendezvény szempontjából ez most egy kicsit ilyen differenciált, tehát hogy most direkt le vannak osztva, hogy minden világos legyen. Ettől függetlenül úgy szokott ez zajlani, hogy aki amit vállal, tekintve, hogy önkéntesek vagyunk, próbáljuk az időbeosztásunkhoz ezt igazítani, viszont aki elvállalja az adott feladatot, azt meg is csinálja. Tehát abszolút számíthatunk egymásra, úgyhogy ez most jelenleg így néz ki.
0: Hogyan látod, minek te ebből a haszon?
1: Hát én abszolút tudom mondani, hogy önkéntesnek lenni, pláne a Fehér Paradicsom klubnál, szerintem nagyon sokat ad, nekem is nagyon sokat adott. Én azt gondolom, hogy például profitáltam abból, hogy a Fehér Paradicsom klub előtt én nem, illetve nagyon-nagyon szerettem volna például segíteni embereknek, hogyha arról volt szó, vagy egy vak embert átsegíteni valahol, vagy elkísérni valahova. Nehéz volt egyébként megszólítani őket, mert nem tudtam, hogy kellene. Illetve nagyon sokan azt hiszik például, hogy egy vak embert úgy lehet átkísérni, hogyha takarolsz belé. És most már például nagyon sokat profitáltam ebből, mert most már tudom, hogy nem így van. Tehát nekik kell megfogniuk engem, illetve egyéb fogyatékossággal élőkhöz is bátran oda merek menni. Például múltkor is egy nagyon jót listám néhány kerekesszékes sráccal, úgyhogy abszolút profitálható.
0: Érdekes, ezek az érzékenyítő programok mennyire hatékonyak, amikor a Gyulavári Ágiék csináltak ilyen kerekesszékes tánc bemutatót a gödör fölött. Hogy hívek azt a nagy, van az a Budapest Áj?
1: Az. Ja, igen.
0: Az, igen, illetve a mellette található gyönyörű Ybl-kút mellett. A Rehab Critical Mess, azt hiszem az volt, ha jól emlékszem, de nem biztos, elnézést, ha mégsem.
2: De és az volt.
0: És akkor láttam először ilyen talentmutatót, és megdöbbentem, hogy majdnem elsírtam magam. De tényleg, és én pedig nem vagyok az nagyon érzékeny srác, de hogy így tényleg az ember megkönnyezi, hogy amúgy tényleg most itt vagyunk együtt, és nem is a látványon, hanem azon, hogy ez így ebben a formában megvalósulhat, és így dőlnek le így konkrétan a falak. Tehát ez olyan érdekes, hogy pontosan tudjuk, hogy ezek az érzékelhető programok működnek, meg ezek jó gyakorlatok, de mégis csak akkor szembesülünk a hatékonyságával, ha mi magunk benne vagyunk, és a saját bőrünkön tapasztaljuk, itt tökre kell hozzá, hogy érezzük azt, hogy egyébként mindenki játszik, de hogy tényleg mindenki, és hogy nincsenek kivétek, hogy akkor ti nem tudtok velünk jönni, hanem mindenkinek jönni kell. Az pedig, hogy a vakot hogyan kísérjük át az úton, nekem azért ez az asszony illata, egy asszony illatából maradt meg, vagy vésődött be, amikor Al Pacino ugye a vakot játsza benne, és akkor át akarja kísérni őt a fiatal srác, és megfogja a karját, és mondja neki az Al Pacino, hogy mi van, bazd meg, vak vagy? Engedj el! Én kapaszkodok belé! És hogy akkor egy életre beégett az, hogy akkor hogyan is kell ez, de hát azért az ilyen típusú érzékenyítő programok azok nagyon fontosak. Még egy kérdés, mert engem mindig nagyon foglalkoztat, hogy az önkéntesek milyen csoportokat alkotnak, milyen tudományterületül érkeznek még hozzátok, és ez csak a Pázmányon ilyen erős, vagy pedig más iskolákból, egyetemekből is érkeznek?
1: Hát a Fehér Paradicsom Klubnál igazából egyetemi szinten a Pázmány az erős, de tehát inkább úgy tudom ezt elmondani, hogy 20-tal olyan 40 évig terjedő önkénteseink vannak igazából, tehát nagyon vegyes. Vannak, akik nagyon, tehát hogy nem igazán szakmában dolgozók, és nagyon érdeklődnek a program iránt, illetve a projekt iránt, viszont azt tudom mondani, hogy sokkal több az olyan ember egyelőre az önkénteseink csoportjában, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, például gyógypedagógusok, illetve például a Gyulavári Ági, ő szokott ilyen színházi performanszokat csinálni vegyes képviségűeknek. Tehát, hogy abszolút ilyen közegből jövünk, de tehát nagyon nyitottan kezeljük ezt az egészet, tehát, hogy most is például a rendezvényre több önkéntest is hívtunk, nyilván kell a segítség ilyenkor. És például más egyetemekről is jöttek, például az ELTE-ről, és vagy a Pető Intézetből például, onnan jönnek majd nagyon sokan segíteni nekünk, de hogy mindenkit szeretettel várunk, aki nem is ilyen területen foglalatoskodik.
0: Igen, mert hogy ezért nagyon jól lehet csiszolni a saját kompetenciáját az emberek, illetve a pszichológusok esetében megfigyeltem, hogy azért ők nagyon tudatosan vadásznak olyan közegre, ahol ki tudják egy kicsit bontakoztatni a tudomány területekhez kapcsolódó gyakorlatot, mert hogy talán kevésbé van esély erre, hogyha csak az iskola által felkínált kereteket nézzük.
1: Igen, bár nekem nem ez volt az indítatásom, tehát hogy nem a pszichológiai vonal miatt jelentkeztem a csoportba. Igazából már több helyen önkénteskedtem már eddig, és jelenleg is. Én úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy én nagyon sokat profitálok az összes önkénteskedésemből, és továbbra is ezt fogom csinálni. Úgyhogy igazából magam miatt, amiatt, hogy jó érzés, hogy másokkal mi csinálunk, és hogy alapból lesz például ez a rendezvényünk, jó érzés, hogy egy ilyen rendezvényt, meg egy ilyen magas volumenű dolgot létre tudunk hozni, és hogy látni azt, hogy akiknek szól, azok mennyire élvezik, mennyire várják már, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog.
0: És akkor jól tudom, hogy ez egy norvég civil kampány pályázat.
1: Igen, igen.
0: Hála Jóisnek, ezek pörögnek most egyébként, és de tényleg, tehát annyira jól lehet látni, hogy a Norvég Civil Alap által kiírt kampánypályázat, ami nem egy könnyű pályázat egyébként. Tehát ránézésre az, de amúgy tök nehéz a kampánynak a kategóriáját elérni, és hogy valóban kampányként működni, de azt gondolom, hogy ebben az esetben ez maximálisan megvalósul. Akkor még egyszer kérek, mondd el, Szilvia, hogy pontosan akkor hol lesz ez a rendezvény? Programjáról következik, mikor lesz ez a rendezvény?
1: Tehát október 15-én szeretettel várunk mindenkit a G3 rendezvényközpontban, ami a régi Gödör Klub a Király utcában, mert ugye sokan összetévesztik, de ott várunk mindenkit szeretettel 5 órától, különböző kulturális rendezvényekkel, mint például kerekasztal beszélgetéssel, az akadálymentes kulturális életről, illetve folyamatos audionarrációval és jeltolmácsolással működő előadásokkal, performanszokkal és koncertekkel, például lesz Slam, színész Bobékkal, és...
0: Tényleg ő lesz a műsorvezető, nem?
1: Igen, ő lesz az egyik műsorvezető.
0: Hát a színészből most nagyon-nagyon komoly műsorvezetői karrieret történt, ez látszik egyébként. Több megnyilvánulásában, ami nagyon jó nekünk, azt gondolom.
1: Én is azt gondolom, hogy ez szuper. És utána fellép Szena, és végül pedig kipróbálhatják Magyarországon először az érdeklődők a Blind Disco DJ Pigment zenéjével alatta, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
0: Köszönjük szépen, Szvi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt az igazán remek programot népszerűsítetted. Itt a Tilos Rádióban folytatódik a Héttérítő című műsor, egészen 10 óráig ébredjetek.

0: Hajsa, lerepül a rendőr bajsza. Hajsa, lerohadt a rendőr bajsza. Bajsza, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Hitrítőt halljátok, benne pedig Kitike és Feri. Mi lehet a Vikivel vajon?
1: Hát biztos nem pihentek ki a
0: nem mondj
1: Kolozsvárt.
0: Szép város, Kolozsvár. Hát remélem, hogy beesik még a Vikike, mert nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mi volt a távoli Romániában a helyzet. Érted? Mikor mentek, kimentek pénteken, és hát most úgy volt, hogy vasárnap jönnek vissza, bár mondta, hogy nem biztos, hogy beér. Ide ránézek gyorsan a mobiltelefon segítségével, hát ha esetleg volt valami, de semmi ilyesmi. 9 után nem sokkal érkezik majd hozzánk Albert Zwinger, és akkor kicsit még rágódunk majd a Ford Budapestnek a utórezgésein, hiszen nagyon fontos Urban Golf esemény zajlott le. SMS nézők közben kérdezik, semmi jó, nem csak napra kész akarok lenni. Az mitől van, Kitti, hogy a Haramia valahányszor ebben az életben bejön ebbe a stúdióba, képtelenség, hogy közel jöjjön hozzám, csettingetek, nyelven búgatom, kolbászt mutatok a kezemmel, semmi.
1: Nem most, vagy hogy, elég most, kedves.
0: Most, hogy áltott kutya szagúan szarrázva, vizesen jön be, az első dolga volt, hogy beletörgölőzzön a lábamba.
1: Na,
0: de van ez a kutya idomítva erre a dologra, hogy mennyi szívas Feri bácsit, amikor csak tudod, vagy... Nem. Jó, nem akartam, elnézést.
1: Pedig nagyon ritkán hízeleg, ez csak nekem szokott, és csak otthon vagy a liftben.
0: Nem hízeleget, hanem belém törölte a vizes testét, ami azért nem ugyanaz. No, jó. Igen.
1: Valaki bedudált nekünk, hello.
0: Biztos hallgatod a Rilsittet?
1: Az elejét igen.
0: Na és mit gondolsz?
1: Szerintem nagyon ügyesek voltak.
0: Komoly
1: a
0: lesz, nem? Aha. Megmondom az őszintét, annyira jó lehet látni, hogy a Rács FM előkészíti a rádiós tudásra az önkénteseket, hogy valami elképesztő, hogy mennyire profi módon, kimérten tudnak kezdeni. Most visszagondolok a saját első műsorainkra, akár amikor még a morális vállalkozókat kezdtem ezelőtt, nem tudom, tizenvalahány évvel, vagy akár később a Héttérítőt. Hát azt persze számtalan szóval mondtam, hogy többször betelefonáltok, hogy szar a műsor, annyira szar volt, tehát hogy tényleg amikor a...
1: Jó, de ez azért így megesik akkor is, ha nem szar, nem?
0: Hát nem, azért így utólag visszagondolva szerintem eleve a tilos rádiós műsorok szerintem most sokkal magasabb színvonalon készülnek, mint 5-10 évvel ezelőtt. Nagyon sok műsor átment olyan változásokon, amelyek következtében sokkal struktúráltabb a műsortartalom. Amellett, hogy megtartotta ezt a tilosos hangulatát, azért van eleje, közepe, vége, kik vagyunk, bemutatkoznak,
1: nekünk melyik rádió. Nekünk ezt még nem sikerült megugranunk.
0: Hogy mondhatsz ilyet, Kittike? Hát nekünk van mindig eleje, közepe, vége. Mindig mélyről kezdjük. Elkezdjük mélyről fölfelé pumpálni magunkat, hogy 10 órára már írtudatos magas rezgéssel bocsátsuk ki az emberiséget a hétre. Mai napon egyébként több olyan roma rapper is előfordul majd a műsorban, akik szerintem az utóbbi idők nagy lehetőségévé válnának. Talán utoljára a Kálo Bon volt az, akiről itt beszéltünk, aki szerintem az ország egyik legkomolyabb roma rapper tehetsége, de valahogy szépen lassan felszívódott. Volt egy komolyabb börtönbüntetése, és én úgy látom, hogy abból nem nagyon tud talpra állni.
1: Mennyi idő volt?
0: Hát egy ilyen kettest ült, ha jól emlékszem, 2-3, nem tudom pontosan, és azért merek ilyen, bocsánat, ilyen őszintén beszélni róla, mert volt bevonulós videójuk, tehát nem titok az, hogy a Kálo Bon bement a bőribe, de hát a bőribe nincsen kreativitás, nem jön semmi. Nem tudsz írni. Én nem gondolom azt, hogy politikai börtönnaplón kívül bármit lehetne, ami tényleg ilyen nagyon hasznos az emberiségnek. Eltekintve mondjuk olyan lecsukott politikusoktól, akik ott írják a könyveiket, illetve ugye, ahogyan Hunter S. Thompson mondta, sok könyvet írtak sitten. Aztán persze kérdés, hogy melyik volt belőle sikeres, és melyik nem. Az utóbbi időben, akiket én elkezdtem figyelni, az a Lupo nevű újpesti rapper, aki szépen lassan bontakoztatja ki tudását, és elsősorban a Wanted stúdió környékén. A Wanted produkciós iroda az a Paya G, illetve az Ázsani által tényleg remek módon elkészített Eldurvult a Rap Háború című videósozatból ismerhető meg, és hát ők tulajdonképpen a maguk egyszerű és sematikus módján, most így mondom, ilyen gengszterepet csinálnak. Persze annyira gengszterepet, mint amennyire a magyar gengszterek rappelnek. Nagyon sok, igen, de nagyon sok közöttük az olyan, aki egykori fogvatartott, valóban megjárta a sittet, és hogy ott valamilyen módon szocializálódott, és ezek jelennek meg ezekben a repszámokban. Ezek a repszámok nagyon sok esetben tényleg rendkívül alacsony színvonalat képviselnek, mind zenei, mind szöveges szempontból nézve, de nagyon rílek. Tehát valóban, amit ott mondanak, az úgy a saját gondolatuk, a saját érzésviláguk. És tegnap este egész nap ezeket a számokat túrtam a YouTube segítségével. Nagyon sokat meghallgattam belőle, és a végén arra jutottam, hogy legalább alkotnak. Tehát, hogy legalább itt valami történik. És hogy minden fikázás mellett, meg milyen már ez a zene, meg mi kell ilyet csinálni, itt létrejön egy stúdió, létrejön egy produkciós iroda, a Vantid elkezd kapusznisfősüket forgalmazni, meg elkezd egy pólót forgalmazni. Persze kicsit még sok a helyesírási hiba a posztokban, még lehet látni, hogy a respektek, ahonnan érkezik, az nem egy ilyen nagyon jól targetált gazdasági csoport, amiből vagy meg lehet élni, de így lépésről lépésre építgetik fel az életüket.
1: De nincs ennek a gangster rap műfajnak egy ilyen társadalmi veszélyessége azzal, hogy ilyen ők lesznek példaképek a kis újpesti?
0: Hát van, de hogy szerintem amennyire a szövegeiket hallgatom, ezt úgy tompítják. Tehát akkor, amikor megy az a nagyon erős, így megkurlak, úgy megkurlak, kijövök a sítről, véged van, semmit sem tudtak, mi vagyunk a lazák, ti meg a gyökerek, azért ezek mellett rengeteg olyan szám van, ami valóban arról szól, hogy én szeretnék normálisan élni, és hogy ebben az segít nekem, hogyha a spanokkal vagyok. Tehát van egy ilyen morálisan tisztább folt, amire azért úgy rá vetődnek az árnyék mellett. És hogy ezek közül például az amikor a Paja G-ről kiderül, hogy ő daganatos beteg, és a kórházi ágyról repel arról, hogy túl fogom élni, hogy nagyon közel húzza magához. És hogy nagyon őszintévé válik sok esetben. Halló?
2: Hello, Fecó!
0: Ciao!
2: Annyit akarok mondani börtön kapcsán, hogyha jól tudom, mint Kossuth Lajos, mint szegény joggyűrűk ura fordító Göncárpád, ott sajátította el az angol nyelvet, Isten nyugtassa. De hát versmondó fiúként telefonáltam be, mert hogy szóba került Kolozsvár, úgyhogy megosztanám egy Tátán 11-esemet.
0: Lökétes vérem.
2: Az én erdélyem. Erdő elve erdő előtt, ahol fenyők a szák, ahonnan a család apai ággyökere. Először, mint gimnazista, Mártonáron liceumban átordított, ivott éjszaka Schneider Zoli szaval. Később Garaival Marosvásárhely, az átadott gyógyszer, mérgező barátság. Apuval Csomortánra, nagyanyai rokonság, medve a közelben, közös kirándulás. Én egy napon születtem Adival novemberben, apám vele egy helyen Érmincenten. Mellékdal. Nekem a Kárpát-medence világnak közepe, a magyar nyelv angyaloknak nyelve. Mellékdal, mellékdal, Csíksomjó és Kolozsvár, édes Erdély visszavár. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
2: Kicsit klasszikus, még annyit hozzátennék, hogy mind a jobbik, mind a ballib kifejezés hatbetűs, és a közepén két azonos karakter található, de a magyar nyelv az magyar nyelv. Hello, hello, áldassék a hét.
0: Áldassék a hét, testvérem. Köszönjük szépen a verset. Szóval, hol tartottunk? Igen. Ja, igen, gengszterre van itt. Na és akkor én szerintem azért itt előbb-utóbb el kell indulni egy olyan folyamatnak, aminek a következtében ebben valahogyan pénz kerül, és hogy ahogyan lezajlott az Egyesült Államokban is, és nagyon-nagyon komoly dellák jelentek meg ebben a térben, szerintem előbb-utóbb itt is kiforja majd magát az, hogy lesznek olyan karakterek, akik a tehetségüket ki tudják bontakoztatni. Azt nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan ezt a folyamatot picit így katalizálni. Tehát például akár a Lupo, akiről az előbb beszéltem, vagy amit is tettem, ő például egy újpesti roma gyerek, és hogy vannak zenéjen 5-10 évvel ezelőttről már, de nagyjából mostanra ér el oda, hogy az egyik klipjében már tudod, ilyen négeresen mozog, már úgy beszél, mert mint úgy négeresen, hogy ahogyan a hip-hop sztároktól látod mondjuk az MTV-n, vagy mondjuk a komolyabb YouTube csatornákon, van hozzá egy viszonylag jól összerakott refrén, és a különböző könnyen elérhető HD technológiák közül a klip már így nézhető, vagy legalábbis így érdekes, izgalmassá válik. A másik ilyen srác, akitől az előbb hallottunk egyébként a Ritmus Krisztus című számot, ő pedig a Beat. Ő nagyon sokáig a Fekete Vonatban volt, az Ele Junior meg a Fatima mellett, és aztán később föl-fölbukkan szóló számokkal, meg bebebandázva adott esetben akár a Vantithoz a Paja G mellé, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy ő megtért egy bizonyos ponton Jézus útjára, és azok a számai, amelyek elsősorban ebből táplálkoznak, na azok nagyon komolyak. Tehát ott lehet érezni azt, hogy valami nagyon, nagyon izgalmas van kibontakozóban. És csak azt nem tudom, hogy hogyan lehetne valahogyan azt elérni, hogy ezek a srácok ne tűnjenek el. Mert például, amikor a Káló Bont akartuk fölkutatni, a 8-ban egy CSEP projekt keretén belül, ahogy egy ilyen European Hip Hop Database-t akartak létrehozni, ott nem tudtuk. Ha megfeszültünk, se tudtuk. És már a Gypsy Side című filmben, amit a Füredi Zolék csináltak, már abban még volt a Rádió C, és már abban feszegették ezt, hogy a cigány rappereket fölkorolni milyen jó lenne, és már akkor mondta a Poncok, azt hiszem, hogy nem tudod őket elérni egyszerűen. Nincs meg a telefonja, ha megvan, akkor nem veszi föl, eltűnik, felszívódik, és mivel pont attól rílek, hogy ebben a nagyon erős sodró, alacsony társadalmi státusszal járó térből érkeznek, nem tudod kiemelni őket. Nem tudom, hogy máshol hogyan csinálják ezt, hogyan emelik be a mainstream médiába, hogyan teszik őket sztárrá, de hogy akár a Lupo, akár a Kálóbon, akár a Beat, szerintem nagyon-nagyon komoly tehetségek.
1: Kérdés, hogy van-e ilyen vágyuk, hogy ők sztárok legyenek?
0: Biztos vagyok benne. Biztos. Hát szerintem aki előadó művész, az aki rapper, aki kiáll, aki elmondja, mind akar ilyen lenni.
1: Úgy azt gondolnád, igen, de hogy akkor, tehát hogy az annak meg velejárója, hogy akkor a telefont fel kell venni, hogy időkre oda kell érni helyekre, mert mit tudom én, és hogy ezt az árat, ezt így ki az, aki kifizetné.
0: Jó, most nem akarom elcsúsztatni azt, hogy egyébként nem veszik fel a telefont a Kálóban, vagy esetleg a Lupon, mert szó sincs, mert nem kerestem őket, hanem inkább csak saját magam, mire próbáltam találni olyan előadókat, akik amúgy szerintem érdekes, izgalmas.
1: De egyébként igen, itt az szokott történni, nem, hogy egy valaki átüti a mainstreamet, bekerül a mainstream médiába valahogyan, és akkor ez kicsit húzza magával az egész szénát, nem?
0: Biztos vagyok benne, igen. Tehát azt mondjuk, hogy a BLR, Curtis, Majka, ez a vonal, ez így egy picit megy előre, ez húzza utána a többieket, de azért azt is gondolom, hogy igazán sikeres karriert vagy pályát, amelyik egy roma rappert kiemel ebből a térből, és hogy tényleg képes nagyon komoly odavágást csinálni, az még LL Junior óta nem nagyon volt szerintem, hogyha így végig gondolom. És ugye LL Junior is azért inkább a balladázás felé indul el, mert megvan a roma rapnek ez a kicsit cigány diszkós éneklős változata, amit én nagyon szeretek, de hogyha ilyet játszanék le, mondjuk, akkor lehet, hogy az ablaküveg túloldalán dokkoló Atesz már nem biztos, hogy annyira boldogan hallgatná meg, mint amennyire boldogan meghallgatta még mondjuk a Beatnek a számát. Tehát nagyon nehéz meghúzni azért ebben a határt. Például az Ele Juniornak van egy száma, amelyik a kábítószerezésről szól. Zeneileg nem annyira erős maga a szám, de az, ahogyan a drogozás témáját feltárja, és refrény az, hogy tedd le, meg valami hasonló érzék, azért az jó mutatja, hogy megint csak merít valahonnan, közel van valamelyik szintérhez. Úgyhogy a következő most egy pár ilyen számot fogunk majd meghallgatni, azért, hogy egy kicsit másokat is inspiráljunk arra, hogy ezeket a zenéket hallgassa. Most van 3.19.9-re érkezik majd hozzánk Albert Swinger, úgyhogy akkor addig itt különböző roma hip-hop számokkal fogjuk, illetve az erőfolyó diskurzusról Andajta népet kitike, mintha lenne valami téma az arcodon, hogy...
1: Úgy nézek ki?
0: Nincs? Jó, mert akkor csak azt hallgassatok, amikor föl van készülve arra, hogy a roma hip-hop és gangsterek világában kalandozunk itt a héttérítőben.

0: De nem benne kritika, hogy ilyeneket csinálunk, nem?
1: Nem, hát.
0: Kicsit így hétfő reggel szerintem fontos, hogy áttekintsük hazánk roma hip-hop felhozatalát. Mert hogy amúgy ezek a számok nem jelennek meg sehol, semmilyen szinten, rádiókban. Ugye ezek most már teljes egészében YouTube-ra épülő zenei karrierek, ami azt is jelenti, hogy egymás között azért ők számolgatják a unique usereket, a letöltéseket.
1: Ami... Milyen nézettsége van egy ilyen videónak? Mondjam,
0: hát úgy gondolom, például a Lupónak 192 000-es, de például a Majkának ez a... az a híres száma, a fekete-fehér, az 10 milliós, nem tudom.
1: Jó,
0: az
1: hát ilyen... nyilván.
0: Csak mindig ugye oda méregetik egymást, meg a különböző ilyen szájkarate akciókban, akár verbálisan, akár nonverbálisan, azért erre utalgatnak mindig. Na most például mondjuk a beatnek a nézettsége, vagy amiket nézegettünk számok, 17 000, 18 000. Uh-huh. Kb. Ilyesmi. De itt a nézettség azért nagyon megcsavarja a dolgokat. Úgy sok esetben én azt figyeltem meg, amikor olyan szintereken dolgoztam, ahol azért az alacsonyabb társadalmi státuszba tartozó roma fiatalok hallgattak zenéket, akkor egy-egy számot meghallgattak egy nap, nagyjából amennyi belefért a 24 órába. Tehát volt úgy, hogy például a No Roxa I című számot, azt annyiszor meghallgattuk a tűcserében, hogy volt egy ilyen fallovás, trigulákat húztunk be, hogy aznap hanyatszor indították el. Tehát, hogy ez egy ilyen...
1: Azt még én is sokat hallom, csak így a nyitott ablaknál.
0: Igen, mert ezek ilyen nagyon-nagyon nagy slágerek. Persze az nagyon érdekes, hogy amit mondjuk én gágyóként ilyen jó roma repnek tartok, vagy tetszett, azért általában a cigányok így fenntartásokkal kezelték. Tehát, hogy szerintük nem olyan jó a zenei minőség, nem tudom, mint csíra az a gyerek, és akkor van egy-egy ilyen ikon, mint a Kálóban például, akire úgy egységesen mindenki pontosan tudja és kimeri mondani, hogy amúgy ő egy ős tehetség, és amúgy szerintem ő tényleg az. Tehát, hogyha van olyan, akiben egy igazi raga rap sztár bújik meg valahol lent, akkor az Kálóban a Magyarországon egyértelműen. Nem tudom, hogy mi lenne a legjobb arra, hogy egy ilyen karakter ne tűnjön el. Lehet, hogy el kell tűnnie, lehet, hogy amúgy ezek így működnek a dolgok, és nem kell mindenkinek rap sztárrá válnia. Sok esetben azt látom, hogy azok, akik mondjuk kisebb tehetséggel bírnak, de jobb üzleti érzékkel, ők magasabbra tudnak menni. És akkor itt van ez a Wanted nevű formáció, vagy produkciós iroda, ami tényleg ez a magyarországi gangster repre van kiélezve, ami azért nagyon sok esetben tényleg alacsony színvonalat képvisel. De az, ahogyan a tartalom feldolgozásra kerül benne, és hogy az ember ilyen relatív szempontok mellett nézi, akkor azért lehet ez is izgalmas. Itt van például egy nagyon érdekes visszatérő a Wes Gotti. A Wes Gotti, ő egy ilyen tetovált, nagy darab, kopasz férfi, és hát ő tipikusan azt a fajta gangster repet képviseli, magyar gangster repet, amelyiknek mind a zeneisége, mind a szövegvilága sok ember számára alacsony színvonalúnak tetszhet. Ugyanakkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy valaki beszél arról, hogy milyen a börtönben, meg milyen a bűnözés, aki ott volt, akkor lehet izgalmas, meg fogjuk hallgatni a Wes Gottinak Ez a való világ című számát, hogy egy picit ezt is érzékeltessem.

0: Az az egészben egyébként a legérdekesebb, hogy ugye ezek nem nekünk szólnak, ezek a számok, nem mi vagyunk a célcsoport. És akkor, amikor az ember elkezdi kutatni egy picit azt, hogy milyen kommentek vannak, milyen hozzászólások, akkor lehet látni a helyesírásból, meg a kommentek szövegéből, hogy amúgy nagyjából honnan érkeznek ezek, és egy elképesztő respektelés megy, hogy igen, tesó, ez az, amiről beszélsz. Halló?
1: Kis ember, nagyon
0: sziasztok,
1: jó reggelt. Hát most engem nem fogtok szeretni.
0: Na. Sose szerettünk.
1: Figyelj. Köszönöm szépen. Proletári őszinteséget, köszönöm szépen.
0: Csak a vihetartás véget folytassa?
1: Szóval egy végtelenül primitív történet, amit elmondanak, ócska keresztényben, és egy összesen, ami szerepel a dalban, az egy 1-es és egy 4-es akkord. Tehát az, amit az első...
0: Nagy, sok újdonságot nem mondta, ezzel kezdtük, hogy...
1: hogy az egészben semmi nincsen.
0: Ez nem igaz.
1: Ez egy szemét.
0: De az nem igaz, mert ne azt néz, hogy neked mit számít, hanem az, hogy azok, akik ezt valamiért ezt az emberek csinálják, akik, és hogy ebben mi keresünk.
1: Végül valami... naív festők is vannak, érted, akik ceruzával kutyát rajzolnak, csak nincs az a gond.
0: Felkérem,
1: mondom
0: a teljes
1: neked, magyar... hogy abból még nem lesz művészet.
0: Ki mondta, hogy művészet?
1: Ne,
0: senki nem mondta, hogy művészet.
1: Na, jó, csak mondom neked, hogy ez szemét. De, hogy van.
0: De más ember munkáját szemétnek titulálni egyrészt nem érik, mondd azt, hogy neked nem tetszik, de nem értesz
1: ne, az ne, egyetlen. Nem, az, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, az teljesen mindegy ilyen szempontból.
0: De nem mindegy.
1: Vannak olyan zeneszerzők, akiknek a művei nekem nagyon nem tetszenek, de azt mondom, hogy szakmai szempontból rendben vannak.
0: De mi ez
1: ezek
0: bizottság?
1: Meg nincsenek.
0: Mi ez bizottság? Megmondja, hogy szakmai szempontból mi van rendben?
1: Nem, de vannak alapvetések, amiket talán innene betartani egy zenének, mikből kéne állnia, szóval kellene benne legyen valami tudás. Ezekben nincsen. Nulla.
0: De ezek az emberek innen kezdik, majd szépen lassan fejlődni fognak.
1: Már van rá esély persze. Például kicsoda fejlődött.
0: A beat például óriási fejlődött szerintem, a Lupo is nagyon sokat fejlődött, szerintem a Paja G is a maga módján fejlődik, kétségkívül sokan lesznek még menő rapperek, de hogy teszik a dolgukat, alkotnak, és ez mindenképpen van, akinek ad valamit. Lehet, hogy neked nem ad semmit, nekem tök sokat ad, mert egy olyan térből tudósít, amire amúgy nincsen máshol rálátásom. Én sem tartom magas színvonalnak, el is mondtuk, hogy nem a színvonaláról beszélgetünk, hanem arról, hogy honnan érkezik, mi ez a forrás, miért csinálják ezt, milyen témákat dolgoznak fel, és kinek szól ez az egész. Miben más, mint az amerikai, miért van az, hogy a Vantid az most kezdett el pólókat gyártani, ez egy izgalmas téma. Az, hogy,
1: nagyon
0: az, hogy
1: nagyon elmondjuk... izgalmas, csak én meg neked. Elmondom róla azt a véleményemet, hogy én nem tartom magam nagyon nagy zenésznek, én egy teljes zeneipari szakmunkások, mindig el szoktam mondani, de ez zeneileg nulla.
2: Jó. És figyelj, hogy az amerikai gangster rap, az oké neked? Tehát, hogy az egész műfajt minősíted
1: olyan,
2: most, vagy?
1: Nem, az amerikai, nem tudom, ismered, de majd mindjárt belinkelem a csetre, ha nézed azt a képet, van egy ilyen, hogy na mindegy, nem mondom el a point, majd képben megmutatom neked, hogy mi a zenészek véleménye általában a rapről. De,
0: meg a technóról is ugye tudjuk...
1: Nem, a technó is elég szar volt, de ott legalább voltak benne hangszerek. Hogy az amerikai gangsternek megvan az a tulajdonsága, ezt nekem egy basszusgitáros barátom mondta, és ez nagyon érdekes, hogy az amerikai rapper úgy gyalogol át a ritmuson, hogy az nem igaz, halálpontos órái vannak, és úgy érkezik meg a megfelelő helyre, hogy az valami brutális.
0: Benne itt van a vérébe.
1: Hát meg azt tanulja, ott azt látja. Érted? Tehát itt, ha megnézed, egyre kezdik a ritmust, 2-4-re befejezik. Tehát semmi. Tehát eszükbe nem jutna az, hogy ha meghallgatsz egy rendes rappet, akkor ott úgy megy át a izéken az ütemvonalakon, a négyeken, hogy az valami hihetetlen. Tehát ott azzal játszik. Tulajdonképpen a szájából dobol. És fantasztikusan csinálja. Itt pedig olyan, mint hogyha leülne papamomát játszani, ami a dobórán az első lecke.
0: Felkérem a teljes magyar underground rap szintet, ameddig nem tudnak rendesen...
1: Jó, verjenek meg engem.
0: Fejezzék be, ne csináljanak semmit, ne jöjjenek elő semmit.
1: Csinálják nyugodtan, csak akkor ne csodálkozzanak, ha megkapják, hogy szóval.
0: Senki sem találkozik. Köszönjük szépen, bár még egyszer nem arról beszélgetünk jelenleg, hogy szar-e vagy sem. Köszönjük, Csumi. Hanem arról, hogy mennyire érdekes, izgalmas szintén. Itt valaki a cseten kérdezte, hogy, és ez egy érdekes és adekvát felvetés, hogy mennyire kreált szintér ez vajon, hogy mennyire real, mennyire szólnak valóban ezek olyan történetekről, életeseményekről, amelyek a valóságban léteznek, és mennyire kopizás ez az East Coast, West Coast őrületnek. Ez egy jó kérdés egyébként, hogy akkor hol húzzuk meg ebben a határt, vagy hogy van-e egyáltalán ilyen szintér. és hogy talán pont azért, azért is játszottam be ezt a Wes Gotti című vagy szereplőt, mert hogy ránézésre azért úgy tűnik, hogy ő gangster. Nem tudom, hogy követette el így mondjuk bűncselekményeket, de azt tudom, hogy a Kálóban ugye volt sitten, és hogy többen voltak ebből a térből. Az, hogy a pajadzsék valójában rendelkeznek-e fegyverrel, és lövöldöznek az utcán, hát gondolom, hogy nem. Vagy én inkább gondolnék piti bűncselekményeket, amelyek okán ők sitre kerültek, és hogy kicsit egy ilyen visszafelé konstrukció azért mindenképpen van ebben. Még hogyha kábítószeres zenékről beszélünk, tehát kábítószerekkel kapcsolatos, vagy drogokkal kapcsolatos tartalmakról, ott már az érintettséget sokkal jobban lehet egyébként érezni. Remélem megjött már Albert Winger, de közben kicsit talán megjött, igen, köszönöm, Tamás mutatja, akkor kicsit ilyen átkötésként, akkor az LL Juniornak a Ted Le című szemet még mindenképpen meghallgatjuk, mert hogy itt is az érintettség az, ami fontos, belehallgatunk ebbe. Halló?
3: Halló!
2: Csáló
3: vagyok. Szevasztok. Csak szeretnék ajánlani egy számot, hogyha már ilyen kopizás, meg igazi gangszeret, meg ilyenek. Ogli G-nek a Börtön.
0: Ne, ezt nem ismerem.
3: Az nincs fenn a YouTube-on, arra keressetek rá, viszont a YouTube-on fenn van a gangszerek. Na, azt érdemes meghallgatni, hogyha valakinek kételkedései támadnának esetleg.
0: Nagy király vagy testvér, mind a kettőt jövő műsor előszedem. Mi volt az első Ogli G-nek?
3: Az Börtön.
0: Aha. Zsír. Na, ezt megnézem.
3: Az konkrétan, amikor kijött a Börtönből, az akkor készítette. A gangszereket pedig rá egy-két hónapra, és volt szerencsém fölvenni neki egy szál kamerával a csepelművekbe, egy Chicagóba, úgyhogy odaérkezett az összes akkori, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kopi gangster.
0: Aha. És te ezzel foglalkozol?
3: Hát néha igen, de akkor egy picit megállt bennem az ütő, amikor megjelentek ki mindenféle szamurájkardokkal különböző arcok, és akkor vége lett a videóklipnek elkészült, akkor rá egy pár hétre bejelentkezett a Ogli, és azt mondta, hogy figyelj már, hogy ki kéne szedni onnan egy-két embert a klipből, mert hogy azok most már nem a barátaim. És akkor mondtam, hogy erre valószínűleg az egész havi filmes költségvetés rámenne, hogy én most onnan kiszedegessem az arcokat. Aztán hát nem is lettek kiszedve, de szóval van egy olyan vonal, ami itt azért elég komoly.
0: Real.
3: Eléggé real, igen, tehát ez annak üzem, aki készelkedik, hogy van-e ilyen. És akkor hát van az új generációs, tehát akiket most hallgattam, akiket te mutattam, például őket nem is ismertem.
0: Hát a Lupo, meg a Beat.
3: Hát én meg a Wes Gotti, meg őket, igen.
0: A Wes Gotti-t én is tegnap fedeztem föl konkrétan.
3: Róluk egyáltalán tudtam, viszont hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk a Beat, meg a Junior, még a fekete vonat előtt, a Total Car-ba, amikor Underground Rap Club volt a 90-es évek eleje közepén, akkor azért ott még volt az SDO nevű firkás csapatnak egy olyan bandája, hogy Bad Domination, na az is fenn van a YouTube-on. Arra is rákereshettek, hogy ott hogy nyomta a Beat, mert attól szerintem azért sokan össze fogják kapkülni a
0: bokát. De ugye, hogy a Beat nagyon tehetséges?
3: Hát a Beat az elképesztő.
0: Szerintem is. Tehát tényleg az a csehmond.
3: És a korai tudtai, még a fekete vonatban is, meg még mondom előtte ez a Bad Domination-os vonat, tehát ez azért azt nem nagyon tudta überelni az is senki.
0: És van egy hang, amin elkezd énekelni, amely konkrétan ilyen szívbe markolóan szép hang, de hogy tényleg a Beatben van valami olyan ősi tehetség, majd lejátszok még egy szemot majd az Albert Swingeres interjú között, amin a gyermekéről énekel, és ez már az a fajta roma rap kategória, amikor már elcsúszunk a roma névzenei motivumok irányába egy picit.
3: Kinőtte magát abszolút, és az a durva a Beatnél szerintem, hogy ő abszolút ezen a kicsit ilyen easy, Compton, Los Angeles-i vonalon nőtt fel, szerintem gyerekkorában, és ő teljes mértékben megtalálta saját magába azt a rap hangot, amit nagyon sokan nem találnak meg. Például most itt beszélt a kisember ugye erről, hogy a Wes Gotti milyen szar, hát ő még valószínűleg nem találta ezt meg, lehet, hogy nem is fogja, de a Beat meg így azonnal rájezett 14-5 évesen, tehát hogy... Na mindegy, ennyi. Sziasztok!
0: Köszi, Csumi! Hello! Na és akkor már is folytatjuk a műsorunkat. Én azt gondolom, hogy már ezért a telefonért megérte, hogy belevágtunk ebbe a témába, és akkor LL Junior Ted Le című számát fogjuk még meghallgatni, illetve legalább még egy-kettő ilyen számot a mai héttérítőben biztosan. Mindenkinek jó reggelt vele!

0: De hála a Jóistennek legalábbis nem kell félünk attól, hogy tedd le, Breska a kábítószerre vonatkozik, nem pedig a golfütőre. A Heavy Balls Urban Golf Club elnöke, de bejut hozzánk Tamás is vissza műsorba, hiszen meg a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak a színeiben elindult élete első nemzetközi golfbajnokságán, illetve itt van velünk Kittike, aki az FMXXX stábjaként volt. Jelen sajnos neve még nincsen neki, golfos neve, illetve jó magam akkor szolgálatba helyezem, mint Strici Franz, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe csapatnak. Mi legyek? Én is az elnöke akarok lenni. Lezajlott a Forebb Budapest közvetítés az Infoparktól, amely a Heavy Balls Urban Golf Club és a Drunken Golf Clubnak a szervezésében zajlott. Az első olyan nemzetközi Urban Golf esemény volt Magyarországon, amelyen azt gondolom, hogy Magyarország, illetve Budapest felkerült az Urban Golf Club térképére. Kérlek, Balázs, hogy akkor foglald össze az eseményt, nevezd meg a győzteseket, számolj be arról, hogy hogyan volt az elejétől addig, hogy most már rajta vagyunk a nagy hullámon.
1: Nos, most már hivatalos számokat mondatok, nem csak találgatás, mint múltkor. 59 játékos indult el végül is a versenyen, mert öten kb. Így kiestek menet közben különböző okok miatt.
2: Alkohol fogyasztás.
1: Hát, ez is benne van, igen. Ebből azt hiszem 57-en be is tudták rendesen fejezni a játékot. Két embert elvesztettünk menet közben. Két cseh játékost, ők
0: videófelvétel van az egyikről. Ha jól láttam, akkor a Black Hole csapat egyik tagja egy videófelvételt is közölt ezzel kapcsolatban. Gyönyörű.
1: Igen, nehéz volt már a járás a végére. A győztese a várakozásoknak megfelelően Vincent Stulk lett a távoli Karantek városából. Második helyen Norman Dick végzett Németországból.
0: És ez a rendes neve?
1: Ez a rendes neve. Nem kell golfozni.
2: Isten. Egy ilyen igazi szép germán férfi.
0: Tetszett neked, mi? Megmondhatod. Jó.
1: És ott a harmadik helyen pedig Csehországból a Harant nevű fickó végzett, aki nem tudom a teljes nevét, mert csak beceneveket adtak meg.
0: Jó, a Norman Dick az, akivel te csináltál interjút, uh-huh. Kittike, nem? Fényképfelvétel is van róla. Uh-huh. Tényleg jó vegású srácról.
2: Az igen.
1: Ő golfoktató egyébként.
0: Ja, de azt nem is mondta ott. Hogy mond?
1: Hát ő nem mondta, de mit tudtuk.
0: Az de komoly. Azért ez nagyon más képet fest. Eddig arról nem volt szó, Albert, hogy golfoktatók is felbukkannak ebben az amatőr szintéren.
1: Hát akkor... mindenki számára nyitott, nem zárhatjuk ki rendes golfosokat.
0: Az világos, de utálni lehet őket? Nem. És amúgy egyébként akkor ő másokat is oktat az Urban Golfon belül? Tehát, hogy a tudását...
1: Szerintem rendes golfot oktat meg, talán verseny az is valami amatőr szinten golfba, de nagyon nagy név az Urban Golf szakmában, nagyon mindenhol ott van, meg nem tudom, nagyon szervezi, meg ilyenek, szóval ő egy pozitív figura azért. Nem pedig azt, hogy most ide jött, és akkor megmutatja.
2: Ja, hogy lealezze az egész mezőjét a nagy golfos.
1: Igen, megmutatja a kezdőknek, hogy hogy
3: de azért abban a körbe tartozik az egész társaságból, aki eltalálja a labdát, mert volt egy kisebb kör, aki úgy nehezen hozta össze ezt is.
2: Igen. Én például egy kicsit gyakorolgattam, de...
0: Tehát a közvetítő kocsi stábtagja voltál neked. Nem kellett eltalálnod, Kittike.
1: No, visszatérve a versenyre, meg a végeredményekre, csapatban pedig a... az Urban Golf Unit nyert, akik Hollandiából jöttek, meg tegnap összefutottam velük, és nagyon megünnepelték a győzelmüket, mert ez az első győzelmük bármilyen versenyen is.
2: Wow.
1: Úgyhogy az Urban Golf Unit.
0: Urban Golf Unit, big up Urban Golf Unit.
1: Ők szervezik idén az Európa Kupát Amsterdamba.
0: Mikor lesz?
1: Június közepén kb.
0: És az Európa Kupára válogatottak érkeznek? Országos válogatottak?
1: Ott, egyébként ez egy jó kérdés már reflexből, mivel a For Budapestet direkt úgy határoztuk meg, hogy ne válogatottak legyenek, hanem csapatok, mivel arra ott van az Európa Kupa. És az Európa Kupán ugye, mivel válogatottak vannak, azért limitált a létszám, minden országból csak kevés ember tud eljönni, és vannak a mánya vannak, hogy válogatót kell rendezni, hogy bekerülhesse be a csapatba. Például a németeknél, meg a franciáknál rendesen válogató verseny van. Nálunk még idén ez kiderül, hogy lesz, hogyha annyian vagyunk, pont amennyien szeretnénk menni, akkor oké, ha többen, akkor meg kell csinálni valami válogató esemény.
0: Hogyan értékeled a versenyt teljes egészében, az előkampányt, a kampányt, a megvalósítást, illetve a lecsengetés? Azért azt gondolom, hogy amatőr sportversenyt így megszervezve ennyire profi, én még ebben az életben nem láttam, és ezt most tényleg nem azért mondom, mert volt tényleg egy halovány pici része az FMXXX-nek ebben, hanem végignézve a kiadványokat, a felépítést, a Facebook oldalt, a kétnyelvűséget, elképesztő profizmus volt. Hogyan értékelette belülről?
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy így látjátok. Mi tudatosan mentünk ebbe az irányba, hogy előkampány, meg kampány, szóval nem csak, hogy is mondjam, a két szép szemünkén nem jött volna el ennyi ember, hanem ezt nagyon fel kellett rakni, hogy meglegyen ez a szöveg. Most ennek a kampánynak a kidolgozásában talán az egyik legnagyobb, hogy is mondjam, elme, a Rolf Wolf, akiről kevesen tudják, de olyan angol szövegeket ír, meg olyan magyar szövegeket, hogy így tényleg beszartok, most bocsánat a rádió hallgatóktól így korán reggel, de szóval, hát hogy egy ember, aki a csodaszarvas Bad Boynak képes hívni, szerintem így nincs miről tovább beszélni, hogy elolvassátok a roadmap-et. Szóval ez nagyon sokat ad hozzá a kreatív faktorhoz is ahhoz, hogy eljöjjenek, viszont a másik eleme talán ott van, hogy az Urban Golf közösség ilyen, hogy ha van egy új dolog, arra nagyon rá tudnak ugrani, és egy kicsit szomjazza is a közösség azt, hogy legyenek új dolgok. Azért tudni kell, hogy egy ilyen verseny megszervezésén, akik szerveznek, azért nagyon nem tudnak játszani. Ez mindig az a mondás, hogy ha most csinálunk valamit, akkor mi ezt egy másik versenyen fogjuk visszakapni gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Hát én konkrétan egyet nem tudtam ütni, jó, egyet ütöttem a kocsi mellett, de egyetlen flightot nem tudtam végignézni, és hogy alig várom, hogy legalább a videó legyen egy kicsi róla, hogy nagyjából hogyan ütöttek az emberek, mert amúgy meg égnék a vágytól,
1: hát
0: tudod, hogy
1: igen, lássam. Csak mellette meg azt kell csinálni, nem csak azt, hogy meg kell nézni a videó, hanem fogni magad, és elmenni Németországba egy másik versenyre, ahol visszakapod ezt a feelinget, ahol meg a úgymond a testeket alá tesznek mindent oda, hogy tudjál normálisan játszani, meg ilyenek.
0: Hát jövőre mindenki, a Blue Point Recovery Urban Golf Club jövőre mindenképpen elhozza az európai ezüstöt.
1: Hát nézd.
0: Megveszi kilóra a svájciakat a csapatnak, egyértelműen.
1: Hát rájuk férne a Ricardo.
0: Mi, hogyha a Dragon Golf Clubból meg tudod venni 1000 forintért egy prominens játékost a Heavy Ball-ból, akkor bármi lehetséges.
1: Igen, ez még mindig fáj nekünk, úgyhogy nagyon törtek rajtunk.
2: De igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy hol van ebben a pénz, de akkor hát, itt az emberkereskedelem?
1: Nem, semmi ilyesmi.
0: A legdurvább az benne, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly rendezvény volt, de úgy, hogy én még ennyi békés, jóra való, sportoló ember egy helyen, aki ennyire progresszív és ennyire haladó szellemiségű, én még nem láttam, komolyan mondom, megint csak most már napok óta az Urban Golf-a lámodok, de tényleg ütök egyfajtában, majd valamit csinálok, tehát valószínűleg bemászott az agyamba, de ugyan többen megfogalmazták ott a külföldiek közül, az Urban Golf az maga az élet. De tényleg egyébként minden, de tényleg, mert mindent modellez, a türelmet, az odafigyelést, a befogadást, a játékot, a közösségi tereket, minden, ami korunkban fontos, az az Urban Golf-ban egyesül, halljak meg.
1: Ezzel egyetértek abszolút. És mondj még egy sportot, ahol egyszerre tud indulni, és normális összehasonlítható eredményt tud adni 13 és egy 62 éves ember. Nem sok ilyen van.
0: Hány országból érkeztek összesen?
1: 5 országból érkeztek, Csehországból legtöbben 10-en, a végére már csak 8-an.
0: Csacsak a terés volt egyébként. Nálunk is voltak veszteségek, de erről nem beszélünk.
1: Franciaországból érkeztek, még Németországból, Svájcból és Hollandiából.
0: De holland srácok is ugye elmondtak bóbiskolva néha.
1: Hát szerintem náluk ez már ilyen hivatásszerű.
0: Az érdekes, valakivel kapcsolatban mondtad, hogy egyébként akkor tud jól játszani, hogyha kicsit ki van ütve.
1: Az mert, egy ösztes,
0: hogy,
1: igen.
0: Mert hogy akkor képes csak uralkodni az érzéseid.
1: Nála ez úgy van, hogy nagyon jól játszik alapvetően is, de mondták a haverjai, hogy minél többet itatod, meg minél több más dolgot raksz bele, annál jobb. És szerintem azért, mert ki tudja zárni jobban a külvilágot, meg azokat a gondolatokat, amik elvonják a figyelmet attól, hogy egy adott ütés jól sikerüljön. Ugyanis semmi másról nem szól ez a játék, mint az, hogy az adott ütésed jól sikerüljön. Tehát ha azon gondolkozol, hogy milyen rosszat ütöttél, vagy milyen jót előtte, akkor már is vége.
0: Vagy bármi máson. De nálunk például, ugye én két csapatnak vagyok a tagja, a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe, az tipikusan a gonzó golfozás, az a rottyon levésből hogyan tudunk visszajönni. De a Blue Point Recovery Urban Golf Club esetében pedig pont az, hogy csütörtökön 2-kor délután van az edzés, makulátlan tisztaság, törekvés a felépülésre, és hogy ott viszont az egy nagyon fontos cél, hogy ott annak a napnak a közepén te tudj kiszakadni annyira egy csütörtöki napon délután, hogy képes legyél odafigyelni arra, hogy hogyan tudsz óramechanikus szerkezetté válni te testileg, és az agyadban lemodellezett mértani ütés ívet egy szép röppájával abszolválni. És az egy nem nagyon egyszerű. És érdekes, hogy néha nekem megy jobban, néha meg mondjuk a Vikinek, a Frau Weisspielernek, attól függ, hogy ki mennyire van benne egy-egy projektben, milyen az általános mentális állapota. Nagyon meglepő, hogy mennyire tornáztatja a türelmet egyébként ez a játék.
1: Nekem, amióta elkezdtem golfozni, nagyon ilyen rövid figyelmű ember vagyok, hogy úgy mondjam, hogy ilyen 15-20 perceket tudok egy dologra koncentrálni, csak a váltok, de aztán visszatérek.
0: Akkor tök egy pszichológus vagy egyébként.
1: És nem dolgozom pszichológusként.
0: Elrajzolgat közben tudom.
1: Igen, igen. Mondja csak.
0: Amúgy nekem is ez a vége.
1: Be van kapcsolva a diktafon.
0: Nekem sem mondjuk mondták, hogy szociális munkás, és mondtam, hogy nem vagyok szociális munkás, szociológus vagyok. Én a szociális munkás, hogy nagy baj lenne, mert kb. 10 percig érnek el valaki, utána magammal foglalkozni.
1: Na és amióta elkezdtem golfozni, tudatosan elkezdtem kitolni ezt az időt, olyan 45 percre, és nagyon furcsa, de meglátszik a melóban is. Tehát van, hogy már 45 percet tudok egy projekttel foglalkozni, amelyet nem nagyon volt meg. És hát ez semmi más, mint a golf.
0: Hogyan sikerült azt a rengeteg szereplőt mobilizálni, akik részt vettek ebben? Mivel győzted meg őket? Egy vendéglátóipari egységet, akkor itt autók mozogtak, transportok, egy halom eszközt kellett bevetned. Én konkrétan pontos számokat is tudok, hogy mennyiből lehetett kihozni egy ilyen versenyt. Nézzük meg egy kicsit az átláthatóság szempontjából, hiszen mégis ez egy sportrendezvény, hogy milyen erőforrások mozogtak itt, Albert.
1: Nagyrészt az erőforrás, tehát az erőforrás nagy része az baráti kapcsolatokon alapult, de nyilván rengeteg dolog pénzbe kerül nekik is. Mondjuk azt, hogy nagyon keresni, ezen senki nem keresett, kivéve nyilván a szórakozó helyeket, ahol bulizni voltunk. Az átláthatóság érdekében elmondanám, hogy 307 ezer forint volt a teljes költségvetésünk, és körülbelül olyan 20 ezer bukóba vagyunk, amit...
0: Az nagyon jó, hát ez tök jó.
1: Ja, szerintem ez teljesen korrekt így jövőre nézve.
2: És volt valami nevezési díj, vagy ilyesmi?
1: Persze, volt nevezési díj, hát különben nem tudtuk volna megcsinálni, de a nevezési díjat aznap is be lehetett fizetni a verseny napján, mm-hmm. és ugye előfinanszíroztuk mi a szervezők az egész történetet, és utána gyakorlatilag az a lóvé jött vissza.
2: És mennyi volt a nevezési díj?
1: Nem tudom, pontos számot mondjak, vagy csak arányszámot.
0: Legyen most csak arányszám.
1: Egy futóversenynek az egyharmada. Kb. Egy ötrongy. Uh-huh. Jó arányszám volt.
0: Gyönyörű volt. Talán még a 2 gram skankkal lehetett jobban lefedni. Gyönyörű. Azt gondolom, hogy tényleg ez nagyon szép. Jó, de és akkor ezért mit...
2: És ez, de hogy ez fejenként. Tehát egy egyéni nevezési díj volt.
1: Igen, igen. Egyéni nevezési díj. És cserébe kapott a versenyző egy pólót, egy... karabineres szettet, ami rajta volt egy elütő.
0: Súly, azzal fog, mert csütörtökön azzal villantok.
1: Egy roadmap-e. A roadmap-ről tudni kell az a...
0: Igen.
1: Azt, igen.
0: Kitike bevillantotta egyből zsebről. Nem hiszem el, hogy kerti titott az már For Budapestes ízér.
1: Benne volt az esti kaja, ami székelykáposzta volt, benne volt az ingyen pálinka, ami ment körbe a versenyen, és hát csomó olyan költség, mit tudom én, buli, ilyen autóknak a benzinje esetleg, meg nem tudom. Szóval ebből nem csinál senki lóvét, na. Mondjuk ki, de körülbelül hát, szerda, csütörtök magasságában kész lesz egy infografika, ahol minden ilyen számszerűsített adatot szeretnénk közölni a versenyzőkkel, és mindenki, hogy lássák azt, hogy mire ment el ez a lóvé, amit befizettek.
2: Pedig egyébként szerintem kajak megérdemelnétek, hogy ezen keressetek is.
1: Hát megérdemelnénk, csak akkor meg már megint jönne az, hogy miért csinálja az ember. Én nem tudok szívvel élek-e belállni egy olyan projektben, amiből lóvén van, ezt nem tudom, hogy a beállítás, de hogyha kapok valamiért pénzt, akkor egy idő után így elkezdem érdekelni.
0: Igen, az a durva egyébként, hogy én most két olyan rendezvényen vettem részt, ahol beszélnem kellett, és mind a kettőt egész normálisan megfizették. És gyerekek, az a szorongás, stressz, nyomás, amikor azzal szembesülsz, hogy mennyire jó a tilos rádióban, ahol nem kell semminek megfelelni. Tudod, te azt mondasz, testvérem, amit gondolsz, jónak tartasz, viszont hogyha valamiért pénzt kapsz, akkor tökre igazítanod kell az ő elvárásaihoz, az ő piaci igényeihez, az ő felelősségéhez, és ha jól akarsz elvégezni egy munkát, akkor ezzel foglalkozol, és van, akinek ez így megy, és van, akinek meg nem. Én nagyon szeretem a pénzt, és a legkevésbé sem arról van az, hogy nem szeretném, hogy megfizessenek nagyon keményen, csak azt mondom, hogy sokkal nehezebben élem meg, és szerintem nem végzek olyan jó minőségű munkát pénzért, mint amilyen jó minőségű munkát végzek egyébként ingyen. Tehát például a legjobb előadásokért soha nem fizetnek, tehát egy TEDxért az életben lóvét nem kapsz, vagy nagyon kicsi le az esély, ugyanakkor óriási élményt csinálni. Mondjuk holnap előadok a Corvinuson, a nyitott egyetemi előadás lesz, mert azt mondták, hogy figyelj, hát amit gondolsz, az a címe, amit akarsz, beleraksz, úgyhogy a biztonságos kalandozása kábítószerek varázslatos világában című előadásért egy fillér nincsen, de hát alig várom, hiszen jó környezet, jó hangosítás, jó technika. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ez a pénz és a nyilvánosságban betöltött szerep ez milyen módon jelenik meg, és talán a Tilos Rádiónak szerintem az egy óriási ereje, hogy de senki nem kap lóvét ezért közvetlenül, viszont közvetve elképesztő értéket termel. Tehát a saját életedben megjelenő munkákat tudod úgy elnyerni, hasznosítani, hogy itt szereztél hozzá kompetenciát és tőkét. Hogy...
1: Meg szerintem az élmények nagyon fontosak ezért. Tehát hogy ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amiért te cserébe rengeteg élményt és rengeteg kapcsolatot fogsz kapni. És ezt lehet lóvért csinálni, de vannak rá rossz példák, hogy például konkrétan az Urban Golfon belül, hogy kivetette magából az Urban Golf szövete azt, aki ezen igazán komolyan nyerészkedni akart. Volt egy francia srác, aki elkezdte a 19e Trou nevű csapatot csinálni, a 19. lyuk, ez azt jelenti, és idő után rájött, hogy tök sok melója van, meg minden, és hogy elkezd belőle lóvét csinálni, és ahogy jött az első pénz, egyre jött az étvágy is, és ezt nem, tehát én vele is beszéltem, és ő is mondta, hogy ez valahogy kb. Így volt, meg a haverja is mondták, hogy így elszállt a csávó, és már mindent ilyen reklámért, meg pénzért akar csinálni, és így a srácok gyakorlatilag kitették maguk közül, és el is költözött Amerikába.
2: Az egész ország kitaszította. És a versenyzőket egyébként ti ismertétek korábbi helyekről személyesen, vagy voltak
1: akik? Keveset ismertünk. Aha. Egy-két sráccal találkoztunk már az Európa kupán, illetve beszélgettünk velük, amikor elindultunk, mert azért kellett ilyen, hogy is mondjam, tanácsadás, hogy most akkor szabályok, hogy vannak ilyenek itt tavaly ilyen november fele, és akkor írtunk egy-kettőnek, és mondom, szerintem 3-4-jel találkoztunk eddig személyesen, a többiek meg így hozták magukat. Szóval voltak olyanok, akik nem is tudtam, hogy léteznek, és így jöttek ide. Ami számomra a legmeglepőbb, hogy Dávid Ferenc fogalmazza, mi a jó Istenért kerekedik fel egy ember 1500 kilométerre, és ül be kocsiba, hogy eljöjjön ide játszani egész nap.
0: És mindenki kocsival, az volt a legmeglepőbb.
1: A hollandok repülővel jó lesz hazavinni a macskakövet. Ja, nem macskakő volt az eredmény.
0: Jó, akkor egy pici zenélünk, meghallgatunk egy beat számot, és akkor utána még folytatjuk a beszélgetést az Urban Golf tapasztalatairól, az estéről, az esti partiról, meg kicsi kitekintéssel az FM XXX-ről, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítőt.

0: hagyja meg, szívemből folyik ki ez a zene teljesen. Meg tudom bolondulni érte. Tényleg, ez a beat, ez a beat.
1: De egyébként benne az a csodálatos, hogy ő abszolút hozza ezt, tehát tényleg ezt az autentikus roma vonalat nagyon, is. Nagyon jó. Zseniális.
0: Egy része a hangjának, amikor, hogyha ezt kiengedi, ami az egyik Pajazsi számba van, hagyjad meg, azt beteszem a végére, még engem már nem érdekel. Közben még itt Izzinek a csetes hozzászólásait nézem. Egyébként a Black Hole is nagyon komoly volt, azt hozzá kell tennem. A Black Hole a Csillával, a balkezes kis sütőjével sasszizik. Mellette konkrétan kis kosztümkébe beöltözve az Izzi a kutyával. Hallod, mint valami kíséret? Annyira komolyan néztek ki. Nem akartam elhinni, hogy a Black Hole itt tart.
2: Na, óriásiak már egyébként nagyon. Nagyon összekapták magukat szerintem, játékban is.
0: Nem bírtam rávenni interjúra egyik őket sem, titkolózó módon csinálták végig, mint ahogyan az Izzit sem bírjuk rávenni a golfozásra, pedig hát nagyon-nagyon közel van hozzá, hiszen már a legkorábbi golf eseménytől, a tavalyi idei Tilos Rádió maraton golf bajnokságtól már azért rajta tartja a tekintetét ezen a szintén.
2: Minden üzenem neki, hogyha elkezd golfozni, felajánlok neki 3 labdát.
0: Én meg hozzáteszek egy gyűjtőt, halljak meg.
2: Jó.
0: Tessék, akkor itt is van.
2: Ennyi. Szerintem viszont most válaszolhat a cseten.
0: Viszont akkor nincsen Black Hole, akkor a Blue Point Urban Golf Club recovery-be lehet benni, vagy pedig a komplet Hundert, még azt gondolom, jó, hogyha a Black Hole-tól átvenne valakit, az egy picit elismerése lenne azért a komplet Hundert munkásságának. De én egyébként most tervezem, hogy meg kéne csinálni az első versenyt a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak, és arra gondoltam, hogy itt a Ferencvárosi Nagycsarnokban, az üres csarnokban fogjuk megcsinálni. 7 felfújható állatot fogok szerezni, és akkor a
2: egyet tudunk adni.
0: Nagyon jó. És akkor a 7 állat challenge lesz majd, és akkor azt a szépen elhelyezni abban a óriási csarnokban, és akkor azt meg lehetne csinálni.
2: Ez egy zseniális ötlet. Zseniális. Az a csarnok az nagyon jó, csak veszélyes, szóval ott óvatosan kell.
0: De mi?
2: Mert vannak olyan liftaknák, amik 3 méter mélyek, és mi ott nagyon sok labdát vesztettünk, egyrészt, másrészt meg, hogyha oda beesik az ember, az úgy halál közeli élmény.
0: De az amúgy az illegál, az a hely ott? Mert nincs lezárva.
2: Teljes mértékben illegális.
0: Ja, mert úgy arra gondoltuk, hogy megyünk ki a héten PR rendszerrel mindennel döngetni.
2: De mehetsz a közterület.
0: Mert nincs lezárva.
2: Lezárva nincs, de elvileg van egy őr, de azt semmit nem csinál.
0: Ne bántsa,
2: mi amikor oda mentünk, akkor nem fizettük le az őrt, és úgy mentünk be.
0: Mi le kell fizetni, az nem gond.
2: Nem fizettük le. Ja, nem még egyszer rádió kevér.
0: Értem. A téli edzéspályánk nem a Ferencvárosi Nagycsarnokban lesz, hanem valami teljesen legális helyet, egy sportcsarnokot fogunk kibérelni, hiszen van rá pénzünk.
2: És akkor nem, a 7 állat lesz a
0: nagycsarnokban. És nem csütörtök 3-kor találkozunk a Blue Point Recovery Urban Golf Clubban, hiszen mi csak is legális dolgot végzünk, addig, amíg lehet. Ha már nem lehet, akkor illegálisan válik, de hát arról itt tehetnénk. Az olyan dolog, mint most, hogy betiltják a rádiót, akkor abba hagyjuk, nem? Hát akkor rádiózunk tovább. Mindenkinek úgy jobb, ha lehet.
2: Nem, mondjátok, nem fogtok rádiózni.
0: Na, egy picit nézzük meg akkor, hogy mit is akartunk, mi volt a másik téma? A golfon belül. Egyrészt az FMXXX, másrészt, igen, FMXXX. Hogyan tetszett a közvetítői szerepkör? Nagyon jól csináltad, és én meg kell, hogy mondjam.
2: Én most értettem meg, hogy miért rádióztok.
0: Igazán ekkora nap?
2: Tehát ilyen nincs. Fél óra után bepörgött az agyam, és ráálltam egy olyan vonalra, hogy így nem lehet abba hagyni. Nagyon kemény volt. Hát, nem tudom, elkezdtem már visszahallgatni tegnap este, hát igen. Szóval érezhető, hogy ilyen kettővel magasabb szint, amin így a normál élethez képest halad az ember, ilyenkor szabad asszociációs játékot illetően, de...
0: A hatos rész a legkeményebb.
2: Igen, ott van azért.
0: De akkor ott kezdünk rádiózni amúgy.
2: Az már a peak, ja. Nagyon jó volt, igen, nagyon élveztem.
0: Egyébként a peakünk 17 volt, tehát 17 aha, volt a legtöbb hallgató, aki hallgatta egyszer, és általában 6-7-en hallgatták, de tipikus esete az FMXXX-nek, hogy sokkal jobb csinálni, mint hallgatni sok esetben. Van az a 6-7 ember, aki szereti hallgatni, nekik csináljuk egyébként, túlozon magunknak, de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egész ruszi család nagyon komolyan média személyiségnek született. Kivétel nélkül mi a család minden tagja képes volt azonnal a szájhoz emelni a mikrofont oda, ahová kell. Tehát nem mellé, nem hátra, nem előre, hanem oda, és nagyon gyorsan vették át a mikrofon, és ha megkapták, nem nagyon akarták visszaadni. Szépen volt, el akartam valni, és akkor köszönjük szépen XY-nak.
2: És még elmondanám.
1: Igen. Igen, de volt olyan, amit körülbelül háromszor próbáltál lezárni, de nem sikerült.
0: Igen, a húga volt az, hiszem. Ez ágában sincs a dolog. Nem, itt még figyelj, most itt még kell kérdezni.
2: Hát, igen.
0: És nagyon jó is volt. Mindennek ellenére azt gondolom, hogy azért ez bizonyos szempontból média történelem, hiszen nem tudom, volt már egyetlen ilyen golf közvetítés?
2: Most teljes mértékben média történelem, soha nem volt Magyarországon rádiós golf közvetítés, amennyire az archívumokból ki tudtuk kaparászni. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán élő golf közvetítés valaha Magyarországon, magyar versenyről, szerintem az sem. Hát nem véletlenül hallgatózott a Magyar Golf Szövetség, mert mi megkerestük azért őket nem egyszer. Uh-huh. Semmi reakció, semmire.
0: De van egy ilyen ellentét?
2: Nem hiszem, hogy lenne ellentét, szerintem még egyelőre úgy tekintenek ránk, mint valamilyen csírákra, tudod, akik még csak így bóckodnak.
1: Ja, aztán majd pár év múlva, amikor... Ezek puha labdájukkal.
2: Igen.
0: Hallod, az Ivet lefényképezte a svájci csapatnak a felszerelését, úgyhogy otthon meg tudtam nézegetni a ipari kém fényképezőtől. Nike ütők.
2: Hát,
0: hallod, a legkomolyabb a golftáska saját, azt láttad? Saját golftáska volt, saját felvarrókkal.
2: Az nekünk is van.
0: Nem mondod?
2: De, hát én nekem három golftáskám van, mind a hármat saját magam vartam.
0: Azt nem tudtam, tudsz varni?
2: Aha, megtanított a csajom.
0: Azt az Albert Swinger nem viszont, mert kicsiknek nem láttátok az a... Szóval igaz, ilyen van. Azt nem tudtam.
2: De, mert felvarrunk is, mert de a tavaly, amikor elkezdtük, mi úgy indultunk neki, hát tudod, ez a metálos vonal, hogy akkor felvarrók legyenek kitűzők helyett, csak aztán kézzel csináltuk a felvarrók nagy részét, és ez nem egy kis meló. Befesteget, nem tudom, 25 felvarrót ugyanolyanra, meg nem tudom. És akkor maradt ez a kitűzőzés, meg hogy valami tárgy minden versenyről maradjon emlékbe. De az első verseny, az első 3-4 versenyről felvarró van minden háromra. Glory Holes volt az utolsó márciusban, ahol volt egy ilyen szivárványos lyuk, ami a felvarró volt. Ja.
0: Az FMXXX által készített videó hanganyagokat a Mixcloud csatornán tudjátok meghallgatni, ha valaki beírja a Mixcloudra, hogy Fore Budapest így felkiáltó nélkül, ahogyan mondom, akkor egymás alá rendezi a legelső héttérítős bemutatkozótól teljesen az utolsó adásig. Sajnos az utolsó etap annyira rövid, de sikerült a beszédes, hogy a Mixcloud visszadobta, hogy ezt most egy ilyen single tracknek tartja, és hogy akkor ezzel kapcsolatban nem fogunk tudni mit csinálni, úgyhogy ne lepődjön meg senki, mögébe van dobva egy-két nagy visszatérő héttérítő szám, amiket aztán később ugye fel van annyira hízlalva, hogy akkor legyen egy ilyen 30 perces legalább ez a blokk. Kicsit a jövőre tekintsünk ki, hogyan halad most tovább így, hogy Budapest fölkerült az Urban Golf térképre, úgy látom a külföldi visszajelzésekből, és mindenki azt mondta, hogy gyerekek, ez iszonyat jó volt, és hogy tényleg respect mindenért.
2: Csak a saját nevemben tudok most beszélni, úgyhogy ez egy szubjektív beszámoló vagy vélemény lesz. Én azt gondolom, hogy tekintve a magyar közigazgatás jelenlegi helyzetét nem érdemes velük kezdeni, és nem érdemes hivatalosan egyesületeket vagy szövetségeket alapítani, viszont érdemes lenne leülni már azokkal az emberekkel, akik szeretnének bármit is kezdeni az Urban Golf-fel, és komolyabban foglalkozni vele. Ezért innen is jelzem, hogy egy hónapon belül össze kéne hozni egy úgynevezett alkotmányozó országgyűlést Urban Golf témában minden érintettel, és kitalálni azt, hogy mi legyen a sportág magyarországi jövője. És én arra gondolok, ez csak egy javaslat, hogy egy úgynevezett gentleman's agreement-tel zárjuk ezt, nem pedig valamilyen ügyvédek, meg bírók, meg nem tudom kik által négy hónap alatt megvárt papírok aláírásával. Kitaláljuk, hogy legyenek a csapatok, hogy legyen az, hogy ki jut ki az Európa kupára, ki mit szervez, ki hogy szeretné csinálni, stb. És én azt gondolom, hogy direkt demokráciában aki eljön, annak egy szavazat van és kész.
0: Akkor két dolog jut erről eszembe, egyrészt az, hogy természet a FMXXX stábbe tudósít akkor erről a rendezvényről, másrészt pedig az egyházunk alapítása, amelynél szintén mi sok kört futottunk, hogy akkor bejegyzés, nem jegyzés, és rájöttünk, hogy kicsoda nekünk Babi van, akitől azt várjuk, hogy bármilyen módon legitimálja egyházunkat. Egyházunk attól létezik, hogy belemondtam a levegőbe, hogy létezik. És ez mindenkinek ősi joga, és nem kell állami beleegyezés ahhoz, hogy mi egyházasat játszunk. Kétségkívül az intézményesülés során mondtad, mondjuk számlát nem tudunk adni semmiről, az nem is szükséges, mert nincsen vagyonunk, nincsen hatalmunk. De egy Urban Golf Club esetében azért valahonnan lovinak kéne belekerülnie. Sőt, mást mondok, a Recovery, a Blue Point Recovery Urban Golf Clubnak egy fontos célja, hogy az emberi felépülést segítse, az egyének felépülését, legyen az bármilyen típusú, tehát én például nagyon sok szempontból felépülőnek tartom magam, biztos benne, hogy a Tamásnak is vannak felépülési dimenzióban szeretne épülni, ugyanakkor az is fontos, amiről beszélgettünk, hogy lóvi ott lehet benne, hogy ezek az emberek mások számára urban golf edzéseket tartanak a városban, kikapcsolódás, csapatépítés.
2: Abszolút.
0: Na de ott már számla van, ott már lóvi van, tehát ezt valamilyen módon át kell akkor hidalni.
2: Szerintem ezt a tehát a cégek alapításával esetleg ki lehet hidalni, vagy ha valaki tud számlát adni, akkor tud számlát adni, tehát akkor kap hivatalosan lóvét, és magán adományként bele tudja tenni az Urban Golfba vissza ezt a pénzt, ha éppen úgy gondolja.
0: Vagy
2: én az beszéltünk erről, nekem az az alapállásom, de megint csak egy szubjektív véleményt mondok, hogy az Urban Golf szerintem nem egy olyan dolog, amire pénzt pályázni kell különböző támogató szervezetektől, mivel sokkal fontosabb projektek vannak, úgymond szerintem, amire pénzt tudom adni. Én az Urban Golfot alapvetően egy szórakozásnak tartom, ahol inkább magán pénznek kell úgy megjelennie, hogy mondjuk én, vagy te, vagy bárki azt mondja, hogy figyelj, nekem ez megér, mit tudom én, havonta 1500 forintot, és ennyit belerakok a klubomba, hogy mindig legyen labdám, meg mit tudom én, micsoda. De azt, hogy most én nem tudom, támopra, vagy akármire pályázzak ezért, és csak azért kitalálja különböző pályázati szövegeket, szerintem ez nem is korrekt, és nem is való ide.
0: Így van, szerintem.
2: De ez szubjektív vélemény.
1: De, és cégek támogatóként?
2: Persze, jöhetnek, jöhet a lóvé. Gazdagon.
0: Meg szerintem valahogy az lehet egy érdekes modell, hogy megvannak ezek a nagyon spontán, autonóm módon szerveződő urban golf klubok, vagy csapatok, és hát egy-egy alapítvány, amelynek a küldetésében benne van az, hogy népszerűsítse a felépülést, ő azt mondja, hogy oké, akkor te benne vagytok ebben a projektben, és akkor teljesen legális, átlátható módon, transzparensen ezt a munkát elvégzitek, és hogy külön van tulajdonképpen a golfklubnak a tevékenységétől, ugyanakkor
2: egyfajta
0: társadalmi vállalkozás jelenik meg, hiszen azért itt egy sportról van szó, és a sport mentén kibontakozó közösségről.
2: Pontosan, tehát ebben az esetben, amit te mondasz, szerintem az Urban Golf inkább egy eszköz arra, hogy egy másik munkát segítsen, vagy ilyesmi, de magát egy klubot megtámogatni pályázati pénzekkel, szerintem az egy necces vonal. Én személy szerint mondom ezt, mondom, nem bárki bármit
0: szerintem
2: csinál.
0: Szerintem ez nem járható, meg ez nem erre van.
2: Nem tehát, erre van,
0: igen,
2: pontosan.
0: Tehát pont azért vannak a cégek, meg azért van a szponzoráció törvényileg beszabályozva, hogy az oda tartozzon, ahová kell. De például, amikor voltam az egyik nagy telefontársaságnak a fenntarthatósági napján, a Millenarisban, akkor a megbeszélésre éppen a Blue Point Urban Recovery, nem, mindegy, a BPRUGC, egyszerűen, hallod, mire az ember belezik a golfnevekbe, a klubnevekbe is
2: fel, az meg kell szokni, igen.
0: A Blue Point Recovery Urban Golf Club edzésére mentem utána, úgyhogy föl volt éve a kerékpáromra három golfütű, meg tudod, golflabdák a zsebbe. És akkor, hát nem fogom mondom, ott hagyni a kerékpárom, bevittem magammal a megbeszélésre. Először squashnak nézték, azt megvillantottam a végén, fú, hogy akkor golf. És ők egyből lecsaptak rá, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne esetleg itt valami jövőre. És akkor ebben az esetben, hogyha azt mondja mondjuk egy alapítvány, egy egyesület, vagy egy klub, hogy akkor oké, itt szervezünk valamit, akkor ha ezt átlátható módon történik, teljesen törvényes formában, akkor ezt a pénzt, ezt a sportág népszerűsítésre lehet visszaforgatni, és ez viszont egy nagyon-nagyon pozitív életélmény lehet azoknak, akik először kerülnek ezzel kapcsolatba, sőt, akik részt vesznek benne, akár oktatóként, akár ilyen presenter, vagy nem tudom, hogy kivek ezt, aki ezt az egészet ott bemutatja, a számukra egy nagyon fontos lépés, megint csak egy boldogabb, tisztább, élhetőbb élet irányába, tehát a felépülők számára egy lehetőség arra, hogy kibontakoztassák tudásukat, adott esetben akár pénz.
2: Ez a teljes megértettek.
0: Na hát akkor ez lesz az irány, amin tovább fogunk majd haladni. Most van 9 óra 46 perc, még lezárásképpen még elengedek egy Wanted Razó és Paja G is beatet, és aztán akkor később majd talán kevesebb ilyen típusú zene lesz, de most még ez szól itt a Tilos Rádióban, a Héttérítő című műsorban.

0: másik nagyon-nagyon jó példa arra, hogy mit is jelent az igazán mély és őszinte. Boba Fett, ha jól tudom, ráadásul cukrász a szakmál vagy pék, a kettő közül valamelyik. De tényleg az a típusú nagyon-nagyon tiszta rapper, akinek ez az igazi belülről fakadó József Attilás tehetség kiegészülve egy nagyon-nagyon tűpontos társadalom kritikával. Nem szippantja be őt a hülyeség, nincsenek olyan elhajlásai, mint aminek Boba Krumnak mostanában egyébként a saját szájtján felbukka menekült kérdésben. Boba Fett kiáll, az emberiségért áll ki, és tényleg őszintén tisztán nyomja big up innen Boba Fettnek, is így van.
1: Szerintem a Boba Fett nagyon ritka tehetség egyébként, mert az itt eszembe róla egyszer a Mega Sound Systemmel volt egy interjú, amikor sikerült felkutatni őket, mert ők tényleg a sötétben éltek, és senki nem tudta mindenki azt, hogy ezek tényleg ilyen kemény vonalas bűnözők, aztán kiderült, hogy csak ilyen 16 éves hülye gyerekek. És akkor mondták, hogy srácok, hogy tényleg legalább a töredékét elkövettétek azoknak a bűnöknek, amikről ti így rappeltek, és mondták, hogy hát hülye vagy? Szóval, semmi közünk nincs hozzá, és mondták, hogy hát ez, hogy Amerikában is volt egy-két zenekar, akik nem tudom, ilyen bűnözésre repeltek, tehát hogy rendes szabadult, meg nem tudom, bűnözők voltak, és mondták, hogy így kihozták őket, és oké, hogy teljesen őszinte volt az üzenet, de hogy nem volt a minőség olyan magas szintű, mint azoknál, akik soha semmit nem követtek el, viszont azon pörögtek, hogy a zene iszonyú forró legyen, és valahol ez a különbség egyébként.
2: Stúdió gangsterek.
0: Igen, mert nagyon nehéz, hogy mondjam, megvan a magyar hip-hopban is azok, akiknek a szülei mondjuk tanárok, és mondjuk második, harmadik generációs értelmiségiek.
1: Vagy írók,
0: és látod, hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon forró tartalmat tesznek le szövegileg, zeneileg. És vannak azok, akik, mint a Sziszka Finucci, akik tényleg tatabánya legmélye jön a tréből, gyalogol felfelé, és nincsen nagyon sok jó száma, de van egy-kettő, amivel tényleg annyira oda tud vágni, amire azt mondod, hogy oké, hát a holnap hajnalig, vagy a jön a tré, azok olyan hip-hop számok, amik meghatározó, jelentőségűek. Persze sok esetben ezeknek a srácoknak a szövegtartalmak miatt semmi esélyük nincsen arra, hogy megjelenjenek a Tilos Rádión kívüli szintereket. És nálunk is, csak úgy, hogy amikor készülök a műsorra, leszámolom a csúnya szavakat, és mondjuk 2-3 után már akkor nem fog beleférni. Mert 1-2 tudod, belemegy, tehát a legkomolyabb kilakikit számokat nem tudod lejátszani. Ezért arra gondoltam, csinálhatnánk egy ilyen FMXXX adást, ilyen egésznapos hip-hopot, és akkor abban nyomatnánk ezeket, meg streamen keresztül játszanánk benne, vagytok egy ilyenbe?
3: Csak akkor meg a Sound System.
0: Igen.
3: Tehát, hogy akkor oda jöjjenek az arcok, és akkor mondják el, hogy
0: akkor lehet. Na, csináljunk egy ilyet?
1: Én nagyon jó.
0: Jó, akkor itt vagyunk, mi becsapjuk magunk mellé még a V-ügynököt, azt az FMXXX, akkor csinál egy ilyen magyar hip-hop napot.
1: Azt nagyon kemény.
0: Úgy, de meleg lenne itt a rádióban, vagy külső helyszínen? Akárhonnan, már minden tudom.
3: Nagyon tél lesz.
0: Tél, hát akkor van meleg helyről csináljuk.
3: Jaja.
0: Na, nézzél ebből alter egóból.
3: Ne, a gólyából, vagy az
0: aurórából csináljuk. Hagyjad már, a Viki meghallja, hogy az aurórából lesz, gólyából föláll.
3: Aj, mert...
0: Nem, azt nem fog átmenni. Én tőlem lehetne, de biztos, mivel a V-ügynök nagyon fontos szereplője ennek az egésznek, és hogy ő, az biztos vagyok benne, hogy hát az aurórából, vagy esetleg még a műsziből nyomjuk, az jó lenne onnan szerintem, az megfelelő hely erre.
3: Az azért nagyon kín van már a szélén a 8-nak. És hogy én szerintem az úgy lenne stílusos, ha ezt úgy rendesen benne a 8-ban csinálják.
0: De akkor miért nem inkább egy mikrobuszból a önkormányzat elől?
1: Az teljesen jó.
0: És ez a legjobb.
1: És akkor simán.
3: Vagy oda beparkolhatnánk ott a Diószegi utcán a mobilrendőrös mellé.
1: Tényleg? Miért nem a mobilrendőrösben?
0: Hagyj menjünk már, hagyj szórakozzunk, mert legyen már
1: szukkálás. Úgy sincs ott senki.
0: Te engedjél már be, Dik. A kékek nem engednek be. Amúgy is arra gondoltam, hogy úgy lehetne fejleszteni tovább ezt a mobil közvetítést, hogy lehetne hittérítőt csinálni most már kocsiból. Mert ugye ennek a 220-as Indertelnek a segítségével, köszönjük szépen Kitikének és a támogatónknak, aki odaadta ezt az Indertelt, hogy tudtunk ezzel adni, ami azt is jelenti, hogy akkor a V-ügynök BMW-jéből simán lehet csinálni úgy a műsort, hogy előbb betesszük az első ülés, ez a PR rendszer, belülünk hátra hárman, azt akkor élőben nyomjuk és megyünk körbe a város.
1: És akkor nem is kell a vérzsák?
0: Nem, mert
3: hát
0: akkor...
3: nem, mert akkor mozgásban vagyunk.
0: Igen, a hallgatók kedvét, amikor a vérzsák... A vérzsák az az autó volt a közvetítés során, a kis Fiat Punto, amelynek semmilyen más feladata nem volt, mint hogy a szivargyújtón keresztül táplálja árammal a nagy Citroen C4-est. A kis vérzsák nagyon jól teljesített, azt gondolom. Tényleg

0: Többször megbelegedett D.G. Nixon is, illetve Evelyn L. Claude, aki szintén még stábunk tagja volt. Pár szót Balázs, kérlek még akkor az esti showról, hogyan sikerült, volt-e veretés, ki mint ütött, úgy veretett?
1: Nagy veretés már nem volt, mert nagyon-nagyon rottyom volt mindenki
0: Csoda,
1: végére. Igen. Volt egy eredményhirdetés, még a kertben megettük a kaját, amit Leslie Swinger prezentált a népnek, tirosos bográcsban, amit tegnap este kitisztítottunk és visszaszállítottunk a rádióba.
0: És még ezúttal nagy big up Leslie Swingernek, aki végig szolgáltatta az ételt és
2: igen, az egyébként respekt, amit
1: keményen végig tolta, igen. Nos, lement az eredményhirdetés, utána pedig a fotelbárba jöttek Nixon és Litz, és hát körülbelül olyan fél kettőig.
0: Ó, ment. Azt nem gondoltam volna, addig verettek.
1: Hát verettek, de már fotelből veretett mindenki, meg a DJ-k is szóval nem nagyon voltak álló emberek. Volt egy-két elfáradt versenyzők, akik telematricázták a fejét. Én amikor jöttem el, az egyik csajsrác éppen a kabátomat próbáltam felvenni. Mondtam neki, hogy ezt most elkérném, és további kellemes szórakozást kívánunk. Nagyon jól sikerült. Aztán még a Facebook tanúsága szerint többen ütöttek az utcán. Ez egy ilyen bevett dolog versenyek után, hogy az ember félig illuminált állapotban még végigüsse a várost. Ezt a németek abszolválták idén, úgyhogy ez sem maradt el. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk eddig.
0: Én tényleg egész Budapest nevében köszönöm nektek azt, hogy megraktátok a Ford Budapestet, mert tényleg ez egy olyan dolog, aminek valós társadalmi haszna van, amelyik halomembert mobilizált, jó energiákat gyűjtött egy fókuszra, ebből évekig el tudunk menni abból az energiából, ami itt kibontakozott. Mielőtt bezárnánk a műsort, aki urban golfozni szeretne, hogyan tudja megtenni, milyen módon tud kapcsolódni?
1: Úgy tud kapcsolódni, van a Facebookon egy csoport, aminek az a neve, hogy Urban Golf Fórum. Azt megkeresi, kéri esetleg a tagfelvételét, vagy hogyha felvesz engem ismerősnek, Ruszti Balázs, akkor be tudom rakni ebbe a csoportba, és el tudom irányítani. Ott minden héten mindenki bedobálja, hogy körülbelül hova megy ütni, mikor, és hogy lehet csatlakozni. És szerintem nagyon könnyen lehet csapatot találni, mert rengetegen keresnek, meg akár alapítani is lehet újra.
0: Ha valaki szeretne az a Blue Point Recovery Urban Golf Clubhoz csatlakozni, amelynek elsősorban az a célja, hogy segítse az egyének felépülését az Urban Golf által, ő pedig akkor írjon a Kékpont Alapítványnak az infokukac.kékpont.hu címre, vagy akár a Héttiltök az e-mail címére, vagy akár a Tilos Rádióra, hogyha beleírja egyébként, hogy engem keresés, hogy Blue Point Recovery Urban Golf Clubba szeretne jelentkezni, akkor bármikor meg tudja tenni ezeken az elérhetőségeken, és hát minden csütörtökön 3 órától van egyébként edzés, nagyjából 1,5-2 órás, és most nem a Ferenc városi nagycsarnokban lesz, a nem illegális területen, és nem fogunk lefizetni senkit ezzel kapcsolatban, és senkit nem szeretnénk bajba keverni, ott fogunk pötyögni a folyosó, nincs ezzel semmi probléma.
2: És a Komplett Hundert játéka az rendszertelen?
0: A Komplett Hundert játéka, megmondom az őszintét, hogy az egy külön kategóriát képez.
1: Versenyekre fókuszálódik.
0: Így van, versenyekre is, általában olyan rendezvényekre, ahol az FMXXX megen, hiszen a Komplett Hundert csapatnak a tagjai Yvette Nett, Taylor Woods, Frau Weisspieler és jó magam Cici Franz. De a Komplett Hundert Urban Golf Gruppe az egy olyan legendás csapat, amelyik csak ritkán áll össze. Ha összeáll, akkor általában nagyon komoly eredményeket ér el, illetve hát...
2: Mihez képest?
0: Ne felejtsük el, hogy Taylor Woods a csapatunknak az a tagja, aki tényleg rendkívül tehetséges, és aki egyébként Frau Weisspieler a jövőjük egy jelentős részét alapozza a megélhetés szempontjából.
1: Sok sikert mindenit.
0: Így van. Úgyhogy ezzel a sok sikerrel és ezzel a jó kedvel kívánunk mindenkinek nagyon boldog és kellemes hetet.
2: Köszönjük
0: szépen mai vendégeinknek. Áldassék a hét, áldassék a Riosít, ami mai napon indult el, áldassék a Ford Budapest. Mindenkinek boldog hetet kívánunk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Szevasztok.
2: Hello.
1: Csáosztok.

Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Tilos Rádióban. Hétfő délelőtt van 10-től 12-ig a Szőke Rádiózik című műsor részt halljátok. Vidékről, Talián Dörögdről, az Ősök Házából élőben. És ha minden jó megy, akkor most Pink Floyd.

0: Itt a Tilos Rádióban, hétfőn délelőttönként, amikor 10-12-ig van egy kis idő, elsősorban a vidékkel kapcsolatban, azokkal a településekkel kapcsolatban szoktunk történeteket megosztani veletek vagy önökkel, amelyek akár a nagyvárosoktól, vagy a fővárostól is távolabb esnek. Hát részben én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy a Tilos Rádió nagy éléstárában, vagy nevezhetjük ezt Spejznak is, a polcokon rengeteg minden megtalálható, és hogyha ezt egy ilyen klasszikus értelemben vett a térre jól felkészült Spejznak tekintenénk, akkor ott mindenfélének szerintem helye van, befőtteknek, savanyúságoknak, füstölt húsokat, szárított gombákat, akkor tésztaféléket, lisztet, mindent megtalálhatunk egy ilyen helyen. Talán ezért is a hétfő délelőtti merítés az ezért is foglalkozik ilyesmivel, hogy abban a virtuális Spejzban ott legyen a vidék is. Másrészt pedig hétről hétre, akik itt vannak, azok tudják, hogy időnként különböző kis településeket köszöntünk. Ennek az az oka, hogy egyre több olyan információ, vagy hír, vagy üzenet érkezik a Tilos Rádióhoz, vagy közvetett módon a Tilos Rádióhoz, amely a hallgatókról mesél. Tehát ugye van egy lehetőség nem csak az ilyen közösségi rádiózásban, a Tilos Rádiónál is, hogy különböző szakmai szervezetek mérik ezt komoly mérőrendszerekkel, tesztekkel, hogy mekkora a hallgatottsága, vagy milyen a hallgatottsága egy-egy rádiónak, hanem ez valójában is bekövetkezhet, főleg akkor, ha erre van idő, vagy éppen úgy működik, mondjuk úgy, hogy nem a mérőknek, hanem a mindennapi életben jelenlévőknek a pillanatrendszer, hogy találkozik a hallgatókkal. Tehát ezért történik az hétről hétre itt a Tilos Rádióban, a Szőke és az Illés Rádió című műsorban, hogy elhangzik mondjuk Mezőkovács háza neve, vagy Oros háza, vagy Körmend, mert egy-egy ilyen pillanatban, ha valaki ott áll az adott szintéren, és azt mondja, hogy figyelj, én hallgattam azt az adást, hogy, és itt akkor egész hosszú sort lehetne a Tilos különböző műsorairól, vagy műsoraival kapcsolatban idézni, akkor az ott egy bizonyító erejű tény. Igaz, hogy ezek apróságok, mert egy-egy találkozás van ilyenkor, de szerintem ez fontos, fontos közölni is. Tehát mondjuk az elmúlt hét egyik ilyen kis gyöngyszeme, vagy mondjuk ilyen kis égköve a találgatásokban, vagy a fejlődésben, vagy abban, hogy természetesen ma már a Tilos Rádiónak nem csak Budapest vételkörzetében, vagy nem csak Budapesten vannak bázis hallgatói, az hát Magyarországot elhelyezve tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a Mátrának az alsó része, vagy a Mátra aljának találkozása az Észak-Alfölddel, vagy az Észak-Alföldi régióval. Ezt nagyon nehéz lenne, ha település nevet nem mondunk, akkor nehéz lenne ezt így pontosan körbe határolni, mert hogy ezek az emelkedések, vagy átcsúszások más-más régióba, ezek nem pontosan kimérhetők. Nyilván vannak szabályok, vannak megyehatárok, és vannak ilyen régióhatárok, de azért mindig mindenütt, ha azokon a határokon egy kicsit elrébb vagy arrébb lépünk, akkor azt látjuk, hogy hagyományaiban még ahhoz a másik régióhoz tartoznak. Csak egyetlen egy teljesen nem ide kapcsolódó példa, Csemő település, ahol lehetséges, hogy ma közigazgatásilag inkább Pest megyéhez kapcsolódóan tekintünk erre a helyszínre. A hagyományaiban, az üzeneteiben pedig inkább mondjuk a kunsági régióhoz kapcsolódnak. Miben lehet ezt felfedezni? Akár gasztronómiában, állattartásban, mezőgazdasági munkákban, építészetben, saját családi hagyományokban, és származástanban is. Tehát ugyanígy, hogy a hosszabb bevezetőt egy picit pontosítsam, a Mátra aljának és az Észak-Alföldnek a találkozásánál, és ott akár sok települést is lehetne sorolni, Gyöngyöstől nem messze létezik egy város, egy kisváros, Gyöngyöspata. Nem olyan régen város, hiszen 2000-nél nem sokkal több a lakosainak száma, és természetesen sokfelől meg lehetne közelíteni, de a monológnak a legelején ugye az hangzott el, hogy természetesen a Tilos Rádió szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, ha már itt a rádióban hétfőn délelőtt Gyöngyöspata neve elhangzik, és ha nem a megszokott médiában jelenlévő történeteket keressük ide rögtön, ezt azért is mondom, mert nyilván egy aktív csetes jelenlét van, igaz, hogy egy kis közösség, de ők azért úgy folyamatosan figyelik a elsősorban számítógépeken keresztül begyűjthető különböző információkat, tehát ha Gyöngyöspatát az elmúlt évek tekintetében is nem onnan keressük meg, hogy akár milyen társadalmi jelenségek, milyen média visszhangot kiváltó történetek zajlottak ott, hanem ugyanebben az időszakban, tegyük föl kb. 5 évre visszatekintve nézzük ezt a területet, akkor természetesen egy fontos helyszínt is megtalálunk ezen a településen. Ezt én nem biztos, hogy most pontosan fogom tudni mondani ennek a nevét, de talán ezek alapján utána lehet keresni. A Hét Sor Pince falu, vagy mondhatnám úgy is, hogy hét utca, hét szint, hét réteg a településnek egy olyan különleges helyszíne, talán így is utána lehet nézni, hogy Vári pincék, ahol egészen szokatlan módon és egészen különlegesen egy pici kis területen nagyon sok minden megtalálható. Nyilván ebben a felsorolásban, a Hét Sor Pincében a pince szó ott van, tehát logikusan következik, hogy ez szőlők és ez borok és borászok is kapcsolódnak ma is, és nagyon finom borok készülnek ott, de azt hiszem, hogy ha borról, pincékről és egy különleges területről beszélünk, akkor oda tartozik természetesen a mai világban a vendéglátás is. Hosszú lenne az a történetet, de lehet, hogy ma délelőtt még ennek neki fogok itt elmesélni, hogy egy pince belső klímája, egy pince belső mágiája hogyan működik, de legyen az most ebben a pillanatban, hiszen joggal mondhatják a hallgatók, vagy mondhatjátok, hogy igen, de megint egy csomó ideig fog dumálni, és nem lesz egy deka zene sem. Tehát a zene talán egy ilyen pincének, a Varga pincészet pincéjének szóljon, és a Varga pincében lévőknek, vagy akkor ott lévőknek, hiszen abban a csapatban, bár teljesen más feladatkörrel jelen lévőként, szembesülni kellett avval, hogy bármilyen fura, hogy a Vári pincék program, a Hét Sor Pince falu program keretében ott jelen vagyunk, és esetleg azt nézzük, hogy milyen hagyományokkal rendelkezik a helyszín. Az egyik ott lévő természetesen büszkén, és azt hiszem, joggal mondta, hogy ő is hallgatója a Tilos Rádiónak, a Tilos Rádió műsorainak, és természetesen a Tilos Rádió hétfő délelőtti műsorainak is. Úgyhogy a Vári pincészet, vagy Vári pince rendszer a Hét Sor Pince falunak, és itt nagyon sok pincéről van szó, de különösképpen a Varga pincészetnek szeretnék küldeni, és az akkor ott jelen lévő Tilos Rádió hallgatónak a konkrét nevet azt így fedje a feledés homálya, hiszen ha hallgatja a hallgató, akkor tudja, hogy ott álltunk egy ilyen elég furcsa boros hordó mellett, ahol ilyen speciális domborzati rész volt, és én ugyancsak egy pillanatra néztem be hozzájuk, hiszen nekem más feladataim voltak, ezért nem is tudtam bort fogyasztani velük, de ott álltunk, és én jeleztem is, hogy hétfőn küldeni fogok egy dalt. Tehát a Varga pincészetnek a Kissy and the Sunshine Band együttestől küldenék egy vidám dalt. Hey, yeah! Hey!
1: Let's go back to 1975. 1, 2, 3.

Nagy szeretettel köszöntöm a Tilos Rádió hallgatóit. Ez a Szők és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, a Liánderöglözősök házából. És Gyöngyös Pata kapcsán, a Hétsor Pince falu, vagy a Vári Pincé kapcsán a Varga pincészetbe szerettem volna küldeni az előző dalt. De azok számára, akik esetleg keveset tudnak ilyen helyekről, vagy éppen onnan közelítjük meg mindezt, hogy nem televíziós műsort fogadnak be most az itt lévők, a fogyasztók, hanem rádiómisort. Hát azt hiszem, hogy meg kell próbálni valamilyen módon szavakban is ezt egy kicsit körbe járni. Tehát ha csak annyit mond egy műsorban valaki Hétsor Pince falu, akkor azt mondhatja az ember, jó, jó, és ott mitől érdekes, vagy mitől különleges. És ezt ugye először is próbáljuk picit elképzelni, hogy valójában sok száz éven keresztül egymásra rétegeződve egy hegyoldali részben, aránylag elég kis területen a földbe vált, és ez bizonyos szempontból eltér például a Dunántúl egy-két ilyen pincerendszerétől, ahol ugye a dongaboltozat úgy készül, hogy létrehozzák a kövekből, vagy téglákból, vagy más építőanyagból a boltozati részeket, majd mindezt fedik, tömedékelik földdel, mint egy védik is, de tulajdonképpen ez az alföldre is érvényes a 19. századig meglévő jégvermekre, hogy téglákból létrejönnek ezek a boltozati részek, majd ez befedik, és akár esetleg épületeket építenek föléjük. Itt a Hétsor Pince falu az más módon képzelendő el. Logikailag, ami ebben a műsorban már egyszer körbejáródott, igaz, hogy csak nagyon kevéssé, a Mátraballai területen is találunk hasonlót, ami nem messzire van innen, természetesen egy másik úton lehet megközelíteni. Gyorsan zárójelesen mondom, hogy ma, ha Gyöngyöspata kapcsán, vagy éppen Mátraballa is, amelyik régebben településrendszerében itt említése került, ha azt mondják, hogy miért szánunk ennek ennyi időt, hát mert a Tilos Rádió hallgatóinak jó része, szintén a visszajelzésekből, amit tudunk, nagyon sokat jár, kirándul vidékre, biciklivel, autóval, telekocsival, de hát sokat látogatnak különleges helyszínekre, tehát ezért történik valamilyen fajta, hogy úgy mondjam, íztálalás is. Tehát visszatérve a pincehálózatra, itt alapvetően inkább valamilyen fajta, hogy is mondjam, csak bányászati tevékenységet kell inkább elképzelni. Ahhoz, hogy könnyen, hosszú, akár több száz méter hosszú, de még a 20 métert képzelünk is el, föld alatti termet létrehozzon valaki, vagy valakik, és többnyire az így tűnik, hogy régen, ismerni kellett a talaj szerkezetet, hogy a Stereo Space Odyssey.

0: Kis technikai probléma, de már is megoldjuk.
1: Jó reggelt.
0: Addig beszél a
1: Printam,
0: kicsoda,
1: printam.
0: DJ.
1: És szól a zene. Mindjárt.

0: kívánunk, ez a Tilos Rádió, és abban a Science Fiction nap. Megviccelt minket a technika, legalább megtapasztaltuk, hogy a hétköznapi reggeli műsor készítők mivel szembesülnek minden reggel hétkor. Ez az Agora Consulting nevű műsor, ami amúgy szombatonként szoktak jelentkezni minden reggel 9-kor.
1: Nem minden.
0: Illetve minden páros szombaton.
1: De itt van a Tilos Rádiónak a Skifi napja, úgyhogy mi reggel mi vagyunk benne a éterbe. Mikrofonnál Mikolaj Vice Madbal, háttérben az aranykezű spityúzó kezeli a pultot és megoldotta a problémát, úgyhogy álljuk a kezét. Telefonszámunk 215-37-73, hogyha valaki már most ébredezne, és skifi közhelyekről fogunk beszélni.
2: Menjetek rollerezni.
1: Hát ilyen időben feltétlenül.
0: És az SMS számunk pedig 0620, 5 darab 9-es és 03 a vége. Az is működik, lehet SMS-t is küldeni. Én még össze is írtam magamnak, hogy miről akarunk beszélni.
2: Illetve mert ugye a skifi közhelyekről akarunk beszélni, és ezeket írtad össze?
0: Hát összeírtam mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom mondjuk 8 olyan sablon sémát, és illetve ahhoz per prototípikus filmet. Na jó, nem feltétlenül prototípikus, de ahhoz 1-2 példa filmet, illetve könyvet, amely témákat gyakorlatilag folyamatosan reciklálnak a filmkészítők,
1: hogy tévednek?
0: Hogyha a science fictionről van szó. Hát,
1: mert akinek van a tippjei, azok szintén küldtet SMS-t, illetőleg.
0: Na, én mondom, jó? Először elmondom,
2: most mi van most tehát ezzel a címszóval, hogy skifi közhelyek, most arról akarunk beszélni inkább, hogy a skifiben milyen közhelyek vannak, vagy pedig lehet arról is beszélni, hogy a jó népben, akiknek fogalmunk sincs a skifiről, valójában milyen ezek, milyen képél a skifiről.
0: Hát nyilván ezek egymásra hatódó.
2: Az mondjuk inkább nem ez, tehát az nem is közhely, hanem inkább ilyen tévhit, mondjuk.
1: Amit megerősítenek a filmek.
0: Igen, de én nem tévhitekre gondoltam, hanem sémákra inkább, de elmondom, jó?
1: Jó, oké. Ez az egyik.
0: Mondjuk a virtuális és alternatív valóságok, mint téma, mint egy ilyen témacsoport.
2: Hát ez talán
1: a percepció.
2: Ez kevésbé közhely, szerintem.
0: Mert olyan értelemben közhely, hogy ez a téma, ez szerintem már 20 évvel ezelőtt is le volt rágva, csontig. Uh-huh. Ettől függetlenül még mindig jönnek újabb és újabb alkotások, amik semmit sem
1: adnak. Konkrét példát kérünk.
0: Dolgokhoz. Hát mit tudom, amiket felírtam, az a Matrix, ugye nyilván ez ami leginkább adja magát a virtuális valóság témával kapcsolatban. Aztán ennek a szerintem testvére az a Dark City, az Open Your Eyes mondjuk.
1: Nyisd ki a szemed, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez
0: az existence.
1: Az általam megélt valóság, és mondjuk az a valóság, amit mondjuk ugye belém ültetnek a gépek, illetőleg gépek generált valóság.
0: Ja, ez a valóság miben létével foglalkozik.
1: Így van, jó reggelt kívánunk.
0: Hello.
3: És mindegyiknek az adja, Iszak Asimov, a halhatatlanság hal.
0: Iszak Asimov. Azt én nem olvastam.
1: Halhatatlanság kell.
2: Én olvastam, mit szeretnél ezzel kapcsolatban?
3: Az ennek az egésznek az atya, ennek a virtuális valóság.
2: A virtuális valóságnak a halhatatlanság kell? Mik az ennek?
3: Hát az, hogy ott van az, hogy milyen valóságot csinálnak, nem csinálnak.
2: Jó, hát az inkább az alternatív realitás, nem? Tehát a valóság megváltoztatása.
3: Igen.
2: Tehát a történelem más utakra terelése.
3: Igen, és a Matrixnak az alapja az a William Gibsonnak a Neuromanc című könyve, ugye.
2: Hát a Matrixnak azért sok alapja van, tehát azon túl, hogy jó, a neurománc is így biztos, bár az inkább csak a coolness, nem? Tehát ilyen napszemüvegek, meg a hosszú bőrkabátok, meg ilyenek, nem?
3: Nem, abba pont, ugye.
2: Már egy kis hekkelés is van benne, ha úgy vesszük.
3: Na, hát igen.
2: Ja.
3: Aha. Na, úgyhogy halhatatlanság halála, úgyhogy nem 20 éve lerágott csont, hanem 50.
0: Jó.
1: Szerintem
2: hát a halhatatlanság halála, ez nem is 50 éve.
1: Nem, ez
2: volt az 70 is kb. Nem? Tehát ez Asimov az marha régi.
0: Asimov az a 50-es években kezdett el.
1: Én szerintem ez az egész a...
2: Szerintem 40-es, de lehet, hogy keverem.
1: Ez sokkal régebbi. Lehet, amikor tehát egyfajta Descartes-i filozófia, hogy mi az, amit én fölfogok, és mi az, amit én fogok, az én szubjektív
0: valóságom. Nyilván a filozófiai alapjai a dolognak azok
1: a
0: működébe vésznek.
1: Jó, hát és hogy ezeknek hol van a hibája?
2: Hát mi az, hogy hol van a hibája? Hát az, hogy nem igaz, az vagy pedig, hogyha igaz is, akkor nem tudod ezzel bizonyítani.
0: Nem, én akit felírtam, mint írót, akinek rendszeresen feldolgozzák novelláit, amik általában ezzel foglalkoznak.
2: Most és általában nagyon elrontják a film mes megvalósításban.
0: De még így saján rosszak ezek a filmek.
2: Rosszak, ugye, csak ez, csak semmi közük ahhoz, amit ő eredetileg
0: de nem mondom el most ezeket a filmcímeket, mert azokat máshova írtam föl. Na mindegy, de hogy a Philip K. Dick az köztudottan elég komolyan élt szintet, illetve pszichedelikus kábítószerekkel, és szerintem ez az alternatív valóságok, virtuális valóságok témája szorosan összekapcsolódik a pszichedelikus kábítószerek témájával. Nem ezt azért így...
2: Nem szükségszerűen, de...
1: Nem szükségszerűen.
2: De mondjuk hát, a Philip K. Dick kell azért...
1: 18. Száll, én nem érzem azt a határvonalat, ami a mostani tudományos, fantasztikus filozófiában, illetőleg a régi filozófiában lenne. Egyszerűen csak egy kapott egy technikai hátteret, tehát nem feltétlenül kötném én ezt pszichedelikus holmikhoz. Egyébként akit zavar
0: az... Nem, én nem a sci-fit, hanem magát a témát.
1: Hát igen, de ezt mondom, hogy a percepció...
0: Igen, csak hogy itt két különböző témáról volt szó. Tehát egyrészt volt, illetve két különböző műfajról. Illetve van maga a sci-fi, mint műfaj, illetve van egy ettől függetlenül létező téma, ami folyamatosan izgatja az emberiségnek a fantáziáját, illetve az érdeklődését felkelti, ez pedig a valóságnak, amiben léte, hogy mi a valóság. És akkor ez a két téma kapcsolódik össze bizonyos sci-fi művekben, és ez az a halmaz, amit elsőként említettem. Ehhez kapcsolódik a robotok, illetve a mesterséges intelligencia témája, ami a másik ilyen jól bejáratott, hát jól bejáratott séma.
1: Ez is egy szintén.
2: Nekem majd kezdjük ott, hogy ezért, nekem a kedvenc sci-fi közhelyem az maga az, hogy a sci-fi az micsoda. És tehát mondjuk, hogyha valakit megkérdezi, hogy mi a sci-fi, ez egy robotos, űrös, jövőben játszódós, mit tudom én, és hogyha mondjuk megnéz egy galaktika című, hogy hoztam galaktikákat, ugye elő is veszem őket, és meg lehet nézni a borítókat, mert szerintem egyébként, hogyha egy grafikus azt mondják, hogy rajzoljál valami sci-fiset, akkor jön neki legjobban ezek.
0: Ja.
1: Nagy ízeltlábúakból kreált, igen, hatalmas szörnyeteget.
2: Na jó, tehát ezért, tehát a sci-fi, hogyha egy grafikus szemével nézzük, akkor a következő. Tehát mindenképpen van rajta valamilyen sivatagos táj egyrészt, háttérben esetleg ilyen gombaszerű képződményekkel. Mindenképpen van benne valami nagyon furcsa idegen lény, ami lehetőleg lovagolnak ezért félmeztelen harcosok. Az előtérben mindenképpen muszáj lenni...
0: Azért ez inkább a fantasy.
2: Nem feltétlenül, mert hogyha azok a lények azok nem így ezért lovag, hanem mondjuk ezért óriási ízeltlábú rovarok, akkor az nem fantasy, hanem sci-fi, valamilyen. De, és mondjuk, hogyha a harcosnak a fején van valami, ezért valami elektronikusnak tűnő kütyű, akkor már ezért... Akkor
0: nem tudom, nekem a science fiction az hozzátartozik a science része is, nem csak a fiction.
2: Persze, most nem is erről beszélek, hogy mi tartozik hozzá, hanem nem, az, hogy mi az, ami
0: egy közhelyes sci-fi borító, az inkább egy űrbéli táj. Szóval inkább elképzelek egy bolygót, ami körül ilyen gyűrűrendszer van, mint a Szaturnusz körül, és akkor egy űrhajó éppen.
2: Igen, tehát mondjuk nézzük például ezt az űrös közhelyet. Tehát hogyha valaki, nem tudom, hogy hallgattátok-e múlt pénteken a haza és haladást.
0: Nem.
2: Mert ott már előjött erről a sci-fi nap kapcsán, így egyből elkezdtek a sci-firől beszélni, mert azért tehát valamiért úgy látszik, hogy egy fájt nekik, hogy ők nem lehetnek ezen a napon, amikor mi vagyunk. És egyébként egy hallhatóan ezért, tehát ott olyan emberek beszéltek, akik ezért szeretik a sci-fi, tehát hogy olvastak sci-fi könyveket, meg ezért megnéztek sci-fi filmeket, és így rögtön azzal kezdődik náluk, hogy ezért, hogy a, valahogy így megemlítik, ez így valahogy vagy ezért, vagy direktbe, vagy burkoltam valahogy megjelenik, hogy a sci-fi és az irodalom szembeállítása, tehát hogy ez sci-fi, és akkor így ez már nem sci-fi, ez irodalom, tehát ez nem sci-fi, irodalom, érted? Tehát így ezért,
1: hogy ez sci-fi, hogyha... Ez kifinek ismerve, hogy ponyva? Hogy,
2: igen, tehát ez az alapvető közhely a sci-fivel kapcsolatban, hogy ez nem ezért, tehát ez nem lehet magas irodalom, vagy nem
1: képviselt magas értékeket?
2: Igen, és akkor ezzel, akkor hogyha már erről beszélünk, akkor egyből azt mondjuk, jó, és akkor jön okos emberek, akkor jönnek a kivételek, hogy igen, Vonnegut, igen, meg ezért, meg Arthur C. Clarke, meg lehet még ezért mondani, Asimovot nem mondja senki, szerintem. Lemet mondják, meg esetleg ezért Bradbury-t. És mint tudom, ennyivel el van intéző, és akkor ők magas irodalom, és akkor az összes többi az meg hát én szórakoztató akár.
0: Igen, mondjuk én olvastam egy Arthur C. Clarke-ot, és én se sorolnám annyira a különlegesen érdekes irodalmi alkotások közé.
2: Mi történt?
1: Semmi.
0: Ez a randevú arámával.
1: Igen. Tehát ezzel az arra akarsz célozni, hogy akkor az magas irodalom. Mert nem érdekes.
0: Jó, nekem az ilyen distinkciók, azok így abszolút nem szoktak érdekesek. Vagy nem tudom, szóval én ezeket nem érzem. Nem érzem úgy, mint a Rock and Roll-t szokás érezni. Nekem... De abban tök igazad van, hogy ez az űrsztereotípja, ez a legelső, ami beúrik egy embernek, és ez a legjellemzőbb.
2: Hát talán. A múlt pénteki műsorban egy betelefonálónak, hogyha nem is az űr, de a jövő. Tehát így ez ugrott be azonnal. Tehát én megpróbáltam definiálni a skifit, érted? Tehát így azért valaki, tehát mindig van valaki, aki ezért feltétlen késztetést ér azon, hogy azért definiálja a skifit, és akkor általában az, hogy hát ez így a jövőben játszódik, és
0: űrben.
2: És az űrben. Igen.
0: De hallgassunk egy zenét, mert a Balázs gutaütést.

0: Sziasztok, ez még mindig itt az Agora Consulting a Tilos Rádióban, hogyha valaki ez alatt a fél perc alatt, amíg azért beraktuk ezt a kedves Skifi közhelyzenét, elfelejtette volna.
1: Miért kell a Skifi zenéknek mindig ilyen prüttyögös, terített szintetizátoros vackoknak lenni?
0: Igen, ez nagyon, hát nagyon tetszik nekem, hogy ez mindenképpen hogy valahogy így, tehát mi ez, hogy ez így, mire hasonlít ez? Ez
2: nem, ennek az a lényege,
0: robotok ilyen hangot adnak
2: az
0: ki?
2: Az a lényege, hogy futurisztikus, mindenképpen szintetizátorokkal kell csinálják, de erre nagyon jó ellenpélda.
0: A Csillagok háborúja zenéje, ami teljesen
1: szimfonikus.
0: Vonósok, szimfonikus az egész, és
2: hát vagy a 2001 űrod visszaja, az is ilyen közhely számba menően érdekes megoldás, hogy ott mit tudom, ilyen Strauss keringők, meg ilyesmik szólnak az űrhajók dokkolása alatt.
0: Ja, ezért a 2001 űrod visszaja, ez egy kedvenc példám arra, hogy mennyire ezért, tehát mennyire nem maga a film, tehát kedvenc példám arra, hogy például mennyire ez, mennyire beleég az emberek fejébe bizonyos fajta kép arról, hogy milyen ez az űrhajós film, és hogy ez mennyire más, milyen. De mondjuk persze ez egy hülyeség, mert ez mondjuk a Csillagok háborúja volt az, amelyik igazából beleégette az emberek fejébe az, hogy milyen az, amikor ez tehát egy űrhajós film az milyen. És hát közben a Csillagok háborúja az jóval később készült, mert ezért a 2001 űrod össze az 69, ha jól emlékszem, és ez a Csillagok háborúja az meg talán 10 évvel később.
1: Én azt nem értem, hogy miért kell egy űrjárműnek nagyon-nagyon aerodinamikusnak lennie, tehát légyen.
0: Nem kell. Esetleg, hogyha miért, hogy leszálljon mondjuk egy bolygóra.
2: De a 2001 űrod össze az pont erre cáfol rá.
0: Igen, ott repülő óriás kerék az van, meg ez repülő téglalap is van, de minden van, csak éppen olyan dolgok.
1: De amikor kisebb méretű tárgyakról van szó, vagy kisebb méretű repülőeszközökről van szó.
2: De egyébként a Csillagok háborújában se ügyeltek annyira az áramvonalasságra. Ezek tehát a H betű alakú űrhajók, stb.
1: Na de hát, hogyha hasítasz a térben és időben, akkor sokkal célszerűbb, hogyha neked egy nagy...
0: Dobozod van?
1: Nem, hanem egy X-szárnyúd, aminek kicsi a légellenállása. Na most, hogyha jól...
2: Nem tudom, szerintem ebben semmi hülyeség nincsen. Ez nyilván olyan járművek áramvonalasak, amik nem csak az űrben, hanem a légkörben.
1: Alapvető köszön még egy, hogy miért kerek az UFO?
2: Hogy miért repülő csészaj alakul?
1: Igen, miért csészaj alakul a repülő csészaj? Amit rengeteg filmben, ugye nekem a klasszikus példája a Csendőr és a Földön kívüliek című Louis de Funès.
0: Klasszikus példa, az jut eszébe, hogy Csendőr és a Földön kívüliek.
2: Nem vagy egy nagy sci-fi rajongó.
1: De annál nagyobb vízi francia.
0: Igen, meg a Zsaru az űrből.
2: Jó, ezt nem tudom, de 2.15.37.73.
1: Miért viszont, kerek az UFO?
2: Viszont ami még ilyen visszatérő közhely, az űrfilmeknek a nyitó jelenete, amikor fölöttünk elmegy az űrhajó egy egyperces beállításban. Tehát ez áll a kamera az űrben, és akkor...
0: Ez mióta? Ez szerintem
2: az Alien.
0: Csillagok háborúja, de nem tudom, hogy az Alien első része, ezt a Spityú tudja szerintem, az korábban készült, mint a ezen. Tehát az Alien. Tehát a 8. utolsó halál című film.
3: 79-es.
0: Uh-huh. És az Csillagok háborúja?
3: 77-es.
0: Aha. Tehát akkor azt hiszem, hogy az Alienben is már így azzal kezdődik a film maga, hogy...
3: Ott nem felettünk megy el, hát alatt, balra.
0: Hát ja, egy kicsit arrébb, igen.
2: Te hányszor láttad azt a DVD-t?
3: Nagyon sokszor.
2: Azt írja egy SMS az, hogy ne használjuk azt a szót, hogy izé. És nem akar ünneprontó lenni. Hát narag, úgy sikerült ünneprontónak.
0: Elrontottad a kedvünket, és egyébként annyiszor használom az ízét, ahányszor akarom. Sziasztok!
4: A másik kedvencem, amikor lövöldöznek az űrben, és hangja van, meg robbanásnak is hangja van, az annyira jó.
0: Jaja, igen.
1: Igen, ez is...
4: Jogos lövöldözős lézerhang az űrben, az is nagyon jó.
2: De ennek volt egy nagyon szép ellenpéldája, szintén a 2001 űrod visszajött. Tehát ott szerintem igen. Ez emögött szándék
4: jó,
2: volt,
4: hogy... azt nevet egy kalappal a többi
1: szkíjegyet. Igen, mert az nem egy...
2: De ez, látod, ez a szemlélet, amit mondtál, ez ugyanaz a filmekben, mint amit a Bálint említett az előbb a könyvekben, hogy vannak a ponyva sci-fik, meg vannak a...
4: Hát, persze, hát ugyanúgy, ahogy vannak ponyva regények, meg vannak irodalmi.
2: Igen, csak szerintem ez nem egy ilyen éles distinkció, hanem egy elég széles spektrum, ahova el lehet helyezni.
4: Én például a Csillagok háborúja

0: jó ideje nem szeretem. Tehát gyerekkoromban én is arról álmodoztam, hogy ezért akartam megbízni az udvarba, de azért színűvér.
1: A csirkéket azzal fogod kergetni.
0: Nem, azzal mentem volna a suliba, de így utólag gondolva...
1: Volt valami tanár, akit nagyon utáltál?
0: Nem, nem a lézek az X-ernyőval, de utólag belegondolva, hogy a három sarkot szerintem még be se izzott volna a volszolfira odaérhet. Na jó.
2: Köszi, hello.
3: Köszi. Te a filmos barátom, pont azon gondolkodtam, hogy, vagy azon gondolkodtunk, hogy, hogy Obi-Wan Kenobi, amikor számüzetésbe vonult, mennyire praktikus lehetett volna neki, hogyha kertésznek áll be, és mondjuk a sövényeket a Tatooine-on mondjuk ő a lézerkardjával vágja, mennyire célszerű szerszám ez erre.
1: Na jó, de mi van, hogyha, tehát nem tudom mondjuk a lézerkarddal mi a helyzet, tehát hogyha ez, hogyha mondjuk egy ilyen növényhez ér, az nem gyullad fel tőle?
3: Hát a gyorsan csapkodsz.
2: Nem tudom, engem ez nem érdekel a lézerkar.
3: Szóval miért terjed a hang az űrbe egyébként? Ez jogos kérdés, és pontosan ugyanígy miért robbannak föl a járművek? Tehát ott nincsen oxidatív légkör.
2: Azért, mert hogyha minden úgy történne az űrben, ahogy valójában történik, akkor egy annyira izgalmas filmet kapunk, mint az Apollo 13 körülbelül.
3: Na de abba voltak emberi érzelmek, ott az volt a lényeg.
2: Igen, de nem
3: ott könnyeztél a végén,
2: eltűnt
3: Tom Hanks.
2: Na de az űrutazáson kívül én még egy csomó mindent felírtam, tehát amit mondtam, volt ez a virtuális valóság, vagy legyen benne robot, legyen benne mesterséges intelligencia, legyenek benne idegenek, ez az idegenekkel való találkozás. Mi az első film, ami eszetekbe jut? Ne is mondjátok, fogadjunk, hogy a harmadik típusú találkozások, hogy az E.T. igen. Szerintem ennek a legszebb megvalósítása az a Kontakt volt, a Carl Sagannek a
1: kedvében. Idegenek, egyébként, na igen, tehát mivel én mondjuk egy gyerekkoromtól sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy nagyjából van rálátásom arra, hogy milyen azért, tehát milyen közkép alakul ki az emberekben az idegenekkel szemben. Igen, tehát bennem is. Persze ez lehet, hogy attól is függ, hogy az ember milyen, tehát mit tudom én, melyik évben kezd el olvasni sci-fit, mert mondjuk nem tudom én, 50-es években, vagy én korábban, vagy nem is tudom, 30-as években, azt hiszem, amikor így először felfutott a sci-fi hullám, akkor az idegen lények azok még azért, tehát ez egyértelműen az volt, hogy az ellenséges ezek.
2: Igen.
1: Ellenséges cuccok, és akkor ugye ellenség, hát nyilván ez egy, nyilván volt Amerikának, Amerikából indult ki is ez a sci-fi mozgalom. Nekik volt voltak egy ezer ilyen jó sok ellenségük, mondtam, és akkor azokat azoknak a helyébe oda képzelték az idegeneket, vagy akármi.
2: Mondjuk most mindjárt be fog valaki telefonálni, Verne Gyula, de mindegy.
1: Hát jó, hát Verne, jó, persze, tehát ezért, tehát végül is persze.
3: Ez megfoghatatlan ellenségképre kifejezetten.
1: Persze, lehet egyébként, lehet, hogy Vernétől indul ez a ma idegenek, vagy marslakók, mint olyanok támadják a földet, és akkor onnantól kezdve ez.
3: Hát ez
1: egy jó kis közhely.
2: Igen, az AGVS speciál pont Amerika tényleg, de az a legemblematikus.
1: Ja, hülye voltam, tényleg, bocsánat.
2: Nem, én a Vernét, mert te azt mondtad, hogy az egész sci-fi Amerikából ered, ami nyilván ilyet nem lehet kijelenteni.
1: Nem, hát azt mondom, hogy ez, hogy a sci-fi mozgalom jellegű, tehát az, ahol ez, tehát hogy tömegesen jelentkeztek ezek.
2: Ja. De az, amit mondasz viszont, ez az ellenség, a megfoghatatlan ellenség idegenek formájában manifesztálódása, erre nagyon jó vicces példa a Vissza a jövőben című filmben, amikor a srác visszamegy az időgéppel, és megérkezik az 50-es években a pajtába, és akkor rögtön sikerül beazonosítani valami képregényből, nem tudom milyen ellenséggel, és benne kiegyenesített kaszával.
1: Igen, tehát akkor hogyha úgy veszük, akkor valószínűleg igen, az 50-es években akkor ugye a Szovjetunió volt a nagy ellenség, és ő neki volt valószínűleg a metaforája sokáig ez az idegen lények, akik jönnek a Földre, és akkor így feltétlenül ezért. Tehát az idegen lényeknek a kultúrája az egyébként abban nyilvánul meg, hogy az egész bolygón egy nyelven beszélnek, teljesen egyformán néznek ki, és elvárják mindenkit, hogy teljesen egyformán viselkedjenek.
3: Igen. Valamint még egy vörös csillag is feltöltött.
2: Igen, de az a furcsa, hogy még a 90-es években is sikerült olyan filmet készíteni, az Independence Day-t, ami abszolút nem lép túl ezeken az 50-es években kialakult filmekben.
1: Szerintem az Independence Day ennek pont az a rendkívüli benne, vagy az a különleges benne, hogy az volt talán az első olyan nagy költségvetésű film, amelyik nagyon hosszú idő után visszatérte ez az ellenséges idegen lények témához. Mert egyébként, de pont azt akartam elkezdeni mondani, hogy mondjuk én ugye a 70-es években kezdtem el sci-fit olvasni, és emiatt vásárolják végén mondjuk, és akkor már ez eléggé divat volt az, hogy az, hogy egy szembehelyezkedésvel a korábbi ellenséges idegen lény közhelyjel, és a helyére viszont odalépett azért, tehát a minden idegen lény valójában csak más, de valójában ugyanolyan szeretetre méltó, és azért is kedves, és jó, és
2: mit tudom. Illetve sokkal intelligensebbek és fejlettebbek nálunk, de
1: igen,
2: azért
1: jöttek, és erkölcsileg magasabb rendűek, és az egyetlen céljuk az, hogy az emberiségnek jót tegyenek.
3: Hát ez mondjuk Spielbergnek az Alien.
2: Ez más, mert
3: Alien soká.
1: Na jó, de az Alien nem, az a... nem egy intelligens lény, hanem az csak egy ilyen...
2: Meg az űrlények egyébként igen. Az űrlények ellenségessége aztán végül a 70-es, 80-es, 90-es években inkább ebbe a horror és a sci-fi közti szférába kanalizálódott.
3: Nem feltétlenül,
2: ezek a szörnyes filmek vették át ennek.
3: Nem feltétlenül kötném ezt érához, illetve korszakhoz. Ez egyetemén rendezőnek a látásmódja. Hogy Spielberg úgy látja, hogy az emberiség megjavítható, és jobbra érdemes, és
2: nem, ez nem a Spielberg.
1: És a Spielberg úgy látja, hogy a gyerekek azok szélesebb közönség, és ezért jobban el lehet adni nekik. Ez a nem. Műanyag, ez egy IT bábút, akkor olyan azért filmet rendez, amiben az idegen
2: lények kedves. Nem, de ez nem az IT bábút származik, hanem ez a legklasszikusabb science fiction attitűd, ez tényleg a klasszikus tudományos, fantasztikus hozzáállás, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy a különböző civilizációk azok morálisan is úgymond fejlődnek. Tehát egyrészt van egy alapvető fejlődésbe vetett hit, ami természetesen megkérdőjelezhető, de a sci-fiben szerintem klasszikusan van egy ilyen, illetve van egy nem tudom miből fakadó morális fejlődésbe vetett feltétlen
1: hit
2: is.
1: Igen, ilyen utopisztikus, akkor... optimista hozzáállás az, ami... De mondjuk általában az kifírók, akik mondjuk kevés, tehát akik nem arra koncentrálnak, hogy ez hogy mennyire nagy mellő a főhősnő, meg mennyire erős a lézersugár, azok általában ilyen hiperhumanista
2: igen.
1: Figurák. Igen, tehát, igen. Tehát például Asimovot lehet említeni.
2: Igen, vagy az Arthur C. Clarke.
1: Igen.
2: De ennek volt talán az ellenpontja, amikor megjelent a Cyberpunk. Egyébként a Cyberpunkról már lesz külön egy műsor délután 6-kor, a Magas Lesben beszélnek róla, ami viszont gondolom, hogy ezt ellenpontozva inkább a közeljövővel foglalkozik, inkább a jelenlegi társadalmi realitásokból indul ki, illetve a jelenlegi társadalmi visszásságokat próbálja kisarkítani, mindez felturbóz egy ilyen...
1: Igen, tulajdonképpen a Cyberpunk az egy ilyen, tehát hát hogyha nem is teljesen realistának, de azért így közel realistának nevezhető vonulat.
2: Tehát hát egy ilyen sarkosabb...
1: Valójában ezért, tehát az emberiség nem javul meg, ugyanolyan szemét marad, mint volt 1000 évvel ezelőtt, mint amilyen most is, és amilyen majd ilyen lesz a jövőben is, és ugyanúgy ez az önzés irányítja.
3: Volt nektek Iti babátok? Én csak ezt akartam kérdezni.
2: Nem, soha, de egyébként az első film talán, amit életemben moziba láttam. Az is cifi volt, bocs, az nem az E.T. volt, hanem az Alien volt, amire az anyám még
1: elvittek. Ez volt a életedben az első film, amit
2: minden,
1: láttam.
2: Igen, de minden ötödik percben befogták a szememet, és akkor az E.T. maradt meg még ilyen nagyon korai mozi emléknek nekem, amikor az első öt percben nem mertem ránézni a vászonra, szerintem ez minden második E.T. nézőnek meg volt.
3: Ez szintén, de ugyanakkor a végén már együtt sírtál az Eliottal, hogy ja, E.T. elutazik, és...
2: Biztos.
3: És hát én az IT az a film, amin lehet sírni.
2: Aminek a Cyberpunkra akartam még példának hozni a betelefonáló, nem tudom, kis ember mondta a Gibsont, meg az ő Neuromancerét, meg az ő Bridge című novellájából csinálták ugye ezt a fantasztikus Johnny Mnemonicot, amiben a Keanu Reeves játszott, biztos ez volt a Neo előképe. Meg,
3: hát ez egy borzasztó film volt.
2: Hát filmnek borzasztó, de a novella nem olyan rossz egyébként. Meg én azon kívül még az időrút olvastam tőle, és az...
3: 13. emelet úgy hívták azt a filmet, ami még nagyon hasonlított erre.
2: Igen, azt fel is írtam ide az alternatív realitásokhoz a 13. emelet, de szerintem rettenetesen rossz volt. Meg az Avalont írtam fel, az Avalonnak az az érdekessége, hogy a Ghost in the Shell rendezőjének, annak a japán rendezőnek egy nem rajzfilmje, és japán-lengyel koprodukció, és Varsóban forgatták. Ilyet volt a Nirvana, ami pedig egy ilyen ezoterikus mázzal leöntött virtuális valóságos film.
1: Akkor nem baj,
2: film.
1: Hogy nem láttam.
2: Nem olyan rossz egyébként, vannak benne érdekes dolgok. Akkor van ez a jellemző közhely, ez a tudomány, a gonosz és a világuralom szolgálatában.
1: Várj. Tehát ez volt, hogy virtuális valóság, mondjuk szerintem feleslegesen, vagy, tehát így nem igazán jó érzékkel ezzel, tehát vontad egy kategória alá virtuális és alternatív valóságokat. Tehát ez nem egy
2: borzasztó exakt ilyen masszív, masszív tudományos alapokon álló taxonómia akar lenni, hanem csak valami sorvezető, amivel felturbózzuk a hallgatókat.
1: A virtuális valósággal kapcsolatos, ezért, tehát tehát azon túlmenően, hogy mondjuk a virtuális valóság az egy már közhelyszámból menő történet, hiszen ez főleg már nyilván az internet miatt itt ez mindenki ezen izgul. Az pontosan az, hogy a virtuális valóságból, amikor kitörünk és meglátjuk ezzel a valóságot, akkor kiderül utána egy kis idővel, hogy az se a valóság.
2: Ja, ez volt a 13.
1: És ez gyakorlatilag mindenhol ezért, nagyon nagy szerencsé, egyébként óriási spekulációk voltak a Matrix befejezése előtt, tehát még a harmadik rész kijövetele előtt, hogy mi lesz, és mindenki lemerte volna fogadni, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezzel, hogy a valóság se a valóság.
4: A 13. emeletben egy időben volt az Existence című.
2: Azt akartam pont most mondani, ez a Cronenberg.
4: Igen, tehát a Cronenberg az azért kicsit más látásmódot vitt ebbe a világ a világban, ami egy másik világban van benne.
2: Szerintem azt lehet nyugodtan, illetve bátran mondani, hogy ez volt az a film, ami eddig a legjobban összefoglalta ezt az egész témát.
4: Bizony, ezt akartam éppen fényezni, hogy a 13. emeletet nem tudom, hogy miért hoztátok az elsőnek, amikor az Existence nagyságrendben.
1: Mert a számmal kezdődik, és tőled, amikor is sorrendben rakjuk a dolgokat.
3: Az E betűnél van. Utána lett volna még az Alien.
4: Aha. Hát akkor valami más sort order-t rakjatok benne, ABC szerint.
2: Oké, köszi szépen.
4: Oké, sziasztok.
2: Hello.
3: Jó.
2: Lépjünk egy picit tovább, az időutazást akartam következőnek felhozni.
3: Egy kis muzsika után.
2: Jó. Oké.

0: könyvrajongó.
1: Azon reakcióltunk a szünetből, hogy hogyan néz ki egy tipikus cifi rajongó, és akkor annyit vágott rá Bálint, hogy műegyetemista, és azon gondolkodtam, hogy te műszaki végzettségű vagy, én programozó vagyok.
2: Én is. Tehát is én meg nagyon
3: nem
2: szeretem.
3: Skiffy rajongó.
2: Dehogy nem, én meg az űrlényes filmeket szeretem, meg az X-aktákat, mert abban mindig vannak valami biológiai csodák.
1: Mert a Balázs biológus. Csak a spityuló ki a sorban. Na, az időutazásra akartam rámenni. Oda olyanokat írtam fel, hogy Donnie Darko, 12 majom. Egyébként a Donnie Darkot vetteni fogják ma a Kultiban. Hát mindenben mindjárt megkeresem, hogy hánykor. De hogy ma a Kultiban lesznek ilyen sci-fi.
3: Azt hiszem, 6-kor lesz a Donnie Darko, és 8-kor meg az Orion űrhajónak a film változata.
1: Igen. Szóval Donnie Darko, 12 majom, a gömböt írtam fel, ami szerintem egy rettenetesen rossz film volt, az időgép, ami a abból a híres regényből
2: készült. T.G. Wells.
3: Volt több ilyen. Kettő is volt.
2: Egyik az 1960-as feldolgozás. Pál György rendezte, egy magyar filmrendezőművel, aki tudja, szerezze meg DVD-n, kölcsönözze ki, mert egy nagyon-nagyon vidám filmről van szó, ami egyébként Oscar-díjat is nyert a különleges effektjei miatt.
3: Gondolom a legvidámabb rész az volt, amikor tehát az idők végezetére eljut, és azért szembesül a világ pusztulásával.
2: Nem, visszatér.
3: Még előtte visszatért, hogy ne
2: és utána,
3: a
2: és utána mégiscsak visszamegy a jövőbe, mert ott meg fogja találni a boldogságot.
1: De ebben az új verzióban szerintem van egy nagyszerű jelenet, amikor először elkezd utazni, és így kinőnek a toronyházak a semmiből.
2: Egyébként a 2002-es feldolgozása is nagyon jó. Egyébként abban meg az a különlegesség, hogy azt meg az E.G. Wells-nek az unokája rendezte.
1: Komolyan.
2: Tehát az azért nagyszerű, mert egyrészt nagyon hozzányújtak a forgatókönyvhöz is, de amennyire furcsán hangzik...
3: Amennyire hallottam, egyáltalán nem nagyszerű az a film.
2: Én nagyon...
1: Szerintem nem. Jó, hát mindegy. Visszajövő.
3: Kinőnek a házak a földből, Futurama című rajzfilmsorozat megvan?
1: Nem.
3: Azt azok készítették, akik a Simpsons-t, és nagyon jó az eleje. Az első részben az van, hogy a srác beleesik egy ilyen fagyasztó kamrába, amelyik hibernálja, és akkor 1000 évre hibernálódik, és mellette egy elkezdenek kinőni a házak. És akkor egyszer csak jönnek ilyen ufók, szétlövik minden. Ha megint elkezdenek kinőni másmilyen házak, akkor megint jönnek az ufók, akkor ezzel akkor kinőnek ilyen várak, tehát ilyen ezért középkori várak nőnek ki, akkor jönnek az ufók, szétlövik, és utána ezután felnőnek a futurisztikus házak, és akkor ott vagyunk 3000-ben.
1: A tipikus gomba alakú,
3: Jetson-szerű. Abszolút, és a gomba alakú házak között természetesen ilyen utak húzódnak, amiknek semmi funkciók nincsen, hiszen minden autó tud repülni.
2: Magyar közhely szkifi még egyébként kiváló módon a mikrobi, azt ne felejtsük ki, ugye mikrobit.
1: Ja, igen.
2: Illetőleg nézd Galladár űrutazásait.
1: De ha már az idétlenségeknél tartunk, meg az előbb akartam ezt mondani, hogy a szkifi az mindig kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy mint metaforát használják valamilyen burkolt politikai mondani való csomagolására, és van ez a lengyel film, a Sex Misszió, ami ugye arról szól, hogy két férfit hibernál, illetve akkor még nincs jelentősége, hogy férfiak, hanem amikor felébrednek, akkor derül ki, hogy kitört egy háború a férfiak és a nők között. És valami...
2: a partenogenetikusan osztódó nők
3: nem a férfiak és nők között, egyszerűen volt egy háború, amiben a férfiak elpusztultak valamilyen
1: az bombának
3: a mellékhatása
1: között. Igen, és akkor a nők világa, és aztán ugye annak az a vége, hogy ja, és a föld alatt élnek, és akkor ennek a két férfinek sikerül kiszökni a föld fölé, és kiderül, hogy egyáltalán nincsen nukleáris tél a földnek a felszínen, hanem minden tök rendben van, és valami iszonyat nagy villában él
3: egy posi, a vezér, nőnek
1: és akkor igen, és kiderül, hogy a vezér az igazából férfi, csak női ruhában van. Most és aki? Akkor erre mondták, ugye ez egy lengyel film volt, még az előző rendszerbe készült, és akkor erre mondták, hogy ez a rendszernek a burkolt kritikája igazából, tehát hogy a mi vezetőink is valójában
3: pedig úgy néznek ki, mint öreg nők.
1: Nem, hanem valójában gonosz imperialista kapitalisták. Na mindegy, lehet, hogy hülyeség ez az egész magyarázat.
3: Hát én mondjuk nem láttam bele ezt, de mondjuk én gyerek voltam, és inkább arra koncentráltam, hogy milyen mellek ugráltak a filmben.
2: Miért kell egy időgébe kerék?
3: Kerék?
2: Nem kerék.
1: Kell.
2: Hát kell. Minden időgépnél van egy nagy kerék. Tehát mind az AG Wells, tehát a 60-as, mind a 2002-es feldolgozásban, mind a visszajövőben ugye autóról van szó, mindig egy járműről van szó. Miért kell a...
3: Ez azért nagyon erőltetett párhuzam, hogy autó és akkor ott is van egy kerék. Nem, egy
1: somó időutazás történik meg arról szól, hogy fekete lyukba zuhannak, mert hogy ugye van egy ilyen teória, vagy nem tudom, hipotézis, hogy esetleg az időutazás nem mond ellent a fizika törvényeinek, és esetleg valamilyen speciális fekete lyuk, valamilyen ilyen speciális matematikai konstruktumnak köszönhetően meg is valósulhat.
3: Az időutazásról nekünk volt egy műsorunk, ja. A Agora Consulting, szerintem az még fenn is van a szájton.
1: Igen, nem? Az agora.underground.hu-ról lehet letölteni. De inkább szerintem az időutazás filmekben az az érdekes, hogy hogyan oldják föl az időparadoxon, mert ugye az időutazásnak az a legnagyobb problémája, hogy visszautazok a múltba, megölöm az anyámat, és akkor mi van, akkor nem utazok vissza az útba, a múltba, de...
2: Akkor mi történik velem, igen. Egyébként pont erről szól az 1009, tehát mind a klasszikus időgépfeldolgozások pont arról szólnak, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, tehát jó, mondjuk az eredeti novellában ugye arról szól, hogy ő azért nem kíván a múltba utazni, mert ott mindig csúnya, gonosz dolgok történtek, és ő egy olyan kort keres a jövőben, a távoli jövőben, amikor az emberiség már boldogan él. Jó reggelt kívánunk!
0: Sziasztok! Nem tudom, meddig zaklathatlak még titeket.
3: Csak nyolcan.
0: Végső visszaszállás.
2: Tényleg! A vihar követ minket, kapitány.
0: Igen.
1: És annak volt a folytatása a Philadelphia-i kísérlet?
0: Azt nem
1: tudom.
0: De a végső visszaszámlást
2: látom. De a végső visszaszámlásban sem tudták megváltoztatni a múltat. De egyedül csak egy kutyát raktak le, aki egyébként nem érte túl, mert ő rövid életű volt, viszont a végére melyik színész öregedett meg rettenetes módon. Mert ugye aki aztán belőle szenátor lett.
1: Most nagyon akadozik.
2: Gyere ki a WC-ből, tehát...
1: Nem hallunk.
2: Nem hallunk.
1: Nagyon mindegy, köszönjük a telefonat.
2: Jó, oké. Tehát
1: De ez mindenképpen egy visszatérő közhely az időutazásos történetekben, hogy megpróbálni megváltoztatni a múltat. Ugye ez még a visszajövőben is volt, ugye ott az időparadoxont úgy oldották föl, hogy minden egyes változtatásra egy alternatív idővonalat indítottál el, és akkor ezzel oldották fel ezt az ellentmondást, de ott is ugye ez volt, hogy mindig visszamenni, mindig visszacsinálni, vagy volt ez a film, ami nem került be a magyar mozikba, ami hangulatában nagyon hasonlít a Donnie Darkhoz, ez a Butterfly Effect, nem egy olyan régi film, azt hiszem tavaly.
3: Ami mindmáig nem sikerült megnéznem, mert egyetlen példányban van meg a Odeon videótékában, és mindig kiveszi nem. valaki.
1: Nem annyira nagy ívű alkotás egyébként, abszolút Donnie Darko utánérzés, bár kicsit más a témája, ott a főszereplő vissza tud menni a saját múltjába, és ennek
3: és ezt
1: felhasználva
3: elrontja.
1: Tudja igen, megváltoztatni, és mindig elrontja. De ha valaki meg akarja nézni, akkor viszont mindenképpen a rendezői változatot nézze meg. Teljesen más a vége, tehát konkrétan a befejezését változtatta meg a rendező. Azt nem mondom el.
3: Örültség, időutazás, idétlen időkig.
1: Ja, igen.
3: Megvan?
1: Igen.
3: Nem alternatív valóság, az konkrétan az időutazás, de csak olyan szinten, hogy a csávó minden nap ugyanazon a reggelen kell fel, tehát ugyanazt a napot éli végig. Igen. És tehát azt a filmet, amellett, hogy ugye Bill Murray a főszereplő, és mint ilyen teljes mértékben kötelező, mint az összes Bill Murray film, másrészt viszont tehát az a film az tökéletesen végigveszi az összes lehetséges aspektusát annak, hogy milyen az, amikor az ember megváltoztathatja a már megtörtént dolgokat.
1: Igen.
3: És hogyan kezd el először hülyeskedni, hogyan rémül meg először, aztán hogyan kezd el visszaélni vele, aztán hogyan esik depresszióba, és végül hogyan használja jó dolgokra ezt a lehetőséget.
4: Hello. Sziasztok! Én szerintem még ide lehetne besorolni a Lén meg a Lolát is, ahol szintén háromszor éli át a csaj azt az esetet.
3: Na az viszont inkább alternatív valóságnak nevezném. Tehát ott a csaj az nem tudta arról, hogy ő egyszer már végigélte ezeket a...
4: Szerintem vannak a utalások, hogy emlékszik bizonyos dolgokra, hogy a bankőr is már ismerősnek kell lenni, vagy tud valamit arról, hogy Tehát valahogy olyan, mintha mégis lennének össze átfedések.
3: Ja, vagy mintha tényleg, mintha néha így nézne úgy, hogy ez, hogy mintha ezt már látta volna egyszer. Ja.
1: Ha? Hát lehet, nem tudom. Köszi!
4: Hello.
1: Hello!
2: Németek egyébként amúgy is nagyon erősek a sci-fi vonalban.
1: Mondjuk nekem ebből az alternatív valóság témából inkább a Sliders ugrott be, ez a sorozat, az nem német, de az...
2: Nem, nekem viszont a Science Fiction című német film jutott, de szerintem mi a egy ami arról szól, hogyha...
3: Egyszer vetítettek a Titanicon, egyébként nagyon, nagyon kis helyes film, de senki nem látta, szerintem.
2: Igen, úgyhogy ezzel ugorhatunk is.
1: Én a 12 majom felett nem akarok átsiklani, szerintem ahogy a virtuális valóságoknál azt mondtuk, hogy az existence, az esszencia, akkor én a... Nem tudom, az időutazásra 12 majmot mondanám. Bár lehet, hogy hülyeség.
3: Nem olyan rossz az, tehát már nem olyan rossz példa ez, mert a 12 majom az tényleg...
1: Csak az nem annyira prototípikus, és nem annyira letisztult, mert az átfedésben van a posztapokaliptikus sémával. Ugye van ez a másik, hogy az apokalipszis utáni helyzet kicsit abba is beletartozik, de ott van talán a legérdekesebben megcsavarva ez az egész. Uh-huh. Vagy a Terminátorban, nem tudom, ott is jól összekeverték a szálakat. Azért a Terminátort ne felejtsük el. Illetve csak ezt én a robotosokhoz írtam, mert az inkább arról szól.
3: Robotosokhoz írtam. nehéz kategorizálni. Igen, azért az kifinket, hiszen van amelyikben időutazás állandó. És van meg robotok, és nem tudom, olyan, mint a búcsúban.
1: Igen.
2: És mi van a világvége kategória? Ugye?
1: A világvége kategóriába írtam nyilván a Mad Max-et, ami alap.
2: A világvége kategóriának ugye az a lényege, hogy
3: valamilyen háború elpusztítja a Földet.
1: Ez a Kevin Costner, mint rendező kedvenc témája, és ugye jelen...
2: Sose sikerült neki.
3: Kivéve a Robin Hoodban. Ja, várjál, az nem arról szól.
1: De beszélgetések visszatérő és kedvel témája, hogy melyik kínosabb a postás, vagy pedig a vízi világ.
3: Ez két különböző.
1: Annyira vége a műsorunknak, hogy én még gyorsan megemlítem az én kedvenc kategóriámat, amire azt írtam, hogy zárójelben negatív, de egyébként utópiák, illetve víziók, és akkor ide írtam fel a Brazilt, meg a Gattakát, meg a...
2: Pedig ezek között kiválóan lettek volna különböző biológusos szkifik, amik ugye szintén egy külön kategóriát kell képviselni, ami a biológiai katasztrófa utáni.
1: Igen, de a biológiai katasztrófa az van a mutánsos szörnyesben is, meg van a gonosz tudósosban, meg a világuralom.
2: Ez olyan, mint ez a tyúkos ember. Na, Flash Gordon kérdezik.
1: Nem én...
2: Kérdezik, hogy a Flash Gordon tényleg, aminek ugye a Queen készítette kiváló zenéjét. Nekem onnan van, meg fogalmam nincs, hogy melyik az a Flash Gordon, csak azt tudom, hogy a Queen csinálja ez a Flash, tará!
1: Meg ami még visszatérő motívum ezekben a science fictionökben, az szerintem, és most lehet, hogy ez ilyen fellengzősen hangzik, de ez a kafkai szorongás a rendszertől, mint olyantól, és szerintem ennek egy eszenciális manifestuma a kocka című film. De nem, de tényleg, tehát, hogy a barátnőm szokta nagyon fikázni ezt a filmet, hogy...
2: A kockát, ezt lehet rendesen.
1: Hogy iszonyatosan sematikus, és hogy papírmasé figurák vannak benne. Tehát szerintem az tipikusan az a film, ami...
3: A második része az már unalmas, de...
1: De hogy ez az a film, ami egy modellhelyzet. Tehát éppen ezért nyilván csak váz van benne, és éppen ezért kétdimenziósak a karakterek. De az biztos, hogy a végtelen emberi ostobaságnak a mementója.
2: Amen. Sziasztok, ez volt az Agora Consulting, most egy rövidített kiadásban a Skifi napon a Tilos Rádióban. Maradjatok velünk, a reklám után következik a Nemzeti
1: Fantasy. Nem, várjál, először még a Galaxis úti kalauzból készítettek rádiósok. Igen, de nem az számít, ami ide van írva a papírra, hanem van egy hangjátékunk a Galaxis úti kalauzból. Az fog most adásba kerülni 8-kor, és akkor utána következik a Nemzeti Felkelés.
2: Igen, és egyébként maradjatok tovább is velünk, mert a Szakástól Vajban jönnek Orion és Alfa Holdbázis rajongók, utána Titus következik egy Skifi Mixben, majd Hortobágyi László, Tóth Szabi és Kanada Káosz Lemről
3: fog beszélni. És az igazi fantasztikumról, hogy egy ilyen ellenszenves snob.
1: De nem Hortobágyi László lesz a vendég, hanem valaki más, ez tegnap.
2: Jó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy Lemről is fognak még beszélgetni, de ez még csak a délelőtt, a délután pedig.
3: Hát és a többit majd bemondják később.
2: Később, úgyhogy sziasztok!

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kell. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják érvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és túlszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádom. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágy gerjesztő italok. Minden élelmiszer, az összes bőrdísznyőárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szakora állt. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányi.

0: Az emberiségnek sejtelme sem volt arról, hogy sorsa meg van pecsételve, hogy a távoli világűr sötétjéből idegen lények figyelik, tanulmányozzák. Amíg egy kellemes nyári napon, amikor a Mars napkörüli pályája során legközelebb került a Földhöz,
1: egy tűzgolyó lehet.
2: Hú, jó nagy.
3: Vagy üstökös.
1: Vajon honnan jött?
4: Az biztos, hogy messzi.
1: Keressük meg, jó?
5: Véleményem szerint a Pomonai útra esett.
6: Ó, annál közel.
1: Én megnézem. Jönnek?
7: Igen, én. Füstöt észlelünk.
4: 163.
7: Már is mondom. 163 fok 30 percnyire. Hogy nagy? Fogadok, ekkora vigyó még nem esett Kaliforniára. Jó lesz, ha oda küldtök valakit. Már is tűz van.

0: hármas egység a központnak. Jelentkezz!
1: Központ a hármas egységnek, vettem.
0: Megbirkózzunk a helyzettel, nem kell erősítés, véget.
1: Vettem, intézkedjetek. Maradjatok ott, amíg kihűl, véget.
0: Valakinek meg kéne néznie, véget.
1: Néhány férfi épp arrafelé horgászott. Szerintem kutatók. Találtak valamit, szólok nekik. Hogy néz ki?
0: Nem tudunk közelebb menni hozzá. Túl forró. De jókor a darab.
2: Üzenetet hoztam. A kutatóintézetben dolgoznak?
3: Igen.
2: Látom, jó fogás volt.
3: Nem kér?
2: Köszönöm, elfogadom. Tudják, a meteó. Állítólag jó nagy. A rendőrség telefonált, hogy biztosítják a helyszínt. Talán érdekli magukat. 10 mérföldre, a Linda Rozán túl.
4: Biztos, hogy meteor? Az nem így esik le.
2: Valóban. Másként csapódik be, ugye? Maguknak kell kideríteni, és tudósok. Csak annyit tudok, hogy akkora, mint egy ház, és tűzforró.
4: Kölcsön kérem az autóját, és reggel megnézem.
5: Mi visszamegyünk. Bilderbeket elviszem a repülőtől.
4: Rendben. Van biztosításom.
3: Tizet?
2: Nem, később gyújtok el.

0: Hold, figyeljetek! Menjetek arrébb. Jó, na még egy kicsit. Mosolyt.
1: Bizonyára a hegy oldalán esett le, és egész odáig csúszott. Amikor végre megállt, a földdarabok mind rázuhantak. Elnézést.
2: Igen, be van temetve.
3: 4 méter vastag lehet, talán több?
2: A meteorok nehezek. Nem lehet őket könnyen elszállítani. Látványosság lesz az embereknek.
4: Ez aztán jobb, mint egy állatkert. Etetni se kell.
5: Tényleg, árulhatnánk itt szendvicset, meg hotdogot.
3: Igen, meg jégkrémet és italokat is.
6: Talán a büféasztalt is felállíthat.
2: Nem, a látogatók hozzanak kaját.
3: Mit csinálsz, Buck? Aranyat ásol?
7: Te viccelsz velem? Amikor egy igazi aranybánya hullott a földemre.
6: Megnézem közelebbről.
4: Gyertek!
7: Tehát ott van. Vigyázzatok, forró!
4: Menj olyan közel! Vigyázz!
0: Látta, hogy leesett?
7: Igen, odafönn horgáztunk.
0: Biztos sok halat fogott ilyen felszere is.
7: 3 voltunk, a többiek visszajöttek. Nem értem, egy ekkora meteor ilyen kis krátert csinál.
0: Mert a hegyről csúszott le. Legalábbis azt hiszem, nem tudom. De állítólag a kutatóintézetből szakértők jönnek, ők tudják. Clayton Forrester, hallott róla?
7: Arról, aki mindent megpróbál megfejteni.
0: Nukleáris fizikában verhetetlen. Minden tud a meteorokról.
7: Maga meg róla, ugye?
0: Mert kedvelem a modern tudományt. A doktorátusin dolgozom.
7: És jól áll vele?
0: Persze, hát hogy ne. Van gyufája?
7: Sajnálom, nem dohányzom.
0: Forrester és az atommeghajtású motor. A címlapokon is szerepelt. Talán ismeri, jó fej.
7: Nem, nem annyira.
0: Hogy mondhat ilyet, nem is ismeri?
7: De ismerem egy kicsit.
0: Hogy néz ki?
7: Hát olyan...
0: Hát persze, hogy ismeri saját magát, Dr. Forrester. Örülök, hogy megismerhetem. Sylvia Van Buren vagyok, az itteni egyetemen tanítok.
7: Hát mégiscsak rájött.
0: Szakány nélkül is felismerhettem volna. A címlapon nem viselt szemüveget.
7: Csak távolra hordom. Ha közelre nézek, mindig leveszem.
3: Vigyázz vele! Hey, vigyázz már! Gyere ide! Gyere már!
2: Fiúk, ezen tojást is lehetne sütni.
7: Ez az anyag sokáig tartja a hőt.
0: Oh, Matthew bácsi, ő Dr. Clayton Forrester. A nagybátyám Dr. Matthew Collins, a lelkészünk.
6: Igen, üdvözlöm Dr. Forrester.
7: Nagyon örülök.
2: Hé, hey, emberek! Mi a csuda ez? Talán egy bomba?
7: Nem, csak radioaktivitás mérő készülék. A túléléshez erre is szükségünk van. Ez egy meteor.
6: És radioaktív?
7: Igen. Elképesztően nagy a sugárzás.
2: Ezt nézzétek meg, nem semmi.
1: Távol kell tartani az embereket.
7: Nem is rossz ötlet.
2: Küldök erősítést, ha esetleg újabb tűz keletkezne.
7: Ez a meteor vagy könnyű, ami képtelenség, vagy üres belőle. Ha nehéz és szilárd lenne, óriási krátert vájt volna. Várjuk meg, amíg szépen kihűl. Ha elalhatok a városban, megvizsgálom.
6: Legyen a vendégünk, Dr. Forrester.
7: Köszönöm. 24 óráig talán le sem hűl. Mit csinálnak itt szombatonként?
0: Oh, semmi különöset.
6: De igen, este táncestet tartunk.

1997-ben halálos vírus pusztít el 5 milliárd embert. A túlélők elhagyják a bolygó felszínét. Ismét az állatok uralják majd a földet. Egy paranoid skizofrén vallomásának részletei. 1990. április 12-e, Baltimore, megyei kórház.

12 majom.

0: José. José mi az?
1: Rossz hír, haver.
0: Önkéntesen?
1: Igen, téged is szólítottak. Hey, lehet, hogy kegyelmet kapsz.
0: Persze, azért nem jönnek vissza az önkéntesek. Mind kegyelmet kapnak.
1: Volt, aki visszatért.
2: Vigyenek vissza! Vigyenek vissza! Minden jelentkeztemény!
0: A hetedikre viszik őket. Ott tartják mindet. Teljesen tropára ment az agyuk.
1: Azt nem tudhatod, hogy tropára ment. Senki se látta. Lehet, hogy ez az egész csak rossz duma. Senki se tudja. Én se hiszem. Sok szerencsét!
3: Önkéntes szolgálatra!
0: Én nem jelentkeztem.
3: Megint balhét akarsz?
0: Nem, semmit.

0: optimistát a kapott edényben tegye. A 700-as szobában társadalmi foglalkozás lesz az állandó szükségállapot 6. alfejezetének 23A és 96A paragrafusa ellenvédő számára.
1: Ám a mikrohullámok miriádjai, az infravörös üzenetek egyesek és nullák gigabájtjai között
2: Baltimore, 1990.
1: április. Kisebbek a tudománynál, az elektromosság fátyolában. De ha figyelünk rájuk, meghalljuk a magányos költő szavát, aki azt mondja, tegnap a mai nap őrülete szülte meg a holnap csendjét, diadalát vagy bukását. Így áll, hisz nem tudod, honnan jött és miért. Így áll, hisz nem tudod, miért lett, s hová.
3: Óriási felháborodást keltettek azok a felvételek, amelyeket állatkínzők kísérletek.
4: Állatkínzők kísérletek. Mind majmok vagyunk. Bántottak. Annyira nem, mint ezt a szegény nyuszit.
3: Az anyatermészet sokkal kegyetlenebb.
4: Nézd! Kihívják a sorsukat maguk ellen. Az emberiség meg is érdemli, hogy elpusztítsák.
5: Hú, elpusztítani az emberi fajt. Pompás ötlet. Pompás!
4: De arra ráérünk még, előbb azt mondta, sítsunk a legközelebbi tennivalónkról.
5: Egy szót sem szóltam, tudod miről?
4: Miről beszélsz?
5: Ma ki?
4: Mi van?
6: Ne morogj, mint a medve! Ne lúgasd az orrod! Változtass a sorsodon! Ragadd meg az alkalmat!
5: Ragadd meg az alkalmat!
7: A férfi, bár a gáztámadás láthatólag nem hatott rá, nagyon izgatott volt. Azt állította, hogy a jövőből érkezett. Azért, hogy megtaláljon egy vírust, amely 1996 után letörli majd az emberiséget a föld színéről. Bár megsebesült, a katona eltűnt a kórházból. Nyilvánvalóan azért, hogy másokat is figyelmeztessen, és ezáltal a háború gyötrelmeit a Cassandra komplexus gyötrelmeivel helyettesítse. A görög legenda szerint Cassandrát azzal sújtották az istenek, hogy előre megjósolta a jövőt, de senki sem hitt neki. Így tehát együtt lép fel az előérzet és a tehetetlenség gyötrelme.
8: Megyek és beoltatom magam.
7: Üdvözlöm.
9: Úgy érzem, Dr. Rayleigh alaposan megadta a vészmadaraknak.
7: Gondolj?
9: Meggyőző adatok utalnak arra, hogy a Föld nem fogja túlélni az emberek mértéktelenségét.
7: Ez igaz.
9: Az atomfegyverek elterjedése, a korlátlan szaporodás,

0: talaj, a víz, a levegő, a környezet szennyezés.
1: Így aztán,
0: ahogy mondta, valóban ránk fog szakadni az ég. És így a Homo sapiens mottója, gyerünk vásárolni. De valójában ez az őrület sikolya.
2: Dr. Rayleigh, kérem, elnézést, elnézést. Dr. Rayleigh, nem tudom, ismeri a kutatásaimat?
3: Tessék!
0: Apám mondogatta, ne kiáss farkast. Mert aztán az emberek nem hiszik el, ha tényleg történik valami.
3: Mi az, ami tényleg megtörténik, James?
0: Valami rettenetes. Hallgassunk valami zenét, ezt nem akarom hallani. Hallgassunk zenét, ezt nem akarom.

0: itt vagy.
1: Egyél is így áll, beszélnünk kell.
2: Most nem érek rá, le fogják rombolni a házamat.
1: Oha! Le fogják.
0: Már tudod?
1: Onnan.
2: Hogy?
1: Ja, hogy ők rombolják le. Értem. Figyelj, közölnem kell veled valami fontosat. Most rögtön.
2: Mi lesz a házamban?
1: Földi munkások! Elhoztam a mogyoró gyönyörét. És sört! Ez kész. Gyerünk a kocsmába. Azt mondták, amíg van pia, nem rombolják le a házadat.
2: Te bízol bennük?
1: Ó, persze, a világ végéig.
2: És ez mikor lesz?
1: Úgy 12 perc múlva. Csapos, ide 6 korsó sört. Itt a világ vége.
3: 6 korsó sör rendel.
1: A többi a magáé. 10 perce van, hogy elköltse.
2: 3 korsó fejenként? Ebéd időben?
1: Bocsánat. Az idő illúzió. Az ebédidő kétszeresen. És edd a magyarót, mert a só hasznos.
2: Elmondanád, mi ez az egész?
1: Arthur, ha most azt mondanám, nem Giffordban születtem, hanem egy kis bolygón a Beetlejuice mellett. Meglepődnél?
2: Miért? Tényleg ezt fogod mondani?
1: Emlékszel, hogy találkoztunk? Szia! Neked nem volt fura, hogy kezet akartam fogni egy kocsival?
2: Talán piás voltál.
1: A kocsit hittem a domináns élőlénynek, ezért bemutatkoztam neki. Megmentetted az életemet, és ezt most viszonzom. Így áll.
2: Csütörtök van. Sose volt az én napom.
1: Figyelj, Arthur! Ha a házad miatt vagy ki, akkor...
2: Nem a házam miatt.
1: Jut eszembe. 2 percünk van. Itt ki a sörödet.
2: Hé, a házam!
1: Föld népe! A vendégeim! Még egy körre!
3: Tényleg itt a világ vége?
1: Igen.
4: Akkor most feküdjünk le, és húzzunk papírzacskót a fejünkre?
1: Ha gondolják.
4: Az segít?
1: Ki van zárva?
3: Utolsó kör!

0: Amit prostatikus vagon jelc beszél a galaktikus hiperűrtervezési tanácstól. Mint nyilván tudják, a galaxis külső területeinek fejlesztési tervében szerepel egy a naprendszeren áthaladó hiperűrút megépítése. Ezért többek között az önök bolygóját is meg kell semmisítenünk. Ne tegyenek úgy, mintha meglepődtek volna. A terv megtekinthető, a helyi tervezőhivatalban, az Alpha Centaurini már 50 földi ének. Ha önöket nem érdeklik a helyi ügyek, az a maguk baja.
1: Micsoda egy apatikus bolygó. Nem nagy kár érte.
2: Legyünk velük!

0: Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse.
1: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
1: Tilos Rádió.
2: Jó.
5: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Gazely, Türki ve Magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szünhi dzsráni le dzsánu dír, derdő elem. Veníter kejleme szívem, bük me szünt belü migám, jere szívem, jere lelkem, jere, éj mahiszanem. A csirup gülseni hűznicsre bugül sor güllerű, filemileg ibi állársas a hídán mikulun. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej mahiszanem. Göreli szent úti szimén is a há, iki gözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, dai má, budúr szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem. Sehr müzde szanemá, ola lűszen hajkal már, éledüm bazarúzú, dükeli ahilezár. Ne sirast, haszreti le engemet, áh, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem. Nem csodálság, geridersen szél, ej, szervicsinán. De ne menj el a dzsap, agyári le, ej, rúhire van. Te kegyelmed rabja, küszre vási kín, szőj leraján. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem.

Somjó Zoltán, Mária Abadiendos. Sűrű spanyol bor szürcsöltébe. Vagy itt áll-e már téli estén, hajadon lány szeretőd ajkán legördülő parfümös nyárba? Vagy aludtál-e sátorában a lángoló nő üstökén? És hunytad-e már szemedet le, látva egy vérző hűs narancsot? Én Mária Abariendos tartom a borok velejének. A szeretők anyjának tartom én Mária Abariendos. Áldassék érte minden lépte, mely forró combját összehajtja, hogy egyszer húsa volt a párnám, s véréből ittam vért és óbort. Ó, Mária, szüzek, szüze, bús szájam ezt rebegte. A Via del Pinón a bál, a farsang lelke vagy te. Ó, Mária, kis balkonod magasra építették, én nem alszom már két hete, oly lázasak az esték. A Quarnero oly hűs, oly lágy, mint gondolom a keblet. Ma reggel rád gondoltam, és ráfeküdtem. Szemembe hunytam, és a víz mellem s hasamat érte. Rád gondoltam, és üdvöm volt. Légy százszor áldott érte. Versek bús csavargója, én, te táncos nő, és nő vagy. Én meleg ételt nem eszem, te szótlan öldöklő vagy. Még ifjú testem bús, mert szűz, te csókokon kövérszel, és mégis vézna csöppenként korán miattad vészel. Kapud alatt, hol buja nők árulnak rothadt dinnyét, itt éhezem én nap-nap után, s el nem mozdulok innét, amíg a sok fagrádicson föl nem kerültem hozzád. Abariendos Mária, borítsd szememre szoknyát. Lejött Mária, suhogott, mint a sejmek, s rekedten szólt, ölelj meg. Bezárt szemmel nézett reám, s kínosan zárt öléből szent füst szállt föl a mélyből. Belém ártott a körmeit szennyes vézna húsomba, sejme csípőm súrolta, kivonszolt, piszkos földje volt a Via del Pinónak, lent fügehéj és tökmag. Lerántott forró keblein kihasadt a ruhája, s én hanyat rogytam rája. Karolt a karja, mint a vész, karolt két izmos lába. Fuldoklottam hajába, nyelve, mint piros narancs fogam közé úgy folyt be, s nyála a keblén folyt le, és ringott, mint a tengerek, és ringtam, mint a tenger, két égő acélhenger. És vége volt. És vége volt. Egy úr állt a balkonon, mely sötét volt és ódon, és harsány hangon kacagott, és Mária is véle, vajon még éle? Éle. Adi Endre,

Ute vandrer snakken. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In Aures du kommenden Hau. Die Vögelein schweigen im Wald. Warte nur. Bald ruhest du auch. Vandor idolo, tu tarpat fordítása. Immár minden bércet csend ül, halklomb, alig érzed, lendül. Sóhajt az éj, már búvik a berki madárka. Te is nem sokára nyugszol, ne félj. Kosztolányi Dezső fordítása. A sziklatetőn tompa csönd, elhal remegőn, odafönt a szél lehellete is. Madárka serebben a fák bogára. Várj, nem sokára pihensz te is. Móricz Zsigmond fordítása. Ott nyugszik a csúcsokon a csend, és itt a lombokon alig leng szellő, ha sejted is. Az erdőn is hallgat a kismadár, várj csak, nem sokára már megnyugszol te is. Szabó Lőrinc fordítása. Csupa béke minden orra. Sóhajni szinte a lombokon a szél, s megáll. A madár némán üli fészkét. Várj, a te békét sincs messze már. Vörös Sándor fordítása. Valamennyi ormon tág csend. Mindannyi lombon átkereng a gyönge szél. Madár nép hunnyad az ágra. Várj, nem sokára nyughatsz. Ne félj.

arab gúlya. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábjában. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre. Csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kell. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni által. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gúlyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyottan. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kép. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketre címe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne várd. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetélik. Eldorádó. Van egy ország, el innét a nagy királyhágon. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termett elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, s száját tátja, ha akarja. Más után nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjóra az országnak, dús lakója.
Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik. Mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adnak.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzád feléd, befeléd száll szózatom. A század vakzűr zavarában, még mások az éjbe kongatva temetnek. Arsány ditüramban én te reád víg, jó reggelt köszöntök. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztó. Lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza? Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Nem láttam-e Kölnben a német anyókát esőbe csoszogni, Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellése, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőmi a szlávok, a sápat szlávok unalma, a bánat aranyszín fáradt ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön. Hitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, ereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi tértetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa

Haza a magasban. Lehet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb újhont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már védőben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűvigéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen e biztos, titkos otthon. Dörmök testvér egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad, özönli el a tisztatájat, ha utaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban behunyt szemmel, csak mondd a szókat, mittől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed, ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkba. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinket, kiásd az éjbe berzseinket. Míg a szabad mezőkön jártál, szedd össze pajtás, amit láttál, mit szívvel ésszel zsákmányoltál, vidám vitáknál, leányoknál. Mint Noé a bárkába egykor, hoz fajtát minden gondolatból, ábrándok árvult szerepét is, álmaid állat seregét is. Lapuljanak bár ezred évig némán, mint visszhang, ha nem kérdik, szavaid annál meglepőbbet dörögnek majd a kérdezőknek. Figyelj hát és tanuld a példát, a messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, mit én látok, akkor is, ha mint déli bábot, fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkelt, égbe menekszik. Áldozat.

külön világban és külön időben éltél be messze tőlem. Már vége, vége, már új idő, új rend van készülőben. Egy új teremtés, könnyű kezdet, susogja versenyt egymás mellett, egymást vidáman rábeszélve, két karóránk felé valant sötétbe. Mi egy ember, egy élet? Ó, tudom csak, kehelynyi külön korszak. Bevártam, várom, napunk, holdunk, egy égbolton bolyonghat. Fülelem, hogy a két szív melyet egy karban tartok, hogy felelget, hogy békül mióta egymáson, majd összetört, hogy egymásra találjon. Fölriadok egy ideje, mint pásztor apái minden pirkadáskor. Mit féltek? Éltem, féltem az éjjel tolvaj elmúlástól. Gyúl kint a nappal, tele széllyel, nyájként mozduló eseménnyel. Kár már mi érhet, kérdem, mióta gondom tiéd felerészem. Nagy fényben alszom el, álmomban úgy szeretlek, múltamba is már beeresztlek. Gyerekkoromban jársz föl alá velem, ha est közeleget, nevetve ránc kézen anyámnak hívó szavára. Tán anyám vagy, ismerlek mosolyodban, forogok, heverek, végre megnyugodtam.

látogatók, irok, bejön a halszag. Jó napot szól némán, orromba, tüdőmbe, egyenes szívembe köszönve. A tó küld, hogy vagy? Meg vagyok. Sürget az asztalon a munka, de nem dolgozhatom. Új vendég, gombaszag, a hegy mögötti erdő lép be az ablakon. Aztán fülig szerelmi lázban egy jegenye szinte dadog, egy szántóföld harsány vidáman tavaszra friss trágyát kapott. Venyige füstjével egy kémény, bőgve a szomszéd tehene, aztán a rét minden fűszála, ég minden fellege, s oly testvérjen magyarázzák, hogy élni jó és kell, s lehet, hogy szemem allig tartja vissza válaszomat a könnyeket. Lányommal a lépcsőn fáradt voltam, hadd ülök itt.

Óceánok. Szabadabb lettem volna, bátrabb, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás part meredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összefor. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad napleveg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák, a libegő ábrák, írja megint, s törli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kiavítva gyorsan a jeleket, kágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengelek. A Balaton. Zúg harsogató

0: Det var fyrir gott tíð. Á mjög veist. Úgy. Szebb a mű, ha büszke formából kél elő, és küzdve. Vers, márvány, drága kő. Ne kösd a lépted gúzsba, de szigorún vezesd, ó múzsa. Kotornust ölts, feszest, fúj ütemek lapossa, mint nagy papucs lötyög, tapossa száz kényelmes bütyök. Ó szobrász, kezed ujja a sárt, mely lomha lágy, ne gyúrja, ha szebbre leng a vágy. Zord márványt kalapácsosz, minőt karrára fejt, vagy párosz, szűz kontúrt méherej. Vagy büszke vágyad vonza, szirakúza becses ó bronza, kevély rajzús kecses. Vagy finom gondú kézzel vésvén agát szívét, igészt fel Apolló arcívét. Festő, vízzel ne feste, a halk szín is mohón tüzesre izzék, zománc kohón. Szirént fess, testén tarka szeszéllyel csapkodát kék farka, s száz címer rajz csodát. Fesd hármas dicsgerezdel a szűzed s gyermekét, s keresztel a bűnös föltekét. Elomlunk. Gőggel állván csak egy. A mű örök. A márvány arc él a rom között. S ha régi földbe rejtett vak érmet lelapór, felejtett császárról hullapor. Az istenek is halnak, de híre sose vész a dalnak. Előbb lesz rongy az érc. Mintázz, csiszolj, farakját, hogy álmod lebbenő alakját lengje a lompa kő.
1: Charles Baudelaire, Az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk, mi kicsiny a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizen, megyünk, s a kósza kedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk véges vizen. Van, akit futni kézt megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohan. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkány. Fut és teret iszik, fényt és égiparást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely rossz ketrecet mutat csak, unalomsivatag fájó oázisát. Menni? Maradni jó? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzsdanára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektráthoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány. Horgonyt fel. Itt az óra. Ó, untat ez a táj. Halál, fel, útra már. Bár várjon tinta szín, ég s víz az utazóra. Tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge. Így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe. Csak az ismeretlen ölén várjon az új.
2: Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körülem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég velem. Hallom kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kövezet. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotba gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtömb lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagy. S nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy, hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratba az őszutó szelíd és sárga sugarát.
1: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a hugodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se hugom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz hát, különös idegen? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
2: Le Comte de Lille az oroszlán halál.

Lätésem a lantot. Lätésem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él. Csak mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúság. Más ég hintette rám mosolyát, bársony palástban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a réti rága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúság. Nem így, magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim. Baráti szem, művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a lánggerjelminél, és egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményt, elsírtuk a múlt panaszát. Dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát. Minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Most árva énekem, mi vagy? Elhunyt daloknak lelke tán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél, ó lelke kifúságba? Letészem. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök kihal. Ha a fa élte megszakad, egy percig élik túl virága. Oda vagy, érzem, oda vagy, hol el.

0: az élet egy tivornya. Inni kell, ha rád jön sorja. Az örömből, búbánatból, karcos borból, kézamatból inni hosszút és körömre, kedved búra, bút örömre, sok megissza vad őszintén, egy-kettő vigyázva, mint én. Kivel egykor én mulattam, többnyire már pad alatt van. Én, ki a mámort kerültem, helyt maradék, hol leültem. De ha végignézek romján, oly sivár dúlt ettivornyám. Miért nem ittam úgy, hogy jó rég én is a pad alatt volnék?
1: Mi vagyok én?
0: Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Az agg színész.
2: Ki ez, aki most itt jár egyedül? Roskat vállakkal, mindenkit kerül. Zúg utcák sarkán túl oda kiér, ahol nincs más, csak fáradt esti szél dobol a bomlott szálú idegen. Ki ez a riadt szemű idegen? Gyilkos, bolond, vagy kocsmából kivert részeg, akit csak az útszéli kert magános kazla fogad éjrebe? Vajon milyen lehet az élete? Tudom, volt ő is mosolygó gyerek. A sors bántotta, vagy az emberek. Ki volt? Hol? Merre bolyongott előbb? Imádkozott-e és csókolt-e nőt? Kórház, csapszék, vagy börtön otthona? Hova tántorog az éjben? Hova? Emlékek űzik, bűn, bánat, nyomor. Ki ez, ki most mellettem kóborol, az árnyamtán, mely utamra fagyott? Ki ez? Nem én. Ugye nem én vagyok.

ideiglenes lakos, a 20. század 4., 5., 6., s 7. emeletén. Alulírott vagyona még 30-40 év, kamatok, infarktus, vélt véletlen, ki tudná, vagy szándék, elborult. Alulírott, egyelőre bejelentve ott, ahol köröztetni fogja előbb-utóbb elmúlás ő felsége, és lefoglalja majd Ingóver sorait. Alulírott, külföldi bolygókon honos rokonait tudakozván. Alulírott, született júliusban, elkárhozott minden évszakban. Alulírott, még mindig félúton, és félúton tán mindörökké. Alulírott, szolgálatos a tájon, ahol tintatóban béka hangol, sás sötétség sustorok, csillagokat csördítenek, láthatatlan ostorok, alulírott, ki szólott nagy kiáltván, hiszek, uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Alulírott, megutálván a föltámadás szadizmusát, alulírott, a 20. század 7. s a 7. század 20. emeletén egyszerre, ideiglenesen, alulírott, kinek fejére láthatatlan csillagokról hull látható ezüstkorom. Alulírott, éjjeli őr, egy tört ezüstkoron, amely majd beolvasztódik alulírottal együtt. Alulírott, aki nem írt alá szerződést se a régvoltakra, se a sose leszre. Vagy volna valami gentleman's agreement, amelyről az érdekeltek se tudnak. Jól vagyunk eleresztve. Alulírott, álomba lassúdó rettenettel, nem tudván mennyire kelendő portéka a jövendő. Alulírott, alulírott, ideiglenes, ideiglenes mindörökké. Meghallgatván a végítélet trombitáját, Onegger dallam volt talán. Alulírott, rovásán több millió halállal, születéssel, átmenettel, alulírott átmenet remény s rettenet közt, alulírott ideiglenes, ideiglenes mindörökké, alulírott a 7., a 20., az 1000., milliómodik halál és millió egy születés súlya alatt, alulírott, alulírott. A fájdalom már földig ér. Nyugodt vagyok, mint a holtak, akiket már születésük helyért is megzsaroltak. Én nem tanultam történelmet. Sorsom maga történelem. Gyermekkorom olajnyomat, a bujdosó fejedelem. Honfoglalásom, káromkodás! Nem állok sorba alázatért. Nyugodt vagyok, mint a holtak, mert a fájdalom földig. Megvámolt testemre tetoválva a jel, faltól falig lépett verslába sorsom. Homlokok cellái világítanak elvérző országutakon. Hűségem 12 jegenye. Munkába menet kihúzom magam, mint a széllel szembe gyalogolók, kendőben kenyér, szalonna, hagyma. És jönnek a szekéren szülők,
Jön a jövő szalmazsákon a sárban, kékpettyes kötényben megháborodott bányászanyák fiúk után kiabálva, ablakon benéző farkasok, drótra fagyott mosott ruha, piros tégláspadú konyhában József Attila árva verse. Gyermekkorom, gyermekkorod, akasztottak erdejében, kiűzöttek méhében forgó, megvámolhatatlan magzat, koraszülött forradalom, Európa elé kitett gyerek! Csalánnál nőttem, káromkodássá. Kútba lököttek ingét hozom.

Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. Szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig, ez világos, fekete, mint a pokol. Skassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva mosta nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. Skassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Skassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Skassák Lajos a nagyipar fekete listája. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. A Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi Lajki sötét és gépolajszínű. És Skassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljő, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és szétlenül. Osztályozik. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúg a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Skassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, a gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánja, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés, az éjszaka járó Skassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre fölszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember?
miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus Jézus Krisztus? Mitől Lator a Lator? Miért vétő az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Jaj, mi nekünk, ha nem ismerjük erőnket, s amikor megismerjük erőnket, ezerszer jaj nekünk. Minket csak a háború tud megemészteni. Tömegeink ríva fölkelnek a cafrangos vagyon erőszak tétele alól. Jaj, milyen gyönyörű lenne a mi fiatalságunk, a lenyíratlan hajú, lebírhatatlan erejű. Kezére, lábára, mikor ránéz esztendei vagyonára. Mikor a bankó susogással már nem közösül, mert sár arany haja, éveinek aranya, egymás között megosztva bibliai szapora. S jaj, mi nekünk, ha a pénz megismeri erőnket. Minket csak a háború tud megemészteni. Mondja, Lajos, mik a harczok? Mondja, kit éltet a vér? Mondja, béke-e a munka? Madár-e, az denevér? Maga tudja, mi a haza, s kiké a hazai kegy? Annyira tudja, hogy értük a csatába el sem megy. Tudja, a fül nem füledzik, nem orrodzik meg az orr, s koldusbottal jár a faláb. Maga nem lesz matador. Éj van, éje bevetésnek, szimfóniánk a pokol, öröm, bűvös, égi szikra, gránátrózsává omol. És Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Susogják, miért nem hajt ez az ember, miért nem üzletel, miért ír, mit ír, miért csikorog a foga, mint aki álmodik szörnyűt? Miért nem aluszik? Miért néz? Miért rám néz? De mintha látna levegőt. Kivele az életből? Döföli a trágárul felhasznált muzsika lapjaidat, tiszta lapjaidat. És akkor, ó, akkor föl kell a pihenő madár, és elszáll a madár, és Kassák Lajos naponta be-de begyalogol, de kifordítják. De befordítják a beton felé, falra mázolják, beszélnek róla, ítélnek felőle. Te vérlakkos, te velocipét kerekes, te ilyen-olyan, te begarazsírozott, te kiguligáztatott, te garagura, te tideldúdeldej, deus ex machina. Miből él a bús masinista, ha egyedül hengereli a műutak rengetegét? A történelmi lóra se fért föl minden történelmi osztály. Hát még az autóülésre, ahol terpeszkedni lehet, nyomni a gumidudát, ami arra, amire hasonlít. Cicire gondolnak a férfiak, de viszont a nők. A szántóföldek, betonmezők között a vadállat nem vonul el, nem szüli meg kicsinyeit, a táplálék elosztására virágzik egy jeles vadkert, mi pedig kipusztulunk. A dogma nem akadály, noha meg vagyon írva, inkább fejlesszük, mint sem kipusztulni hagyjuk. Lajos, maga még jó lábakat örökölt,
A mi visszereinkben a trombózis fázisai hatnak. Maga önműködő. Mi pedig megműtetünk. Minket gyújtanak, folytanak. Noha a szövétnekről meg vagyon írva, gyújtatlan, gyulladjék, oltatlan, aludjék, és így az éjben tündököljön bár csillagtejében. Madár-e, az denevér! Mondja Lajos. A profánok. S a proféták közege. Miért nem vonja kebelére? Mert tükröt tart, igaz-e? Tudja, miért tejel a prosztó? Miért kegyes a kegyszeres? Miért mosolyog a pörosztó? S a maposztó miért feles? Tudja, miért ló a poroszló? Miért keres a felperes? Tudja, miért hízik a disznó? Tudja, mi a végleges. Minden korban van egy korszer. Ez újít, vagy kiherél. Mitől korszerű az óvszer? Madár-e, az denevér? Szent a maga tót kalapja. Szent maga, méltó alap. Maga gond és gondolattő. A többi csak faszkalap. Sípok, sipolyok, síkok, sikolyok. Sávok, sávolyok, súgok, sugarak. Útak, utazok. Szállok, szaladok. Hálok, haladok. Nyűvek, nyüvetek. Sírok, siratok. Rongyszedő kocsi katasztrófája. Felborult luxus rongy förgeteg. Színes rongyhavazás. Rongybarikádok, rabomobilokban a benreket csizmalopók, munkaruha eladók, robotgépek eleganciája, vascsőr, vaspata, vascsőr, madár-e noha, és madár-e noha, és noha, mert ha a zsúrkiflik végén kibújnak a fullánkos puskák, e szuronyok ellen mondhatod-e tovább, csak tovább, elegáns kutya, elegáns ajándék, világgyőztes szülőktől. Kávéházba bemehet, de anyádat oda soha. Elfárad az újságpapír. A betáplált hullámpapagályok gyöngyszemei lassan kihúnynak. Alkonyat, alkonyat, megszégyenül a munka, mert nem bírja, mert az Isten se bírja. Én meghalok, hazám, s a tömbök, a vázak, föltalált gigászok, a betonkonkrét parabolái, szégyenvörösben. Hazám, hát nem kell? Hát persze, hogy nem kell, te hülye. Mégse lesz magából reménytelen szerelmes, soha. A tisztaság vizével naponta szájból keresztel, de a hitványakat lehugyozza, mivel rendszerető. Mondja Lajos, mi a közjó? Miért nem nől velünk az ing? Vagynak noha szentjeink és papi fejedelmeink. Mondja, 8 millió elszúrt, miért csak magának kotol? S lesz eképpen, ha sok egylét egy kollektív rabomol. Miért oly kelendő a lencse, s népszerűtlen a babér? Miért adódik el az áldás? Miért adunk ezret hatér? Minden, amit föltaláltak, miért, hogy megszégyenül? Miért rohad a tudás fája, szedve is szedetlenül? Édenkertből jussolhatnánk. Részünk mégis a pokol. Skassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Távol Újpesten egy citerafejű öregasszony
eledelt készít a fiókba. Bizony a Lajos anyja nem hagyja kipusztulni a fiút. Halál aratáskor dolgozik a szemfödélgyárban. Törött flitter a kontyában, ősz hajában gyászvonalak. Csupa ragyogó gyász, a gazdag gyászok szemete, az újpesti pompa. Ott ragad a költő könyökén is, a stoppolás pirkadatán. Már haza kéne menni az angyali földre. Mit hoz a férfi a kávéházból, mit hoz haza? Pénzt bizonyosan nem, de a csikóhúslevest megeszi. Lerakja magát az ágyra, a drogista ágybérlő helyére. Csupa szappan pacsuli a szoba, rózsaszín illat keverék. De a kiszellőzött szobában nagy locsakodással mosdani lehet laborban. Csönd, egyenlő dinamika. Éljen a víz tisztája, amilyen már soha nem lesz. Teli képlettel a szoba, a szemétlapát is négyzetre emel. Éljen a mi mosdóvizünk, amíg nem válik vérré. Éljen a mi törülközőnk, amíg nem lesz forrunk, amíg nem lesz forró lobogós. Éljen, ami kibocsát tisztán, s visszafogad patyolatozva. Éljen, ami tisztít minket, s amit mi fölemelünk. Ide az angyalföldre, a Lajos hozza a miértet. S a mindennapi miértet add meg nekünk ma. Manifestum. Koldusé ima, zsoldos kapja bért. A miénk, a mindennapi miért. Sikolyáért essék, ha felszögeznek. S Mária, ne köpje le a keresztet. Ám ne vérezzünk el a gondokon. Kell, ámen helyett, a gondolkodom.

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb, rád nő a mohó, a gyáv,

Nye. Magyar versz és esélye. Kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló, zengés, fegyelem és kilengés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban, áruház Európában.

freskó a szolgafalra. Isapor és hamukor, nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poront cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj a sivatagi csók, jaj a megemésztő szolga, merre hajtsuk a csikót, halálba vagy hatalomba. Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda. Halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, és a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Stílus Rádió. A Keltakarót halljátok. Folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című regényének feldolgozását. És figyelem, kiskorúak csak szülői felügyelettel hallgathatják. Jó tilosodást!

Az ikrek attól féltek, hogy a buborékok nem sokára ellepik a Moby Dicket, aztán elárasztják a suttogó katedrálist, a barlang fő látványosságát. Sok ezer ember kötött már házasságot a suttogó katedrálisban, köztük Dwayne, meg Lyle, meg Kyle, meg Harry LeSabre. Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Az ikrek bementek a barlangba, és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előre nyomuló buborék falra. Olyan bűz jött ki belőlük, hogy el se hinnéd, mondta Lyle. Azt mondta, lábszagra hasonlított. Nem lehetett megmaradni odaben. Egy órát járattuk a ventilátorokat, mielőtt visszamentünk. A Moby Dicken fölpattogzott a festék, szeme már nincs is. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú, tányér nagyságú égszín kék szeme volt. Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkos sárga lett. A szent csodát már alig látni. Az orgona az istenek orgonája volt, függő és álló cseppkövek összenőtt kis erdeje a katedrális egyik sarkában. Hangszórót rejtettek mögéje, azon szólt az esküvői meg a temetési zene. Villany világítása állandóan változtatta a színét. A szent csoda egy kereszt volt a katedrális mennyezetén. Két egymást metsző repedés alkotta. Szó, ami szó, régebben se látszott valami jól, mondta Lyle. De most már szinte nem is tudom, ott van-e. Arra kérte Dwayne-t, hadd rendeljen egy adag cementet. El akarta zárni a patak és a katedrális közötti járatot. Ne törődj a Moby Dickkel, Jesse James-szel, a rabszolgákkal meg a többivel, mondta Lyle. Csak a katedrálist mentsük meg. Jesse James egy csontváz volt, amelyet Dwayne nevelő apja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a nagy válság idején. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alig hanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás. Ami a rabszolgákat illeti, fekete férfiak gipszobrai voltak egy üregben, amely Jesse James-től 15 méternyire nyílt a folyosóról. A szobrok fűrészekkel, kalapácsokkal a láncokat szedték le egymásról. A turisták úgy tudták, hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban, miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse James-éből. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl, amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Dwayne Hoover személyesen fedezte fel a rést, aztán a nevelő apjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak odabent. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz, hogy a gazdaságot, amelynek a területén felfedezték, egy volt rabszolga, Josephus Hubler alapította. A gazdája felszabadította, ő meg éjszakra jött és gazdálkodni kezdett. Aztán visszament és kiváltotta az anyját meg egy nőt, aki a felesége lett. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a nagy válságig, amikor is a Midland megyei kereskedelmi bank érvényesítette a zálogjogot. Aztán Dwayne nevelőapját elütötte egy autó, amelynek a volánjánál az a fehér ember ült, aki megvásárolta a gazdaságot. Dwayne nevelőapja peren kívüli egyesség keretében megkapta azt, amit ő megvetően csak istenverte nigger farmnak hívott. Dwayne jól emlékezett arra, amikor a család először kiment körülnézni. Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát és bevágta az árokba. Ez állt rajta. Kék madár farm.

0: 14. fejezet. A Kilgore Troutot szállító kamion most West Virginiába járt. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek, gépek és robbanó eszközök, hogy kiszedjék belőle a szenet. Azóta a szén java elfogyott, meleget csináltak belőle. West Virginia felszíne most, hogy eltűnt a szén, az erdő és a termőföld a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. Beomlott mindazokba a lyukakba, amelyeket beleástak. A hegyek, amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon, most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó, törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt, amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Itt-ott még állt egy lakott épület. Trout látta, hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Lenézett a mélységbe. Lent a patakban egy felborult 1968-as Cadillac Eldorádót látott. Alabamai rendszáma volt. Több régi háztartási gép is volt a patakban. Egy mosógép, kályhák, két frigider. Egy angyalarcú, lenszőke, fehér leánygyermek állt a patak mellett. Fölintegetett Troutnak. A másik kezével egy fél literes pepsikólás üveget szorította melléhez. Trout felhangon azt kérdezte magától, hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek, és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát, a kamion vezető fülkéjében, egy ablaktalan épület közelében, amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Láttam, hogy emberek járnak kibe, mondta a sofőr, de nem tudtam rájönni, miféle gép csinálja azt a zúgást. Olcsó favázas épület volt, beton tömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek, autók mentek, a népeknek szemlátomás kedvére volt az, ami odabenn zúgott. Így hát a sofőr benézett. Tele volt görkor csajázó emberekkel, mondta. Körbe-körbe mentek. Senki sem mosolygott. Csak mentek körbe-körbe. Arról is beszélt Troutnak, hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok, akik eleven csörgő kígyókat szorongatnak az Isten tisztelet alatt, hogy megmutassák, mennyire hisznek abban, hogy Jézus megoltalmazza őket. Így kerek a világ, mondta Trout. Trout elképedt azon, hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába, és milyen gyorsan szétrombolták a melegért. Most már a meleg is mind eltűnt, alig hanem az űrbe, gondolta Trout. Vizet forraltak vele, a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. A szélkerekek áramfejlesztők forgó részeit forgatták körbe-körbe. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szén hajtotta a régi módi gőzhajókat és füstös vonatokat is. A füstös vonatokon, meg a gőzhajókon, meg a gyárakon sípok voltak, amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben, amikor Dwayne Hoover, meg Kilgore Trout, meg én kisfiúk voltunk. Amikor apáink kisfiúk voltak, amikor nagyapáink kisfiúk voltak. Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszágoldott a sípokon, amelyek gyönyörűen panaszosan rikoltoztak, mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkába jöttek volna a kiáltások. Úhú! Húhú! Hihi! És így tovább. A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat. Két agya volt, egy az előső, egy a hátulsó fertájának. Már régen kihalt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A borsó hüvelyes növény volt. A szén az elkorhat fák, virágok, bokrok, fű meg a dinoszaurusz ürülék összesűrűsödött elegye volt. Kilgore Trout a régebben hallott gőzsíp kiáltásokra gondolt, és arra, hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Föltételezte, hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Tévedett. Troutnak a legtöbb tudományos, fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról, és a műszaki részletek halálra untatták. De a földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. Azért nem, mert a hang csak a légkörben terjed, és a földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen, mint az almán a héj. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákum. Az alma népszerű gyümölcs volt. A sofőr nagy étkű volt, megállt egy McDonald's féle hamburger büfénél. Az országban sok különféle hamburger büfé hálózat volt, a McDonald's volt az egyik. A Burger Chef egy másik. Dwayne Hoover, mint már elmondtam, több Burger Chefből is hasznot húzott. A hamburger egy állatból készült. Az állatot megölték, apróra darálták, aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték, majd betették két kenyérdarab közé. Trout, akinek csak kevés pénze maradt, egy csésze kávét rendelt. Egy öreg, nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Trout megkérdezte tőle, dolgozott-e a szénbányákban. Az öreg azt felelte.
1: 10 éves koromtól 62 éves koromig.
0: És örül, hogy megszabadult a bányától? Kérdezte Trout.
1: Uram Isten,
0: mondta a másik.
1: Az ember soha nem szabadul meg tőle, még álmában sem. Bányákról szoktam álmodni.
0: Trout megkérdezte, milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni, amely tönkretette a tájat, és az öreg azt felelte, többnyire fáradtabb volt sem, hogy ezzel törődött volna.
1: De hiába is törődne akármivel az ember,
0: mondta az öreg bányász,
1: hanem az övé.
0: Elmagyarázta, hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewater szén- és vasipari vállalat tulajdona. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat.
1: A törvény úgy szól, folytatta, hogyha valakinek van valami a föld alatt és hozzá akar jutni, akkor hagyni kell, hogy felszaggasson bármit, ami a tulajdona meg a felszín között van.
0: Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater szén- és vasipari vállalatot Elliot Rosewaterrel, egyetlen rajongójával. Még mindig azt hitte, hogy Elliot Rosewater valami kamasz. Igazából Rosewater erősei voltak, leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért.
1: De valahogy még sincs rendjén, mondta az öreg bányász Troutnak, hogy az egyik emberé lehet az, ami a másik ember birtoka, vagy erdeje, vagy háza alatt van. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz, ami alattuk van, joga van tönkretenni a fenti dolgokat. A föld felszínén lévő emberek jogai semmit sem érnek annak az embernek a jogai mellett, aki a lenti rész.
0: Fennhangon fölidézte, milyen volt, amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater szén- és vasipari vállalatot, hogy emberi lényekként bánjanak velük. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével, meg az állami rendőrséggel, meg a nemzeti gárdával.
1: Én sose láttam egyetlen Rosewater sem,
0: mondta az öreg.
1: De mindig a Rosewater győzött. Rosewaterre jártam. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewaterben. Rosewater házakban laktam. Rosewater ételt ettem. Mindig neki mentem a Rosewaternek, akármi is az, és mindig legyőzött. Aztán fütyült rám. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől, akárki megmondja magán, ami őket illeti. Rosewater itt az egész világ.
0: A sofőr tudta, hogy Trout Midland Citybe tart. Azt nem tudta, hogy Trout író és a művészeti fesztiválra megy. Trout sejtette, hogy a becsületes dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.
2: Minek megy épp elmélyű ember Midland Citybe?
0: Tudakolta a sofőr. Megint úton voltak.
1: Beteg a nővérem,
0: mondta Trout.
1: Midland City a világ mindenség, segluka,
0: mondta a sofőr.
1: Sokat gondolkodtam már, hogy hol lehet a segluk,
0: mondta Trout.
2: Ha nem Midland Cityben,
0: mondta a sofőr,
2: akkor Libertyville-ben, Georgiában. Járt már maga Libertyville-ben?
0: Nem, mondta Trout.
2: Engem letartóztattak, hogy gyorshajtásért. Van egy rész, az kés csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani 85-ről 25-re. Megmondtam a magamét a rendőrnek, erre bevágott a dutyiba. Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. Bezúzzák a régi újságokat, képeslapokat, könyveket, aztán új papírt csinálnak belőlük,
0: mondta a sofőr.
2: Naponta 100 tonna számra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
0: Aha, mondta Trout.
2: A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség, úgyhogy a szél az egész városba széllyel viszi a könyvlapokat meg az újságokat. Aki ott könyvtárat akar összeszedni, annak elég kimennie a teherpályaudvarra, annyi könyvet vihet el, amennyit csak akar.
0: Aha, mondta Trout. Előttük az úton egy autóstoppos fehér férfi integetett, mellette a terhes felesége és 9 gyermek.
1: Úgy néz ki, mint Gary Cooper, nem?
0: Mondta a sofőr a stoppos férfira.
1: Úgy,
0: mondta Trout. Gary Cooper egy híres filmszínész volt.
2: Szóval,
0: folytatta a sofőr,
2: Libertyville-ben annyi a könyv, hogy még WC-papírnak egy könyvet használnak a dutyiba. Engem egy péntek délutánon kaptak el, késő volt már, úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé, így hát 2 napig ücsörögtem a dutyiba. Nem tudtam mit csinálni, legfeljebb a WC-papíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra, amit akkor olvastam.
0: Aha, mondta Trout.
2: Akkor olvastam utoljára könyvet,
0: mondta a sofőr.
2: Úristen, lehet már 15 éve. Egy másik bolygóról volt szó benne. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal, a múzeumok tele festményekkel, és a kormány valami rulett fél éve dönti el, hogy mi kerüljön a múzeumokba, és mi a szemétre.
0: Kilgore Trout hirtelen beleszélült a déjà vu érzésébe. Amit a sofőr felidézett, az az egyik könyve alapgondolata volt. Évek óta nem jutott már az eszébe. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto objektivátora, avagy az idei mestermű című művét használta WC-papírnak. Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. Az objektivátor egy kormánytisztviselő, aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat, mindegyik számot kap, és a művek pénzbeli értékét az objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. A történetet nem az objektivátor, hanem egy Goose nevű egyszerű varga meséli el. Goose egyedül él és lefesti a macskáját. Életében ez az első festménye. Elviszi az objektivátorhoz, aki számot ad neki és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. Goose festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. 18 000 lambó lesz az értéke, ami megfelel 1 milliárd földi dollárnak. Az objektivátor átad Goose-nak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában, és az emberek kilométeres sorokban várakoznak, hogy láthassák az 1 milliárd dollárt érő festményt. Ugyanakkor hatalmas mágiát raknak a többi festményből, meg szoborból, meg könyvből, meg mindenből, amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. Aztán kiderül, hogy a szerencsekerék csal, és az objektivátor öngyilkos lesz. Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott, és most érdekes módon reagált, nem vallotta be, hogy ő a szerző. A sofőrnek föltűnt, hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Ott a következő, mondta, és kimutatott a postaládára, amelyen a következő felirat volt olvasható. J.A. Hubler. A kamion most azon a vidéken haladt, ahonné Dwayne Hoover nevelő szülei származtak. A házas pár az első világháború idején ment át West Virginiába, Midland Citybe, hogy jól megszedjék magukat a Kietzler autógyárban, amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Amikor megérkeztek Midland Citybe, hivatalosan megváltoztatták a nevüket Hooverre, mert Midland Cityben nagyon sok Hubler nevű fekete ember volt. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja, kínos volt. Errefelé mindenki természetesnek vette, hogy a Hubler nigger név. Tizenötödik fejezet. Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Már eszébe jutott a Hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában, egy kékszínű, drapkárpitozású Pontiac Le Mans-ban. Bekapcsolta a rádiót. Többször hallotta benne tulajdon reklámját, amely a hallgatók elméjébe véste, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni. Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számot tevően javult, föllépett egy új tünet, a kezdődő echolália. Dwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót.
2: Bízni, mondta.
0: Amikor a rádióból azt hallotta, hogy tornádó volt Texasban, Dwayne hangosan azt mondta, hogy Texasban. Aztán azt hallotta, hogy azokról az asszonyokról, akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak, a férjeik hallani sem akarnak többé.
3: Ginsburg on the Night Train Show on WMEX. Hey, let's go wide tracking.

0: Nobody, anywhere, can match the amazing deals on wheels your wide-track Pontiac dealer's got for you. That's because nobody can match his new Pontiac family of automobiles. He's got every model, every style, any price range you want. Take today's wonder car, Pontiac's hot new Tempest, the completely new and different car. Only your Pontiac dealer features Tempest at $200 to $300 below the others. Yes, beautiful new Pontiacs. Now at your Pontiac dealers at only $21.67. So take a look. Take a ride before you decide. Hurry on down to Wide Track Town, your Pontiac dealers, and get your new Pontiac. Only $21.67. Now.
1: Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok, mondta a rádió. Tisztátalanok, mondta Dwayne. Elmondom, mit tett Wayne Hubler, a börtönviselt fekete, akinek az volt a nagy álma, hogy Dwayne Hoovernek dolgozhasson, megtanult bujócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Nem szerette volna, ha elkergetik a parkolóból, mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. Így hát, ha egy alkalmazott közeledett, Wayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz, és komor képpel vizsgálgatta a szendvics torták maradványait, az üres szálem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben, mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Amikor az alkalmazott elment, Wayne visszasonfordált a használt autókhoz, közben kidüllett szemmel leste, hogy hol van az igazi Dwayne Hoover. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta, hogy ő Dwayne. Így hát, amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne, Wayne, aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni, ezt mondta magában: ez nem Mr. Hoover, hát itt nagyon úgy fest, talán Mr. Hoover ma beteg? És így tovább. Dwayne hamburgert, sült krumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb burger séfjében, kinn a Chestview Avenue-n, szemben az épülő új középiskolával, amelyet John F. Kennedyről neveztek el. John F. Kennedy sohasem járt Midland Cityben, de az Egyesült Államok egyik elnöke volt, akit lelőttek. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. Ami a benne lévő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. Bőven voltak társai az idők során. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel, hogy valóságos gyárakat építettek, amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Vonatokon szállították oda az embereket. Amikor fölgyógyultak, egy olcsó és tartós autót gyártottak, amely az egész világon népszerű lett, különösen a fiatalok körében. Az emberek bogárnak hívták. A gépi bogarat a németek készítették. Az igazi bogarat a világegyetem teremtője. A Burger Chef büféjében Dwayne-t egy Patty Keeney nevű 17 éves pincérlány szolgálta ki. A haja szőke volt, a szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az emlősök legtöbbje 17 éves korára elhűlt vagy meghalt. Az az emlős faj azonban, amelyhez Patty tartozott, nagyon lassan fejlődött, úgyhogy az a test, amelyben Patty közlekedett, csak most érte el az érettséget. Patty vadonatúj felnőtt volt, aki azért dolgozott, hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat, amelyeket az apja halmozott föl, mialatt először vastag bérrákban, aztán minden egyéb rákban is haldokolt. Ebben az országban elvárták, hogy mindenki maga fizessen mindenért, és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Patty Keeney apjának betegsége 10-szer annyiba került, mint az összes Hawaii üdülések, amelyeket Dwayne akart szétosztani a Hawaii hétvégén. Dwayne értékelte Patty Keeney vadonatúj voltát, noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra. Így hangzott. A szerelmünk kicsikém, hidd el, nem csak maszlag, mihelyt elmúlt 16, rögtön meg is győzlek. Patty Keeney szándékosan volt ostoba, akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. A nőknek nagy elméjük volt, mert nagy darab lények voltak, de nem igen használták, mégpedig azért, mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. És a nőknek ahhoz, hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek, a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz, hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie, mit gondolnak mások, és aztán ők is ugyanazt gondolták. Patty tudta, kicsoda Dwayne. Dwayne nem tudta, kicsoda Patty. Patty szíve hevesebben vert, amikor kiszolgálta Dwayne-t, mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Szép házat, új autót, gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek, és kifizethette volna az összes orvosi számlákat, méghozzá ugyanolyan könnyen, mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert, a sült krumplit meg a kólát. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt, amit a jó tündér hamupipőkével, és Patty még sohasem látott ilyen varázs erejű szemét közelről. Patty a természet fölötti jelenlétében volt. És eleget tudott Midland Cityről, meg saját magáról ahhoz, hogy megértse, lehet, hogy soha többé nem kerül ilyen közel a természet fölöttihez. Patty Keeney valóban el is képzelte, hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját, baját. Patty bátran megszólalt, hogy megtudja, lehetséges-e természet fölötti segítség az ő esetében. Hajlandó volt meglenni természet fölötti segítség nélkül, és el is várták tőle, hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig, hogy a többi szegény, tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. Azt mondta Dwayne-nek.
2: Ne tessék haragudni, Mr. Hoover, hogy így megszólítom, de hát ott van a képe a hirdetéseiben, meg mindenfelé, úgyhogy tudom, hogy kinek tetszik lenni. Meg hát ide benne a többiek is mindjárt mondták, amikor betetszett jönni, csak úgy zsongtak, bongtak.
1: Zsongtak, bongtak, ismételte meg Dwayne. Előjött az eholáliája.
2: Elnézést, ha nem jól mondom,
1: mondta Patty. Megszokta, hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt, igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni, hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Így állt ezzel Dwayne is, így állt ezzel Patty is. Ez azért volt, mert az angol tanáraik az égnek emelték a szemüket, befogták a fülüket, elbuktatták őket és így tovább, ha nem sikerült úgy beszélniük, mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Ráadásul bebeszélték nekik, hogy méltatlanok arra, hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön, ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket, színdarabokat meg regényeket, mint például az Ivanhoe. A fekete emberek ezt nem vették be. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni, amelyeket nem értettek, azon az alapon, hogy nem értik őket. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy mi a nyavajának akarnám én olvasni a két városát, mi a nyavajának? Patty Keeney megbukott angolból abban a fél évben, amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t, amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Pattyt áttették az olvasásjavító osztályba. Ott az édes anyaföldet olvastatták vele, amely kínaiakról szólt. Ugyanabban a fél évben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzése után a megyei sportpályán lévő Bannister Clubház parkolójában. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek, egy szót sem szólt róla senkinek, mert az időtájt haldoklott az apja. Elég bajuk volt így is. A Bannister klubházat George Hickman Bannisterről, egy 17 éves fiúról nevezték el, aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária temetőben, egy 18,5 méter magas obeliszk, a tetején márvány futballlabda. Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből, textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg, amikor megpróbálta megszerezni a labdát. A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt, amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem teremtőjének, főleg az élelemért. George Hickman Bannister obeliszkjét közadakozásból építették. A kereskedelmi kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. Helyhatósági rendeletet hoztak, amely megtiltotta, hogy magasabb építményt emeljenek. Ez volt a George Hickman Bannister törvény. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. Amíg az új Mildred Berry művészeti központ föl nem nőtt a cukorpataknál, a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték, hogy George Hickman Bannister soha nem erüljön feledésbe. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Voltak éppen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla, legfeljebb az, hogy milyen fiatal. Már hozzátartozói sem éltek a városban. Nem lehetett Bannister találni a telefonkönyvben, leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. De azt is csak azért, mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. A Bannister filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. George Hickman Bannister apja, anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból, és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Ez nagyon nyugtalan ország volt, az emberek állandóan rohangáztak. Hébe-hóba valaki megállt és emelt egy emlékművet. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. De az bizony szokatlan volt, hogy közönséges sorból származó embernek nem egy, hanem két emlékműve is legyen, mint George Hickman Bannisternek. Szigorúan véve azonban csak a sírkő készült kifejezetten az ő tiszteletére. A klubház amúgy is fölépült volna. A költségvetést már két évvel azelőtt elfogadták, hogy George Hickman Bannistert ifjúsága tejében elragadta a halál. Egy fillérrel sem növelte a költséget, hogy róla nevezték el. A Kálvária temetőt, ahol George Hickman Bannister nyugodott, egy sok ezer kilométerre lévő jeruzsálemi dombról nevezték el. Sokan hitték azt, hogy évezredekkel korábban azon a dombon ölték meg a világegyetem teremtőjének a fiát. Dwayne Hoover nem tudta, elhiggye-e ezt vagy sem. Nem tudta Patty Keene sem. De most nem is foglalkoztatta őket, egy cseppet sem. Máson járt az eszük. Dwayne azon tűnődött, vajon meddig tart még az echoláliája, Patty Keene pedig ki akarta deríteni, hogy vadonatúj volta, csinossága és nyílt természete, sokat ére egy ilyen aranyos, nem is éppen visszataszító, öreg, középkorú Pontiac kereskedőnek.
3: Minden esetre, mondta, nagy megtiszteltetés, hogy nálunk tetszik ebédelni, és tudom, hogy ez se jó kifejezés, de remélem, hogy érteni tetszik.
1: Tetszik, mondta Dwayne.
3: Ízlik az étel?
1: Étel, mondta Dwayne.
3: Ezt kapja mindenki más is, mondta Patty. Magának sem csináltunk külön.
1: Külön, mondta Dwayne. Nem sokat számított, hogy mit mond Dwayne. Évek óta nem számított sokat. Midland Cityben nem sokat számított, hogy a legtöbb ember mit mond, kivéve, ha pénzről, építményekről, utazásról, gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania. A fekete embert, a lemorzsolódott középiskolai tanulót, a Pontiac kereskedőt, a nőgyógyászt, a gázszerelőt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak, mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte, hogy az illető megfelel a várakozásnak. Főleg ez volt az oka annak, hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz, hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. A képzeletük súlyos lentkerék volt, a félelmetes valóság rozog a gépezetében. Amikor Dwayne otthagyta Patty Keene-t és a Burger Chef büfét, amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott, Patty Keene-nek meggyőződésévé vált, hogy fiatal testével, merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt, amiatt, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett, hogy a kutyájának folyton verekednie kell, mert nem tudja a farkát csóválni, hogy a fia homoszexuális. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára, amely Dwayne Hooveré volt. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. 8-szor olyan magas volt, mint George Hickman Bannister sírköve. A tetején vörös fény égett, nehogy neki menjenek a repülőgépek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt, ami mind Dwayne-é. Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző felfedezést tettek arról a kontinensről, amelyen Patty állt. Rájöttek, hogy a kontinens egy 60-70 kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvat masszában úszkál. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek. West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl, amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. Patty Keeney még nem értesült a nagy hírről. Nem értesült róla Dwayne sem, Kilgore Trout sem. Én is csak tegnap előtt tudtam meg. Egy képes lapot olvasgattam, és közben szólt a tévé. A tévében egy csoporttudós azt mondta, hogy az úszó, összeütköző, egymást örlő táblák elmélete már nem csak elmélet. Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és örlődések. Azt is mondták, hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. A kilométeres vastagságú gleccserek geológiailag szólva továbbra is úgy járnak föl le, mint az ablakredőnyök. Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímveszője volt, és nem is tudott róla. Az a néhány nő, akivel életében dolga volt, nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megítélhesse, átlagosak-e Dwayne méretei. A világ átlag 14,9 cm hosszúság és 3,8 cm-es átmérő volt vérrel telt állapotban. Dwayne hímvesszője vérrel telt állapotban 17,8 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt. Dwayne fiának, Newsynak pontosan átlagos méretű volt a hímvesszője. Kilgore Trout hímveszője 17,8 cm hosszú volt, de csak 3,2 cm átmérőjű. Harry LeSabre-nak, Dwayne autószalonja vezetőjének 12,7 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt a hímveszője. Ciprián Ukwende, a fekete nigériai orvos hímveszője 17,5 cm hosszú és 4,4 cm átmérőjű volt. Dan Breedlove-nak, a gázszerelőnek, aki megerőszakolta Patty Keeney-t, 14,9 cm hosszú és 4,8 cm átmérőjű hímveszője volt. Patty Keeney-nek 86 cm-es csípőbősége, 66 cm-es derékbősége és 86 cm-es mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének 91 cm-es csípőbősége, 71 cm-es derékbősége és 96 cm-es mellbősége volt, amikor Dwayne feleségül vette. 99 cm-es volt a csípőbősége, 79 cm-es a derékbősége és 96 cm-es a mellbősége, amikor lefolyó tisztítót evett. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének, Francine Pefkónak a csípőbősége 94 cm-es, a derékbősége 76 cm-es, a mellbősége 99 cm-es volt. Dwayne nevelőanyjának, amikor meghalt, 86 cm-es volt a csípőbősége, 61 cm-es a derékbősége és 84 cm-es a mellbősége. Dwayne tehát távozott a Burger Shape büféből és elment az új középiskola építkezésére. Nem sietett vissza az autószalomba, különösen így echolaliásan nem. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult, nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Beleköpött. Belelépett a sárba. Beleragadt a jobb cipője, a sár leszopta a lábáról. Dwayne a kezével kiásta a cipőt és letörölte. Aztán neki támaszkodott egy öreg almafának, amíg fölhúzta. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt, itt almáskert állt. Dwayne már rég elfeledkezett Patty Keeney-ről, a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát, hogy fölhívja a telefonon Dwayne-t, de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. Dwayne odébb baktatott, megbámulta a hatalmas földmunkagépet, amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. A gép most mozdulatlanul állt. Rászáradt a sár. Dwayne megkérdezte az egyik fehér munkástól, hogy hány lóerős a gép. Mindegyik munkás fehér volt.
4: Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk,
1: felelte a munkás.
4: Hogy hívják?
1: Kérdezte Dwayne. Megkönnyebbülten észlelte, hogy múlóban van az echoláliája.
4: Úgy hívjuk, 100 niggeres gép,
1: mondta a munkás. Ezzel arra az időre utalt, amikor Midland Cityben szinte minden kubikus munkát fekete emberek végeztek. Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző 35,6 cm hosszú és 6,3 cm átmérőjű volt. A világon a legnagyobb hímvessző 42,9 cm hosszú és 5,7 cm átmérőjű volt. A Kékbálna nevű tengeri emlős hímvesszője 244 cm hosszú és 35 cm átmérőjű. Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést, amely gumiból készült hímvesszőnövelőt ajánlott. Ráhúzhatja az igazi hímvesszőjére, biztatta a hirdetés, és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg a feleségét vagy kedvesét. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is, magányosság esetére. Dwayne körülbelül délután 2-kor ment visszadolgozni, és az echoláliája miatt mindenkit került. Bement a belső irodájába, össze-vissza turkált az íróasztal fiókjaiban, keresett valamit, amit olvashat vagy amin elgondolkodhat. Kezébe akadt a brossúra, mely a hímvesszőnövelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. 2 hónappal azelőtt kapta, de még mindig nem dobta ki. A brossúra olyan filmeket is ajánlott, amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Álló képek voltak benne a filmekből. A képek hatására Dwayne agyában lévő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében lévő erekciós központba. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímvesszőjében lévő hátsó vénát, úgyhogy a vér rendesen be tudott menni, de ki már nem. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímvesszőjében az apró artériákat is, és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímvesszőjének jó részét kitevő, szivacsos szövet, úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev, mint egy eldugult kerti locsolócső. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót, pedig Francine csak 4 méternyire volt tőle.
5: Francine? Szólt Dwayne. Tessék!
1: Dwayne leküzdötte az echoláliáját.
5: Olyasmit kérek tőled, amit eddig még soha, ígérd meg, hogy megteszed.
6: Megígérem, mondta Francine. Azt szeretném, hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl és menjünk át Shepherdstownba, a minőség motelba.
1: Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a minőség motelba. Úgy gondolta, kötelessége is, különösen most, hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatottnak rémlik. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapott papot, mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Neked valami dilis bakfis kéne, aki minden füttyentésre el tud veled rohanni, mondta Francine.
5: Nem kell nekem dilis bakfis, mondta Dwayne. Te kell lesz.
6: Akkor szépen válsz egy kicsit, mondta Francine.
1: Visszament a vevőszolgálathoz és megkérte Gloria Browningot, az ottani fehér pénztáros, hogy egy kis időre vegye át a helyét. Gloria nem akarta. Alig 1 hónapja vették ki a méhét, miután kontármódon magzat elhajtást végeztek rajta az 53-as műút mellett a Pionír falu nemzeti park bejáratával szemben lévő Ramada Innben. Volt egy kissé meghökkentő egybeesés. Az elpusztított magzat apja nem más volt, mint Don Breedlove, az a fehér gázszerelő, aki megerőszakolta Patty Kinit a Bannister Clubház parkolójában. Ennek a férfinak felesége és 3 gyermeke volt. Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott, amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. Ezzel a szöveggel: idegközpont. Gloria azt mondta, nem akarja átvenni az idegközpontot.
6: Nem akarok átvenni semmit, mondta.
1: De azért mégis átvette Francine helyét.
5: Nincs elég messzem, hogy öngyilkos legyek, mondta.
6: úgyhogy nekem mindegy, megteszek bármit, amire kérnek az emberiség szolgálatában.
1: Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba, hogy ne hívják fel a figyelmet a viszonyukra. Dwayne megint egy bemutató autóba ült, Francine pedig a saját vörös GTO-jába. A GTO a Gran Turismo homologátor rövidítése volt. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: nézze meg a szent csodabarlangot. Francintől rendes dolog volt, hogy fölragasztotta a matricát az autójára. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált, mindig mindent megtett az uráért, mindig mindent megtett Dwayneért. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Az országban szexuális forradalom zajlott. A nők azt követelték, hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak, hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Azt mondták, és a tudósok igazat adtak nekik, hogy az élvezetük nyitja a csikló, amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött, ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. A férfiaktól elvárták, hogy többet foglalkozzanak a csiklóval, és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. Annyira, hogy Francine már azt mondta, Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Ez nem lette meg Dwayne-t. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is, hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. Így hát miközben Dwayne a minőség motel felé hajtott, reménykedett, hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról, hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. A második felesége Darlene javaslatára írta meg, aki azt mondta, vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Darlene azt mondta, a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz, hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. Így hát Trout megírta a Jimmy Valentin fiát. Jimmy Valentin híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben, ugyanúgy, ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. A másik író könyveiben Jimmy Valentine lesmirgliszte az ujjai hegyét, ezért hiperérzékeny lett a tapintása. Jimmy Valentine kasszafúró volt. Érzékeny tapintásával a világon minden

0: Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Francine teste nagyon szép volt, Dwayne teste is. Eddig még sohasem szeretkeztünk délután, mondta Francine. Olyan feszültnek érzem magam, mondta Dwayne. Tudom, mondta Francine. Most már jobb? Igen. Dwayne hanyat feküdt. A bokáját keresztbe tette. A kezét összefonta a feje alatt. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján, mint egy szafaládé. Most szomjadt.
1: Annyira szeretlek,
0: mondta Francine. Aztán helyesbítette magát. Tudom, megígértem, hogy nem mondom, de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani. A helyzet így állt. Dwayne egyességet kötött vele, hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Mióta Dwayne felesége lefolyó tisztítót evett, Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt. Dwayne most szusszantott. Rendes szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusszanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt. Ugyan, ne is törődj vele, nem te vagy a hibás, és így tovább. Az utolsó ítélet napján, mondta Francine, amikor megkérdezik tőlem, mi rosszat tettem idelen, kénytelen leszek megmondani. Nézzék, ígértem valamit egy férfinak, akit szerettem, és folyton megszegtem az ígéretemet. Megígértem, hogy sose vallok szerelmet. Ez a nemes lelkű érzéki nő, aki hetente csak 96 dollár, 11 cent nettó bért vitt haza, egy vietnámi háborúban vesztette el a férjét, Robert Pefkót. Robert Pefkó hivatásos tiszt volt a hadseregben. A hímveszője 16,5 cm hosszú volt és 4,8 cm átmérőjű. A West Pointi Akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. Francine követte Robertet West Pointból a Fort Braggy ejtőernyős iskolába, aztán Dél-Koreába, ahol Robert egy kantint vezetett, amely a katonák boltja volt, majd a Pennsylvania Egyetemre, ahol Robert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot, aztán vissza West Pointra, ahol Robert 3 évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Azután Francine követte Robertet Midland Citybe, ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt, amely fölrobbant, ha véletlenül hozzáért valaki. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye, hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. Az időtájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszagolására. Amikor Robert és Francine Midland Citybe került, nem volt a városban más katona ember, így hát szertettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Dwayne Hoovernél, hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését, de aztán Robertet elküldték Vietnámba. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyó tisztítót evett, Robertet pedig testzsákban hozták haza.
1: Sajnálom a férfiakat,
0: mondta Francine a minőség motelban. Őszintén beszél.
1: Semmi pénzért nem lennék férfi, olyan sokat kockáztatnak, olyan keményen dolgoznak.
0: A motel első emeletén voltak. Az üveg tolóajtón át kiláttak a betonteraszra és a vaskorlátra, azon túl a 103-as útra, azon túl pedig a felnőtt büntetés végrehajtó intézet falára és tetőire.
1: Nem csodálom, hogy fáradt vagy és ideges, folytatta Francine. Ha férfi volnék, én is fáradt és ideges volnék. Szerintem Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat, és legyen, aki babusgatja őket.
0: Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával.
1: Dwayne szusszantott egyet. Málna illat áradt a levegőben, azzal szagosították a motelban használt fertőtlenítő és csótányírtószert.
0: Francine a börtönön mélázott, ahol az őrök mind fehérek, a foglyok majdnem mind feketék voltak.
1: Igaz, kérdezte, hogy onnét még senki sem szökött meg?
2: Igaz, mondta Dwayne.
0: Mikor használták utoljára a villamos széket, kérdezte Francine. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. A szerkezet emberek megölésére szolgált. Több elektromosságot vezettek át az embereken, mint amennyit a testük elbírt. Dwayne Hoover kétszer látta. Egyszer, amikor a kereskedelmi kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben, aztán pedig, amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen, aki Dwayne személyesen ismert. Dwayne azon törte a fejét, hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherd's

0: Townban. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. A jelek szerint elképzelhető volt, hogy újra népszerűek lesznek. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre, amely megmaradt a fejükben, akárhol történt is az országban. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére, hazaárulás miatt. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére, akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki, és egymás után csábította el a csúnya öreg asszonyokat, akiknek sok pénzük volt. Aztán ő meg a nő, akit igazán szeretett, megölték az öreg asszonyokat a pénzükért. A nő, akit a férfi igazán szeretett, fiatal volt, de hagyományos értelemben csinosnak nem lehetett mondani. 220 kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan tagad nőn. Kinek a pap, kinek a papné, mondta Dwayne. Tudod, mi jár az eszemben? Kérdezte Francine. Dwayne szusszantott. Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders féle csirkebüfének. Dwayne ernyett teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja. Azt akarta, hogy Francine a testért, lelkéért szeresse, ne a sok pénzért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders féle csirkebüfét. A Sanders féle csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták, és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba. Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restelkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka. Ja, Istenem, mondta Francine. Most mi a baj? Ha ajándékot akarsz kunyerálni, mondta Dwayne, akkor tedd már meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozott szóba. Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó? Nem tudom, miről beszélsz, mondta Francine. Nem kértem tőled semmit. Dwayne kegyetlen gunnyal, fejhangon majmolta.
1: Nem tudom, miről beszélsz, nem kértem tőled semmit,
0: ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgő kígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látszik. A világegyetem teremtője a csörgő kígyónak csörgőt tett a farkára. A teremtő egyúttal olyan előső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. Néha nem egészen értem a világegyetem teremtőjét. A világegyetem teremtője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökés hullámmal terítette le a többi bogarat. Becsület szavamra. A Diners Club magazin különös állatokról szóló cikkében olvastam róla. Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgő kígyóval. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta.
2: De hát a kedvesem vagy, de hát a kedvesem vagy.
0: Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte, és így tovább. Francine valóban így próbált élni. Elképzelni sem tudott jobbat. Így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders féle csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a 100 000 dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva, zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni.
2: Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben lévő rokonaikat, és hogy a legtöbbük fekete, és eszembe jutott, hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét, mondta.
3: Szóval azt akarod, hogy nigger lebújt nyissak?
0: Förmett rá Dwayne, és így tovább.
2: Így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés, hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül, aki rájött, milyen alávaló tud lenni a férfi. Harry LeSabre-nak igaza volt, mondta Francine. Közben a motelszoba panel faláig hátrált, a szája elé kapta a kezét. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt. Azt mondta, megváltoztál, mondta Francine. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül. Jaj Istenem, Dwayne, mondta. Te tényleg megváltoztál, megváltoztál. Talán itt is volt az ideje, mondta Dwayne. Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam. És így tovább. Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre sírt. Otthon volt, az ágyban feküdt. A fejére húzta a bíbor bársony takarót. Harry LeSabre jó módú volt. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapír piacon. Annak idején például 100 Xerox részvényt vásárolt, részvényenként 8 dollárért. Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a 100-szorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek a páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Szinte olyan volt, mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén, és a varázs veszélyével meglegyintett volna bizonyos kötvényeket, részvényeket, értékpapírokat. Harry felesége Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. Vékony szivart szívott gólyalábból készült szipkánát. A gólya egy jókora európai madár volt, körülbelül fele akkora, mint egy Bermuda vészmadár. Amikor a gyermekek azt tudakolták, honnét lesznek a kisbabák, néha azt a választ kapták, hogy a gólya hozza őket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek, azok úgy érezték, a gyermek még fiatal ahhoz, hogy értelmesen gondolkodhassék szélesre tárt pumákról meg hasonlókról. A születési értesítéseken, karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei, hogy láthassák őket a gyermekek. Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. Hittek is nekik. Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jó indulata iránt, melyet férje úgymond elveszített. Szarok Dwayne Hooverre, mondta. Szarok Midland Cityre, adjuk el azokat a rohadt Xerox részvényeket, és vegyünk egy lakást Maui-n. Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Széles körökben földi paradicsomnak tartották. Ide hallas, mondta Grace. Amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamire való nemi életünk. Nem te vagy a pervez, hanem Dwayne Hoover. Mit gondolsz, hányszor élvezel havonta?
4: Nem tudom,
2: mondta Harry párás sátrában. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt 10 évben, beleszámítva a házassága utolsó éveit is, 2,1 volt. Grace majdnem eltalálta. Másfélszer, mondta. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban 87 volt. A férjéjé 36. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak, hogy most elfogta a pánik. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is.
1: Úgy félt a szextől,
2: mondta,
1: hogy olyan nőt vett el, aki addig hírét sem hallotta, és aki garantáltan belepusztul, ha mégis neszét veszi.
2: És így tovább.
1: Végül bele is pusztult,
2: mondta Grace.
4: Nem hallja a rénszarvas,
2: kérdezte Harry.
1: Szarok a rénszarvasra, mondta Grace.
2: Aztán hozzátette. Nem, a rénszarvas nem hallja. A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra, aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Ez volt a titkos szavuk általában a fekete emberekre. Lehetővé tette, hogy a súlyos városi fekete problémáról úgy beszéljenek, hogy senki fekete ne sértődjön meg, ha véletlenül meghallja.
4: A rénszarvas alszik, mondta Grace.
1: Vagy a fekete párduc szemlét olvassa.
2: A rénszarvas probléma lényege a következő volt. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek, kivéve a gengsztereket, akik használt autókat, kábítószert és bútorokat árultak nekik. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan nagy fekete lények, és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget, hogy ne kelljen lopniuk. Szó volt arról is, hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert, amitől közönösek és derűsek maradnak, és elmegy a kedvük a szaporodástól. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák, várták, hogy elkezdődjék a vadász idény a rénszarvasokra. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie. Ide hallgass, én komolyan beszélek, mondta Grace a férjének. Ez itt a világegyetem segluka. Tűnjünk el innét, vegyünk egy lakást Mauin, és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni. Így tettek hát. Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Bocsánatát kérte azért, hogy egy pillanatra is megfordult a fejében, hogy Francine Sandersféle csirkebüfét akarna magának. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét, könyörgött, hogy csak szorítsa magához, amit Francine meg is tett.
5: Olyan zavarodott vagyok, mondta Dwayne.
2: Nem csak te, mondta Francine, és a mellén ringatta Dwayne fejét.
5: Muszáj beszélnem valakivel, mondta Dwayne.
6: Anyucival nyugodtan beszélhetsz, ha akarsz,
2: mondta Francine. Úgy értette, hogy ő anyuci.
5: Mondd meg, mi az élet értelme,
2: kélelte Dwayne az illatos kebleket.
6: Azt csak Isten tudja,
2: mondta Francine. Dwayne egy darabig hallgatott. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról, amelyet a General Motors cég Pontiac részlegének központjában, a Michigan állambeli Pontiacban tett, mindössze 3 hónappal azután, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett.
5: Végigvittek minket mindegyik kutató részlegen, kezdte.
2: A legnagyobb hatást az a rész tette rá, mondta, ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket, sőt, teljes autókat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat, sódert zúdítottak a szélvédőkre, ketté törték a főtengelyeket és kardántengelyeket, frontális ütközéseket rendeztek, gyökerestől szaggatták ki a sebességváltó karját, szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat, napokon át percenként 100-szor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat, az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat, és így tovább.
5: Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival, azt ezek mind megtették,
2: mondta Dwayne Francine-nek.
5: És soha nem fogom elfelejteni, mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján, ahol mindez a gyötrés folyt.
2: Íme ezt a feliratot látta Dwayne. Tűrő képességi vizsgálatok.
5: Ahogy megláttam azt a feliratot, mondta Dwayne. Nem tehetek róla, eszembe jutott, vajon nem azért küldötte Isten a földre, hogy kiderítse, mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül?
7: Eltévedtem, mondta Dwayne. Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból.
8: Fáradt vagy, mondta Francine. Miért is ne lennél fáradt, olyan keményen dolgozol?
9: Sajnálom, szegény férfiakat olyan keményen dolgoznak.
8: Nem akarsz aludni egy kicsit?
7: Nem tudok aludni, mondta Dwayne. Amíg választ nem kapok néhány kérdésre.
8: Nem akarsz orvoshoz menni?
2: Kérdezte Francine.
7: Nem akarom hallani azokat a dolgokat, amiket az orvosok szoktak mondani, mondta Dwayne. Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni, Francine,
2: mondta, és belemarkolt a nő puha karjába.
7: Új dolgokat akarok hallani új emberektől. Már mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott, és valaha mondani fog, új emberre van szükségem.
8: Mint például?
7: Nem tudom, mondta Dwayne. Talán egy Mars lakóra.
8: Elmehetnénk egy másik városba.
7: Mind ugyanilyen. Mindegy formák, mondta Dwayne.
2: Francine-nek támadt egy ötlete.
8: Mi van azzal a sok festővel, meg íróval, meg zeneszerzővel, akik most a városba jönnek?
2: Kérdezte.
8: Olyanokkal eddig meg sohasem beszéltél. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Ők nem úgy gondolkodnak, mint mások.
7: Minden mással megpróbálkoztam már, mondta Dwayne.
2: Fölragyogott az arca.
8: Bólintott.
7: Igazad van.
8: A fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet,
2: mondta.
8: Arra való, mondta Francine. Használd ki!
7: Ki is fogom, mondta Dwayne.
8: Ez nagy hiba volt. Kilgore Trout, aki nyugatra, egyre csak nyugatra tartott, időközben egy Ford Galaxy utasa lett. A Galaxy volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Az eszköz, amellyel kereskedett, rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt. Az eszköz arra szolgált, hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül, hogy nyáron a hideg, télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A Galaxy vezetője nagy kábel és kötéldobokat is árult. Tűzoltó készülékeket is árult. Ő gyártói ügynök, magyarázta. Ő a maga ura annyiban, hogy olyan termékeket árul, amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak, hogy saját ügynököket tartsanak. Magam szabom meg a munkaidőmet, és én választom ki, hogy mit árulok, nem a termékek árulnak engem, mondta. Andy Lieber volt a neve. 32 éves volt, fehér, és jócskán elhízott, mint az országban olyan sokan. Szemlátomást boldog ember volt. Úgy hajtott, mint az őrült. A Galaxy most 147 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Én még szabad ember vagyok, mondta. Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában. Andy Lieber hímvesszője 2,5 cm átmérőjű volt, és 19 cm hosszúságú. Az elmúlt évben havonta átlagosan 22-szer élvezett el. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosítási lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Trout egyszer írt egy regényt a Magáé mennyi címmel. A különféle országos átlagokról szólt. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverést szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke. A gyermekek átlagos száma, a férfi nemi szerv átlagos mérete a bolygón. Hosszúsága 5 cm, átmérője belül 7,5, kívül 11 cm, és így tovább. A hirdetések fölhívják az olvasót, állapítsa meg, hogy ilyen vagy olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoró vajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoró vaj van, hanem saz vaj. És így tovább. Tizenhatodik fejezet. És a földi mogyoróvaj evők Kilgore Trout könyvében arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazvaj evőit. Ekkorra a földlakók már nem csak West Virginiát és Dél-Kelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazvaj evőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életre valóbbak annál, hogy sem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és felfedezik a bolygót. A bolygólakók csak szorványos tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni, és azt, hogy milyen érzés egy tejútfélét kormányozni, amely 100 000 fényév átmérőjű és 10 000 mérföld vastagságú. És 200 millió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül 100 milliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxy egyszerű tűzoltó készülékén a márka nevet. Excelsior. Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette magasabbra.
10: valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez volt a márka neve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak.
11: Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltó készüléknek?
10: Kérdezte Trout.
11: A sofőr vállat vont.
12: Biztos tetszett a hangzása.
10: Trout kinézett a tájra, amely összemosódott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett. Szent csodabarlang 260 kilométer. Így hát most már igazán közel került Wayne Hooverhez. És mintha a világegyetem teremtője vagy valamely más természet fölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nem sokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt, hogy az élet a világegyetem teremtőjének kísérlete. A teremtő egy újfajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltaképpen a világegyetem teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A teremtő gratulál teremtményének és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New York-i Waldorf Astoria szálló Empire termébe, ahol egy Sammy Davis Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtétet cseppet sem fáj. Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. Ahogy telnek múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Akármilyen alakot öltenek, mindnek szabad akarata van. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek, csak úgy hívta az ember. A szűzbolygón az ember Ádám, a tenger pedig Éva. Az ember gyakran kószál a tengerparton. Néha belegázol Évájába. Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás. Éva úgy intézi, hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát, ezért ilyenkor az ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vízébe. Nagyot kiált, amikor beleveti magát a jéghideg vízbe, nagyot kiált akkor is, amikor levegőért kapkodva fölbukik. Amikor négy kézláb kievickél a sziklákra, fölhorzsolja a lábszárát és jót nevet rajta. Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kúrjant valami meghökkentőt. A teremtő sohasem tudja, mit fog kúrjantani, mert a teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. Magának az embernek kell elhatároznia, hogy mikor, mit tesz és miért. Egy napon úszás után például ezt kúrjantja, sajt! Egy másik alkalommal ezt. Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? A szűz bolygó rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Csak egy angyal keresi föl időnként. Az angyal a világegyetem teremtőjének küldönce és nyomozója. Négy mázsás, fahéjszínű hím medve alakját szokta ölteni. Ő is robot, sőt, Kilgore Trout szerint a teremtő is. A medve megpróbálja kideríteni, miért teszi az ember azt, amit tesz. Például azt kérdezi, miért kurjantottad azt, hogy sajt? És az ember csúfondárosan azt feleli, mert ahhoz volt kedvem, te ostoba gép! Íme így fest Kilgore Trout könyvének végén az ember sírköve a szűz bolygón. Még a világegyetem teremtője sem tudta, mit mond legközelebb az ember. Talán az ember egy jobb világegyetem kezdeménye volt. R.I.P.

0: resultado.
1: Que tal?
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: I want you to get together. Put your hands together one time. And help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

Marlena Show. The one and only Marlena Shaw.

Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodronyt, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas, forró hírrető. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszül ezer kis lombkeble keményen, s a város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága március! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigan szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang, egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, biciklicsengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje, szédülten szaporázza ritmusát. Most minden zugát emesszi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a sötét föld felrikolcsa örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a halál.

Reggel. Erdély József költeménye. Egy szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lett az ég, sütött a nap, mentem sötét fenyők alatt. Kezemet fogta jó apám, sárga rigó fütyölt a fán. Sárga rigó, huncut rigó, azt fütyülte, hogy élni jó. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Jó lenni nagynak, kicsinek, mindennek és mindenkinek. Sárga rigónak legkivált nagy kertben élni nyáron át. Fenyőre szállni rangosan, fütyölni szépen, hangosan. Hirdetni vígan szerteszét, hogy élni jó, hogy élni szép. Hogy élni jó, hogy élni szép, ha fogják az ember kezét. Szép reggelre gondolok, és mosolygok, és meghalok. Kék lesz az ég, ragyog a nap, megyek sötét fenyők alatt. Kezemet fogja holt apám, s megszólal egy rigó a fán. Azt mondja majd az a rigó, hogy élni szép, hogy élni jó, de halni szebb. És halni jobb, s én mosolygok, és meghalok.

0: Vals Triszt, Vörös Sándor költeménye. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten, elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontja, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
1: 26 évesen, Juhász Ferenc vers.

Nyári felhők alatt. Sinka István verse. Nyári felhők alatt nagyon nagy csend legyen, ha Sinka Katica e felhők alatt megyen. Mert amíg ő halad, a nyárban álom nő, és álom lesz a csend, és álom lesz az idő. Katika is álom lesz, fut a felhők alól, s szemében a magyar nyár világtalan dalol. Más zaj nincsen is itt, az utak feküsznek kin, s az utak mellett örök, örök a kankalin. A menny a földig ér, a felhők tűnnek tova, az álom és a csend el nem múlik soha.

Tóth Árpád, elég ja egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajó raj. Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kék legény. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riasztgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihedere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy így árva szörny. Egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal teljülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testé, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét, s nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányoltuk, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog Ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajvája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepé, ember utáni csend. Egy boldog remegés, és felpihek sohajtva a fájó ősanyag, immár a kínnak vége, s reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe.

0: Zsoltár gyermekhangra. Babics Mihály költeménye. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Ő az áldás, ő a béke, nem a harcok istensége. Ő nem az a véres Isten, az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csíra, élet és virágzás. Nagy süket és szent nyugalma háborunkat meg se hallja. Csöndes ő, míg mi viharzunk, békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen őriz engem, mert az ő országát zengem. Az ő országát, a békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom, de ő így szól, nem haragszom. Néha rángatom, cibálom, tudja, hogy csak őt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen őriz engem, mert az ő zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit ő ajkamra tett? Tőle hozzá minden átkom. Hang vagyok az ő szájában, lázas hang talán magában, kell a szent harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje, aki azt énekli, béke.
1: Babics Mihály, ősz.

Ez a nyár. 1968. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Micsoda hülye nyár. Micsoda áldott, utálatos, remek, megszokott, hihetetlen. Ki látott még ilyet? Bőkezően visszaveszi, mit adni elfelejtett. Szárasság a tarsolyában, jeget könnyezik, és búzával szőkére érleli a napocskát, búzavirággal kékre az eget. Ingyen idillel indult, és most megijedt. Ingyen idillel, desztillált bűbájjal, kasztrált kacagással, de jaj, utólag besokba kerül az ingyen idill. Otthontalan a nyár. Ez a nyár. Nem tudja, hogyan fejezze be magát. Mert minden kezdet nehéz, de a befejezés még nehezebb. Mosolyba menemdő ajkunk összehúzzák a vackorba oltott álmaink. Műszereiket szidják az időjárás szakemberei. Elektronikus szélkakasokra cserélik a húsvérből valókat. Az enyhe szél szabadon jön át a

katonál is pitypalattyűt kísérettel, tors káromkodás hersegteti a kaszapenge félbe maradt ellipszisét, zabáltunk torkig, életre locsoltuk magunkban a muzikalitást, szittuk a felsőbbséget, az alsóbbságot, a közepességet, s meghíztunk titokban, hogy észre ne vevődjék, mégis észrevevődött. Vízfejünkből zuhogtak a stilisztikai monszunok, görög tűz, rimpet árdák, bum! Becsapódnak a napi hírek. Tudnélik, Mackó Piaszter kibújt a zsákba macska kék szemén, s a jelszó elfogyott, de fölzendült az indigóhaj. Szutó Miguel Bruno apát, a szent széklet hamis ura, tíz deka bajban tintahal, festi alá az osztinátot. Kapcsókot vált a rádiós, a kisbaconi búzasőr. A kulcs kikelt, ez gembe visz. Így álmodta Özen UNESCO. Ajánlatos a dinamó. Virágot nyit a szinkron elnök. A kikötői tetemek fölkutatják eltűnt szerelmek. Jó ét hajnal! Aludj! Míg éjeden virít a nap. Tárgy és jel szerelmének szülöttei. Szavak, milliós nép, gyerünk kikalapálni a nyersanyagot, az időt. Tartalékaink mérhetetlenek, akár csak mulasztásaink, mert ha évszázadokat érő évtizedekkel dicsekszünk, csak a vád száll vissza fejünkre, hogy elpocsékoltuk az előző évszázadokat. Jó nyarat! Semmi más. Otthont a nyárnak, nyarat nekünk. Hajnalok kolibri ritmusában, válogatatlan fények között babusgatni a kertben tulipánnál nyíló balladákat, polarizált reményeket vetítni, élesre állított szemünk elé, önműködően utánozzanak kibernetikus játékaink, indulatokon innen, túl az alázaton, gomnyomásra indul földerítő útra a lelki ismeret. Végig a Via Appia mentén zsinór egyenesen 2 méterrel a talaj fölött Spartacus vitézei feszesen tisztelegve. Csupa feszes tisztelgés a test, tisztelgés, pokolország, 2 méterrel a talajszint fölött, légpárnás kínokon, pokolország, rozsdás rugójú déli báb, pokolország, pokolország! Jó reggelt, szép halált! Van valahol egy próbanyár, anyag és eszme közt a félúton. Fogantatás, koncepció, anyag és eszme közt a félúton. Tükör magunk, tükör nyara, anyag és eszme közt a félúton. Az ég kékszárnyú alkatrészekben gondolkodik. A szándékok elrendeztetnek helyjegyük szerint. A múlt s jövő közt félig áteresztő tükörből lessük, hogy mit kell teremni. A csíra, kalász, csíra, érdemérem fittyeg, büntetett előéletű történelmünk mellé. Szép halálból vizsgázni kell. Előtte, folyton, mint halálé. Törvényerőre emelni a szépség szeszélyeit, az agyafurt paragrafusok kibúvóihoz ört állítani, vissza nyavajások! Anyag és eszme közt a félúton belém álmodta magát a szivárvány. Eső után, Golgota előtt, tavasz és ősz között a félúton, tovább álmodja magát az ige a nyár látható felületeire. Ez az én fehérségem, amely meg...

ti néktek! Jó reggelt! Szép halált! Nyarat, amelyért meghalni érdemes! Nyarat, amely után meghalni könnyű! Nyár, ősz, tél, tavasz, átmeneti évszakaink berendezéséül feledjük magunkat és mindent, ami hozzánk tartozik. Vackorba oltott álmaink, tulipánnál nyilló balladáink és nemesített hallgatásunk, gyógyító fűvel illatos szavunk, gyártsatok piros bombát, paradicsom virág hadiüzemek, krumplibokor, kísérletezz a föld alatt, csöves gránátot kukoricák, lopd el, nyár, lopd ki szájunkból a metaforákat, vetkőztesd le a szavakat, ágyő, krumpli potyogjon az égből, menj dörögjön a zöld mellény dallamára, csókbefőtt jégesője zuhogjon, szakadjon édes gyökér havazás. Búcsú a trópusoktól!

térden a bivajszem esdben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térdre estem. Irreverzibilis kobra évek, földiekkel játszó pokol, a mértéktelen indulatok, s mérsékelt bátorság hona, ágyő vágóhíd, hol tucat inas, szíjas inverzióért álltam a sort, tagló alá, rekvieszkát, ne féld a hóhért, tegnapban a mát, mában a holnap után, kik tetten érték, körödből mind kitörnek, ím, ágyő dzsungel, betelt a mérték, keselyük és szitakötők, ágyő ti párdusztűzű esték, virágoknak halál a haj, harmatos hűvös hajnal resték, ágyő langyos metaforák, szél tereli az égi kondát, liánhajú szörnyetegek, ágyő mosolytalan dzsokondák. Térden a bibajszemű esdben, amikor térdre hullva esd a félelem a sosarest, kinek nevében térden esdtem. Tenyészet alagutakon, anapesztus ritmusra ásít, a tigris torkú unalom, a képzelet is belevásik. Napon száradt hasonlatok, a vas avar alól kiásott, s újból szemétre vettetett banán héjú fogatkozások. Mert minden szín egy szóba fér, ne kísérsd a vadont hazárdul. Kertem, virágom otthonod, ismerd, fogadd, szerest hazádul. Ó, ez a nyár, ez a nyár. Rugóra jár a déli báb, harangvirág esengve bong, egy csattanás, kiárad és lobogva lángol a mekong. Lassan kezünk összelidül az este, csitítjuk, eltesszük holnapig, s a nyarat is emlékezetünkben. Kiülünk a közös mennybolt alá, s itt, s most, és mindörökké, kérges reménnyel várunk a hajnali csatlakozást.

Was ours. Ó, tűnt derűk arája, íme még itt állsz, s dajkál a vén idős a csend, s mesélsz. Füzérit közt rajzos regék lágy dalnál édesebb lejtése leng. Ó, lomdíszet közt mély legenda él, mi istenségek, vagy mi emberek? Arkádia, vagy tempevölgye táj? Vagy más égsföld? Kike vadnémberek? Őrültet űznek, vagy harcsodrak él? Síp andalog, dob döng, kéláz a fáj. Édes a hallott dal, de mit a fül meg sem hall még szebb. Halk sípocska, zengd, ne testi külnek, gyöngyözd remekül lelkembe ritmusát, mely csupa csend. Szép ifjú, nótát tündér lomb alatt örökre szól, s örök a lombafán, s te vad szerelmes, kinek ajakad bár oly közel, édes célt mégsem ér, ne bánt, bár vágyat kéjt, hiába kér, örök, szép vágy lesz, s nem hervad a lány. Ó, boldog lombsor, el nem száradó, melynek a tavasz búcsút sosem int. Ó, boldog pásztor, sosem fáradó, fújván örök sípot szíved szerint. S ó, százszorosan boldog szerelem, örökre hív, s örök örömre kész, zsibongó, zsenge vágy, még, egyre még. Mi más a bús, halandó gyötrelem, melytől a szív megundorús, nehéz, s a nyelv kiszárad, és a homlok ég. Mi áldozatra gyűl emitt a nép? Az öldoltár elé szent papvonat szelíd üszőt, amely bődülve lép, s borítja lágy szőrét virágfonat. Mi apró város az, mely halkabok partján, vagy békés várövű hegyen, tárt utcákkal a jámborokra vár? Ó, kicsi város, néped elhagyott, s közülük hírt regélni nem megyen, csöndedbe vissza soha senki már. Ó, antik karcsúság, szelíd évek, márvány fiúk, slányok, kecses köre, ó, sűrű ágak, eltiport füvek, ó, formák csöndje, anda gyönyöre az örök létnek, hűs pásztor mese. A rajtunk múlás űli már torát, te megmaradsz, s még újjajokkal ég az újkor, néki kis zengsz, hű barát. A szép igaz, s az igaz szép. Sose áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség.

Walter von der Vogelweide, a harsfa ágak csendes árnyán. A harsfa ágak csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogán. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám. Oly izgatottan jött elémbe, mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt. Megbízám, ej, haja, húj, most is pirul belé a szám. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi ártunk ott, ó, hogy szégyelném. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnán. Part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán. Sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündöklökösre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

Homéros, Iliász, Achilleus pajzsa. És a kemencéknél 20 fúvó fút szakadatlan. Fürgén árasztották szét sokféle fuvalmuk, egyszer a gyors munkát segítették, másszor elültek, úgy, ahogyan Hephaistos akarta, s a munka kívánta. Lángra vetette a nem puhuló rezet is, meg az ónt is, és a nagy értékű aranyat s az ezüstöt, utána üllőtalpra nagy üllőt tett, a kezébe ragadta jó kalapácsát, míg a fogót másik keze fogta. És legelőször erős pajzsot kalapált ki az üllőn, dúsan díszítette, reá hármas karimát tett, fényeset és ragyogót, s ráfűzte a szíjat ezüstből. Ötrétű lett végül a pajzs, és jártas eszével Hephaistos sok-sok gyönyörű képet kalapált rá.

Odüsszeusz találkozik Nausikával. És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek, sűrű mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő ömlik elős ki, nagyon szennyest is mosni fehérre, akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták, s forgatagos hullámú folyópartjára terelték, rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről két kézzel hordták a ruhákat az éjszínű vízbe, és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben. És az egész szennyest, hogy tiszta fehérre kimosták, végül a tengerparton sorban szétteregették, ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. Megfürdöttek, a fényes olajjal megkenekedtek, és a folyópartján lakomához láttak utána. Napsugarán hagyták száradni a tiszta ruhákat. Élvezvén az ebédet a szolgálók s a királylány, fátylukat eldobták, s labdával játszva mulattak. Hókarú Nausiká vezetett, táncolva daloltak. Mint nyilas Artemis úrnő jár a hegyek meredélyén, járja a hosszú gerincű Teugetoszt s Erymantoszt, hol vatkanra, szökőszarvasra vadászik örömmel, s véle a pajzsos Zeus lánysarjai, völgybeli nimfák, játszadozón járnak, s létó örvend a szívében, mert mindannyi közül feje, homloka úgy kimagaslik, s könnyen ráismerni, pedig gyönyörű valamennyi, szolgálói között így tűnt ki a szép hajadon lány. Ám de midőn haza kellett már indulnia újra, s összvért is befogott, beredőzte a drága ruhákat, akkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Ébredjen föl már Odüsszeusz, és lássa a szép lányt, az meg a fáják városhoz vezetője lehessen. Szolgálója felé hajított labdát a királylány, elvétette, s a mély örvénybe zuhant be a labda. Fölsikítottak a nők, föl is ébredt fényes Odüsszeusz, és föl is ült. Így töprengett a szívében, eszében. Jaj nekem, újra milyen népek földjére jutottam. Dőjföseké, vadaké, törvénnyel mit se törődők, vagy vendégszeretők, s elméjük féli az Isten. Most lányok hangját hallottam, női sikoltást, nimfákét, kik a csúcson laknak, a bérc meredélyén, és a folyók forrásainál, s a füves legelőkön. Tám szóval szóló népek közelébe kerültem. Rajta, magam fogom ezt megtudni, s látni szememmel. Szólt, s a sűrűből bújt ki az isteni bajnok Odüsszeusz. Ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, lombosat, ezzel testét fette, takarta szemérmét. Mint a hegyekben nőtt, erejében biztos oroszlán, ment, ahogy az megy a szélben, esőben, a két szeme fényben szikrázik, ökrökre rohan, vagy a gyönge juhokra, vagy szarvasra az erdőn, s arra is űzi a gyomra, hogy juhokért az erős aklok közepére beroncson, így kívánt Odüsszeusz szép fürtű szűzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott. Rettenetesnek tűnt fel előttük a tengeri habtól rútan, szétrebbenve futottak a parti fokokhoz. Csak maga Nausiká várt, mert szívébe Athéné merszettett, és tagjaiból kiemelte a félést. Szembe tekintve csak állt, Odüsszeusz meg hányta vetette, átkulcsolja-e térdeit, úgy könyörögjön a lányhoz, vagy csak a távolból hízelgő szókkal esengjen, hogy városba vezetné tán, és adna ruhát rá. Így töprengett, és úgy látta, hogy ez helyesebb lesz. Távolból fog csak hízelgő szókkal esengni, hogy haragos ne legyen, ha a térdét illeti kézzel. Édesen és ravaszul hát hozzá nyomban ekép szólt. Úrnőm, esdekelek, ki vagy? Isten, földi halandó! Hogyha te istennő vagy, a tágterű égbe lakók közt, Zeus atya gyermeke, Artemis az, kihez én a leginkább tartalak íme hasonlónak, termetres alakra. És ha halandó vagy, ki a földön tartja lakását, boldog apád háromszor, anyád is boldog az úrnő, és testvéreid is háromszor, bennük a lélek örvendezve repes bizonyára örökre miattad, táncba vegyülni, ha látnak ilyen szép, tiszta virágot.
Ám de legáldottabb a szívében mindegyikük közt az, ki ajándékkal megnyer, s házába vezet majd. Mert sohasem láttam még én így földi halandót, sem férfit, sem nőt, ha tekintlek, a bámulat elfog. Egykor Délosban, nagy Apollón oltáránál láttam így ifjú, magasba szökő pálmának a törzsét, mert ott is jártam, sok nép követett amaz úton, melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám. Hát, amikor azt láttam, bámultam e kép a szívemben hosszan, mert oly szálfa a földről még sose szökkent, mint téged bámulva csodállak, s félek erősen térdedet átkulcsolni, nehéz bú súlya szakadt rá. Tegnap 20 nap után sikerült kikerülnöm a borszín vízből, eddig a hullám és rohanó vihar űzött Ógügyé szigetéről. Most ide dobva a daimon tán valamely új bajba kever, mert nem hiszem ám, hogy vége szakad, de elég bajt mérnek rám az egek még. Hát könyörülj, úrnőm, mert hozzád jöttem először annyi keserves kínom után. Nem is ismerek embert egyet sem, kik e várost lakják, ezt a vidéket. Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit. S néked az istenek adják meg mindazt, mire vágyol, férjet s háztartást, s hozzá gyönyörű egyetértést, mert hiszen annál nincs soha szebb, és nincs derekap sem, mint mikor egymást értő szívvel tartja a házát férj és nő, nagy fájdalmára rossz akaróknak, jó akarók örömére, jeles hírére maguknak. Erre a hókarú Nausziká neki válaszul így szólt. Jó idegen, nem vagy hitvány te, sem esztelen ember. Csak hogy olümposzi Zeus maga osztja az emberek üdvét, jóknak is és rosszaknak is úgy, ahogy ő neki tetszik. Ezt osztotta neked, stűrnöd kell minden esetre. Most miután a mi várunkat, földünket elérted, nem lész már szűkébe ruhának, semmi olyannak, mit sokat eltűrt esdeklőnek nyújtani illik. Néked a várost megmutatom. Hald népe nevét is. Fajákok lakják. Az övék ez a föld, ez a város. Én meg a lánya vagyok nagyszívű Alkinósznak. S nála találod a faják nép erejét, s a hatalmát.

0: Malomdal. Őrölj, malom, őrölj, mert maga Pittakosz őröl, pedig ő Mütiléna királya.
1: Rodoszi fecskedal. Megjött, megjött a fecske. A szép időt hozza, a szép évet kezdi, a begye fehérke és a háta fekete. Te a füge sajtot gördíst kövérházadból, hozd a boros kancsót a sajtot kosárban. A fecske a kalácsot sem, bablisztből sült kenyeret sem utasítja vissza. Elmenjünk-e hát, vagy kapunk valamit? Megyünk, ha adsz, ha nem, mi nem megyünk tovább. Vagy visszük a kaput, vagy az ajtóbütüt, vagy visszük asszonyod, ki most még bencsücsül. Kicsike ő, könnyen visszük el. De ha adsz valamit, adj nagy valamit. Nyisd meg ajtódat a fecske előtt. Hisz nem vagyunk mi vének. Gyermekek

Mondd újra, s újra mondd, és újra mondd, hogy szeretsz. Bár az ismételt szavak kakuknótához hasonlítanak, emlékezz rá, hogy se mező, se domb, nincs kakuknóta nélkül, ha a lomb újul tavasszal, s kizöldül a mag. Egyszeri szó, mint szellem hangja vak sötétben zeng el, és kétség borong nyomában. Ismételt szeretsz. Ki fél, hogy a rét túl sok virággal veres, s az ég túl sok csillaggal ékszeres? Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél, mint ezüst csengő újrázva. Beszélj, de ne feledd, hogy némán is szeres. Margit.

Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajónkat. Valaminek Lajstroma most iratik, közrefogni fogná hajónkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajónkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákó paszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kiskatona ugorja, halálba hírkakas himes tojás, híres harang fészke, bál orca, baba orca búváról a kékbe, kőszárnya, kisdet szárnya, deres lovunk szárnya örvénybe, ragyogóba, kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók szápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep, fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen, föltámad temetőnek, amit temetetlen, szélhordja, el nem hordja, ararátig hajtja. Tűz rajta, nem fog rajta, mivel átok rajta. Rádagad a világra, fenekedik, értem. Új király, aki íme fogan a szemétben, de alattvalók guberataligája nem leszek. Cézári kordés soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek. Bolond, aki termel rátok, takarít rátok, bolond a meggörbítős, aki egyenesítő, bolond, ha minden oda jut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengerpartjára, én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Majd eljő, a pohár alján vígaszt nem marad. Eljő a vígasztalan, de én nem várnék. Íze a kenyérnek, íze a sónak meg nem marad. Eljő az ízetlen tor, de én nem várom meg. Íze a haragnak, íze az édes beszédnek meg nem marad. Eljő az ízetlen ige, de én nem várom meg. Füveknek foncsora, fácskák fa levele meg nem marad. Eljő a sivatagi sátor, de én nem várom meg. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Eljő a visszavicsorgás, de én nem várom meg. Eljő a halál angyala, türkölő kürtjét kifújja, halparabolák ugrálnak a levegőbe, keresik a tengert, feltámadók feszegetik a tömör társadalom kövületet, de messze vagyok én, örökkön mennyei földrész fenn, úszom a tejúton én, mennyei kapitány, cimbalmom a csillag közit távolság húrszövedéke, ott játszom én mágneses vihar közelben, csuklómon vásári gyöngyök fűzére kisdett galaktika, fedélzeten heverek fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek, nagy medve bokszol szárnyos oroszlán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, és új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörül. Özön és ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő hajó. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan, vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben, a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony, ezüst bója, mennybe menendő hajó.
Rajtad a fülemüre eljátszik kicsiny torkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca. Fehér macskánk, fekete macskánk púpozott háttal csillagokat fal, s világolsz a marsot leigázva mennybe menekül hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, pogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek áramlani a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal, mindennel, amiben hittünk, amiért eléptünk, amiért megszületni vágyunk örökkön, örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlútpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk a becsukódók kezek iránt, szerelem, te poltavám s panteonom, menj be menendő hajó. Örök udvarodban azon éjjel feljő a régi terebély szederfa, fehér gyöngyei láttán szalutálok, lombjába rögítem lámpásomat. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Táncolnak. Hát íme holdak. Ki vagyok én? Búcsúzó vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér csónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják, vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak. Ó, ó, mennyit törekedtünk hiába, amíg megértünk a halálra.

0: Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára, az ember fiára, kezeire, nyírott hajára. Mit akartam én itt magammal, gyöngét bohóckodásaimmal? Sok pénzt kellett volna keresni, olykor megpróbáltam szeretni, s volt szívemre szorított késem, a kockázat volt fényüzésem.
1: Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat, fejemre tízágú koronát, fájdalmasat.
0: Emberénekű ember, ki a napokban zengi, megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi jelemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr, öreg haja a tengerre fodorul, oroszlános a magasság, könnye hull, a szivárvány kapujában ül az úr. Címer. Se oroszlán, se olajág, se ciframező. Címeremben uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő.

0: és tedd hatalmas funkcióid. Csak ülj és nézz örökkön át. Már nem halaszthatlak tovább. Eknáton éjszakája. Mikor lement a térre, már a sátrak a lampionok fényében áztak, gyertyák üvegek nyakában álltak, nyári halottak napja fény, és deszkapolcon porosan a rózsaszínű kreppapír babák. Oldalt tetováltak dombjai, dinnyék olajzöld bőrén forradásos, kötőtűvel kipontozott szívek. Fent fényreklámok hullámzó haja, forró szél, némi szalma, sötét volt az az éjszaka. Ment, ahogy körbezárta jelenlétének álruhája, ment mozdulatlan, egy magas vasút futott fölötte. Tisztítsd meg az arcod, két tenyered öblébe hajtod, tenyéröbölnyi vízre hajtod, haránt csíkolt az akarat, itasd meg, mint egy madarat, itasd meg, mint egy állatot. Mosd, mosd az arcod, és a nap, melynek minden sugara végén apró keze van, majd a nap kezével az arcod. Éjszaka. Vásznai súlyosodva fügtek be a fények közé, a pultok közé, melyek sejemcukor mód, és úgy csillogtak, mint a hernyók, gyertyák fulladozása, szélroham. A régi kertben. A kertben volt a százezernyi, az ostyafényű ég alatt. A másik arcot kell lenyelni, s a zöld virág, a bodza ág, amelyre Júdás felköti magát, s egy csillag némi zöldje fönn. A kertben volt a mérhetetlen, bár volnál oly kicsiny szerelmem, mint egy isten az ostyán. És jöttek már a tankok. Fémhullám hegyek elől futott az utca kőmederben, futottak a puha testek fém és kő között, egy-egy léggömböt húzva még magukkal, dőlt bódék vászoncsattogásait, hídkarfák loccsanásait, távol hamut és üvegpermetet, s a hangközökben azt, ami fújt felettük, azt, ami fújt fent, fent, a teljes égi test fölött. Egy melvéden vetette át magát a többivel együtt. Együtt meredeken gurultak, darabosan zökkenve hultak. Fent puska sorozatok még ők egymáson át, mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdte. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó. Hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben. Ott minden épp olyan. A bánya. Talpig hasadt hegyoldal. Eszközök. Amint tapintja a mészkőfalat, bizonytalan a pirkadat. Mintha belülről hajnalodna a sziklák vékony oldalán, s oly áttetsző a kő, a vas, mint egy végső kudarc után. Ott az erdő. Darabokban jár a köd. Ötújjasan, mint elhagyott kezek, vagy fölnyúlnak függőlegesre, már-már uszályos mozdulat, s jelentésükig el nem érve, halványan folynak a földre, ahogy vonulnak. Ahogy kinőnek és ledőlnek ezek a felhős, hosszú törzsek, egy másik erdő jár a fák közt, s egy másik lombot hömpölyögtet. Ott alagút a fák alatt, sötét füvek, kavics,
1: keskeny vágányú simpár, vihar.

0: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Skifi nap folytatása. 1-től 2-ig egy beszélgetést hallhatok arról.
1: Sándor vagyok, Jókai út 27 számú alaka, lakos, és nevem Bakos József. Szalacsit csak a témánk hátteréül vezettem fel itt az elején. Én meghívtam kollégámat, barátomat és a science fiction jeles szakértőjét, Farkas Attila Mártont is a beszélgetésbe bemutatnám, és szeretném a témát afelé irányítani, hogy a science fiction miért tűnik el a világból, nevezetesen az európai, amerikai kulturális világból, milyen összefüggései lehetnek a nyugati ipari racionális kultúra hanyatlásával ennek a jelenségnek.
2: Na. Jó, hát mielőtt jöttünk volna ide, akkor egy személyes dolog, mielőtt jöttünk volna ide, éppen Józsival elolvastattam egy recenziómat, amit két könyvről írtam, és hát ennek kapcsán két szerző összehasonlításáról. A Philip K. Dicknek az Agave kiadó most sorba adja ki a munkáit, és most jelent meg a Figyel az ég, és vele párhuzamosan elolvastam a Stanislav Lemnek a Tipotex által kiadott új kis cikkgyűjteményét, ami rettenetes, tehát borzalmas, és hát nagyon, Józsival meg is beszéltük ezt, hogy ez teljesen valahogy az öreg mesternek így a szellemi hanyatlása, eljelentéktelenedése, és hogy lehet, hogy 70 év fölött már az ilyen zseniális embereknek meg kéne tiltani azt, hogy egyáltalán írjanak inkább, mit tudom, ilyen öntözzék a kertet, vagy a virágokat locsolják.
0: De hogyha Skifiről beszélünk, akkor egyértelműen csak az irodalmat tekintjük magnak. Mert azért a Skifi manapság, hogyha mondhatjuk azt, hogy manapság, azért az utóbbi 10 évben bőven filmen is hat. És vannak önálló, és ugye feldolgozott, tehát főleg Dicknek a munkáit szívesen veszik elő Hollywoodban, uh-huh. És azt hiszem Lemből is csináltak már egy-két változatot.
2: Persze, hát a film is ebbe beletartozik. Én egyébként a science fiction filmeknek a helyzetében egyáltalán nem vagyok up to date, tehát én inkább csak az irodalommal foglalkoztam, meg magával a jelenséggel. Na most itt kurva sok mindenről lehetne beszélni, mert szerintem térjünk vissza a Dickhez, és aztán egy szép sorba itt kibontjuk ezt a dolgot.
0: Ő egy korai szerző, ugye? Nem tudom pontosan.
2: 82-ben halt meg, ha jól emlékszem, hogy 82-ben, és az utolsó regénye, amit írt, és talán a kiadását nem érte meg, az a Valisz, ami önéletrajzi ikletésű, és a saját megőrüléséről. Hát őt ugye többször kezelték, többször elvált, családi problémák,
0: minden. De ő valahogy egészen, mit tudom én, 40-es, 50-es években?
2: 50-es években már lazán ért, az 50-es évek elején. Tehát őt figyelte az FBI, tehát ő így a rendszernek, ennek a McCarthy korszakban is már a elégedetlenkedők közé tartozott, később is hippikkel, stb. Ez az egész hippi kultúrával szimpatizált, legalábbis ez átjön a egyes írásaiban, és azért is érdekes a Lemet hozni, mert ő pedig így a kommunista rezsimnek egy ilyen eléggé, én úgy fogalmaznék, egy elkényeztetett szerzője volt, ami egyébként nem volna az érdemeiből, tehát a Lem az rendkívül jó író, és rendkívül zseniális és gondolatgazdag, csak én valamiféle szimbólumot látok abban, hogy a viszonylag fiatalon meghalt Dick, az a halála után lett sikeres, ami egyrészt egy ilyen toposz, tehát hogy a zsenik többségénél lenni szokott, ugye a haláluk után fedezik fel őket. Én ezt a sikert abban látom viszont, a filmjét is mind a halála után, illetve a Szárnyas fejvadász

0: és még hogyha esetleg a Marson vagy a világűrben játszódnak a könyvei, vagy a regényei, vagy a novellái, akkor is a belső térben játszódnak, tehát ez nála a lényeg. Míg Lem az tipikusan az industriális fantasztikumnak az írója, tehát ott tényleg ez a, itt a Józsival megfogalmaztuk, ez a szuszogás a szkafander alatt, meg hogy a zsilip ajtó nyílik, és akkor azt leírja a két oldalon keresztül.
1: Ezért ő írt nagyon, már mint Lem írt nagyon társadalmi jelenségekről, de Dick tényleg a belsőnek egy futurológusa volt. Ez egy, nem tudom, hogy a szkifírok ne lehet-e mondani, hogy ők amúgy futurológusok. Tehát, hogy nekünk egy olyan jövőkép mitoszt teremtenek, amiben hopp, egyszer csak beleélünk, és rájövünk, hogy ezt már megírták. Közben hát végig is mi hoztuk össze magunknak.
2: Hát ez részben igaz, a legjobbaknál van egyfajta profétikus attitűd, de ugyanakkor azt is lehet mondani róluk, hogy koruknak csak fókuszálói. Azt értem ez alatt, hogy míg a 70-es évek, a 50-es, 60-as évek tudományos, technikai, ipari élet gazdagságbeli aranykorának a végét jelentette, míg utolsó felvillanásként a űroperet szintjén kifejeződött a Csillagok háborúja sorozatban. Addig a 90-es évek enigmatikus és egyben jelképszerű filmje már a Matrix volt, amit Attila mondott, tehát hogy a külső űrből a belső űrbe nem betört az ember, az én értelmezésembe visszaszorult. Tehát, és ennek a kemény külső...
1: Gépek szorították
2: vissza, nem a gépek, nem, hanem a említett virtualizálódás a nyugati világnak, tehát annak, hogy a kemény, hard termelésből visszaszorult a szolgáltatóiparba. Aminek most maga a francia elnök nyöszörög az egész Európai Unió nevében, hogy 2%-os az ipari fejlődés, aminek a hátterében pedig ott van, hogy szolgáltatóipar az EU egészének 70%-a. Tehát taxisofőrökkel nem lehet világűrt megkódítani magyarul. Hát,
0: de valahol azért, Józsi, ne legyünk ennyire igazságtalan. Jó, ezek remek gondolatok, meg tudod, én is osztom őket, de a világűr maga is határt szab azért a saját meghódításának.
2: Pontosan, igen.
0: Tehát azért ez az egyik. De... A másik meg egy része megvalósult, tehát ma már egy ilyen köznapi, ugye a párom írt egy cikket még a Ligetben régen erről az egész problémáról, hogy a külső űr, és hogy a fantasztikumoknak a színvonalas sci-finek a hanyatlása, és helyébe a búvli, meg ezek a fantasy, meg ezek az ilyen silányabb dolgok.
1: Azokat nem lehet sci-finek tekinteni, és az is egyfajta, hát én nem is tudom, a sci-fit lehet-e definiálni.
0: Én a Nívóját össze nem tudnám hasonlítani. Ez egy szubjektív dolog, én nem vagyok kulturális relativista, nekem van egy szilárd értékrendem, én összehasonlítom.
1: Nem lehet, hogy az, ami a magas-magas művészethez közelít, azt elfogadjuk az egyetemes sci-fi irodalom, vagy egyáltalán egy magas művészeti sci-finek, illetve azt, amit ugye most említettél, hogy ponyvára kerül, és tömegeket ér el, és közbe középszerű értékeket képvisel, az pedig már egy új dimenzió.
0: Jó, sci-fi az, nem, az, hogy mondjam, nem véletlenül fantázi, tehát nincs benne a tudományos egyrészt. Nincs benne a tudományos, és a realitástól eltávolít. Másrészt meg hát ilyen népópiuma. Ilyen szép régi marxi.
1: De hogyha belegondolunk, a sci-fik régen Amerikában végül sem onnan elindultak, meg mindenhol egyfajta misztikát adtak, tehát kilépést abból
0: Ja, igen, a sivár hétköznapokból.
1: Mit tudom én, a sci-fi képregények, a sci-fi magazinok, azok mindenre szolgáltak, a kis gyerekek is ugyanúgy begyűjtötték, és rajongó.
0: Világos, hát én is a Galaktikán nevelkedtem, és abból az iszonyatos, szörnyű, undorító, késő Kádár korszakból nekem a Galaktika az egy ilyen kapu volt ilyen más dimenziókban, de a szó legszorosabb értelmében.
1: Ilyen persze. Szinten akkor, mint ópium elfogadhatjuk
0: abszolút,
1: a magas művészetet.
0: Abszolút, hogyne, persze, de nincs semmi. Csak, hogy mondjam, az...
2: Zódusza is... science fiction és fantasy.
0: Jó, hát ilyen értelemben persze minden, de én egy ilyen esztétikai értékítélet szempontjából tettem distinkciót. Mindegy, térjünk vissza az eredeti témához, mert az érdekesebb. Tehát ez a külső űr helyett belső űr. És mi a szözt akartam ezzel mondani? Ja igen, tehát hogy egy részük megvalósult, és ma már nem egy akkora nagy szám, hogy űrhajózás van. Tehát van benne egy ilyesmi. Ugye? Ugyanak a világűr határcabb, ugyanakkor a társadalmi gazdasági folyamatok abba az irányba hatnak, amit te fölvázoltál, és hát akkor mi maradt az inner space? A belső tér, ugye, drog, kultúra, cyberpunk, stb.
1: Ezoterizmus.
0: Ahogy, persze.

0: persze.
1: De én hozzátenném, mert optimista vagyok, hogy szembe a elvárásokkal, hogy voltak profétái a belső térnek is, és egy belső Polinézia gyönyöreit vetítették fel a regényekbe, hát szerintem inkább disztópikus jellegű lesz a valódi Inner Space meghódítása. Tehát arra gondolok, hogy az elektronika felhasználásával totális kontrollt lehet gyakorolni, csak nem kell, az emberiség 90%-a fölött nem kell semmiféle elektronikai kütyű, hogy, hogy
0: határolja. Persze. Ugyanúgy, ahogy egyébként a, mondjuk az ilyen hatalmat kiszolgáló közéleti bölcseknek a bölcselkedése sem kell már így a szocializmus bukása után, mert elvégzik azt a munkát a valóság sok meg. De hát ez is közhely, persze. Igen.
2: De talán ezek a dolgok itt szétszóródtak, tehát az emberek fölött irányításra nincs szükség, hiszen minek is, de közben vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy tudják, hogy tudnak irányítani, és a módszereket szépen lassan idővel elterjesztik időben és térben.
0: Na,
2: és
0: ez már majdnem a Dickes világnak, ugye a Dickről írta egy kritikusa, hogy ő az a szerző, akinek a műveiben még a nagy manipulátort is manipulálja valaki, tehát ez a tökéletes paranoid skizofrénia, tehát így a Dick munkájában, hogy az egymást tudatában vagyunk, meg nem tudjuk, hogy élünk-e, vagy már meghaltunk.
2: Hát vagy lennél az az eset, amikor elmennek a futurológiai kongresszusra és az aktuális dél-amerikai országnak a városát.
0: A bembázás.
2: A bembázás.
0: Egyébként az egy legjobb írás.
2: Én is imádom, hogy azt akarom minden formán tévében, rádióban hallgatni. Szerintem a futurológiai kongresszus egy akkora tanulság.
0: Zseniális.
2: Komolyan, ez egy eszenciája talán.
0: Zseniális, és ez a hihetetlen gonosz fanyar humor, ami egyébként a Lemet áthatja, én azt nagyon imádtam. Ezért sajnálom egyébként ezeket az öregkori írásait, amiből egyrészt hiányzik ez a humor is, meg a gondolat is, meg a szellem is, tehát tényleg azért.
2: De talán az idők szere, nekem nagyon sokan mondták azt, akik a 70-es években mondjuk zenébe, vagy más művészeti ágakban alkottak, hogy akkoriban nem az volt, hogy valakit lemásoltunk, hanem az idők szele úgy fújt, hogy nekem ez jött ki a gépemből, és ez jött ki az ecsetemből.
0: Tehát, hogy van valami kollektív tudat?
2: Hát erősen úgy tűnik, mert hogy a magyarországi esetek is azt tükrözik, hogy itt valami olyan dolog csillant fel, ami sem az előtt, sem az után nem volt, viszont nemzetközi szinten mindenhol jelen volt valahogy ez a késő 60-as, mit tudom én, 70-es évi közepéig tartó valami tudati reveláció, nem tudom, hogy volt.
1: De milyen bizarr ehhez képest az, hogy a magas kultúrának nevezett, de valójában karanténba tartott kifejeződések képviselői meg éppen fordítva értékelték a helyzetet, hogy ők íróasztalnak dolgoztak, nem nyilvánulhatott meg ez a magas szellemiség. De majd a rendszerváltozásnál kinyílnak az ilyen. Most az más kérdés, hogy semmi nem jelent meg a zseniből, de hogy fordítva értékelik. Tehát, hogy minden.
0: Hát ez az, ami szinte Józsival sokszor szoktunk beszélni, hogy a diktatúrában ez előnyére legyen mondva, amit én persze nagyon utáltam akkor, de így visszatekintve, ez nem nosztalgiázás, ez nem is retroérzés, amit fogok mondani. A diktatúrában volt a kimondott és a leírt szónak súlya. Hát én emlékszem, hogy mit tudom, a Hanvas Béla mekkora szám volt, és egymás között a kéziratok, nem csak az mindent, amit szamizdatba kiadtak, egyéb dolgokat, szarokat is, középszerűeket is. Ma meg leírhat bárki bármit, amit akar.
2: Senki se érdekel, akármit is.
0: Nem érdekel.
1: Hát Stanislav nem, ezt már előre jelezte egy novellájában, hogy mikor
0: az
1: jövő utópikus társadalom, mindenki alkotó, és repülnek ki az ablakon a zseniális festmények, minden ablakon zseniális zongorázás hallatszik.
0: Persze.
1: Ez az algoritmikus információ, mert ezt leírja szépen, tehát hogy mi a valódi súlya az információknak, és hogy tud ez közgazdasági értelemben elértéktelenedni a szószoros értelmében.
2: És akkor az információ devalvált korszakában vagyunk talán?
1: Na, igen, de ez fizikai szükségszerűség, tehát ez nem emberek
0: intenciója. Ez már a mélyebb, amit a Józsi mond, én azért még megrekednék. Azért nem menjünk ebbe bele, mert akkor itt a hallgatóknak ki kéne fejteni ennek információ, fizikai bölcselet és stb. Hátterét, tehát magán a társadalmi jelenségen én egy picit fölnakadnék, ugye nekem van egy ilyen fixa ide, hát nem az enyém, ez már egy irányzat, hogy ez a ikonikus fordulatnak nevezik, hogy a nyelv és a szöveg az elkopik és elértéktelenedik, és a kép a multimédiának, ennek az egész multimédiás kultúrának köszönhetően a képek átveszik a szerepét a szövegnek, és egyes filozófusok, Magyarországon Nyíri Kristóf foglalkozik ezzel, főként, hogy akár egy újfajta gondolkodás, a képi gondolkodás fog. Tehát a tudatműködésnek ez a nyelv előtti archaikus formája fog újra
2: visszatérni. Ez
0: így túlzá. Nem akarom ebbe ez a terikus irányba elvinni. Nem, egész egyszerűen mondjuk például egy tudományos értekezésben a kép az nem az alárendelt funkciót fogja ellátni, tehát nem illusztráció lesz, hanem a gondolatnak a hordozója, a konceptualizáló eszköz, tehát amin keresztül megjelenítenek mondjuk tudományos problémákat. Ez még fantasztikum. De az már tényleg igaz, és így elgondolkoztam én ezen az egészen, írtam is a témáról, hogy baromi, ez a szöveg olyan iszonyatos mennyiségben árassz el a világot.
2: Hogy, de ugyanis hogy, kép is azért.
0: Hogy, igen, ez így van, de valahogy a szöveg földolgozása nehezebb, mint a képé. És a sok szöveg megemészthetetlen, és az automatikusan a devalvációt eredményezi.
2: De én most hiszem, hogy a képekkel is valahogy így van. Ez az ikonság, amit említesz, vagy én próbáltam ezt, hogy szimbólumság, ez a soknak az áradatából kiszűrni azt a pár jelet, ami tovább visz. Mert valahogy az informálás az a kapcsolatoknak a milyenségét is meghatározza.
0: Igen, tényleg igazad van. Talán a különbség a kettő között a kognitív mögöttesben van, tehát a képi gondolkodás teljesen más.
2: Az biztos, hogy ez primérebb, mint a nyelv.
0: Primérebb, meg egy idő, tehát a szöveg az lineáris, ilyen szekventált, egymás utáni időt vesz igénybe. A képnél pedig az összes asszociáció, konnotáció egyszerre jelenik meg a tudat számára. Tehát ezért gazdaságosabb a kép. Most a gazdaságos nem anyagi értelemben értem, hanem tudati értelemben. Tehát azonnal gyorsan hordoz sűrített információt. Írta egy metafora kutató kísérleti pszichológus Faszi, hogy például a metaforában is a képi hordozó hordoz egy ilyen tömören, gazdaságosan raktároz az információt.
2: A virágmagot, ugye.
0: Na, és ezzel akarok a Lemhez meg a Dickhez visszatérni, hogy ha a Dick regényeit olvassa valaki, akkor hihetetlen pörgő, nagyon pörgő, gyors, ilyen egymást váltó, sőt egymásba átolvadó, szürrealista módon átolvadó jeleneteket talál, ami teljesen a képi gondolkodásra épít az egész, míg a Lemnél klasszikus, hosszadalmas szövegeket talál. Nem mindenhol, de a regényei többsége részletes leírások. Tehát ilyen értelemben Lem tényleg ennek a 20. századnak az írója, Dick pedig megelőzte a korát, szerintem ennek az elme évszázadája, a 21. századi, de szerintem Józsit már
1: hanem eszembe jutott erről, hogy a képi gondolkodás sűrített információtartalma, lehetséges sűrített, hogy a tudományban ma már ez realizálódik, arra gondolok, hogy képi formába jelenítenek meg tudományos eredményeket, például komputer szimulációkkal, fekete lyukak ütközésétől kezdve sok mindent látni lehet. És ennek az egyik oka azon túl, hogy a befogadó oldaláról a képire való igény az ezt kierőszakolhatja, az, hogy a tudományos közlemények lényege, már én a hard science-ről beszélek, az a matematika. A matematika pedig nem nyelv, bár sokan azt mondják sok évszázada, hogy az egy nyelv. Igazából a képinek ezt a sűrített eszenciáját jelentheti. És ezért alkalmas arra, hogy absztrakt terekbe, virtuális terekbe a matematika megjelenhessen, mint kép.
0: De egyébként amiről szintén sokat szoktunk így beszélgetni a közös kirándulásokon, meg egyébként tudod, hogy a matematikusok, amikor a feladat megoldását vizuális élményként élik át, ilyen kvázi misztikus megismerésként. Penrose, meg ezek is.
1: A felfedezés művészetében.
0: És ott egyszerre, szintén tömören egyszerre jelenik meg az egész, a maga bonyolultságában. Utána van a nagy munka, hogy lineárisan kifejtse a bizonyos
3: képletekben. Jelen van egy barátunk, aki szeretne elmondani egy pár szót, és aztán utána visszajövünk, jó?
0: Ja, ez ilyen telefon.
4: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatok maradéktalan végrehajtásának szentelem.

0: Továbbra is Skifi nap.
1: A Tilos Rádióban Skifi napot tartunk, és két remek vendégünkkel, akit remélem, hogy máskor is viszont láthatunk a Tilos Rádióban, a belső behuzalozottságról és a multimédializáltság, nem is tudom, elveszejtéséről, vagy jól megismeréséről beszélünk? Hogy...
2: És már itt a zene alatti beszélgetésben már a buddhizmusig lyukadtunk ki, ugye? De hát ez meg kellene a hátterét ismerni, hogy mi a buddhizmusnak, mint belső szabadságharcnak a lényege. Ugye erről vitatkoztunk, hogy amikor már szagokkal, feromonokkal, meg tudat alá vetített képekkel manipulálják a társadalmat, akkor a szabadságnak egyetlen módszere marad, az, amit a Buddha 2500 évvel ezelőtt próbált az akkori Indiába, tehát hogy az érzékszervek legyőzése, az érzékszervektőnek a befolyásoltsága alatti megszabadulás, erre mondta Józsi, hogy...
3: Hogy tulajdonképpen az meg éppenséggel az evolúció által az agyba beépített, behuzalozott képességeket engedi szabadjára. És ez összefügg a Dickel, erről is beszélgettünk, hogy a halál előtti felgyorsult szubjektív élmény együttes, ami időben is megjelenik, tehát egy örökké valóságban való kinyújtódás is lehet. Ez összefüggésben lehet ezzel a buddhisták által és sok más vallás által gyakorolt úgynevezett belső szabadsággal, tehát, ami valójában mondjuk, egy evolúciós rabságot jelent. Tehát, hogy éppenséggel akkor indul el a belső multimédia, amit az evolúció diszpozícionálisan elhelyezett az agyunkba. Kémiai és
2: akkor
3: egyéb
2: triggerekkel.
3: Nincs.
1: De a belső multimédiának a képtára mondjuk egy semmiben való feloldódás esetén nem túl bonyolult, ugye?
3: Nem, főként egy fejbelövés esetén, mert akkor nem indulnak el ezek a kémiai triggerek. De visszatérve, én azt hiszem, ott van a komolyabb fonal, amit megragadhatunk, hogy a Dickféle belső szubjektív idő kinyúlása, a virtualizálódásba való átmenet a külső űrből a belső űrbe, hogy milyen érdekes módon analógba állítható a tudományon belül megjelenő kulturális mémek időszakos divatszerű váltakozásával, és erre felemlíteném a kemény, tehát matematikai hard science-nek számító fizika, kozmológia területét, ahol létrejött egy altudomány, a fizikai eszkatológia, ami pontosan ugyanezzel foglalkozik, amit már Dick előrejelzett, csak egy szubjektív térben és időben, azzal ez a tudomány foglalkozik a hard science körébe, nevezetesen, hogy a világegyetem esetleges összerobbanó, kollabáló modelljeiben az utolsó milliómod másodpercekben milyen fizikailag lehetséges végtelen időtartamok bomlanak ki. Kétféle idő lehetséges, egy saját idő, amiben a világegyetem végleg megsemmisül, teljes és abszolút módon, de ugyanakkor az utolsó töredék másodpercekben egy fizikai idő, a belső léptetési idő, mint az Zénon paradoxonban, az Achilleus és akár a Nyíl paradoxonban végtelenül oszthatónak bizonyul folytonos időnek, amiben...
2: És ez minél nagyobb információ feldolgozással kapcsolatban. Tehát
3: van.
2: Egy olyan elme létre tudna jönni, ami végtelen információt dolgoz fel, az soha nem ér el a maga saját belső idejét tekintve a külső összeomlásig. Tehát mondjuk egy emberre lefordítva, és akkor Dick világához visszatérve, tehát én mondjuk meghalok a következő pillanatban, de az a pillanat végtelenre nyúlik ki, ami alatt számtalan, tehát szó szerint számtalan, akár végtelen számú életet élhetek át.
1: Én meg ezt a történetet úgy hallottam, hogy amikor az ember meghal, ugye az utolsó pillanatokban van ez a felgyorsult, hát nem is tudom, tapasztalat begyűjtés, kivetítés, és lényeg az, hogy amikor az ember meghal, eljön a halál állapota, akkor minden eddig megélt dolog, ott van szépen körülötte, és azt fogja bámulni időtlen időkön túl.
2: Na, egyébként az egyiptomiak kb. Hasonlóan gondolták. Tehát az egyiptomi sírokban amit az öröklét házainak neveztek, és az elhunytnak az a életképeivel, az óegyiptomi, tehát az óbirodalmi sírokról van szó, főleg, életképeivel volt tele, és az az ő kájának, a hasonmásának volt igazából a háza, de a ká lélek, ami mondom, egy az egybe az embernek a hasonmása, az a halál után veszi át az élő szerepét, és valami ilyesmi idő volt, az Osiris időnek, vagy Jet nevezték, olyan örökké valóság, ami örökké ugyanazt az életet, tehát ilyen tükörvilágba áll. De ők ezt mint pozitív, tehát ez a...
1: Lehet, hogy...
2: Tehát számomra ennél iszonyatosabb és szörnyűbb nincs, tehát a tökéletes megsemmisülés.
1: Ezért kell jól élni, hogy amikor ugye lepereg életet filmje, és egyfolytában azt kell nézni,
3: ez nézze,
2: de unalmas, de a legjobb. De lehet, hogy mindig elfelejti, tehát mint a déjà vu, ugye, csak egyes pillanatokra emlékszünk vissza, hogy mintha ezt már láttuk volna, de ez pici kis hibákon kívül azt hiszik, hogy lehet, hogy már most is ott vagy. Tehát lehet, hogy ez végtelen számban ismétlődik, ahol most vagyunk itt a Tilos Rádió stúdiójában, és hát az ment meg minket, hogy mindig elfelejtjük.
3: Ez hiszük, két téma is kapcsolódik ehhez. Az egyik a Matrix, amit már említettünk, hogy a belső űr és a 90-es évek feelingjének a fókuszpontja és kifejezője. Ott a déjà vu-t pontosan ilyen értelemben említik. Aha. Csak nem elég fantáziadús a Matrix, tehát a Wachowski testvérek talán nem engedték el eléggé a fantáziájukat, mert a fizikusok ennél bődületesebb és elképesztőbb virtualizált valóságot tudnak felvázolni. Ezt, amit említettem a fizikai eszkatológiában, hogy az egész univerzum megfelelő szerkezet mellett képes egy információfeldolgozó hiper elmévé alakulni a elkövetkező eónokba, ami minden anyagi részét és minden erőterét be tudja kapcsolni ebbe az információfeldolgozásba, ami végtelen sok információt jelent, és ebbe, mert a végtelennek megvan ez a matematikai tulajdonsága, végtelen sok al végtelen lehetséges, amik különböző valóságágakat, virtuális valóságágakat reprezentálnak, ezek pedig egy valami fajta szubjektum számára, ha egyáltalán lehet beszélni egy ilyen képbe szubjektumról, akár ilyen virtuális játékokként is felfoghatók, és nem úgy, mint a Matrixban, ahol csak pár száz vagy pár ezer év a különbség, a valóság és a visszavetített...
2: Pár száz.
3: Vagy pár száz év, igen, a különbség. Itt több milliárd vagy 10 milliárd év a különbség, és amit most megélünk, az ebben a jövőbeli, a végső összeomlás peremén lebegő hiperelmének a egyik lehetséges valóságágát, virtuális valóságágát reprezentálja. Ez a Lem-féle fantomatikának is egyik alváltozata. De a másik, amit ezzel kapcsolatban talán érdekes megemlíteni...
0: Van egy hallgatónk.
3: Jó, akkor hallgassuk.
1: Halló.
4: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Halló, Gábor.
4: Halló.
1: Itt vagyunk, hallasz meg?
4: Halló.
0: Adásban vagy.
1: Oj. De kár.
2: Ezekkel a telefonosokkal mindig ilyen...
1: Nem egyszerű, mert valahogy nem hallanak, vagy ha hallanak, akkor sem hallanak. Telefonszámunk 215-37-73. Csörögjetek vissza, vagy SMS 0-20-99-99-93.
0: Gábor, hívj újra!
2: Vagy akár telepátiával is. Hallanak.
1: Vagy akár telepátiával is. De hogy van ez? Tehát, hogy az éppen összeomló világegyetem tudomásai vagyunk most itt 2005-ben?
3: Igen. Hát mi úgy éljük meg. A másik, hogy ez ismeretelméletileg megoldhatatlan a probléma, mivel hogy teljes és jól szeparált valóságként éli meg mindenki a saját virtualitását. Hát ez meg visszakapcsol a filozófus Hillary Putnamnek a Agyakapádba című gondolat.
2: Illetve Descartes-hoz, mert Descartes-hoz találtak ki, hát a Putnam az csak tovább.
1: De lemírt belőle egy gyönyörű novellát, ugye, ahol különböző valóságokat modellez a nagy dobokban.
2: A dobozok, ugye? A
1: valami forognak ilyen nagy kerekek, amikben ilyen emlékfosztályok vannak.
2: És az egyik ládának képzeli magát, igen, mert ő a paranoiás.
0: Vegyétek fel a fülest, hogy halljátok ti is.
1: Halló. Meg vagy hallgató?
4: Halló.
2: Igen.
0: És most hallasz minket? Nem baj, hogyha nem hallasz minket, beszélj!
1: Valami nem adja magát.
0: Lehet, hogy a jövőből hívott minket, és ki kell várni, amíg elérünk a hang.
3: Vagy egy másik virtuális ágból.
1: Hát igen, a hang nem jutott.
0: Na, nem, most figyelj. Gábor, akkor is beszélj, hogyha nem hallasz semmit.
2: Na.
1: Mondd. Hálló.
4: Akkor ti hallottok legalább, én csak a rádióban hallok titeket, valami gond van vele.
2: Igen.
4: Gábor vagyok megint a jövőből. Richard Bachot akartam megemlíteni, akinek ugyan nem szokták sci-fi besorolni, de a Híd az örökké valóságon átban pont egy ilyet ragoz, hogy végtelen választásunk van folyamatosan, és akkor gyakorlatilag végtelen párhuzamos lény, ugyan, na, mindannyian végtelenek és végtelen párhuzamos időségben létezünk, minden egyes döntésünknél többet választhatunk, és az egyiket tudjuk, amit csinálunk, hogy mit választottunk, de az összes többit meg nem, de azok is léteznek.
3: Nos, hát Richard Bachot nem ismerem, de ha 70-es évek után alkotott, akkor ez plágium, mert 1957-ben már egy Hugh Everett nevű kvantumfizikus leírta a sokvilág elméletet, ami jelenleg...
2: Pontosan ugyanez.
3: Ugyanez, és az egyetlen a koppenhágai értelmezés mellett, ami konzisztens matematikailag. Hát nem lehet eliminálni az, hogy fantasztikus. Itt szó szerint arról van szó, hogy minden esemény a univerzumban hasítja a teljes valóságot, és végtelen sok ezután egymáshoz már fizikai kapcsolatban nem álló valóságágra hasad szét. Így a saját magunk alter egóinak sokassága, megszámlálhatatlan végtelen sokassága létezik.
2: Csak egyről tudunk.
3: Így igaz, mindenkinek a saját valója.
4: Mert én egy kicsit később kezdtem, a 75-ben születtem, úgyhogy azóta csinálom ezt a sokrétűséget. Ezért plágium. Már egy pár szó kiderült, hogy valamiről azt hittem, hogy annak az a forrás, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: De van ős forrás szerinted?
4: Akkor ez létező dolog. Köszi.
1: Oké, kérdezem az itt ülöttől. Szerintetek van egy ilyen ős forrás, amit így mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ezek a fajta információk, amit most próbálunk felfejteni, már megvoltak?
3: Hát nem teljes egészükben, de hát ez Attila ért inkább kulturális ősmémekként, nagyon sok minta pattern létezik.
2: Hogy számos teljesen újnak, és a újabb telefonon, no, jó.
1: Hello.
5: Sziasztok, Robi vagyok.
1: Hello.
5: Csak egy élményet szeretném megosztani, mert én nem vagyok ilyen okos, meg nem olvasok ilyen okos dolgokat. Pár éve volt egy esetem, egy futóversenyen vettem részt, nem készültem rá elég, és sikerült elájulnom, és 2 órát töltöttem úgynevezett vércukorkómában. És bár az orvosok után nem tudták megmondani egyértelműen, hogy most ez halál közeli volt, vagy nem, de nem pergett le előttem semmi, ellenben elkárhoztam, bármilyen furcsán is hangzik ez, előtte nem hittem ilyesmiben. És borzasztó volt.
3: És ezért vagy most itt,
5: nagyjából
3: országon 2005-ben.
0: Azért ezt fejtsd már ki bővebben, ezt az elkárhozást. Tehát, hogyha valaki esetleg még nem kárhozott el, pontosan mik voltak ennek a stációi? Hát, először is futni kell hozzá.
5: Igen. És nem szabad előtte enni, és nem szabad előtte sportolni, hogy full extrás legyen az élmény. Ez lehet, hogy elég hosszú lenne, ha most így végigmondanám, csak röviden. Először volt egy olyan érdekes élmény, hogy nem volt videó élményem, csak audio. Azt hallottam, hogy ilyen hangok tanakodnak fölöttem, hogy kb. Ilyesmi stílusban, hogy hát viszonylag értelmes, intelligens, és mégse bírja elfogadni a tényt, mármint hogy meghaltam. És valóban nem bírtam elfogadni, és úgy éreztem, hogy ez valami félreértés, tévedés lehet, és hogy mindjárt magamhoz térek, csak ki kell várni az időt. És akkor éreztem, hogy ez teljesen nonsens és banális gondolat, mert itt nincs idő. Vagy ilyen időn kívüli, vagy időn feletti, nagyon furcsa állapot volt. Tehát értelmetlen volt ez, hogy én várakozok. És akkor szép lassan elkezdtem gondolkodni, hogy miért nem lehet az, hogy én meghaltam. És felejtottam valami kis elméletet, azt végig gondoltam, és oda jutottam, hogy ez egy rossz gondolatmenet volt, mégiscsak meghaltam. És aztán lejátszódott, tudom én, sok ezerszer, és egyre gyorsabban. És a végén már úgy kinyit a tudatom, mint hogyha élnék a világ legokosabb atomfizikusa, meg csillagásza, meg orvosa, tudom, dolgokat gondoltam, amit most nem tudnék visszaidézni. És aztán végén oda jutottam, hogy nincs több ötlet, mégiscsak el kell fogadni a tényt, hogy én meghaltam. hát ez borzasztó volt. És akkor utána jött az, hogy de akkor mi ez a rossz?
0: Elvitték a lelkét. Az angyalok.
2: De ez jó, ez nagyon jó.
0: Ez nagyon-nagyon furcsa
2: történet volt. Ehhez csak egy tantrikus szövegből, Shiva 112 útja van, egy ilyen nagyszerű tantrikus szöveg, egy középkori indiai szöveg, ahol ilyen egy mondatban vannak ilyen szentenciák, amik ilyen gyakorlatokat, és az egyik gyakorlat az az, hogy nem menetelj, hanem járkálj a végkimerülésig, a teljes összeesésig, majd abban az összeesésben légy teljes. Szóval ez a... és lehet, hogy ezt az állapotot tudja ezt behozni. Nekem ez jutott erről a számba.
3: Nekem persze egy kvantumelméleti lehetőség, hogy átlapolódtak a párhuzamos világok, kvantum koherencia.
1: Gyorsan véglapozottak.
0: No, és hogy volt tovább?
1: Halló?
0: Halló?
1: Hallgató?
2: Na, megint szarozik a vonal.
1: Ez a technika öröme.
2: Na mindegy. Vagy lehallgatnak minket, megfigyelnek.
3: Tehát a kulturális ősmémeknél tartottunk.
2: Ja igen, nem, tehát hogy én arra jöttem rá, hogy számos modern és posztmodern elmélet az bizonyos alapformájában
0: az előző
2: kultúrákban is, de teljesen.
1: Nos, hallgató, hello.
5: Visszahoztak az angyalok.
2: Na, hello. Igen.
5: Na, ha még egy pár percig föltarthatlak be.
1: Oké, okay, figyeljünk
5: szabadban. Szóval ez borzasztó rossz volt, és akkor jött hozzá a videóélmény. Én azt gondolom itt a magam kis agyával, hogy összecsúszott a valóság, meg ez a másik valóság, mert hogy az volt a audio és videó élményem immár, hogy egy kórházi ágyon fekszem, és mindenféle ilyen orvosszerű emberek maszkba jönnek, és hát csúnyán elkezdenek kínozni, szabdalni, vér folyik. Tehát így nagyon durván. Amíg az ismert, kaptam infúziót, ez az amaz. Tehát nagyon komoly fájdalom küszöböt sikerült átlépnem, és úgy éreztem, hogy ez baromi igazságtalan, és ennek nem így kéne lennie, és gyorsan megint kitaláltam, hogy ez miért nem lehet így. És ugyanez bekövetkezett, hogy végártam az adott gondolatmenetet, és annak az volt a vége, hogy hoppá, ez nem volt jogos. Pontosabban az a jogos, hogy én itt vagyok, és velem ez történik. És újra kezdődött ez a, ott fekszem az ágyon, jönnek, vágnak, szúrnak, darabolnak, stb. Csak a fájdalom szint az egyre emelkedett. És a végén, mikor megint csak így pörögtek a gondolatok, de ilyen piszok gyorsan, bár ugye idő nem volt, de mindegy. A végén már egy elviselhetetlen volt ez a fájdalom szint, és ki is fogytam a gondolatokból, és a legutolsó ötletem az volt, hogy mert hogy korábban egy kereső ember voltam, tehát ilyen transzcendens, meg Isten, meg ilyen élet-halál kérdésekkel mindenki foglalkozik, hogy lehet, hogy mégiscsak igaz minden, ami mondjuk a katolikus vallás, vagy a Biblia, vagy valami ilyesmi alapokon hirdetve van, és nekem itt most meg kéne bánnom a elkövetett bűneimet, vagy a rossz cselekedeteimet, stb. És úgy megörültem, hogy ez az, gyorsan megbánom, és akkor ez a kiút innen, és egyébként itt már végig éreztem egy ilyen hatalmas nagy erő jelenlétét, aki így inkább csak így figyelte az én saját vergődésemet, nem avatkozott bele, meg nem ítélt el, meg semmi ilyesmi. És ennek nagyon megörültem, meg az ötletnek, fú, tök jó ez az, gyerünk, és mégis újra kezdődött ez a orvosok, szerű emberek jönnek, szabdalnak, stb. Nagyon durva, de ez már nagyon durva szinten ment, és akkor éreztem azt, hogy leesik rólam minden állarc, minden képmutatás, ott vagyok én magam pusztán a lényem, és jöttem rá, hogy hihetetlen, hogy a halál pillanatában, vagy a legeslegutolsó pillanatban is a képmutatással próbálkozom, hogy én a saját kis agyammal majd ezt a nagy erőt, vagy mindegy, hogy nevezzük, Istent, becsapom, és majd megmutatom, hogy én megbánom, és akkor innen kijutok. És akkor azt éreztem, hogy akkor viszont ez így igazságos, hát ha ennyit tudok, akkor ezt érdemlem, és utána jött egy ilyen semmi, ha lehet így fogalmazni, végtelen magány, végtelen fájdalom, és az a tudat, hogy ez örökké így lesz, és az örökké nem 50 meg 100 év, hanem tényleg az, hogy örökké, hihetetlen, és hogy ez mindig így lesz. borzasztó, aztán magamhoz tértem.
1: Azt az állapotodat jól megfigyelted, amikor egyedül voltál, és mondjuk teljesen egyedül, és mindent érzékeltél, azt a nagy erőt is, és magadat is?
5: Akkor már nem éreztem a nagy erőt. Tehát amikor így a végén tök egyedül voltam, akkor azt éreztem, hogy olyan szinten vagyok egyedül és elszakítva mindentől és mindenkitől, tehát az abszolút magány, hogy igazából elviselhetetlen volt.
2: Uh-huh. Az Artó, a kegyetlen színház kitalálója, az, amikor Peyote élménye volt, ugyanezt írta, de szinte szóról szóra, és azt, hogy a végtelenül elsivatagosodott sötét földön egy maga van csontvázként, de a csontja se valódi csont, csak bőrből ilyen álcsontváz, és az is szerte foszlik.
3: Tehát ez az igazi kukulasz, az a végső lény, aki figyeli a szenvedést, az Gino a Majálisról, és kifejti, hogy a bűnösöknek szenvedni kell. Ez lenne a magyar pokol.
5: És csak annyit még, hogy ilyen, néha elmesélem ezt bizonyos barátoknak, ismerősöknek, most nem tudom, hogy miért nektek pont, mindegy. És szokták mondani, hogy ó, hát igen, mikor az ember ilyen rosszat álmodik, meg mi és mi. Hogy amikor magamhoz tértem, ezt soha nem fogom elfejteni, a kórház, mert közben bevittek a mentők a kórházba, fehér plafon, lámpa, szószerel festék a falon, ahogy kell, és arra gondoltam, hogy milyen érdekes az emberi agy, hogy még a halál pillanatában is valami kémiai vegyület kitalál nekem egy magamhoz térést egy kórházba, hogy ne kelljen ott lennem az igazi valóságban. És akkor percek teltek el, mire észrevettem, hogy itt van idő, hogy itt múlik az idő, és hogy kvázi visszajöttem, és akkor sírtam. Na, ennyi, bocs.
1: Köszönjük.

extraordinary.

0: Szerbusztok, ez itt a Miki Skifi műsorunknak a különleges kiadás, a Skifi naponnak a harmadik, negyedik befejező része. Visszatértünk a belső űrből újra a gondolatok és képzetek által behatárolt világunkba, és rögtön az a kérdésem, ami egy könyvvel kapcsolatos, illetve rögtön kettővel, te említetted, hogy a Matrix a 90-es éveknek az egyik csomópontja, hát én mondanám, hogy a 80-asnak, meg esetleg a Galaxis utikalós toposoknak, és hova lett ez az abstrakt Skifi? Hova lett ez az absztrahálás, ahol
1: most csinálnak belőle filmet, a Galaxis.
0: Igen, egy kicsit ezért is jutott eszembe, de közben az a vonal, ami teljesen felborítja a szokványos észlelést, és az a fajta bármi megtörténhet, ami tényleg Lemnél és Douglas Adamsnél nagyon ott van, de utána már, nem tudom, Matrixban már csak ennek a nyomait látom. És közben szerintem az igazi Skifi, amiben bármi megtörtént, és meg is történik.
1: Hát azért nem tudom, hogy az az igazi Skifi, hogy bármi. Tehát nekem például a fantasyikban pont a valóságtalanságuk nem tetszik.
0: De most mondjuk maradjunk a Douglas Adamsnél.
1: Tehát az az igazi Skifi, ami úgy történhet meg bármi, hogy az elemei mégis klappolnak a valósággal.
0: Akkor lehet, hogy inkább csak a szórakoztató Skifiben van egy ilyen gondolati értelme annak, hogy túl absztrahálni olyan dolgokat, amihez eddig elvileg ragaszkodtunk foggal körömmel, és amikor így kifordítják magából, és mi kötnek rá egy csomót, még az is tetszik.
1: Te nem tudok erre válaszolni.
2: Én azt hiszem, arról lehetsz, hogy a klasszikus...
1: Ezzel nekem gondolkozzak.
2: Lemmy science fiction az olyan, mint a sakkjáték. Önkényes, de mégiscsak szabályrendszert alkot. Tehát önkényes szabályrendszert, és ahhoz azért ragaszkodik. Míg a kvázi postmodern science fiction, ami hát túl van ez a science fiction new wave vonulatán is, ez felrúgja ezeket a önkényes szabályokat is. A Douglas Adams az kivétel, mert az nem rúgja föl. Ő még azért ennyiből klasszikus, hogy betart bizonyos metaszabályokat, de azon belül valóban elengedi nagyon a gondolati szabadságot. De én azt hiszem, az egész mögött van talán egy olyan háttér, hogy a felgyorsuló széthullás, amit látunk, amit kifejez a magas irodalomban, filozófiában a Baudrillard, Lyotard és mások által jelzett posztmodern irodalomba stb. Az a science fictionbe is bekövetkezett. A fantasy ennek meg egy ilyen populáris oldala, de valóban létezik a science fictionben egy ilyen posztmodern vonulat. Csak ez Magyarországra már nem jut el. Egy-két darab volt, amit én magyar nyelven olvashattam, de ennek egészen földönjáró egyszerű okai vannak véleményem szerint. Az ország vásárlóképességének a hiánya. Aha. Tehát, hogy egy ponyva is 2000 forint körül van, addig egy Varez science fiction játék, tehát konzol vagy PC-s játék, az a, nem mondok helyet, de mindenki tudja, aki otthon van, hol lehet vásárolni, az 1000 forintért egy CD-t.
0: Hát akár egy bólhapiacon.
2: Bólhapiacon például. És ezt ki is fejezte egy rajongó, aki Hajdan Galaktikát olvasott, Hajdan science fictionöket vett, még a Hajdanon a 90-es éveket értve. Ő inkább vesz egy ilyen játékot, és azzal hónapokig el van, míg egy könyvet elolvas, és kidob a kukába.
1: Én egy gondolatot hozzáfűznék ehhez, de nagyon fontosnak tartom, amit fogok mondani, hogy van azért ebben az egészben egy olyan veszély, hogy az olvasás, tehát mondjuk egy könyvet már nem olvasunk, hanem helyette számítógépjátékot veszünk. A könyvben szerintem jobban interaktívak vagyunk, hiába vagyunk passzívak látszólag, tehát az olvasással valahogy mégis jobban részt veszünk. Tehát olyan ez, mint hogy szerintem rádiót hallgatva az ember, és csak mondjuk egy rádiójátékot hall a rádióba. Gyerekkoromban emlékszem, az a fantáziámat jobban megindította, mint ha tévében megnézem filmben. És szerintem ez lehet a viszonya a könyv és a játék között is, hogy a játék az látszólag, tehát külsőleg interaktív, és mégis te teljesen alá vagy vetve annak az egésznek, semmiféle társalkotásod nincs, nem lódul meg tőle például a fantáziád, míg a könyvben látszólag passzivitás van, és mégis beleviszed az olvasáskor a saját. Na ez egy érdekes gondolat, ez most jutott eszembe.
2: Talán összefügg azzal, hogy a képi, amiről volt szó a beszélgetés elején, látszólagos...
1: A kép lenyomja a képi gondolkodást, a szöveg meg elő, milyen paradoxon van a külső és a belső viszony.
3: Igen, nem pont ez jutott eszembe, hogy az, hogy szükségünk van adott mennyiségű táplálékra, mármint hogy inputra, és hogy abból mennyit ad, lehet tudni, hogy mennyit ad a vizualizáció, mennyit ad a fül, a szaglás és a többi érzékszerv, és ehhez képest ezeket behelyettesítjük, amikor ezeket nem használjuk egy adott tevékenységnél. Tehát az olvasásnál nagyon keveset használunk be, picit a tapintást, picit a látást, és nagyon az absztrahációt, az elmét. És akkor ettől történik meg az, hogy felturbózódik maga a belső élmény ezáltal.
0: A belemagyarázás lenne a kulcsa a dolgoknak, tehát hogy könnyen akarunk befogadni, és inkább elhisszük neki, hogy az ami. Mint hogy mi magunk egy kicsit fürödjünk benne.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy kivétel ez alól az, amikor maga az élvező, vagy a játékos, az csinálja is a játékot.
0: Hát mondjuk, itt, amikor modell, ruhát csinálsz neki, igen, vagy pályákat igen. szerkesztesz. De
1: igen.
2: De akár egy teljes játék koncepcióját is.
1: Nem, szerintem egyszerűen mélyebb a dolog, és kognitív, tehát ez a képi gondolkodás, szerintem a tudatműködés, tehát itt lehet megfogni, hogy mi a különbség a között. Nem morális szinten, nem társadalmi, hanem tudatműködés szinten. Na mindegy.
0: És van kivezető út? Hogyan lehet esetleg az embereket erre az absztrakt, vidám és nem mások által ránkényszerített képi gondolkodásból kimenekíteni? Ha van nekünk ilyen szándékunk egyáltalán.
2: Na igen, nekem nincs.
0: Mondjuk senki nem nyújt kezet, hogy rángassuk.
3: Én nem gondolom, tehát én úgy olvastam a Bibliában, hogy 122 ezer ember fér be a mennyországba, tehát hogy én speciál örülök azoknak, hogy rengeteg tévtan van és rengeteg tévút van, hogy lehet, hogy még marad egy hely még nekem is.
1: De bocs, nem, azért a Bibliában nem ez van, ez hülyeség, amit mondasz, Szabi. Ezt így azt hiszem, jól tanulni szokták mondani, meg még egy-két szekta, de ott van mellette az
3: nem,
1: is,
3: figyelj, ott van.
1: Számta, 144 ezer kiválasztott, és mellette minden népből, ágból, nyelvből, stb. Megszámlálhatatlan tömeg fehér ruhába, pálmaágat tartva. Ha idézzük, pontosan kérem a Szentírást.
2: Szóval nincs menekültség.
1: Te édes fiam. Na, ennyit erről. Nem is tudom, elfelejtettem mindegy, már úgyis vége a műsor.
0: Igen, azt hiszem, hogy lassan.
1: De annak a srácnak azért szeretném megköszönni, ez egy nagyon jó.
0: Mindenképp
1: nagyon
0: jó, a betelefonálunk adott egy nagyon komoly évet az egésznek azzal, hogy egy nagyon szép belső élményt megosztotta velünk. Nehéz belső élményekről azért úgy beszélni, hogy mindenkinek átjön, hogy mi is történt.
2: Aha. Neki sikerül.
0: Igen, köszönjük akkor.
3: Sziasztok!

következik. Hagyatlanul kérünk járulj hozzá, te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800024 54 kötőjel 2 43. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a harmadik utas, és két drága biológus doktor, a vendégünk dr. Kalmár Éva. Szervusz, dr. Kalmár Éva.
2: Szervusz, sziasztok.
1: És dr. Varga Máté. Szervusz, dr. Varga Máté.
3: Sziasztok.
1: Én amikor olvastam a saját önéletírásotokat, akkor megdobbant a szívem, hogy milyen jó lesz úgy ülni veletek itt a stúdióban, hogy tudom, hogy a stúdióban lévő kétharmada a Zebra Dánió genetikából írta a doktoriát. Erről beszélnétek egy kicsit többet?
3: A Zebra Dánióról vagy a doktori írásáról?
1: Mindkettő érdekes lehet a hallgatóknak, mert nem biztos, hogy bármelyikkel is találkoztak valaha.
3: A Zebra Dánióban majdnem biztos. Tehát aki valaha volt akvarisztika boltkönyv, kis állatboltban, az tudatlanul is, de biztos, hogy látod. Tehát ez majdnem a guppi gyakoriságú.
2: Csíkos kisméretű halacska.
3: Csíkos halacska szeretik, mert
1: igen, na nézzük akkor egy konkrét esetben, hogy a zebradánió genetika miért tette boldogabb a világot szerintetek?
2: Én most ezt a kérdést nagyon szívesen lepasszolnám Mátinak, ugyanis ő készült fel a Zebra Dánió atyának életéből, és arról pontosan, hogy hogyan is kezdődött a Zebra Dánió tündöklése, úgyhogy ezt most átadnám.
3: Jó, oké.
1: Tehát a Zebra Dánió atya az nem az Isten volt?
3: Milyen szempontból néz? A Zebra Dánió genetika.
2: Melyik
3: Isten? A Zebra Dánió genetika atyáról beszélünk, aki teljesen véletlen módon, tehát ugye sok mindenre el szeretjük mondani, hogy magyar az illető, de ez tényleg egy magyar származású úriember volt, aki Budapesten Streisinger György néven látta meg a napvilágot, csak aztán 10 éves korban a család kivándorolt Amerikába, és ott már George Streisinger néven ügyködött, és ő volt az, aki először befutott egy teljesen más modellel, az ilyen a baktériumok vírusának nevezett fágok segítségével nagy genetikus lett, tényleg elismert. A személyes barátai közt volt Watson, Crick, meg mindenki, akit tulajdonképpen egy kicsit is ismerünk a 20. század molekuláris biológiájából. És ő volt az, amikor már ez a bakteriofág genetika egy kicsit úgy érezte, hogy kezd túl sűrű lenni, túl sokan foglalkoznak vele, már igazán nagyon nagyot nem lehet vele kaszálni. Egyébként valószínűleg tévedett ebben, de most ez egy zárójel.
1: Ezt majd azért fejtsd ki.
3: Ezt majd kifejtsd. Jó, majd valahogy kerítünk erre is dolgot. Akkor kitalálta, hogy ő valami mást szeretne. Konkrétan, amit szeretett volna megérteni a gerincesek idegrendszer működését, és ehhez keresett egy modellt. És ez lett a Zebra Dánió. Úgyhogy ő a University of Oregon egyik intézetében kezdte ezt fejleszgetni a 70-es évek végén, 80-as évek elején, és hát onnan indult az egész, tehát minden jelenleg működő, és ez körülbelül 1000 labort jelent a világon, ilyen-olyan módon gyakorlatilag vissza tudja vezetni az úgynevezett családfáját ehhez az egy oregoni laborhoz. Úgyhogy mit adott a világnak, az, hát most egyre többet ad. Tehát tulajdonképpen ha gerinces modelleket nézzük, akkor ha még nem is, de már közel vetekszik az egér, hát nem is tudom, hogy mondjam, gyakoriságával vagy előnyeivel. Tehát ugye egy kis halacskáról van szó, de hát nyilván ez egy gerinces élőlény, tehát ugyanúgy van gerince, szeme, izmai, végtagjai, mint nekünk, tehát ugyanúgy vannak belső szervei, ugyanazok a belső szervei vannak, ugyanazok a biológiai folyamatok hozzák létre ezeket a belső szerveket. Tehát hogyha megértjük, hogy egy Zebra Dániónak hogyan jön létre mondjuk a mája, vagy hogyan jönnek létre az inzulintermelő sejtjei, akkor abból azt is megértjük, hogy a saját májunk, vagy a saját inzulintermelő sejtjeink hogyan jönnek létre. Ráadásul ez egy sokkal olcsóbban és könnyebben fenntartható élőlény, mint az egér. Úgyhogy ennek megfelelően ugye gyorsabban is halad a munka, nagyon nagy számú utódot tud létrehozni rövid idő alatt, külső megtermékenyítésű, ami nem egy hátrán, hogyha egy embrionális fejlődést akar az ember követni, hiszen egy ilyen kis üvegcsében tudjuk nézni, hogy hogyan fejlődnek az embriók. És végül, amit nagyon szeretnek elmondani, hogy viszonylag kicsi és átlátszó. Ez azért előny, mert hogy ma már elég jó mikroszkópjaink vannak ahhoz, hogy át tudjunk egy teljes halon így nézni, amíg kicsi és fejlődik, és hogyha ugye megjelöljük ezeket a halacskákat valamilyen zöld fluoreszcens markerfehérjével, akkor az egyes sejteknek a vándorlását jól tudjuk követni. De ez egérben ez egész egyszerűen elérhetetlen.
1: Akkor most azt kérem, hogy gondolatunk izzónyilát lőjük ki a jövőbe, hogy látjátok, hogy ebből mi lesz? Én mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy mobiltelefon applikációban Langerhans szigeteket le tudok tölteni, de akár. Ehhez képest gondolom van valami reális közeljövő és távoljövő képetek, hogy mi jöhet ki a Zebra Dánió

0: nem tekinthető élő felnőtt állatnak. Mert hogy nincsen kifejledve annyira az idegrendszere, hogy fájdalmat érezzen, stb. Tehát megvan neki.
1: Nem táplálkozik.
0: És nem táplálkozik, igen. És ezért ez egy teljesen állat etikailag és fejlődés etikailag egy elfogadott tesztrendszer manapság. És most mindenféle gyógyszergyártó cég erre próbál beállni. Tehát egyre inkább elterjedt lesz az zebrahal.
2: Az ipar. Parancsolj, kedves hallgató!
3: Sziasztok, Nápoló vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezeknek a halacskáknak, illetve nem is a halacskáknak, hanem a megtermékenyített vetes egyéknek a tömeges szállítása, az hogyan oldható? Meg gondolom, ezek szuper érzékeny dolgok.
1: Nem. De mármint, hogy megoldható, de nem szuper érzékeny.
3: Tehát, hogy egyik laborból a másikba át kell vinni, mondjuk Budapestről Londonba.
1: Az nagyon egyszerűen megoldható. Tehát ugye ezek a halacskák, ezek a Ganges árterében élnek természetes közegükben, és hát ott ugye leteszik a petéket a vízbe. Ami hát, hogyha szuper érzékeny lenne, akkor nem lenne valami hosszú életű ez a faj, elég hamar kihalna, de elég jól bírják. Egy ilyen kicsi burokban vannak, egy Corion nevű burokban fejlődnek, és ez elég jól védi őket egészen a második nap vége feléig, amikor kimásznak belőle. Tehát az a fejlődés eleje, amikor tényleg egyébként maga az embrió eléggé érzékeny lenne, egy ilyen kicsit biztosított kis helységben történik, ebben a korionburokban. Úgyhogy konkrétan a szállítás laborok közt egyszerűen fogjuk ezeket az embriókat, és egy kis halvízben, ugyanabban a vízben, amiben a nagyok is élnek, beleteszük őket egy csőbe, és postázni lehet őket. Tehát egy-két napot kibírnak. De jó, mondjuk gyors postázni szoktuk, tehát nyilván nem bízunk abban, hogy akár a Magyar Posta, akár a Royal Mail esetleg eltévedjen, de hogyha az ember DHL-t vagy FedEx-et használ, akkor simán lehet.
3: Tehát magát az embriót így lesz
1: állítani? Igen, megtermékenyített embriókat így szokták, olyan 50%-ával.
3: Nem is kell az a speciális szállítóeszköz, vagy
1: nem. Szés, vagy... Nem. Egy műanyag csőben vannak, semmi különös nincs.
3: Köszönöm.
4: Köszi.
2: Szevasz. Akkor végül is, ha jól értem, bárki kérhet karácsonyra ilyet a világ másik tájékáról. Ez is egy lehetőség.
1: Vannak megkötések, tehát nyilván főleg Magyarországra beszélve transgénikus állatokat nem nagyon kérhet. Tehát, hogy tehát a kutatások egy részében olyan állatokkal dolgozunk, amelyek valamilyen zöld fehérjét expresszálnak, és transgénikus élőlénynek
2: számít. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy eddig nem transgénikus zebra dánióról volt szó.
1: Ugye a kutatást elemei közt, tehát a vad típusú zebra dánióból csak egy eléggé megkötött mennyiségű információt kapnánk, úgyhogy éppen ezért nagyon sok mutánst használunk, amit különböző mutagenezisekkel hoztak létre. Van, ahol véletlenszerűen valamit mutáltatunk, de olyan lesz ez a fenotípus, úgy hívjuk ezt a kinézete az állatnak, ami minket érdekel, és akkor tanulmányozunk, hogy melyik gén romlott el, illetve van, amikor ugye másik irányba megyünk, hogy tudjuk, hogy melyik génnek a hatására lennénk kíváncsiak, és elrontjuk. Most ez az egyik, ezek a mutánsok, de emellett van rendkívül sok olyan transgénikus állat, ahol bevisszük ezeket a már korábban emlegetett zöld fluoreszcens fehérjéket, és ezekkel megjelölünk bizonyos sejtcsoportokat. Tehát, hogyha megjelöljük például azokat a sejteket, amelyekből később a máj lesz, akkor ugye ezt kombinálva a mutánsokat a lehetőségekkel tudjuk tanulmányozni, hogy milyen géneknek lehet szerepe a máj sejtek kialakulásában. Mert ugye látjuk, hogy ha eltűnnek, vagy nincsenek elegen, vagy valami probléma van a máj és sejtekkel.
2: Éva.
0: Nem csak az, hogy... Tehát igazából ezeket a transgénikus állatokat arra is tudjuk használni, legalábbis milyen a laborban legtöbbször arra használtuk, hogy különböző gének, illetve szabályozó régió géneknek a szabályozó régió mögé pakoltuk be ezeket a világító fehérjéket, és mivel az embriók fejlődése tényleg nyomon követhető mikroszkóppal, gyönyörű felvételeket lehet követni, és végig lehet követni, hogy egy-egy sejt vagy sejtípus, amelyikben termelődik az eredeti gén, a zöldre van festve, és végig tudjuk követni, hogy hogyan vándorolnak ezek a sejtek, mik történnek vele, milyen szerveket építenek föl végül, és ezt végig lehet követni, tehát nagyon sok információval tudnak szolgálni ezek a transgénikus élőlények.
2: Azért egy kicsit meséljetek már a spontán mutációról, mert ugye leginkább az Alien sorozat ugrik be ilyenkor, vagy az emlékmás, Total Recall.
1: X-Men, kihagytad az X-Men.
2: Ha igen, X Zebra Dánió.
1: Évi, kezdted vagy?
0: Kezdte.
2: A piszkos, jó, a piszkos részletek, azok izgatnak.

0: minket leginkább.
1: Egyrészt az, hogy a mutáció az természetes, tehát mindannyian mutánsok vagyunk, akár csak hogyha, ugye hát ugye az talán triviális mindenki számára még a gimis anyagból, hogy a szüleink genetikai állományát hordozzuk kb. Feles arányban, de ez sem pontos, mert amikor a szüleinkben az ivarsejtek létrejöttek, azok mutációkat, tehát egyszerűen amikor lemásolódik a DNS ritkán, de ugye 3 milliárd bázispár esetében azért szignifikáns esetben az a kis fehérje, ami a másolást végzi, tévedni fog, rossz bázist fogod bemásolni. Tehát eleve ugye bizonyos számú mutációt mindig hordozunk.
2: De ez egy hibafaktor, vagy ez egy feature?
1: Ez hiba is, és feature is. Feature, mert hogyha nem lenne ez a természetes változatosság, akkor nem lenne evolúció sem.
3: Tehát nem lenne akkor alapja az evolúciónak, a szelekciónak.
2: Igen, minden Éva úgy néz neki, mint Éva, és minden Ádám úgy néz neki, mint Ádám.
1: Valami
2: Máté.
1: Tehát, hogy van egy rész, ami spontán mutáció. Na most ez a mutációs ráta azért alacsony, tehát a túl magas, mivel a mutációk nagyon nagy része azért az olyan lesz, hogy valamit elront. Tehát kevés olyan mutáció van, ami valami kreatívat csinál, de van ilyen is, és ezért fontos, hogy legyenek azért mutációk. De mi nagyon gyakran elrontani akarunk dolgokat, és ezért rásegítünk, tehát főleg, hogyha egy labor populációban akarunk mutációt csinálni, akkor általában egy hím állatot olyan közegbe tesszük, ami megnöveli az ivarsejtjeiben a mutációs rátát, és akkor az ő utódjai közt próbálunk olyan találni, aki
2: Úz körül szívem ezt a kis rádium darabot, vagy hogy történik
3: ez? Fizikailag besugározzák, vagy pedig olyan kémiai anyagokat adnak a vízhez, mondjuk a zebradánia esetében, amelyikről tudni lehet, hogy nagy a mutációs hatékonysága.
2: És nagy akkor a dr. Darvas Bélával volt már több beszélgetésünk itt arról, hogy a génmódosított növények, valamint azok az ökotoxikológiai szennyezések, amikkel minden nap együtt élünk, hogyan hatnak a génállományunkra. Tehát, hogy az nekem az derült ki, hogy bármi befolyásolhatja a géneinket, már csak azért is, mert a DNS láncban vannak olyan variáblis részek, amikről nem tudjuk, hogy mire való, viszont úgy tűnik, hogy még a tapasztalatot is eltárolhatja bizonyos egyszerű szinten ott a szervezet.
1: Ez az úgynevezett epigenetikai módosítások. Ez egy nagyon forró és egyben vitatott terület. Tehát ugye
2: pedig ezt tudod megmagyarázni például a reinkarnációt. Hogy miért gondoljuk azt, hogy van reinkarnáció, mert ez esetben lenne.
1: Most a reinkarnációs részben bizonytalan vagyok, úgyhogy abban nem mennék bele, mert nem nagyon tudom, hogy az epigenetika, és ezen gondolkoznom kéne, hogy milyen elmélet állítható fel. Ugye az epigenetikai módosításoknál úgy szokott előjönni, hogy korábbi traumák tovább adódnak több generáción keresztül. Van egy, hát a holland éhezés, ami a II. Világháborún keresztül volt, az egy jellegzetes példája ennek, de ugye van egy...
2: De ezt légy szíves, mondd el, mert nem biztos, hogy a hallgatók annyira járatosak a holland éhezés példájában.
1: Igen, tehát hogy a II. Világháborúnak volt egy tele, amikor hihetetlen nagy éhezés volt egész Hollandiában, és az egy nagyon érdekes populáció lett, akik akkor, tehát azok a gyerekek, akik akkor még az édesanyjuknak a méhében voltak, hiszen őket úgy érte ez az éhezés, pontosabban az édesanyjukat érte a méhezés, őket inkább csak ilyen másodlagos úton, de hogy ők, az ő összehasonlításuk az olyan, hát nem kortársaikkal, de egy évvel korábban vagy később született gyerekekkel, akiknél már nem volt ez az éhezés, nagyon sok érdekes információt adott arról, hogy ugye elhízási hajlam és hasonlók stressz hajlam az hogyan változott. Ez nem az egyetlen ilyen tanulmány, van egy másik, az úgynevezett Överkalix tanulmány, az Skandináviából van, ahol egy valami nagyon északon levő faluban a nagyapai géneknek tűnik úgy, hogy lenne valami, vagy nagyapai tapasztalatoknak van valamilyen leadódó hatása. Újabban volt pár tanulmány, ahol nem meglepő módon nyilván egy nagyon nagy stressz hatás kiváltó, ugye holokauszt túlélők utódjaiban is vizsgálták ezt. A probléma az, hogy mindenki megnevezi, hogy mi itt a potenciális információvivő. Tehát itt ugye ezekben az epigenetikai módosítások nem olyan mutációk, mint amikről eddig beszéltünk, nem a bázis sorrend változik meg, hanem valamelyik más aspektusa a kromoszómáknak. És azt esetleg értjük, hogy hogyan alakulhat ki a stressz hatására ilyen. Ami nem világos, legalábbis számomra, és ezt a legtöbb tanulmány ezt elkeni, ezt nincs szebb szó rá, mert hogy nem nagyon tárgyalják, vagy akik tárgyalják, elismerik, hogy nincs rá ötletük, hogy ez az információ, amit én felnőttként élek meg stresszként, ez hogyan fog az ivarsejtjeimbe tovább adódni. Mert ugye az egy ilyen teljesen gyors, és utána egy kicsit lelövöm magamat, hogy ne monopolizáljam itt a beszédet, de hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy minden egyes szervezetben, legyen az gerinces vagy gerinctelen, az ivarsejtek azok nagyon hamar, az fejlődés nagyon korai szakaszában elkülönülnek a többi sejtől, úgyhogy ők viszonylag védetten fejlődnek. Tehát hogy lehet az, hogy specifikusan, tehát ugye vannak olyan állítások, hogy konkrétan egy-egy génnek az epigenetikai információja változik meg a stressz hatására, hogy ez hogyan érhető el, én ezt nem látom biológiailag.
2: Igen, ez még nem egyértelmű, hogy hogyan érhető el, viszont az úgy tűnik, hogyha eltárolódik a stressz, akkor eltárolódhat bármi más is.
1: Most
2: az elméletet mondom, és hogyha egy helyet eltárolható, akkor valószínűleg vissza is hívható, mint ahogy megjelenik az utódok életében ez a stressz szituáció.
3: Ez igazából, tehát a stressz, mint élethelyzet, vagy mint tényező, ami éri az embert, az nagyon sokrétűen befolyásolja a géneinket, a géneink szabályozását, azt, hogy melyik gén aktiválódik. Stressz helyzetben nagyon-nagyon sokrétű folyamat történik az emberben, attól is függően, hogy mennyire hosszú távú vagy rövid távú ez a dolog. Tehát az már kimutatott tény, hogy a stressz egy felnőtt vagy egy éppen fejlődő szervezetet, az nagyon-nagyon tud befolyásolni gén szinten, epigenetika szinten is. De hogy ez öröklődne, igazából ez még nem egy tisztázott és szépen kimutatott rendszer.
2: A stressz az egy egyértelmű negatív hatás? Vagy a stressz az csak egy szélsőség hatás?
3: Nem, attól függ, hogy mekkora stressz, és hogy milyen hosszan éri az embert. Tehát a rövid stresszes szituációk, amik nem hatalmas stresszes inger hatására jönnek létre, azok stimulálják a szervezetet. Például vannak olyan fehérjék, minden egyes emberben, meg minden egyes élőlényben, hősok fehérjéknek hívjuk őket. Ezek olyan fehérjék, amelyek többi fehérjét segítenek a szerkezetüket fölvenni, hogyha valami probléma történik velük, akkor utána segítik őket fölépülni, stb. Erről már tisztázódott, hogy ezek a hősok fehérjéknek a mennyisége megnő, hogyha valamilyen stressz, rövid távú, kis mennyiségű stressz éri a szervezetet. Ez végül is egy teljesen pozitív dolog, mert több olyan fehérje van, aki a többieket segíti. Hosszú távon, hogyha stressz éri az embert, akkor annak nagyon sok negatív hatása lesz.
2: De várj. Én pont ezt akarom megérteni, hogy amikor a stressz szót ti használjátok, akkor az a stressz mindenképpen egy negatív hatás, mert az orgazmus az is lehet egy stressz hatása a szervezetre, meg természetesen
3: egy
2: az is, hogyha véletlen levágja.
3: Egy vöröspori stressz.
2: Aha, oké. Okay. Világos.
1: Igen, de itt most a mértékről van szó, tehát hogy nyilván egy endorfin vihar az önmagában egy tök jó dolog, és annak nem lesz nagyon maradandó hatása, de hogyha ugye mondjuk 6 hónapon keresztül folyamatosan éhezel, azért az már egy olyan krónikus stressz szituáció, aminek számos ilyen hosszabb távú következménye van. És nem csak az nyilván, hogy a szervezeted átépül, az esetleges tartalékok leépülnek.
2: Ez itt a Tilos Rádió, kedves hallgatók, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok a vendégeink, és a Critical Biomass blogjuk kapcsán beszélgetünk a biológiáról.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégeink pedig dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté biológusok, úgyhogy leginkább biológiáról és általánosan a tudományról beszélgetünk.
2: Meg a tudományos kommunikációról, mint egy sikerült megfejteni, hogy valaki pont foglalkozik ezzel.
3: Így van, mindannyian most éppen ezzel foglalkozunk a blokkapcsán. Igen, de én speciálisan ezt tanulom.
2: És hát ugye a tudományos kommunikációnál rengeteg műsor szólt arról, hogy a mindenféle publikációs kényszer és az ezek alapján megállapított különböző értékelések mennyire befolyásolják például a tudományos kutatások elérését. Tehát, hogy bizonyos pontok, és hogy ez mennyire megnehezíti magát a kutatást. És ebben te, mint tudománykutató már foglaltál állást, hogy mi lenne a jobb, hogyha szabadon elérhetőek lennének a tudományos publikációk, vagy pedig minél drágábban lehetőleg testrészekkel kelljen érte fizetni?
3: Természetesen én is azon az állásponton vagyok, hogy minél több és minél szélesebb körben elérhetőbbek legyenek ezek a publikációk.
2: És mi a helyzet ma? Mert például az összes műsor máshogyan mondta el a valóságot az adott tudományterületen, vagy az adott kutatási vagy könyvtári szcénában, ahol ez éppen zajlott.
3: Vannak olyan kiadók, amelyeknek egyes újságjai szabadon elérhetők, és ezért általában a kutatók fizetnek.
2: A ti kutatási területeken egy-két jól hangzó újságcímet, hogyha bemondanátok, nem tudom, speciálisan
4: Nature.
3: Például Nature-nél ott azt hiszem fél éves átfutás van.
5: Attól függ. Most attól a Nature próbálkozik egyfajta ilyen open access dologgal, de hát ez az egész, ez a kérdés, ez nagyon bonyolult egyébként, hát
2: csak a tudomány kommunikációban akárhogy is a kommunikációnak a terepét illik átlátni, és a tudomány kommunikáció elsősorban publikációkkal.
3: Ez csak egy része igazából, ez egy nagyon fontos része.
2: Mármint kutató... én most csak a tudományosságról gondolok, bocsánat.
3: Fontos része is igazából a kutatóknak az eredményességének a fokmérője az, hogy hol és mit publikál az illető. Tehát ez egy nagyon fontos része, de nem csak ebből áll a tudománykommunikáció.
5: Igen, tehát én hozzátenném, lehet, hogy akkor tisztázzuk, hogy ki miről beszél tudománykommunikáció kapcsán. Tehát nyilván, amikor szakcikkeket írok, az csak úgy tudománykommunikáció, hogy a kollégáimnak leírok valamit, akik majd vagy felnéznek rám, vagy hülyének tartanak, mert hogy hülyeséggel foglalkoztam. Amit általában a szakma tudománykommunikáció alatt ért, az, hogy ezeknek az eredményeknek a laikus közönség felé.
2: Tehát a tudományos ismeretterjesztés mosolygós ösvényei, vagy nem tudom,
3: az mert is, inkább. Igen,
2: mert igen. Így elmondva, akkor mondjatok már el még, hogy még mivel foglalkozik a tudománykommunikáció, nehogy már a népszerűsítő tudomány, vagy tudomány népszerűsítés, vagy mert hogy akárhogy is ez a laikusok felé való irányítás, ez kb. A megértetésről szól, és akkor most vagy az van, hogy...
5: Ez önmagában egy nagy kérdés, tehát azért nem, ezt nem, én nem becsülném le.
2: Nem becsülöm le, sőt, hát én magam is ezzel foglalkozom egy más módon, de tényleg az ismeretterjesztésnek a máshogy való megszólaltatás, vagy egy más néven való elnevezéssel eleve új értéket ad, vagy eleve például egy csomó mindent kizár, például egy hatalmas kutatási terület, ahogyan eljutott ahhoz az eredményhez, az például nagyon sokszor nem argumentálható egy ilyen ismeretterjesztő cikkben, hanem egy vidám végeredmény például.
3: Ez több tényezőtől is függ. Egyrészt vannak olyan kutatási területek, amelyek szinte már tabuvá váltak a tudománykommunikációnak az ismeretterjesztés részén, ugyanis a közvélemény annyira ráugrik, és annyira negatívan reagál rá, hogy például a klónozásról így adhok már nem szokás beszélni. Kitaláltak mindenféle egyéb szép kifejezést rá, most például a szintetikus biológia, illetve a szintetikus kísérletezés az, ami a menő kifejezés erre, nehogy a zsigerből elítéljék az emberek. A legtöbb kutatási módszert és kísérletes módszert igenis el lehet mesélni laikusoknak is, legfeljebb teljesen más irányból kell hozzáállni igazából, más szemszögből nézni. Erre azt szokták mondani, hogy a legmegfelelőbb módszer az, ahogy például el tudod magyarázni az édesanyádnak, akinek semmilyen biológia ismerete nincsen, vagy alapvető adhok módszerekkel el tudod mondani, hogy igenis ez az A-tól Z-ig úgy jutunk el, hogy fogjuk az embriót, beledögfjük az injekciós tűt, és beleadunk valami idegen DNS-t, és akkor világítani fog a zebrahal. Tehát alapvetően mindent el lehet magyarázni, nem mindegy, hogy hogy.
2: És akkor mondjuk azt hogyan magyarázzátok el? A műsor elején hallottam egy ilyen vidám beszélgetést a kísérletezésre előállított mennyiségi hal társasággal, ugye? És akkor ezt, amikor megkérdez a gyerek, hogy akkor ezek most élnek, nem élnek, hogy nekik ez fáj-e, vagy nem. És akkor mindig az a vége, hogy de hát a tudomány oltárán áldozom most, édes hát
5: ez, ezt könnyű megválaszolni, tehát ez ugye, ez egy, hogy fáj-e nekik, azt gyakorlatilag bizonyos kor alatt ki tudjuk zárni, tehát amíg nincs idegrendszer, addig egész biztos, hogy nem beszélhetünk fájdalomról. Tehát ugye nyilván van az a kor, ami alatt tudom, hogy a halnak nem beszél, tehát ez értelmetlen a feltenni a kérdést, és ezt szerintem a gyerek is megérti. Tehát ugye tényleg, igen, beviszik, én is bevittem a gyerekeimet, és ők is látják, hogy tényleg egyetlen egy sejtből elindul, és akkor visszajössz órákkal később, akkor már sok sejt van, egy nappal később visszajössz, akkor meg már egy kicsi halacskaszerű valami. Tehát ez nekem is minden alkalommal izgalmas.
1: Hadd legyek egy kicsit kukac. A növények reagálnak a növénytestét érő sérülésre valamilyen módon?
2: Meg Mozartra.
1: Meg Mozartra. Mert akkor ebből az következik, hogy a fájdalmat mi a saját fájdalomképünkkel azonosítjuk, és nem a növény meg az egyéb élőlény fájdalomképével, tehát nem tudjuk, hogy milyen az embrió fájdalma, vagy az idegrendszer nélküli lény fájdalma, mert egyszerűen túl nagy a távolság köztünk, meg a tapasztalati világunk, és között a lény között.
3: Ez persze embercentrikus, mint a legtöbb ilyen etikai kérdés, és igazából erre etikai választ kell adnunk, mert tudomány szempontból megkülönböztetünk fájdalmat, ami egy idegrendszert érintő folyamat, és le tudjuk írni az összes élőlénybe, amelyikről mi szerintünk tudjuk, hogy fájdalmat érez. Arról általában elmondható, hogy nagyjából ugyanúgy működnek, ugyanazok a mechanizmusok mennek végbe, idegrendszeri, hormonális, stb. Sejtszintű, azon belül génszintű, meg receptorszintű folyamatok. Növényeknél tudomásunk szerint fájdalomról nem tudunk beszélni, csak egyfajta reakcióról. Igenis, vannak olyan növények, például a mimóza ilyen, amelyik érintésre összezáródik. És ez sok ember úgy azonosítja, szintén magából, illetve az emberből kiindulva, hogy ez valamilyen fajta félelem, valamilyen fajta idegrendszeri válasz, valami fajta elzárkózás, hogy ez neki nem jó. Igazából ez egy mechanikus reakció, védekezés, szerintünk nincsen, nem játszik benne a fájdalom szerepet. De vannak a növényeknél is egy csomó olyan mechanizmus kimutatott, ami egy válaszreakció, de fájdalomról szerintem ott nem beszélhetünk.
1: Hogyha megkérdezel engem, hogy inkább az anyukámnak szeretnék fájdalmat okozni, vagy egy embrió zebradániónak, akkor ugye egyértelmű, hogy melyiket fogom választani. Tehát, hogy ha a saját életemre vetítem le, akkor nagyon egyszerű a válasz, csak általános etikai kérdésként érdekes.
5: Azért, bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy van egy renegát közösség, akik szerint éreznek a növények. Ez még a Michael Pollannek volt pár hónap ezelőtt, most már lehet egy évvel ezelőtt egy cikke erről, akik ezeket mutatta be, meg az ő érveiket, és érdekes elolvasni, csak hát ott is azon egy kicsit masszatolás van, mert hogy az érzékelésnek a definíciója kitágul hirtelen nagyon, és hát
2: és eljutunk lassan a filozófia területére, de itt egy hallgató, nincs itt hallgató velünk. Szóval ezek a határok...
1: 2-15-37-73, és nyugodtan telefonáltuk be, de a mondat közepét azt nem fogom elvágni azért, hogy meghallgassuk azt a nagyon fontos dolgot, amit
2: szóval láttuk mondani. Azt a csodálatos kísérletet, ahol a vízszerkezet különböző stressznek, hatásnak, zajnak, érzésnek volt kitéve, és akkor megváltozott a sejtszerkezet.
1: Parancsolj, hallgató!
4: Elosztok! Erre szeretnék egy kicsit reagálni, hogy szerintem a növények valószínű, hogy ugye mivel hogy tényleg a vendég is elmondta, hogy mindent az ember szempontjából különítenünk meg, és a növények esetében...
1: Vedd fel azt a telefont, tedd közel a szádhoz, és úgy beszélj, 48.963 ember figyeltéget, és nagyon-nagyon nem érthető, amit mondasz. Takard el a szádat a másik kezeddel, parancsolj még egyszer.
4: Nem, teljesen szabad az út, csak egyszerűen a vételem ilyen rossz. Elnézést mindenkitől, utólag. Tehát hallottok most?
2: Igen.
1: Aha.
4: Vagy egy kicsit jobb lesz?
1: Mondjad.
4: Jó. Tehát mutattak a növények, reagálnak a növények különféle külső behatással. Különböző anyagokat is kiválasztanak, ezt most nem sújtanák veletek, hogy mit, de kiválasztanak, keletkeznek olyan anyagok a növényekbe, ami esetleg fertőzés esetén fellép, amit a növények kiválasztanak. Különböző fizikai hatások esetében is történnek elváltozások a növény szervezetén belül,
5: A kérdés itt nyilván az, hogy ez mennyire fájdalom, és hogy ez mennyire egy egyszerű reakció.
4: Pontosan, tehát a vendéges pont, jól, nagyon jól elvezetett, hogy az idegrendszer hiánya miatt, tehát a növények erre nem képesek. Tehát fájdalmat nem éreznek. És ugyanígy igazi hormon szekrétum, az semmi cél, és mit nem tud, mert hormon rendszerük nincsen, hormon magat kiválasztó szervük nincsen.
5: Kénytelen vagyok tiltakozni.
1: Tiltakoznak.
5: Növényi hormonok vannak.
3: Vannak,
5: muszáj elmondjuk különben.
4: Vannak, de kiválasztó, tehát olyan szervek, mint az emberben, olyan nincs.
1: Tudod, miért nincsenek olyan szervek, mint az emberben?
4: Mert hát egy egészen más.
1: Mert ott növények. Azért.
4: Fejlődtek ki, így van. Uh-huh. Van.
1: Szupi, köszi, szevasz.
4: Oké, szevasz.
1: Igen, úgy látom, hogy nagyon szeretnétek a kedves hallgatókat.
2: Visszatérve, ez a vizes példát biztos azt a növényeknél és az embereknél is lehet, ugye testünk több mint 70%-a vízből áll, és akkor a víz szerkezete megváltozik behatásra.
5: De ez mit jelent, hogy megszállt? Tehát, hogy a víznek a szerkezete...
2: Nem, bocsánat, igen, hópehely.
1: De Csabi, te ezt arra alapozott, hogy láttál egy nagyszerű internetes hírt?
2: Nem. Ez több filmben is előkerült, meg önálló előadás, meg könyve is van ennek az embernek, ahogy lefényképezte ezeket a szép, különböző hatás alá tett vízből készült fagyott képességet.
5: Kettő spirál, ez most láttam reklámozni valahol, ez a vizes kettő spirál, vagy valami...
1: Ez valami
5: double helix folder,
2: de megkeresem akkor
3: ezt. Nem, ez nem az, Máté, ez más. Ezzel én is találkoztam már.
2: Na és erre, akkor, hogyha te találkoztál, akkor próbálom meg neki elmondani.
3: Igazából...
2: Lehet, hogy én fogalmaztam rosszul, hogy itt mit látunk pontosan, és ez minek a bizonyítéka, vagy egy szép kép csupán.
3: Igazából, ha már víznek a kristály szerkezetét vizsgáljuk, akkor élő sejtekről nem beszélhetünk. Ott, ahol fagyott vizet látunk, ott halott sejtek vannak. Igazából le lehet fagyasztani embriókat, sejteket, mindenféle dolgot úgy, olyan közegben, hogy azok életképesek maradjanak, de hogyha már a fagyott víz kristályok megjelennek egy sejtben, akkor ott tönkrement a sejt.
2: Tehát, hogy a fagyott kristály és az élet között soha többet nem lehet kapcsolni. Nincs az a felengedés, amit...
3: Ha egy sejtben fagyott kristály alakú víz van, akkor ott nincsen élet.
2: Ahogy.
3: Az, hogy hogyan fagyott meg az aktuális víz egy adott sejtben, ez nagyon sok mindentől függ. Én nem mondanám azt, hogy kizárnám teljes őszintességgel és teljes felelősségtudattal azt, hogy egy behatásra megváltozott egy sejtben a víz fagyott szerkezete,
2: de nem, azért ennek csak a fagyott igazából... szerkezetet látjuk, mert itt ugye a történet az arról szól, hogy maga a víz van innen-onnan véve ilyen hatásnak és olyan hatásnak kitéve. Most az, hogy, hogy mivel csak lefagyasztott állapotban látjuk, vagy hát úgy rajzolódnak ki ezek a kristály szerkezetek, itt a tézis az ennek a dolognak, hogy mivel testünk több mint 70% a vízből áll, ezért a vízünket érő behatások, mint nem is tudom, hogy hívják, ami fenntartja a rendszerünket, az ugyanígy idegrendszerű változásokat, meg mi is.
5: Próbálom megérteni, de ez ugyanaz az érv akar itt lenni, mint amit a homeopaták mondanak, hogy a víznek memóriája van, vagy mert én most nem még mindig egy kicsit elveszve
2: nem
5: vagyok.
2: Nem pont, hanem...
5: De mert ugye egy H2O molekula, az egy H2O molekula, igazából az nem nagyon lehet cifrázni. Tehát, hogy most ugye kristály szerkezetben van benne, vagy éppen gőz,
2: igen,
5: vagy
2: igen,
5: valami.
2: Igen. Azt nem tudom, hogy itt most a mennyiségen, a tároláson, vagy a folyamatos behatáson volt-e a hangsúly, de az, amiket láttunk, az ugye arról szólt, hogy a víz valamilyen hatásnak ki van téve. Ezért, ami a vízzel kapcsolatos, az is ilyen hatásnak van kitéve, és ez most mint stresszor jelenik el meg nála, vagy pedig nem érinti, hiszen külön életet él a víz és a élő szervezet.
3: Azt tegyük tisztába, hogy ha egy élő szervezetről beszélünk, akár egy baktériumról, akár egy emberi lényről, amelyik sejtekből áll, vírusokat adjuk ki a témakörből, ott a sejtben a víz az nem úgy van jelen, hogy folydogál jobbra-balra, nem a klasszikus vízről van itt szó, hanem egy sejt az úgy néz ki, mint egy zselé, kvázi, úgy kell képzelni, tele van fehérjékkel, mint egy tojásfehérje. Tehát az nem folyni folyik, de annyira egy ilyen tömény oldat, aminek a nagy része ugyan víz, de egy csomó olyan dolog van benne, ami olajcseppek, mindenféle egyéb fehérjék, olyan fehérjék, amelyek nem képesek a vízben oldódni, hanem valamilyen furcsa szerkezetet vesznek föl. Egy csomó sejtszervecske van benne, főleg, hogyha már nem baktériumokról, hanem eukariótákról beszélünk. És ezek olyan struktúrákat alkotnak, vannak strukturális fehérjék a sejtekben. Igazából tehát nem egy átlagos pocsolya vizet kell elképzelnünk, hanem egy teljesen más dimenzióba kell elhelyeznünk a sejteket. Itt arról beszélünk, hogy most a víz hogyan fagy meg. Egy tojásfehérje másképp fagy meg, mint mondjuk egy sima két kanál.
2: Nem, szerintem nem az, hogy hogyan fagy meg, hanem hogy a víz, amiben vannak, az Csabi, befolyásolja
1: Csabi,
2: el, hogy
1: Csabi, kikül. Csabi, figyelj, egy olyan dologról akarsz hosszan beszélgetni, amiről igazándiból egyiknek sincsen tudomása, ami nagyon jó, csak olyan, mintha általunk nem ismert lapokkal játszanánk egy olyan játékot, aminek nem ismerjük a szabályait, ami izgalmas.
2: Miért rárultad ezt?
5: Én még egy dolgot tennék, tehát ez a, ugye nyilván, hogyha a vizet stresszelem, hogy az valahogy továbbadódik a rendszernek, tehát a víznek nem lesz memóriája. Tehát most nagyon sarkítva elmondom, hogyha fogok
2: nem, egy... De egy stressz alatt levő víz megváltoztathatja okay. A benne kialakuló.
5: Tehát ha fogok egy vizet és megkorbácsolom, vagy megsimogatom, abból nem lesz igazából különböző víz, az ugyanúgy víz
1: marad. Voltak erre történelmi kísérletek.
5: Igen, de akartam is utalni rá, és hát nem, az se jött be, én úgy emlékszem.
3: Lehet, hogy a ketté választott víz, más szerkezetű, de itt már hitbeli kérdésekről beszélünk.
2: Igen, ez lehet, hogy tényleg jobban utána kell nézni, és elő kell keríteni az ide vonatkozó cikkeket. De akkor menjünk vissza ennek a biológus részéhez, mert az elején teljesen lemaradt, hogy ti hogyan álltatok rá erre a biológusi pályára, mert az biztos, hogy nem egyértelmű.
1: Tudjátok, mindenkinek van egy pont az életében, amikor így átbillen, hogy mégsem csillagász lesz, hanem biológus.
2: Igen, mert itt tanul az ember, de hogy kutató lesz, tanár lesz, vagy szóval, hogy ezek élethelyzetek sodorják, és ez maga a bemutatkozó része tényleg történetnek. Tehát valahol elkezdtetek például biológiával foglalkozni már az általános iskolában? Egyetemen?
1: Nem, várj, először oda kellett jutni, de Éva, tehát látom rajtad, hogy nagyon szeretnéd elmondani.
3: Nagyon
1: éget a vártól. Emlékszel.
3: Én emlékszem rá, igen, én a kémiára álltam rá alapvetően, tehát a biológia az nem tudom, az mindig is alap volt, hogy az érdekel, valószínűleg Gerald Errol könyvei alapján, az úgy mindig is ott volt, hogy a biológia, az állatok, miért mászkálnak a hangyák, mit csinálnak, stb. De a kémia fogott meg igazából, hogy abban annyira sok logika volt, annyira szépen logikusan kikövetkeztetők voltak az általános iskolai kémiai folyamatok, hogy én azt nagyon élveztem, és jól is ment, és aztán felvettek vegyész szakra az egyetemen, de aztán rájöttem, hogy ez mégsem az én világom, úgyhogy inkább váltottam biológiára. És az eddig bejött.
5: Én is szintén gyerekként kaptam az inspirációt, hogy biológus legyek, de hát a Darrell könyvek azok alapok, de még a Darrell könyvek előtt volt a Dr. Dolittle cirkusza és Dr. Dolittle és az állatok. Az volt a megalapozás, és akkor erre jött rá a családom és egyéb állatfajták meg a többiek, és egyébként ugye mindenkinek fontos tudnia, azt gondolom, hogy jövőre lesz 60 éves a családom és egyéb állatfajták, ami egy nagyon szép kerekéforduló, úgyhogy aki esetleg nem olvasta, az feltétlenül.
1: Igen, mondjuk lehet, hogy van etológus is akkor.
5: De hát egy minden gyerek etológus akar lenni, tehát hogy igen. Tehát,
1: én azt hittem, hogy csillagász.
5: Nem, tehát már, ha eldöntetted, hogy biológus leszel, akkor az etológia az fantasztikus, az hihetetlenül vonzó dolog. Utána volt az, hogy gimiben ilyen számtech faktum voltam, és akkor az információ, meg egyéb ilyen dolgok, és akkor már kitaláltam, hogy genetikus leszek.
3: Szerintem itt azért eléggé befolyásoló tényező, hogy milyen szakterületek vannak képviselve irodalom szinten. Tehát az etológia és a leíró természetrajz az túl reprezentált ilyen szempontból a biológiából, mondjuk a klónozás, illetve a molekuláris genetika eléggé.
5: Még nincs meg a klónozás David Attenborough-ja, mondjuk ezt így, hogy az élő bolygót még nem forgatták le úgy, hogy az a sejtre lebonta, hogy az annyira vonzó legyen.
1: De közel állunk?
2: Hát ehhez. A Kozmos sorozatot megcsinálták, tehát...
1: Nem, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti hogyan látjátok a klónozásnak a jövőjét.
5: Hogy tehát biztos, hogy... Biztos, klónozni, hogy...
1: Hát, az engem annyira nem érdekel. iPhone 6-os klónozás. Hogy biztos, hogy tudósként jobban belelátok egyfelől a szakirodalomban, másfelől pedig van egy képetek arról, hogy mi az, ami belátható jövőn belül megtörténik.
2: Tehát szervek gyártása, vagy csak bőrrészt?
1: Hát vannak ezek a szervek igen. Nyomtatása. Volt egy nagyon érdekes kísérlet Angliában az intelligens ruhára. Az intelligens ruha az lenne, ami folyamatosan vizsgálja a bőrükön keresztül érzékelhető, nem tudom, mikroelemek, ásványanyag tartalmakat a szervezetben, és megmondja, hogy mire van éppen szükségünk. Gondolom, ennek van a parti verziója, amelyik megmondja, hogy mennyi drogot és hogyan kell fogyasztani.
2: Mire nincs már szükség?
5: Ezek azért nem kifejezetten klónozások, tehát olyan értelemben, hogy a köznyelv használja. Tehát...
1: Nem, én most a jövőt mondtam, hogy lehet látni ilyesmit, és itt biztos a biológia területén nagyon izgalmas futurisztikus elképzelésekkel, meg realisztikus elképzelésekkel találkoztok, amik pillanatnyilag még leginkább a science fiction irodalomban vannak jelen, de így látható lesz, hogy hamarosan megszületik az a publikáció, ami talán nem kap olyan nyilvánosságot, mint Gerald Darrell, de hogy mégis lesz vagy eljöhet egyfajta áttörés, vagy egy izgalmas változás.
3: Biztos, hogy a biotechnológia, illetve a nanotechnológia az jelentős szerepet fog játszani majd az életünkben. De itt visszatérnék egyébként arra, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan kommunikálják le ezeket az eredményeket, illetve ezeket a éppen folyamatban levő kutatásokat. Hiszen pont a klónozás, illetve a GMO témakörben nagyon-nagyon nagy kutatások, projektek álltak le azért, mert a közvéleményre hallgatva a politika úgy döntött, hogy ezt nem. Európa ebből kiszáll, vagy bizonyos országok ebből kiszállnak. Pedig a növénytermesztésben lehet, hogy hatalmas előrelépés jelentett volna az adott kutatás. Tehát igazából azért fontos ezekről beszélni, és ezekről jól beszélni, hogy az emberek tudják pontosan, hogy miről van szó, ne csak a saját elképzeléseiket lássák ebbe bele, illetve egy olyan etikai kérdést, amit meg lehet beszélni éppen a folyamatban levő kutatás alatt.
1: Európa nem csak a génmódosított növények termesztéséből szállt ki, hanem a génmódosított kutatásból is?
3: Növénytermesztés szinten elég sok kutatás leállt.
1: Aha. Hát gondolom azért befolyásolja az, hogy ipari szinten mivel akarunk foglalkozni, pontosan. Az, hogy tudományos szinten mivel foglalkozunk.
3: Persze, az ipar, mint felvevő terület azért nagyon fontos szerepet játszik egyrészt a kutatás támogatásában, másrészt pedig, hogy azzal az adott kutatással, illetve szabadalommal mi fog történni.
2: De pont azok a ipari cégek, akiknek fontos például a klónozás vagy a gén manipulálás kutatása, biztos csinálják azt, hogy egzotikus országokba elviszik a kutatóhelyeiket, ahol még támogatják is őket.
5: Ez nem ilyen egyszerű, tehát egy
2: jó... Most csupán az ipari felhasználásról szinte azt mondanám, hogy ezek ipari titkok, és ezért elvileg nem tudhatunk róla.
5: De hát ugye ahhoz, hogy olyan kutatói legyenek, akik ezt a kutatást megfelelő szinten csinálják, ahhoz kell egy nagyon erős képzettség, nagyon erős felsőoktatás. Tehát ezt azért bárhova nem lehet.
2: Ja, én nem úgy gondolom, hogy egy helyi épület van ott, hanem oda importálnak tudósokat készpénzért.
5: Hát, szerintem arról tudnánk, tehát azért az előbb-utóbb kibukik.
2: Titkos.
1: Ha jól értem, akkor ti ilyen erős képzésben részesültetek, mert utána felszippantott benneteket a hanyatló nyugat.
5: Igen.
3: Igen.
1: És mondjátok, a Monsanto megkeresett már benneteket?
5: Szerintem a Monsantót elegen keresik meg ahhoz, hogy ő ne keressen külön embereket. Tehát azért a Monsanto egy nagy cég, ugye, amit tipikusan csak génmódosított növények kapcsán szoktak előrángatni. Tehát a Monsanto egy agrárcég, és hogyha valaki nem tudná, akkor egyébként lassan az organik termesztésben is az egyik legmeghatározóbb tényező. Egész egyszerűen azért, mert azok a technológiák, amit most sokan kierőszakoltak, hogy végül is az agrárkutatásokba követni kell, azok nagy pénzigényű, meg nagy volumenigényű metódust érdekelnek, ezt nem fogjuk garázsban csinálni, de a Monsantónak megvan rá, a pénze megvan rá, a technológiája megvan rá, az embertömege.
2: Na de hány ilyen dokumentumfilmet láttunk, ami pont erről szól, hogy a Monsanto azt írja, amit akar, hogy azt írja, hogy ez a kék, meg narancs, sárga és háromszög alakú.
5: Tehát elmondom, tehát, hogy ugye a génmódosításon, a célzott génmódosításon való növénynemesítésnek az alternatívája az, hogy ugyanazt csináljuk, amit eddig évezredeken keresztül, vagy spontán mutációkat hozunk létre, és akkor azok közül megkeressük azokat, amelyek nekünk legjobban tetszenek, és megfelelő módon vissza nemesítjük őket abba a vonalba, amit mi szeretnénk használni. Ma azzal, hogy a legtöbb növénynek ismerjük pontosan a géntérképét, ez egy viszonylag leegyszerűsíthető folyamat, de ehhez egy hatalmas technológiai háttér és nagyon sok pénz kell. Mondom, ez az, amit a kis cégek soha nem fognak tudni, de a Monsanto viszont, ő azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha ti ezt akarjátok, én megcsinálom ezt is nektek.
2: Na, Maggyár, hello,
1: szevasz!
4: Hello. Csak azt most talán jobból vétel, hogy kiálltam az ablakba. Figyelj, a Syngenta is szintén ugyanúgy, hát nem olyan nagy volumenű, mint a Monsanto, de szintén indított párhuzamosan egy ilyen vonalat. Egy kedves vendég is említette. Ennyi lett volna csak. Tehát, hogy többen elindultak ezen az organikus vonalon.
1: Köszi, ciao.
2: Igen, mert hát gondolom a kritika elsősorban azzal foglalkozik, hogy nem tudjuk a génmódosított növényi magokból készült ételek élettani hatásait, hogy vannak-e vagy nincsenek.
5: Tudjuk, hogy nincs. Tehát most a 20, Amerikában 20 éve ugye felszolgálják ezeket, és, hogy, és azért ami 20 év alatt, tehát ugye pár hónap ezelőtt Jávor Benedekkel beszélgettünk hát, erről, hogy, hogy mi az, amit elfogadnának a zöld szervezetek arról, a ilyen proof of concept, és akkor ő megnevezett egy 30-50 évet. 20 év már eltelt, és eddig semmit nem láttunk.
1: Dr. Darvas Béla, aki ennek egy elég nagy atya, kutatója, képviselője és interpretálója Magyarországon, ő nem ennyire egyértelműen biztos ebben.
5: Hát most ugye itt külön kell választani.
1: Ahogy... Nem azt mondta, hogy feltétlenül van rossz hatása, hanem azt mondta, hogy azért ezek az eredmények még nem egyértelműek.
2: Meg azt, hogy Amerikában 20 évig működik valami, hogyha amerikaiként vizsgálod, nem veszed észre változást, de ellépsz, nagyon furánk az amerikai.
5: Tehát most amit szerintem itt gyorsan az elején tisztázunk, tehát hogy amit az eddig a fekete dobozként kezelve magokat, és akár besugározó, akár másképp spontán mutációkat várva csináltunk, az is génmódosítás. És ott nem is tudjuk, hogy mi történik. Tehát amit a nagyon gyakran laborban csinálnak, ott egy célzottan valami gén megváltoztatnak. Igazából, és ugye hát ez egy élő vitánk Darvas Bélával egyébként, én biológiailag nem látom a különbséget a kettőt. Sőt, az egyik esetben ugye nem is tudom, hogy mi történt, csak azt látom, hogy milyen szép a növény, azt nem látom, hogy milyen génátrendeződés történt benne, hogy milyen gének expresszálódnak esetleg olyan helyen, ahol korábban nem. Mert hogy amíg fel nem térképezem, hogy konkrétan milyen változás történt annak a magnak az örökítőanyagában, addig erről fogalmam sem lesz.
1: Nekem gyerekkori álmom, hogy a dinnyét a szőlővel keresztezzék, de úgy, hogy a dinnyefürtök legyenek, hatalmas dényefürtök legyenek, mert nagyon szeretem
2: és
1: a dényét.
2: Négy magja legyen, négy gyermekfej magja.
3: Igen, vannak erről különböző növények kapcsán mindenféle elképzelések, de alapvetően külön kell választanunk, szerintem a közvélemény szinten ez nem igazán tisztázott. Vannak olyan génmódosított növények, amelyekben nem bakteriális toxint, vagy nem egy olyan gént visznek be, amelyik segít lebontani a különböző vegyszerek hatását a növényben, hanem például valamilyen olyan másik növényből származó gént tartalmaznak, amelyek segítenek leküzdeni egy növényi vírust. Tehát, hogyha egy ehető növényből például a narancs példáján fölbuzdulva voltak olyan konstrukciók, amelyeket például spenótból származó gént raktak bele a narancsba, hogy le tudják bontani azt a növényi kártevőt, ami éppen Florida partjainál tönkretette a narancstermést. Sőt, tehát, hogy ezeket lehet vizsgálni, hogy milyen hatással van az illető szervezetre, de azért a spenótot is elfogyasztjuk, és semmi bajunk nincs tőle, illetve a narancsot is elfogyasztjuk, és eddig évszázadok óta nem történt semmi baj.
5: Sőt, ami egyet tovább viszi majd, bocsánat, ezt a dolgot, és ez jövőre egyébként, tehát ez egy jövőre aktuális probléma, hogy most a legújabb technológiák segítségével el tudunk úgy rontani géneket célzottan, hogy ott semmi más nem történt, csak elrontottuk azt a gént. És ez egy hülyén hangzik, úristen, elrontunk egy gént, de igazából erről szólt az egész növénynemesítés az elmúlt év ezredek során, hogy ugye olyan növényekből, amelyeknek nem az volt a célja, hogy nekünk táplálékul szolgáljanak, hanem az, hogy ők műnél fennmaradjanak, és a magjaikat minél jobban szétszórják, olyan dolgokat hoztunk létre, ahol amelyek igazából gyakran önmagukban a kint a természetben nem maradnának már meg.
2: Még annyit, bocsánat, hogy szerintem a probléma itt abban van, hogy te azt mondtad, hogy azért ennek létre, hogy a magjait létrehozzák, de közben a génmódosított növényekkel az egyik kritika az pont az, hogy olyanra vannak megcsinálva, hogy ne hozhassanak élő magot utána.
5: De ez egy téved, ez nem csak a génmódosított növények. Tehát ugye van egy ilyen típus, de van a hibrid kukorica, a nem génmódosított hibrid kukorica sem életképes. Tehát hogy ez itt összekeverne.
1: Vagy az őszvér.
5: A kapitalizmus kritika és egy konkrét biológiai technológiának a kritikája erősen elkezd összekeveredni. És hát ez sem segít a közbeszédet.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté a vendégünk, és biológiáról beszélgetünk velük, meg általában a tudományokról. Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió folyamát hallgatjátok. Hamarosan visszajövünk.
6: Yeah. Yeah, man. Clean air, clean country. Anywhere we walk, globally, veteran Borobantan I teach them. Yeah, man, I make them a deal with Mother Earth, sir.
7: Yeah, man.
6: Them a mash up the earth with them mass destruction. Global warming, too much pollution. Yeah, killing off the birds, the fishes, man and woman.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És a Critical Biomass szerzői vannak nálunk vendégségben, Éva és Máté. Ti csináljátok a Critical Biomass, vagy a kritikus biomassa blogot, ami egy nagyszerű biológiával, meg általában tudományos kérdésekkel foglalkozó blog. Mielőtt belefutnánk a komoly kérdésekbe, szeretnék benneteket megkínálni egy kis mangógolival, ezt novemberben hoztam Indiából.
2: Köszönjük.
1: Ez szárított mangó, fűszeres mangó, van benne fekete bors, kömény, csili, szárított mangó.
3: A csilit nem érzem.
1: Szuper, az jó. Szóval azon kívül, hogy nagyon jó szóvicc ez a Critical Biomass, van-e valami egyéb olyan háttérinformáció, amit a kulisszák mögött szoktatok megbeszélni ezzel kapcsolatban?
2: A címért én vagyok a ludas, úgyhogy azt hiszem, nekem kell megválaszolnom.
3: Igen.
2: Hát ugye, amikor az ember elhatározta, hogy blogot ír, ez 10 évvel ezelőtt is úgy volt, hogy hát kell valami frappáns címet keresni hozzá, és hát ugye akkor napokig pörgött a fejemben, hogy a biológia szóval, vagy a bio akármivel mi kezdődhet. És valahogy így egyszer csak beugrott ez a biomassa dolog, és hát akkor a massa, critical, biomass, ez már egy kicsit adta magát. És hát ugye abból a szempontból is, hogy úgy mondjam, hát a találó a cím az talán túlzás. De hogy valamennyire igyekszünk kritikusan viszonyulni bizonyos hírekhez. Nyilván bizonyos híreket mi is csak bemutatunk, cikkeket, nek az eredményeit bemutatjuk, de néha elhangzanak olyan dolgok a szélesebb társadalmi közbeszédben, amikre reflektálni igyekszünk kritikusan.
1: Én azt gondoltam egyébként, amikor először találkoztam ezzel a címmel, hogy ez az ember. Az ember az a kritikus biomassa, amelyik nagyon befolyásolja a föld felszínének az életét.
2: Persze, hát ugye sok mindent be lehet utólag még magyarázni ebbe a címbe, de tényleg az elején az volt, igen, tehát mi vagyunk a kritikus biomassa, hát most vehetjük csak a blog szerzőinek a közösségét, vagy vehetjük szélesebben akár az embereket, akiknek kritikusan kellene gondolkozni ahhoz, hogy végül is egy élhető helyen legyünk.
1: Ez nagyon jó, tehát hogyha most azt mondod, hogy azzal, hogy blogot írtok, azzal élhetőbbé varázsoljátok a földet.
2: Ez
1: nagyon szép befejezés a műsor.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Nem, nyilván valami olyasmi a célja, tehát szerintem, mint minden, aki blogot ír, egy picit szeretné a maga képére formálni a világot, tehát elmagyarázni az embereknek, hogy mi hogyan látunk dolgokat, meg szerintünk legalábbis a világnak ezt az egészen kicsi szegletét, amihez azt gondoljuk, hogy jobban értünk, mert ugye erről szólt a kiképzésünk, az oktatásunk, a stb., hogy ezt hogyan lehet úgy szemlélni, hogy ne ülj fel mindenféle hülyeségnek, és viszont ami fontos, azt felismerd, és azt értékként kezeld.
1: Még mielőtt belemennénk a részletekbe, elmondjátok, hogy rajtatok kívül még hányan dolgoznak ezen a blogon?
3: Hát a szerzői gárda durván 3 emberből áll, mi 3-an szoktunk viszonylag gyakran írni. Pluszban még van 1-2 ember, aki időnként összeszedi minden idejét és bátorságát, és ír egy-egy cikket, de hát durván 3-an vagyunk.
2: De milyen jó, hogy kérdezted, mert ugye pont tegnap tettünk ki egy felhívást a kedves olvasókhoz, hogyha a következő 10 évet is meg akarjuk érni, mert most már 10 éve csináljuk ezt, akkor viszont tudjuk, hogy kellenek új emberek. Tehát, hogy akkor ezt megragadnánk, ha nem tilos a lehetőséget, hogyha valaki szeretne belekapcsolódni ebbe a kalandba, amit a Critical Biomass kínál, akkor írjon nekünk, és akkor hát, ha megtaláljuk a módját.
1: Elmondhat, hogy mivel jár ez? Mert tudod, amikor azt mondjuk, hogy keresünk műsorkészítő társakat, akkor mindig nagyon sokan jelentkeznek, mert azt hiszik, hogy annyi az egész, hogy 2 hetente vagy hetente bejönnek ide, és megfürdőznek az 50 000 ember szeretetében, és aztán rájönnek, hogy mennyi munka van a háttérben ahhoz képest, hogy mennyire apró kis időnek látszik az, amit az aktív rádiózással töltünk. Tehát mondjuk ti mennyi időt töltöttetek az elmúlt 10 évben összességében, másodpercre lebontva azzal, hogy posztokat írogattatok?
3: Akkor kezdem én, mert én kevesebb időt töltöttem mindezzel, mert én később szálltam be igazából az aktív részébe. Eleinte én is csak így adhok 2-3 évente írtam egy-egy posztot. Igazából az egy nagyon nehéz procedúra, amíg az ember belejön ebbe az írásba. szerintem az első 2-3 poszt megírása az sokkal többet ideig tart, mint aztán később 10-15-20 poszt megírása. Sok idő, míg az ember felkészül egy témából, attól függ persze, hogy milyen posztot akar az ember írni. Hogyha egy összefoglaló, nagyon átfogó cikket akar az ember írni, akkor az nagyon sok idő, hogy felkészüljön rá, összefoglalja az adott cikkeket, és valami velős dolgot hozzon ki belőle. Ha csak egy legújabb szakmai hírt szeretne összefoglalni, az persze kevesebb ideig tart. Szerint azt beszéltük meg Mátéval, hogy nem igazán várjuk el az emberektől, a jelentkezőktől azt, hogy most eldöntsék, hogy mennyi időt szeretnének ezzel eltölteni. Igazából szeretnénk lelkes olvasókat, illetve olyan embereket összegyűjteni, akik szeretnének írni, és még nem kérjük őket, hogy elkötelezzék magukat hétre, napra, percre pontosan.
1: Kell, hogy legyen doktoriuk biológiából?
3: Nem, egyáltalán nem.
2: Amikor elkezdtük a blogot, vagy amikor, igen, hát amikor mégis kitalálódott a blog, akkor még nekünk sem volt doktorink, szóval ez mindenképpen amellett szól, hogy semmiképpen ilyen típusú megkötés nincs. De egy kicsit én is válaszolnék erre, hogy mennyi idő. Hát egy poszt, egy átlagos poszt megírása az 1-2 óra, de ez már úgy, hogy már tudom, hogy kb. Miről akarok írni, mert elolvastam a cikket, és van valami háttérinformáció.
1: Igen, de tudod, amikor elolvastad a cikket, 2-3 óra, amíg megírod a cikket, viszont mondjuk lehet, hogy amit hozzáolvasol, az 8 könyv.
2: Szóval ez egy ismeretterjesztő blog esetében ez egy nehéz kérdés, hogy mennyire mész le mélyen egy cikk megmagyarázásában. Hát ugye végül is mi egy olyan arany középutat választottunk, hogy itt egy kicsit szakmai blog lettünk, tehát nem fogjuk azt elmagyarázni minden egyes posztban, hogy mi az a gén, mi az a szabályozó régió a genomban. Tehát ezt azért feltételezzük, hogy aki most már odajön, az tudja. De hát persze, hogyha nagyon-nagyon jól meg akarsz írni egy cikket, akkor ezeket is valahogy beveszed a szövegbe, és ugye az is plusz karakter, plusz idő, amíg megfogalmazod úgy, hogy az vállalható legyen.
1: Szóval, kerestek olyan kedves embert, aki biológia, vagy leginkább biológia témában írna cikkeket, blogbejegyzéseket a Critical Biomass blognak. Hát írna, hogy tud jelentkezni?
2: A criticalbiomass@gmail.com, teljesen váratlan e-mail címen, de nem csak olyan embert keresünk, aki elég kreatív ahhoz, hogy posztot írjon, hanem még két más kategóriában is igazából szeretnénk embereket toborozni. Az egyik, hogy külföldi, tehát főleg angol nyelvű tartalmakat lefordítani magyarra, mert abban is hihetetlen potenciál van, tehát rengeteg dolog van, ami megvan angolul.
1: Mondjuk ezek szakszövegek.
2: Nem, ezek ismeretterjesztő szövegek, tehát kicsit szakszövegek, de nem arról van szó, hogy most valamelyik szaklapból el kéne fordítani. Ezek olyan szövegek, amik Google Translate-tel vagy valamelyik más népszerű fordítóval nem mennének feltétlenül. Illetve van egy...
3: Nem feltétlenül lenne érthető az eredmény.
2: Illetve nem feltétlenül lenne igen, ismeretet terjesztő az eredmény. Illetve olyanokat is keresünk, akik nem írni szeretnének, de viszont úgy érzik, hogy grafikusan nagyon ott vannak a szeren. Mert ugye, hát manapság ugye hát egy kép az többet ér, mint 100 szó. Különösen így a mémek korában ez hatványozottan igaz, és hát ugye jó lenne infografikákat, illetve a rövidebb animációkat is készíteni, erre mi meg teljesen alkalmatlanok vagyunk jelenleg.
3: És itt jön a képbe az, hogy nem feltétlenül kell biológusnak, illetve doktornak lenni az illetőnek, mert hogy az infografika terén személyes tapasztalataink alapján a más végzettségűek azok sokkal jobban teljesítenek.
4: Melyik a kedvenc cikketek, abszolút, és melyiket szerették a legtöbben?
1: Igen.
4: És miért? És ki írta?
1: A lájkvadászat.
4: Lájkvadászatról. A tudománykommunikáción tanítják lájkvadászatot?
3: Nem. Szociális média sem volt a tananyag
4: között. De te ezt már befejezted, nem? Vagy most tanulod éppen? Vagy hogy
3: most írom a szakdolgozatomat.
4: Már végé. Pedig jövőre indult volna egy Isten lájkvadász.
3: Lájkvadászat kurzus, így van lehet.
1: Igen. De te is gyűjtöd a diplomákat?
3: Igen.
1: Vagy doktorikat is?
3: Doktor. Egyelőre nem tervezem.
2: Doktor. Szerintem nagy különbség van a között, hogy mi a legnépszerűbb poszt, illetve az, hogy mi az, amit mi szerettünk. Ha valaki megnézi a blogot, akkor az, ami engem érdekel, és amiről én szeretek írni, az például ott lesz, most nem tudom, most fentről majd a 6.-7. poszt, az a hoax gének, és hogy ezek hogyan alkotják evolúciósan a különböző állatoknak a test felépítését. Szerintem ez egy hihetetlenül izgalmas téma, engem mindig lázba hoz. Ezek általában néhány tucat embert fognak érdekelni magyar nyelvterületen. Ezzel szemben akárhányszor esetleg egy...
4: A Melbimbót kialakító
2: gén.
5: Még az sem annyira, tehát volt már férfi nemi tag fejlődés, az egy izgalmasabb terület, de ami a legjobban tűzbe hoz az embereket, hogyha valamelyik politikus hülyeséget mond, és leírjuk, hogy miért hülyeség, és azt osztják, azt...
4: Várjál, ez genetikus?

0: problémát, hogy felkiáltásra kezdődött.
1: De nem az van, hogy nem pénzért csináljátok, hanem a tudomány kommunikációért való elhivatottságért, ezért ugyanolyan fontos a like. Tehát, hogy a mesztelenül cicás képet oda tehetnéd, a
0: nem,
1: kis
0: nem lesz a marketinges a nyakamon utána, hogy most 13 lájkkal kevesebb jött, pedig ő megígérte a hirdető fele, hogy meg lesz a 22 is, de csak 19 lett.
2: Éva, neked a kedvenc saját bejegyzésed az elmúlt 10 évből?
3: Nálam ez kevesebb, mint 10 év, de az egyik nagy kedvencem az a lepráról szóló hír volt, igazából az egy a leprás őssejtekről. És igazából pont amiatt, hogy ez egy annyira frappáns hír volt, tényleg egy szak...
2: Most így nem ugrik be egy
1: nem
2: kicsit.
1: Nem keresett ki, beolvasatnád, és híreket is kellene.
3: Ez egy hosszabb lélegzetvételű cikk, de igazából arról szól, hogy a lepra kifejlődése során az őssejtek is részt vesznek ebben a betegségnek a kialakításában. És ez egy annyira frappáns és tényleg hihetetlenül érdekes cikk volt, ami aktuálisan akkor megjelent, hogy úgy éreztem, hogy tehát olyan szakcikket, amely sok embert érdekel, tehát egyrészt ez egy olyan betegség, amely embereket érint, másrészt tényleg őssejtek, és hát milyen izgalmas, hogy a lepra maga megtámadja az őssejteket, és átalakítja a sejteket, mert igazából itt ebben a cikkben az derült ki, hogy az őssejteket átalakítja, és másfajta sejtek keletkeznek belőlük. És így terjed tovább az emberi szervezetben a lepra. Tehát, hogy ilyen eredményt olyan ritkán találni, hogy igazából teljesen lelombozott a további keresgélésben, hogy olyan izgalmas, érdekes...
0: A csúcsra készít, nem?
3: Igen, az volt a szakcikk fordításban szerintem a csúcspont, és onnan már csak lefele volt, igen.
1: De hát akkor egy kicsit olyanok, hogy...
2: Saját találkozásomat a leprával. Kalkutában laktunk, és ott az utcai teárusok ilyen kis égetetlen kerámia edénykében adják a teát, mondják, hogy utána így el kell dobni, és olyan fura érzésem volt, hogy egy ilyen szép, láthatóan sok munkával elkészített kis agyagedényt eldobjak, és mondták, hogy hát egy részük beépül az úttestbe, tehát az úthibákat javítják vele, meg a járdahibákat, de egyébként már egyszerűen a használatukkal is jót teszünk, mert itt Kalkuttában az összes ilyen kis teás csészét mondta ezt úgy, hogy épp abból iszogattam, leprások csinálják. És eszembe jutott a régi mondás, a leprással ne húz ujjat. hogy ez most mi, de aztán viszont, amikor elkezdtem olvasni, akkor kiderült, hogy ez egy nagyon nehezen elkapható betegség, tehát nagyon sokat kell érte tenni tényleg, hogy megszerezzem.
1: És akkor élő szóban lehet, hogy könnyebb ezekről, hát nem is tudom, ismeretet terjeszteni? Mert valahogy úgy tűnik, mint hogy a szakcikkek egyik átka a tudományos nyelvezet és annak való olvasásában való elfáradt, illetve elkezdtelenett embertömeg. Míg élőben egy jó előadás, vagy egy jó óra során, vagy egy kiváló rádióműsor során könnyedén lehet érinteni olyan témákat, amit lehet, hogy olvasva az ember becsukott szemmel.
0: Más a célja a szakciknek. A szakcik az leírja, hogy ők mit csináltak, mit tapasztaltak, ebből milyen következtetés vannak le, de úgy írja le annyira részletesen, hogy bárki, elvileg bárki meg tudja ismételni. És ez egy fontos kritérium nyilván a tudományban, hogy reprodukálhatóak legyenek az eredmények. Amikor most itt ismertet terjesztünk, itt úgy beszélünk a gén, hogy megváltoztattuk ezt a gént, azt a gént, hogy nem vejtjük ki, hogy ugye lehet, hogy volt 3 PhD hallgató, aki 5 éven keresztül csak azon az egy projekten gűrizett, hogy ezt a gént úgy változtassuk meg, ahogy akartuk. Tehát ezt az időfaktort, meg ezt a, hogy is mondjam, izzadságfaktort itt nagyon-nagyon könnyen túl lehet ugrani. De hát nyilván maga az üzenet, végső soron az a fontos, hogy megváltozott a gén, és ez lett belőle. Az odavezető út, az fontos az én kollégáimnak, akik hasonlót vagy kísérletet akarnak csinálni, vagy ugyanezt a kísérletet, mert nekik tudniuk kell, hogy jutottam oda. Ugye ezért lesz száraz, és gyakran érthetetlen egy szakcikk.
3: És szakzsargonnal teli. Tehát ezt fontos kiemelnünk, igen, hogy ott más a célközönség, nem az átlag halandó, hanem a kollégák, illetve azok az emberek, akik elbírálják ezeket a cikkeket, hogy ők lássák azokat a szempontokat, ami alapján ez egy fontos kísérlet volt, ez egy fontos kutatás, az eredmény igenis releváns, és természetesen, amit Nanti mondott, hogy ezt meg lehessen ismételni. Tehát minden olyan részletnek benne kell lennie, hogy hogyan is történt az adott kísérlet. Ezt feltétlenül nem tudja egy átlag halandó értelmezni, nem tudja hova rakni, mert nincs tisztában azokkal a folyamatokkal, azokkal a kísérleti rendszerekkel, amelyeket azok az emberek használtak.
1: És akkor most jön az, hogy vannak a híres tudósok mögött ilyen szellemírók, akik vidám, közérthető formában kihagyva a

0: borzasztó bonyolult kísérleti és időfaktorokat, egy fantasztikusan olvasmányos, tudományos leírást.
1: Tudnak csinálni belőle.
0: Igen, igen. Tehát vannak ilyen jó szellemírók, akik azt mondják, hogy hát sajnos, mint tudós megbukott, de Isten ilyen ír.
2: Szerintem nem szellemírók, hanem saját nevüket vállalják. Vannak olyan írók, illetve vannak olyan kutató, vagy illetve természettudományos végzettségű emberek, akiknek igenis van írói vénájuk, és ráéreztek arra, hogy ezt hogyan lehet úgy csinálni, hogy az emberek megértsék, vevők legyenek rá, és tényleg ezt azért tanítják is a tudományos újságíró kurzusokon, hogy vannak bizonyos technikák, amelyeket alkalmazva, például metaforákat alkalmazva, meg szemléltetni lehet bizonyos, amúgy egyébként elég elvont folyamatokat. Szóval vannak olyan kutatók is, és vannak olyan nem kutatók, akik erre képesek, és ezt nagyon jól csinálják.
3: És hát nagyon sok intézetnek, meg egyetemnek ma már külön kis szervezeti egysége van arra, hogy az abból a szellemi műhelyből, hogy ezt a nagyon szép kifejezést használjuk, kijövő cikkeket eladják a nagy közönségnek, ami nem csak a nagy közönségnek való eladás, és ugye ez az a pont, ahol az egyetemnek dolgozó PR-osok és például a tudománykommunikálónak az objektív tudománykommunikáció kicsit elválik, tehát nekik az a lényegük, hogy minél fontosabbként adják el azt a kutatást. Ők nem csak a nagy közönségnek szólnak, de természetesen nekik is, hanem a potenciális ugye, támogatóknak, pénztadóknak, a politikusok fele adják el, hogy mennyire fontos dolog történt. És hát ugye ez az a dolog, ahol néha egy kicsit nagyobb lesz ott a füstje a dolgoknak, mint amekkora valódi lángja van.
2: Amit mi tanultunk most az egyetemen, ez például a Delfti Egyetemen, hogy a tudomány kommunikációnak a tudományos marketing ugyanúgy része, és elvileg egy rendes, tisztességes tudománykommunikátornak akkor is objektíven kell kezelni ezt a kérdést, hogyha egy cégnél dolgozik, például egy startup cégnél, amelyik próbálja eladni és kommunikálni más különböző cégek felé a saját fejlesztésüket.
0: Ez már kezd nagyon izgalmas ösvényekre eljutni, tehát tudomány, akkor ti tudománymenedzser leszel, vagy hát PR-os a tudományos eredményeknek, hogyha a tudománykommunikációval foglalkozol? Hogyha lájkvadászatot kilőttük, ez a marketing ez nagyon megfogott, mert itt tulajdonképpen az van, hogy valamilyen nem is tudom, lappiacra, vagy egyáltalán hova érdemes ezeket kommunikálni, hogy nagyot szóljanak, legyen benne tűzijáték, és tényleg aztán a politikus is elolvassa, vagy hát legalábbis halljon róla, vagy nem is tudom, ez milyen célra jönnek ki ezek a már újraírt tudományos eredmények. Mert ahogy mondtad, ez egyik legfontosabb egy ilyen típusú.
3: Hogy hova jöjjünk? Hát ez ezerfajta outlet van, ahol, de aztán, hogy melyik lesz népszerű éppen, és hol fut fel. Hát nyilván, hogyha ma az ember ír valamit, amit mit tudom én.
0: Biztos vannak példák itt.
3: Kijön valami nagyobb portálnak a címlapján, amit sokan olvasnak, akkor az eljut a politikusok inger küszöbéig. De szerintem a kérdés első felére az Évi tudna jobban válaszolni, tehát ugye, hogyha te egy cégnek dolgozol, így átformálnám a kérdést, akiknek van egy fontos felismerése, fontos fejlesztése, és azt szeretnék eladni, ugye az egy többszintű tudománykommunikációs dolog, tehát tényleg hát ugye egy piacra is eladod, a politikusnak is eladod, meg hát az egyszeri laikusnak is eladod.
2: Igen.
0: Meg hát a szakmának is valahol.
3: Igen,
2: valamilyen szinten igen, tehát az már a marketing része is. De mivel azt gondolom nem újdonság, hogy minden egyes kommunikációs eszköznek más és más a felhasználói, illetve a célközönsége, akkor más módszereket kell alkalmazni. Tehát egy hivatalos kormánytanulmány, vagy egy mondjuk az egyetemek fejlesztéséről, illetve azok nem fejlesztéséről szóló tanulmány teljesen más nyelvezetet használ, mint az azt ismertető újságcikk. Tehát attól függően, hogy kiket akarsz elérni, más eszközöket használsz. Attól még, hogy kap egy tudományos közeget az egész, attól még mindegyik tudománykommunikációnak számít.
1: Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy a társadalmi hatás, hogy volt-e már olyan blog bejegyzésetek, amelyik nem csak pusztán az érzelmi reakciót váltotta ki az emberekből, hanem sikerült belőle egy olyan tudományos vagy emberi kapcsolati tőkét kovácsolni, ami előbbre lendített benneteket érzelmileg, szakmailag.
3: Úgy emberileg, mint szakmailag. Szerintem, igen, hát most volt, hogy ez a 10 éves évfordulónk. Pusztán az a tény, hogy megmaradt a blog 10 éven keresztül, az már egy ilyen kapcsolati tőkét épített ki. Tehát, hogy én ezen keresztül ismertem meg egy csomó hazai más tudományos ismeretterjesztőt.
0: Van még ilyen a Tudományos Ismeretterjesztők Társasága?
3: Nem Tudományos Újságírók Társasága, amire te gondoltanak, nem vagyok tagja, sőt, nem is ismerek.
0: A Tudományos Ismeretterjesztők
3: Társasága. Tudományos Ismeretterjesztők Társasága. Az létezik, azokkal sem vagyunk semmilyen kapcsolatban.
0: Tehát, ugye az egy... Kik ők? Mert nekem a gyerekkoromból ez megvan, és különböző fogalmak.
1: Ne arról beszélgessünk.
0: Nincs velük kapcsolatom.
3: Jó, ha őket külön kéne meghívni, tehát hogy ők nagyon fontos emberek.
2: Titás a hallgatók között jelentkezzen.
3: Igen, tehát ez, de hogy ez egy ilyen élő kapcsolati hálót hozott létre, utána engem is kerestek többször, hogy különböző, akár az Élet és Tudománytól, akár még korábban az Origótól, hogy akkor írjak nekik. Tehát, hogy létrejön, persze, hogyha az ember nem katasztrofálisan csinálja, pusztán a lelkesedése létrehozhat egy ilyen kapcsolati hálót.
1: Most olvasom, hogy reagáltál egy posztban arra, hogy Boros Péter azt mondta, hogy az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek milliószámra Európába, a biológiai, genetikai adottságaik is mások.
3: Például, nem mondom, az ilyen típusok szoktak népszerűek lenni. Már mondom, nem ezért született a blog, tehát tulajdonképpen ez egy kicsit ilyen olyan dolog, hogy az ember, ha már ugye kikerül ez a médiába, és látod, hogy senki nem reagál rá normálisan, tehát nem ír le néhány alapvető biológiai dolgot, akkor úgy érzed, hogy ha komolyan veszed ezt az ismeretterjesztést, akkor valamit írnod.
1: Igen, de azért ez például akkor a csacskaság volt, hogy szerintem egyszerűen csak nektek akart kedveskedni.
0: Szerintem egy színes retorika volt, és egy tök másik tudományágnak kellene vele foglalkozni. Én azt akartam megkérdezni, hogy ez a szakszövegfordítás, meg egyáltalán a különböző szakszövegek megtalálása egy kicsit olyan érzés lehet, mint ahogyan én DJ-zés során szeretek felfedezni meg nem levő dolgokat, amik esetleg összefüggenek azokkal, amikkel amúgy foglalkozom. És azért a szakszöveg keresgélés és fordítás örömeiről és bánatairól még beszélhetnénk egy kicsit azon túl, hogy mindenki azt szeretne, hogyha az világ összes tudományos kutatás elérhető lenne kettő kattintáson belül. Mi alapján, hogy nem, egy kellemes megtalált történet, illetve régi cuccokkal foglalkoztak-e?
2: Ez attól függ, hogy éppen milyen posztot ír az ember. Nekem volt egy olyan bejegyzésem, amiben egy adott témát göngyölítettem fel, például a probiotikumokat jártam körbe egy bizonyos hír alapján, ami egy aktuálisan arról szólt, hogy nem lehet úgy eladni a probiotikumokat többet, hogy jót tesz az immunrendszerednek, nem leszel beteg tőle, anélkül, hogy ez erre egy adott vizsgálat utalna, egy ilyen hivatalosan elfogadott publikáció utalna. De. És ehhez, hogy konkrétan utána jártam, hogy mi volt a probiotikumok eredete, akkor nagyon régi publikációknak kellett utána járni, mindenféle összefoglaló cikkeket, amik utaltak az eredeti publikációkra, azokat előásni. Nagyon régi cikkeket nehéz megtalálni alapvetően, mert akkor még nem volt digitalizálva szinte semmi. Amit beszkenneltek, adott cikkeket, azokat nagy eséllyel nehéz elérni.
0: Könyvtározás, tartalomjegyzékek olvasgatása, őrület.
2: Hát mindenféle könyvtári kérésekkel régebben ez úgy működött, hogy a könyvtár közi kérésekkel eljuthattál az eredeti közleményhez, és akkor egy-két hét hónap után megkaptad az eredeti publikációt, de azért az eléggé sokáig tartott. Most nemrég volt erről hír, voltak olyan kereső, illetve olyan portálok, amelyek feltörték az egyébként nem elérhető cikkek kódját, és PDF-ként megkaptad azt is, amiért elvileg fizetni kellett, de az Elsevier kiadó ezt most beperelte ezeket a portálokat, és nem elérhetőek. Tehát most hivatalosan, hogyha el szeretnél valamit érni, akkor az intézet, ahova tartozol, mondjuk egy egyetem vagy egy kutatóintézet, előfizet az adott újságra, akkor azt meg tudod kapni, illetve hogyha ingyenesen elérhető, akkor is hozzá tudsz jutni ahhoz a cikkhez. Ha nem, akkor fizetned kell vagy az aktuális újságért, vagy előfizetést hozol létre, vagy pedig a cikkért fizetsz, de ezek elég borsos árak.
3: Azért ennek van egy megkerülése, nagyon sok újság engedi, hogy valamilyen formában, nem abban a formában, ahogy kijön a végső PDF-ben a cikk, a szerzők archiválják a dolgokat, és ezzel egyre többen élnek majd, tehát végülis egy Word file. Nem, hát már ugye a Word file-t azt elküldik, és azt beszerkeszti majd a cég, de hogy magát a Word file-t azt fel lehet tenni ingyenesen elérhetőnek, és azért ez is egy nagy segítség.
2: Igen.
1: Mondjuk az nem lenne rossz, hogyha például az állami pénzből finanszírozott kutatások részeredményeit és eredményeit és magát a kutatási mechanizmust így nyilvánosságra hoznák.
3: Ez Amerikában kötelező, mert...
1: Igen, de nálunk ez valahogy nem így van.
3: Hát...
0: Vagy csomó minden de, máshogy van, mint hogy Amerikában. Tehát ott 20 éve élnek génmódosított kukoricán.
1: És nagyon furák, Csabi, találkoztam velük. Sőt, már te is Philadelphiában írtad a doktoridat.
3: Igen. Hát egy...
1: Mások?
3: Te is más vagy, hogy mondjam, én Philadelphiában éltem tényleg 5 évig, azóta nem mentem vissza. Ennek leginkább az oka, hogy azóta keveset voltam az államokban. Tehát Amerikáról mindig azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas ország, ahol minden létező végletet megtalálsz. Sőt, ha jól emlékszem, van egy, már nem is emlékszem, hogy 1-4%-os törvény, hogy bármilyen hülyeséget fogsz kérdezni, az amerikai publikumnak ez az X százaléka kevés, de azért létező százaléka azt igaznak fogja gondolni. Tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy mindenre fogsz találni. De nyilván nagyon más, amit tapasztalsz, hogyha New Yorkban vagy San Franciscóban vagy valahol.
0: Igen, most volt az, hogy megkérdezték az embereket, hogy akkor bombázzák-e Agrabát, ami az Aladdin című mesében a főváros, és persze, hogy bombázzák.
3: Tehát, hogy igen, tehát az, hogy amikor Amerikáról kell vélemény mondani, az csak egy annyira sumás vélemény lehet, ami abszolút nem veszi figyelembe ezt a sokszínűséget.
0: Na jó, egy kicsit utazós műsor is vagyunk. Kedvenc kajáid Amerikából, mennyire szereted csípősen a disznó oldalast? Ilyen kis érdekességek, mert hát most az utazás is nagyon fontos nekünk, mármint, hogy mi félig meddig utazós műsor is vagyunk, és ti most tökre nem Magyarországon laktok, exotikus helyeken.
1: Csabi, értem a kérdést veletek, itt van egy kis szakmai beszélgetés. Értem a kérdést, de tudod, de az van,
0: nem utazók,
1: hogy ki mit evett, arról bárkivel lehet beszélgetni, mert enni mindenki eszik, hanem azért szeretnék velük biológiáról meg tudományról beszélgetni, mert arról kevés ember lehet.
0: Jó, akkor hagyjuk Amerikát. Nem, hagyjuk Amerikát.
1: Nem, igazad van.
0: Nem, teljesen
3: jó, akkor két mondatban megfogalmazom. Tehát ami igazán ilyen kulináris élmény volt számomra az, hogy azon az egyetemen, ahol én dolgoztam, ez a University of Pennsylvania, ott tele van a kampusz ilyen food truckokkal. És ez meg tele volt ugye 2001-ben is, és tényleg a legkülönbözőbb kajákat lehet venni, és nagyon jó és autentikus kínai és indiai food truck volt, és azokat nagyon-nagyon szerettem.
0: Én erre voltam
1: kíváncsi. Éva, te melyik genetikailag tőlünk csekély különböző népnél élsz most?
2: Én Hollandiában élek most családommal együtt. Ott
0: is jó az indiai kaja állítólag.
2: Jó az indiai kaja. A snack kultúra az dívik, mert hogy Hollandiában ebéd helyett szendvicseznek, illetve kirohannak a snackbárba, ami ilyen bérszínrolószerű termékeket jelent is, sült krumplit. Úgyhogy ha bár a hollandoknál az elfogadott, hogy az ember nem eszik sokat, kekszből is csak egyet lehet venni, hogyha kínálnak a kávéhoz. De mivel ilyen junk foodot esznek sokan, ezért ott is nagy az elhízás, illetve nagyon sokszor beszélnek erről újságokban, tévében, tévéműsorokban, hogy máshogy kéne táplálkozni.
1: Egyébként kitaláltam egy hatalmas üzletet, hogy azt kéne csinálni, hogy az emberi gyomrot alkalmassá kéne tenni a cellulóz fogyasztásra.
3: Ez egy sok lépcsős gémmódosítás.
1: Igen, de hogy gondolod, hogy milyen jó lenne, hogy így nyírfát reggeliznénk.
3: Az finom?
1: Nem, de sok van belőle.
2: Van benne nyírfa cukor.
3: Akkor inkább az akácra kéne lenni.
1: Igen, az a desszert lesz, akkor a nyírfa.
2: Hát az hungarikum lenne, hogyha akácsa.
3: Akácsa, igen. Igen. Hát itthon, hol más
0: van? Így van, és kifejlesztjük minden országnak a nemzeti faevőit. És végül is nem is kell másra táplálkozni, hanem a helyi fakú. És hogyha elfogynak, fogy a magyar akács. Megeszi a magyar.
1: Dr. Kalmár Éva és Dr. Varga Máté biológusok a vendégeink. A fafogyasztásról beszélgetünk, és még egy szomorú hírem van. John Bradbury, a Specials zenekarnak a dobosa halt meg 2 nappal ezelőtt, úgyhogy az ő tiszteletére is meghallgattunk egy szép számot, melynek címe Gangsterek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Nagyszerű biológus vendégeinkkel beszélgetünk erről, arról. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a legkedvesebb témátok a saját szakterületeteken belül. Éva?
2: Több ilyen is van, az egyik, most úgy visszatérve a faevésre és a fanyűvőkre, a táplálkozással kapcsolatos mindenféle dolog. Egyrészt azt, hogy miket eszünk, mik hogyan hatnak a szervezetünkre, másrészt pedig az is, hogy hogyan alakul ki a táplálkozás. Erről volt is egy poszt a blogon.
3: Ez nagyon izgalmas. Korábban nem volt?
2: Tehát azzal volt kapcsolatos ez a poszt, hogy hogyan alakul ki az ízlés, illetve az, hogy miket eszünk, kinek milyen a preferenciája. És hogy ez legfőképpen gyerekkorban alakul ki, az első 2-3-4 év alatt, és ez befolyásolja nagyon sok minden is, az, hogy például a terhes anya mit eszik, illetve hogy milyen ételeket kínál a gyereknek, és hogy mikor kínálja, mert a gyerek viselkedésében kialakul egyfajta dackorszak, egyébként a normális dackorszakkal párhuzamosan, amikor az ételt is valamilyen szinten elutasítja azokat az ételeket, amelyeket eddig nem kóstolt meg. És ez evolúciósan bele van kódolva a gyerekekbe, tehát ez nem egy dacos viselkedés ilyen szempontból, hogy ezt ő nem akarja, hanem a gyerekek bárhol a világon nem akarják megkóstolni a furcsa és szokatlan ízeket. Ami egy ide után eltűnik, és persze a felnőttek aztán
1: mihez
2: tudnak...
1: Mihez képest furcsa és szokatlanról beszélsz?
2: Amit eddig nem
3: az
2: kóstol.
3: Az állaggal is így vagyok, hogy mármint, hogy én etetek egy másfél évest, és ott ha az állaga nem tetszik, már én is vissza. És még ott az ízekről állítólag másfél évesen még nem beszélek.
2: Dehogy nem, bőven.
3: Nem, hát egyértelmű, hogy hatással van rá, csak hát most így nem tudom megmondani, hogy inkább az édeset vagy a sósat szereti, de biztos az állagban benne van.
2: Az állag is fontos, persze, de ez szerintem inkább gyerekfüggő az, hogy valaki egy évesen már nem hajlandó pépeket enni, csak a főtt brokkolit és azt, amit a család többi része fogyaszt. Valaki meg sokáig csak a pépeket eszi meg, de ez már inkább egyéni viselkedés kérdése.
3: De az ízlelés kialakulás családi... az tényleg izgalmas. Mert már bocsánat, hogy ezt mondom, de az ízlelés az egyfajta ilyen kommunikáció tulajdonképpen, olyan, mint a művészetnek az értékelése, hogy van fogalmam arról, hogy még van más milyen is, és ahhoz képest ez emilyen. Én így tudom elképzelni az ízlelést is, azon túl, hogy ennek van egy biokémiája és egy idegrendszeri hatásmechanizmus.
2: És egy evolúciós háttere is, persze, természetesen. Tehát, hogy az édes ízeket preferálják a csecsemők meg a kisgyermekek, mert hogy abban egy édes ízű dolog, az sok táplálékot rejt, sok tápanyagot rejt. És hát az anyatej maga is édes, de érdekes módon a szódium monoglutamátot, ami egyébként nagyon nagy mumusnak számít.
4: Nátrium,
2: igen, nem angolul mondjuk. Tehát a nátrium monoglutamátot sokan mumusnak tartják, mert hogy a kínai ételekben azt rakják ízfokozónak, de az anyatejben is ugyanúgy benne van, és a parmezán sajtban is, nagyon sok élelmiszerben, és azt mégsem tartjuk mumusnak, és azt egészségesnek tartjuk.
3: Az ízfokozást?
2: Igen, hát a só is sok esetben ízfokozóként működik.
3: Mesélt egy ismerősöm, aki távol-keleten étkezett, hogy nátriumglutamát mérgezést kapott egy helyütt, és nagyon rosszul volt
1: de
3: egy napig.
1: De nem csak viccesen fogalmazott meg valamit, hogy szarételt evett?
3: Nem, azt hiszem valamiből túltöltekezett. Lehet, hogy nem a nátriumglutamátból, egy kanállal többet vett be, vagy én nem.
1: És mire jutottál? Mármint, hogy az ízlelést mikor kutattad?
2: Igazából ez csak irodalom szinten volt kutatás.
1: Erre kódolt benned az, amit olvastál?
2: Az, hogy minél fiatalabb korban célszerű megismertetni a gyerekeket minél többfajta ízvilággal, és ez azt jelenti, hogy nem egyfajta ételt kell neki kínálni, hanem minél többet. Tehát zöldségekből, gyümölcsökből, bármiféle ételből minél többfélét, minél korábban, és hogyha az első elutasítás után újra próbálkozunk, akkor nagyobb esélye fogja azt később elfogadni.
1: Nagyon jó. Egyébként nem tudom, próbáltatok-e már unikumot adni külföldinek, senki nem szereti, és akkor, hogyha jól értem, akkor ez azért van, mert mi 3-4 éves korunk előtt is fogyasztottunk már unikumot, és egyszerűen hozzászoktunk.
3: Én a marhainnál vagyok, így találtam egy helyet Pesten, ahol nagyon jó főtt marhaint lehet kapni, egy helyen szerintem a városban, ez az Isten nem akar vele menni, pedig nagyon jó, kicsit vajon megmelegítve. De ez ételként pedig árusítják, ott van a kacsa nyelv mellett, lehet kacsa nyelvet is kapni kilóra, ilyen főtt kacsa nyelvet, meg hát különböző hús, másféle hústermékek mellett.
2: Igen, ez egyébként nagyon sokat függ attól is, hogy milyen kultúrkörben nevelkedik az ember. Végül is ez most egy új irányzat, hogy húsevés helyett, illetve normál elfogadott marha, csirke, stb. Hús helyett fogyasszunk inkább rovarokat, ízelt lábúakat, mert azok egyrészt sokkal könnyebben előállíthatók.
3: A textúra, azt mondanám.
1: Fehérjetartalom, magas fehérjetartalom.
2: Így van, kinyire sokkal egészségesebb.
3: Két ellent.
2: Kóstoltál már?
3: Nem, most megyek egy kóstoló körútra majd, de nem tudom, hogy megtalálom-e azt, ami mondjuk...
4: Hát ott van a rák, biztos, hogy ezt tengergyümölcsei meg minden.
3: Abszolút.
2: Így van, ez teljesen hasonló élőlény. Egyébként a szöcske nagyon finom süt.
3: Nézzük meg, egy fél év múlva térjünk rá vissza. Az biztos, hogy ez egy pár éve még egzotikumként.
1: Karácsonykor majd. Én azt hittem, hogy a genetikai módosításnál majd előkerül a 18 lábú csirke például.
3: De igen, egy kicsit effelé még lehetne menni, a hogy ez legális-e a háromszög alakú dínye és a 12 lábú csirkére való törekvés.
1: Amúgy én azt olvastam, hogy az Európai Unió 18.000 eurót szánt arra 2015-ben, hogy kutassák a különböző ízelt lábúak, bogarak élelmezésben felhasználható szerepét, lehetőséget.
4: 18 ezer,
1: nem olyan nagy szám, de végül is egy valódi szám, tehát a nullához képest sokkal több.
2: Ez valószínűleg egy projekt. Igen. Ez több egyetem, egyébként Hollandiában lehet kapni a szupermarketben mindenféle emberi fogyasztásra alkalmas rovart és ízelt lábút, illetve az ilyen food truck fesztiválokon pálcikára fűzve kínálják a szöcskéket, tehát ez nem egy elvadult dolog. És van külön, azt hiszem a Maastrichti Egyetemen, ahol egyébként az in vitro hamburgert is előállították első körben, ott folynak szöcske, illetve egyéb ízelt lábú fogyasztási kutatások.
1: In vitro hamburger?
2: Igen, laborban növesztett, nem marha eredetű, mármint, hogy nem állatból kivágott hús eredetű.
1: Az milyen jó, hogy megkapom a hamburger magokat, elvetem a kertbe, megkérdezik, hogy sajt alakrom, vagy sajt nélkül.
3: Ez Petri csészés.
2: Petri csészés, így van.
3: Ez az, ami a skifikben van, hogy beraksz egy tablettát a mikrosütőbe.
1: Becsukom, kinyitom.
3: Beállítod egy pizza.
2: Egyébként ez egy nagyon izgalmas terület, a biodesignnak ez egy egyik szakterülete.
3: Ez lehet, hogy ezt akartam megkérdezni a hatlábú csirkékkel.
2: Azért annyira, tehát az evolúciótól nagyon messze álló dolgokat azért lehet, hogy nehéz lenne létrehozni, mint például a hatlábú csirkék. Hát inkább mesterségesen előállított csirkeláb növesztés lehet, ami reálisabb, mint maga egy hatlábú csirke.
1: Illetve hát emlékeztek, a Matrix című dokumentumfilmben ilyen trutyot ettek, és mondták, hogy benne van minden, amire a testnek szüksége van.
3: Nekem rögtön egy 3D kajanyomtató jutott eszembe, de...
2: Ezek léteznek.
1: De várjál, a kajáink javarésze, főleg a készételek, vagy a kész alapételek, azok már amúgy is nyomtatottak, tehát csak látszólag tűnik úgy, mintha valami lenne, de valójában már egy ilyen felturbózott
3: jellemzően. Az összeragasztott sonkadarabkákból készült, fantasztikus.
1: Igen, tehát ehhez képest az, hogy ezt így leegyszerűsítjük, és mondjuk letölthetővé tesszük, és otthon nyomtatható formában megszerezzük.
3: Nem, de itt a nyersanyag meg szerintem tudsz mondani jobb példákat is annál, mint amiket mi az ABC-ben látunk. Ételnyomtatás. Hol tart most az ételnyomtatás divat?
2: Az ételnyomtatás divat például ott tart, hogy rovarból, méghozzá lárvából, hogy mondod, a buffalo wormot. Szóval egy adott lepke lárvájából készült lisztet használnak nyomtatásra, és különböző süteményeket állítanak elő belőle. Egy fesztiválon ettem ilyen édes íze van, mindenféle rózsaszín, kékszínű színezéket, illetve fűszert adnak hozzá.
1: Ha kékszínű, teljesen... akkor megeszem. Minden kékszínűt megeszek általában.
3: Kékszínű, rovar.
4: Tudnoképpen ugye ennek nagy múltja van, a gújcukrokat is nyomtatják, hogyha úgy veszük. Tehát, hogy azért ezt nem vagy annyira.
3: Igen, hát Szabi is valami ilyesmit akart mondani, hogy azért az élelmiszergyárak. Hol is volt ez a film? Szárnyát vagy a Combját című dokumentumfilmről? Biztos emlékeztek rá. Na, ott aztán nyomtatták a Még hát, a salátát is.
1: Hát meg nem tudom, hogy olvasgattátok-e mostanában a virsliknek a leírását, hogy mit tartalmaz. Mert múltkor Zsófikának, nagyon fiatal barátomnak választottam virslit. Következő lehetőségek voltak. Lehetett olyan virslit választani, amiben volt csirkebőr, amiben volt libabőr, meg csirkebőr nyesedék. Ez volt a fő összetevő.
3: Volt a csertésbőr is, én biztos vagyok benne.
1: És a legdurvább az bőrke. Az, hogy ezután nem sokkal megszólítottak az utcán, hogy részt vennék egy virsli tesztelésben.
3: Isteni kókuszás csokoládés virsli.
1: Nincs is jobb, mint a zsírtanított kötőszövet meg az ipari szalonna.
2: Hát, gumicukorként viszont megeszik ugyanezt. Illetve aki megeszi.
1: Igen, van, ezt az egy nagyon, nagyon érdekes több eszámot használtam.
3: Spanyolországban ezt nyomják, de hát ott rendesen van szalonna, meg pörc kultúra. Magyarországról kezdik kérni, bár mondjuk pörcöt is lehet kapni chipsnek.
1: Máté?
2: Több töpörtyűt.
3: Több töpörtyűt.
1: Több töpörtyűt a magyar családokban.
3: De a sült hasalja szalonna is nagyon jó.
1: Egyébként megehetnénk egymást.
3: Persze, mindig ez a vége. Mindig ez a vége. Hogy a, hát, aminek szeme
1: szóval,
3: van.
1: Igen, Máté. Hát, bocsánat, Éva.
2: A magunkat együtt megre reflektálnék. Voltam olyan fesztiválon, ahol joghurtot állítottak elő, hogy mondjam ezt úgy, hogy kellemesen hangzik. Nők speciális szervéből származó tejcukorbontó baktériumokkal állították elő a joghurtot. Tehát meg, és tartalmazták ezt a baktériumot.
1: Várjál.
4: Hadd gondoljak
1: bele. Egyébként van egy csomó praktikus dolog, például egyszer egy barátunknál voltunk reggel, akinek a nagyon pici volt az ötödik gyereke, és megkérdezte, hogy nem akarok-e inni anyatejet, mert nagyon sok teje van, és hogy nem akarják kidobni, mert hogy végül is megtermelte a szervezet, és olyan rossz érzés lenne, és akkor anyatejes kávét ittam. Ami, nem tudom, Csabi, mostanában volt ilyen nálatok?
3: Mostanában nem volt. Kísérletek voltak erre a dologra. Azt hiszem, talán az anyatejes kávét te említetted. Mindig elfogyott, vagy pedig pont nem használtuk fel.
1: Mondjad, kedves hallgató!
5: Sziasztok, Vladislav vagyok.
3: Szia!
5: Londonban van egy volt, ahol olyan tejtermékeket lehet kapni, amit anyatejből készítettek.
1: Yeah. Szuper, köszi!
5: Köszi!
3: 2.15.37.73, az utolsó 10 perc a harmadik utas című műsorból.
1: Igen,
3: és úgy az Intel design divatokról beszéltünk egészen idáig.
1: Egészen idáig, de most Máté jön a kedvenc témájával, mert alig-alig van már hátra idő.
4: Kedvenc téma, ez mindig nehéz. Nehéz. Most, ami a legdivatosabb...
1: Kedvenc téma, akkor mondd azt, amit legkevésbé szeretsz.
4: Nem, az még nehezebb lenne. Amivel a legtöbbet foglalkoztam az utóbbi időben, az pont ez a génmódosítás kérdése, mert hogy ezek az új technológiás eljárások, ezek rengeteg ugye etikai dolgot is felvetnek, plusz hát én a saját munkám során is használom őket. Nyilván csak a halakon belül, ilyen kis génmódosításként, és hát ezekkel foglalkoztam, ugye a blogban is írtunk erről, tehát a legnagyobb kérdés nyilván az, hogy emberben csináljuk, ne csináljuk, mikor etikus, mikor nem etikus, de emellett vannak olyan lehetőségek, hogy például ma már tudnánk olyan szintetikus géneket tervezni, amivel ki tudunk írtani például szúnyogokat, ami a malária terjedés ellen egy remek dolog lenne, de nem biztos, hogy olyan jó lett.
1: Nem kiírtjuk őket, mert az problematikus, hanem csak megakadályozzuk, hogy a maláriát tudja terjeszteni, de egyébként meg tudják enni a szúnyogra éhes lények őket.
4: Most nagyon jó fele tapogatódó, tehát vannak olyan ilyen transzgénikus, jobb szó, ilyen szúnyogok, amelyekben nem tud a malária terjedni, de ugyanakkor van, ahol meg egyszerűen rámentek arra, hogy összeomlasszák a szúnyog populációt. Tehát például meg az összes nőstény szúnyog elpusztul, csak hímek lesznek, és ezért utána a populáció összeomlik. Aminek hát ökológiai vonzatai vannak, és ezek nem triviálisak. Mint ahogy te is mondtad, nagyon sok állat táplálkozik szúnyoglávákkal, vagy magukkal szúnyogokkal. Tehát hogy nem világos, hogy a tápláléklánc, ami történne ilyenkor.
1: Magyarországon is volt ilyen kísérlet, talán a két világháború között DDT-vel bombázták le a Kis Balatont, hogy megszűnjön Magyarországon a malária.
4: Volt. beszélünk.
1: Igen, okay. Ezek szerint volt, akkor még nagyon kicsi voltál.
4: Jó, vagy? Nem, nekem nincs meg. Hát ugye a malária az, de egyébként hát ez egy ilyen, ahogy a globális felmelegedéssel az egy issue lesz megint, tehát úgy lehet követni, ahogy a mediterráneumban egyre északabbra terjed.
1: Ja, persze, ez a klasszikus dolog, hogy az akkor kezdünk el valamilyen problémával foglalkozni, amikor a mi közvetlen életünkre befolyással bír, vagy legalábbis a sötét árnyát reávetíti.
4: Igen, hát ez nem, de hát egyébként ez mindenfele probléma, hogy ilyen trópusi betegségek egyre éjszakabbra terjednek, és ez Amerikában is mindenféle ilyen dolgok megjelentek, amik Közép-Amerikából most már várják, hogy mikor kerülnek oda azok a szúnyogok, amelyek hordozzák ezeket a betegségeket, mert nem kérdéses, hogy nem lehet megállítani őket.
3: Építettek ilyen welcome.
1: És valami álom neked a jövőből, mi az, amit szeretnél megváltoztatni az emberben például? Tudnád, hogy hol kell genetikailag módosítani?
4: Hát nem tudom, a legtöbb ilyen tervet, amit ilyenkor mondanának, hogy örök élet, stb. Jó, az ingyen sört, aztán. De az örök életnek ilyen, én ezt problematikusnak tartom. Tehát így nem látom.
3: Több dokumentumfilm szól erről, mennyire zavarom. Már 1000 közeli évet is megélni.
4: Ha pusztán azt el lehet érni, és ez nem az én munkám legyen, hanem legyen bárki, de ha pusztán azt el tudjuk érni, hogy mondjuk az a 90 év, ami most nála, a mi esetünkben a várható élettartam, az úgy azért úgy mondjuk abból 89 tök jó egészségben teljen el, úgyhogy nem vagyunk ágyhoz kötve, meg szellemileg is frissek vagyunk, szerintem az egy fantasztikus teljesítmény lenne.
1: A szuper ötlet. Éva?
2: Nem nyilatkozom.
1: Jó, akkor amíg gondolkoztak, addig mondok egyet, én azt szeretném kérni, hogy a művészetekben ne a dekadenciát tiszteljük, ne a szenvedésből fakadjon a művészet java, hanem az örömből fakadjon a művészet java.
3: De hát ez felháborító.
1: Igen, Csabi, ezt azért mondod, mert benned még nincsen megváltoztatva ez a gén. Parancsolj, kérdés hallgatók.
6: Halló, Iván vagyok, sziasztok.
1: Jó.
6: Én egy kicsit vissza szeretnék ugrani a Game of Monsanto hisztériára, hogy mit jósoltok, hogy ez meddig tart, hogy ugye a rádió körül volt egy ugyanolyan hiszteria annó, hogy ezek a hullámok ott össze-vissza jönnek, mennek a levegőbe, és akkor majd mit csinál velünk? Ebben a műsorban is volt már olyan vendég, aki azt mondta, hogy még nem lehet tudni, hogy hat meg, hogy veszélyes-e, hogyha mi ilyen gabonát fogyasztunk például. Most ebben a műsorban elhangzott, hogy ugye Amerikában már 30 éve ezt teszik, és nem történt, nem nőtt plusz fülük a homlokukra, stb. Hogy, és akkor gyorsan még egyet kérdezek, ez az egyik kérdés, hogy szerintetek ez csitul-e, meddig tart, belép egy újabb konta a helyére, stb. És akkor rögtön fölteszem a másik kérdést, hogy a másik érv az szokott lenni, hogy olyan erősek a génmódosított növények például, hogy a diverzitás rovására megy, tehát gyakorlatilag egy-két fajta legyőz egy csomó többit, és akkor gyakorlatilag a gazdagság, a biológia gazdagsága sérül, hogy erről tudnátok-e valamit mondani. Ciao.
2: Itt most megint visszatérnék arra a kérdéskörre, hogy a Monsantóval azonosítjuk a GMO kérdéskört, hogy minden, ami genetikailag módosított és növény, az eleve rossz dolog, ez eleve nincs így, csak ezt külön kéne választani az emberek tudatában is. Ha lehetne valamit kívánni génmódosítás szinten emberben, akkor azt, hogy a kimondott szavakat talán jobban megértsék az emberek, és tudatosan processzálják az információt.
1: Ez most nem világos nekem ez a mondat.
3: Legyenek tudatosak az emberek, a tudatosság gént szeretné bekapcsolni.
1: Smiley volt, mondatom.
2: Szövegértés. Tehát igazából ezek különböző növények, különböző tanulmányokkal, különböző szaporodási módokkal vannak olyan növények, amelyek eleve nem hoznak magot, és tipikusan ezt szokták felhozni a Monsanto bűneként, hogy ő csak tehát az általuk értékesített magokat lehet elvetni, és azok nem hoznak magot, tehát minden évben újra kell vásárolni a magot. Tehát ezek a növények nem tudják legyőzni a természetben lévő másikakat, hiszen nem tudnak szaporodni.
4: Mind a két dolgot gyorsan megválaszolnám, mert szerintem itt fogytán van az idő. Az egyik, hogy jövőre szerintem lesz egy paradigmaváltás, ez pont azért van, amit egyszer itt elkezdtem mondani. De
3: végre bejött a GMO.
4: Elsikadt a dolog, de hogy lesz egy ilyen igazságpillanat, amikor az Európai Unión belül sok helyen dönteni kell arról, hogy ha ezek az új generációs targetált génmódosítások, amivel ugyanolyan mutációt tudok létrehozni, mint a korábbi technológiákkal, azok most GMO-k-e vagy nem. Nincs racionális érve mellett, hogy GMO-k legyenek, mármint, hogy ugyanazt a hisztériát kertsük körülöttük, úgyhogy ez lesz az a pont, ahol nagyon sok zöld szervezetnek vagy nevetségesé válnak, vagy kénytelenek lesznek egy kicsit finomítani az eddigi álláspontjukon. Ezt elmondva én nem gondolom azt, hogy minden GMO növény jó, csak hogy én mint mindig elmondjuk, hogy az egész technológiát nagyon fura tulajdonképpen viszonylag alaptalanul démonizálni, hanem majd egyenként kell megvizsgálni ezeket. A másik dolog pedig, amit még hozzátennék, és akkor remélem még nem futok ki az időből, ezek a nagyon sok olyan kritika, ami itt is a kérdés másik felében elhangzott, az nem GMO-specifikus, hanem az igazából a vállalatnak a stratégiájából ered. GMO-ból is sok fajtát lehet előállítani, lehet ilyet, lehet olyat, lehet hibridet, lehet nem hibridet, életképes, nem életképes. A monokultúra az meg egy tipikusan olyan dolog, amit elérünk GMO-k nélkül is. Tehát, hogy az megint nem egy... tehát belekeverik a GMO kérdéskörbe, de nem oda tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Kalmár Éva és dr. Varga Máté volt a vendégünk. Kérlek szépen mondjátok el még egyszer, hogy hol lehet jelentkezni, hogyha valaki nagyon szeretne benneteket olvasni, látni, megérinteni, vagy éppen szeretne munkájával segíteni egy ilyen blogot.
2: Minden információ fönt van a criticalbiomass.blog.hu-n egyrészt, másrészt megjelentkezni a criticalbiomass@gmail.com e-mail címen lehetséges.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A harmadik utas hírei következnek. Nem csak egyedek, de egész fajok genomját átírhatjuk. Nagyon sokan félnek attól, hogy a legújabb genomszerkesztési technológiákkal visszafordíthatatlan változások jönnek az emberi örökítőanyagban. Ez ugyan nem alaptalan, de van ennél sokkal közvetlenebb kockázat. Ugyanazok a technológiák, amik az emberi DNS szerkesztését lehetővé teszik, a különböző kártevők patogének visszaszorítására még könnyebb, még hamarabb felhasználhatók. De bármilyen vonzó is lenne mondjuk a maláriát terjesztő szúnyogok végleges eltüntetése, ennek ma beláthatatlan következményei lehetnek. Nehéz tudományos és társadalmi viták jönnek majd arról, hogy százezrek életének megmentése elég fontos céle, amiért megéri visszafordíthatatlanul megváltoztatni a környezetet. A genomszerkesztéshez felhasznált jelenség, az úgynevezett gene drive, annyira újszerű, hogy megfelelő magyar kifejezésünk sincs igazándiból rá, talán a géntámadás vagy génkampány írja le, miről van szó. Pedig időszerű lenne, hogy mi magunk is megismerkedjünk a kifejezés jelentésével, mert valószínű, hogy a közeljövőben közvetlen geomérnökség, geoengineering mellett ez lesz az egyik leggyakrabban előrángatott ötlet. Ha ökoszisztéma szintű, tervezett módosítást akarunk csinálni. A különbség az, hogy a kettő közül egyelőre a geomérnökségnek van kevesebb realitása.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: November 3-án Moszkva olyan jeleket is ad, mintha hajlandó lenne tárgyalni. Ekkor írt az egyik budapesti lap a szovjet csapatmozdulatokról. Úgy jönnek, mintha mennének.
1: Figyelem, figyelem! Fontos közleményt olvasunk el. A magyar és a szovjet hadsereg parancsnokságok közös bizottsága ma délben összeült, és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák, és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.
0: Ugyanaznap este 8 órakor a fogságából kiszabadult kardinális Mindszenty József hercegprímás beszélt a magyar néphez és a világ népeihez.
2: Egész helyzetünket az dönti el, hogy a 200 milliós orosz birodalomnak mi a szándéka a határainkon belül lévő katonai erejével. Rádió jelentések adták hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk. Mi az orosz birodalomnak nem adunk okot a vérontásra. De nem merült fel az orosz birodalom vezetőiben a gondolat, hogy sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz népet, ha nem igáz le bennünket. Csak ellenséges népre szokott rátörni a megtámadott másik ország. Mi most nem támadtuk meg Oroszországot.
0: Ezen az éjszakán azonban a vérben és küzdelemben született magyar reményeket a szovjet imperializmus kegyetlen barbársággal törte össze. Az orosz birodalom vezérei nem tudták elfogadni a függetlenné vált nép baráti jogját. November 4-én hajnalban a magyar forradalmi kormány miniszterelnöke utolsó üzenetét intézte a magyar néphez.
3: Kedves hallgatóim, Nagy Imre, a minisztertanács elnöke szól a magyar
4: nép. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
0: A szovjet imperialista haderő elkezdte hadműveleteit a gyarmati rendszer visszaállítására. A Magyar Rádió 2 percenként ismétli Nagy Imre közleményét franciául, németül és angolul.
5: Attention, attention! This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air and said the following. This is Imre Nagy, Chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. In the early hours of the morning, Soviet troops have started an attack against the Hungarian capital with the apparent purpose of overthrowing the local democratic government of the country. Our troops are engaged in battle with the Soviet force. The government is in its place. This is my message to the Hungarian people and to the whole world.

0: A Magyar Írók Szövetségének segélykiáltását közvetíti az akkor még szabad Kossuth Rádió.
1: This is the Association of Hungarian Writers speaking. To all writers, scientists, all writers' associations, academies, scientific unions of the world, we turn to the leaders of intellectual life in all countries. Our time is limited. You all know the facts, no need to expand on them. Help Hungary. Help the Hungarian writers, scientists, workers, peasants and intelligentsia. Help, help, help.
0: A Magyar Rádió a lehetetlent is megkísérli. Felszólítás közvetít oroszul a szovjet haderők tagjaihoz, hogy ne lőjenek.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошуц. Внимание, внимание! Говорит Будапешт. Станция Свободный Кошуц. Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
0: November 4-én reggel 8:30-kor a Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
3: Itt a Dunamentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója a 36 méteres rövid hullámon. Felhívás! Dunamentele dolgozó népe! Vérei! Magyarok! Ezekben a kritikus órákban történelmi bejelentést teszünk. Az orosz kormány a varsói szerződés lábbal kiforva hisztegő módon megtámadták Budapestet és több más vidéki városunkat. Áll a harc Pécset, Székesfehérváron, Duraföldváron, Veszprémben. A magyar honvédség egy emberként áll ellen a betolakodott orosz hadseregnek.
0: Délután 2 órakor a szép magyar romantikus naivság hangot kap a Dunapentelei rádión. Angolul kérik, küldjenek ejtőernyősöket a Dunántúlra.
4: This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Call to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops over the Transdanubian provinces. It is possible that our broadcast will soon come to the same fate as the other Hungarian broadcasting stations. In this state, we request you to continue our call for aid to your broadcast. For the sake of God and freedom, help Hungary!
0: Délután 4:20-kor újabb magyar rádióállomás jelentkezik.

Kárából. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkat. Bár a semlegességet csak két nap hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világ

A szovjet vezetők a csapatok kivonásáról tárgyaltak. Vádoljuk a Szovjetuniót! Külső fegyveres támadással! Másodszor! A kivonulásról tárgyaló Maléter hadügyminiszter és kíséretének elfogásával! Harmadszor! Az egyedüli és törvényes magyar kormány a Nagy Imre kormány.

0: Tiétek nemzetetek adta lehetőséggel, mentsétek meg hazánkat a pusztulástól és rabszolgaságtól. Azonnal és hatható intézkedéseket kérünk, mely megment a további vérontástól és visszaadja semlegességünket. Mutassátok meg, hogy az ENSZ meg tudja valósítani akaratát, határozataival eléri, hogy hazánk ismét szabad lesz. Lelkiismeretetekre hivatkozva felszólítunk az azonnali cselekvésre.
1: November 6-án jelentkezik a Rákóczi Adó Magyarország.
0: Figyelem, figyelem, figyelem, figyelem, figyelem. Dunapencelei térségében okvetlenül szükség van gyógyszer, kötszer, fegyver, élelmiszer, lőszer segítsége. Egyszerűen dobjatok le. Figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Sürgősen vannak segítségek. Eltorzottak bennünket a szovjet csapatok. Tegyük le a fegyvert. Nem tesszük le. Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Az idegen megszállók ellen. Figyelem, figyelem. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. A gondolkodás idő, melyet adtak nekünk, nem sokára lejár. Utána ők támadni fognak. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást. Fegyver, lőszer, gyógyszer, kötszer, élelmiszer dobjatok le ejtőernyőn. Sürgősen intézkedjetek. Sürgősen intézkedjetek. Itt Rákóczi Adó Magyarország.
1: November 7-én reggel a Rákóczi Adó még mindig segítséget kér.
2: Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Felkívánk az Egyesült Nemzetek Szervezetére. Egyiptomban sikerült az Egyesült Nemzetek Szervezete határozatának érvényt szerezni. Tűzszünet van, és az érzékeny szövezetben az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendszertartó csapatai tagadnak. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedéseket kérünk. A magyar ügyben is azonnali hasonló intézkedéseket kérünk.
1: 3 órával később az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít.
0: Azonnali fegyveres segítséget kérünk Magyarországnak. Ezt a kérésünket kérjük továbbítani Eisenhower elnökhez, kérjük továbbítani Kézli Annának. Nagy túlerővel harcolunk. Nagy túlerővel harcolunk. Lehet, hogy rádiókat is nem sokára meg fogják sötétíteni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Sürgős, nagyon sürgős segítséget kérünk. Egyenre segítséget kérünk Magyarország. Figyelem, figyelem. Kérjük az előbb elhangzott megintásukat Eisenhower elnöknek és Kézli Annának továbbítani. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Sürgős beavatkozást kérünk. Adásunkat tovább is figyeljük. Mihelyt lesz egy kis tőzs, hogy a tüzelőállásból visszajöjjünk a rádióhoz, ismét adunk tovább. Figyelem, figyelem! Sürgős beavatkozást kérünk! Végül!
1: És végül 50 perc múlva a magyar nép szabadságvágyának agóniája. 1956. november 7-én, csütörtökön, délután 2 óra 53 perckor.
0: Magyarország!
2: A szovjet tankok légierők támadják Dunapest ellen. A szovjet

0: Alpo, Rézsien, támadják Dunatartal. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. A harc változatlan hevességben továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Rákóczi adó Magyarország! Rákóczi adó Magyarország!
1: A harc változatlanul továbbra is folyik. Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk. Itt Rákóczi adó Magyarország. És a harc, amit a magyar nép kezdett el 1956-ban, továbbra is folyik Kelet-Európában. Az elnémított, szabad magyar hangok szellemében más népek más nyelven beszélnek. Ezek figyelésére és meghallgatására is kötelez az emlékezés.

0: Borzongató érzés hallgatni az érzelmektől el-elfúló hangot, a tiszta szívű lelkesedést és a sírnivaló naivitást. Egy budapesti fiatalember szavait, amelyeket 1956. október 30-án vettek hangszalagra a Győri Rádióban. A beszéd nem került adásba, elsinkófálták a bejátszását, azután páncélszekrénybe rejtették. A forradalom leverőinek és későbbi örököseinek volt is okuk rá. Mindjárt meghallgathatják, hogy miért. A hangfelvétel után egyébként Cserjés Lászlóval, a Győri Rádió volt munkatársával beszélgetünk a felvétel körülményeiről. Tehát Győr, 1956. október 30-a, a szovjet tankok már közelednek a keleti határokhoz.
1: Szamogyvári Lajos, a harcoló, az ebben a pillanatban is vérét hullató budapesti ifjúság küldöttje eljött Győrbe a rádióhoz, azzal, hogy haladéktalanul megalakítjuk az ellenkormány, honvédelmi, illetve hadműveleti kormánybiztosságot állítunk föl, honvédelmi és belügyminiszteri hatás és jogkörrel. A hadműveleti kormánybiztosság azonnal intézkedéseket tett, hogy a vérünk, ami eddig kihullott, ne hiába hulljon ki. Teljesen a birtokunkban van az ország háromnegyed része. Senki nem tett még lépéseket arra, hogy ezt szervezetten is, a fegyveres erőnk birtokában, birtokba is vegyük. Tatán és más helyen honvédek rendezett ezrei állnak, ezredei utánpótlással, felszereléssel. Felesküdött kormánybiztos, felesküdött ideiglenes kormány, a lehető, a rendelkezésre álló legjobb magyarokból, színmagyarokból, itt egyetlen egy olyan közöttünk nem lehet, akinek nincs köze 100%-ig a magyarokhoz, aki vérét nem kockáztatja, családot mindent feledve. Nem lehet egyetlen egy közöttünk, aki az elmúlt 12 éves rezsim alatt bármilyen vezető pozíciót vállalt, mert azban a pillanatban fennáll az a lehetőség, hogy közénk van küldve, hogy gépezetünket megakadályozza és megakassa. És ezt a szabadságharcot ígérem, hogy ilyen jegyben az utolsó cseppérünkig folytatjuk, és azt a kevés orosz erőt, aki az országban áll, vagy ki fogjuk verni, vagy pedig megfelelő propagandával az oldalunkra fogjuk állítani. Félnek az oroszok, félnek gyerekek, kislányok, benzines üvegekkel meg tudják őket semmisíteni. Nem merik a fegyvert a kezükbe venni. Remegnek az az orosz, aki belátja, hogy ez a magyar népet soha nem bántotta. Ugyanakkor, ha szabadságot egyáltalán ismerik a fogalmát, szeretik, és mellénk állnak, vagy fegyveréket átadják, garantáljuk, hogy szabad magyar állampolgárokként szabad földön élhetnek és köztünk maradhatnak. Minden kísérletet megteszünk arra, hogy a külföldi nemzetektől felrázzuk, felszólítsuk nem csak az ott élő magyarokat, hanem minden olyan állampolgár külföldit, aki a szabadságot szereti, hogy önkéntes brigádokat, önkéntes szabadságharcos ezredeket szervezzenek és küldjenek, mert minden perc drága. Ez nem ütközik az Egyesült Nemzetek jogi aktusaiba, mert nem egy állam mozdul meg mellettünk, hanem kizárólag szabad polgárok és önálló szabadságharcos brigádjai. Nem kell nekünk, ha a nemzeti szabadságharcunkat kivívtuk. Nem kell nekünk beszolgáltatás. Nem kell nekünk túlfűtött adó. A földet igazságos földreformmal oda fogjuk juttatni a parasság kezébe. Nem kellenek nekünk olyanok, akik kiuzsoráznak, kizsákmányolnak a magyar államnak, a külföld által nyújtandó segélyekkel, kölcsönökkel és a bauxittal, az urániummal és más természeti kincseinkkel. Lesz annyi erőforrása és ereje, hogy a ti keserves áldozatotok, beszolgáltatásotok nélkül is fent tudjuk tartani, és boldog, gazdag állammá tudjuk tenni Magyarországot. Magyarok, minden csepp vérünkkel, szabadságunkért és a hazánkért.
0: Mit tudunk arról, hogy mi lett a sorsa ennek a fiatalembernek?
2: További nem tudunk róla, állítólag nyugat felé távozott. Én beszéltem azért azokkal az emberekkel, akik 56-ot feldolgozták, mármint Győr-Moson Sopron megyeiekért, tehát akkor Győr-Sopron megyeiek emlékeznek, nem tudnak Somogyvári utóéletéről, elhagyta az országot, semmi különös jel nem maradt utána.
0: Az elején elmondtuk, hogy ez tulajdonképpen nem hangzott el.
2: Igen.
0: Mégis hogy került akkor hozzá? Tegeződünk, hisz kollégák vagyunk.
2: Így van.
0: A Győri Rádióban dolgoztál hány évig?
2: 32 évig. Amikor véres ruhában egy mentőautóban repülőből kiszáll egy budapesti fiatalember a kollégáival, dobtáros géppisztollyal, október 30-án 1956-ban Győrött. A győri rádió stúdió előtt ez egy családi ház az akkori Sallai Imre utcában. Akkor 100-150 fős tömeg gyűlt össze, hogy meg akarják hallgatni, hogy a budapesti ifjúság küldötte vajon mit üzen a győrieknek. Csete János bácsit, Isten nyugasztalja, idős technikus kollégát talált akkor ott ez a bizonyos Somogyvári úr, és hát követelte, hogy élőben ő most egyből hadd mondja. Jani bácsi erősködött, hogy élőben nem tud kapcsolni, hát a Magyar Rádió Győri stúdiója akkor csak naponta egy órát sugárzott 17-től 18 óráig. Rábeszélte, mondja csak szalagra, aztán majd többször leadjuk. A Somogyvárék ebbe bele is mentek, és elkezdték a felvételt. Igazán hevesen, forradalmi hevületben, szinte baki nélkül, le a kalapa, tehát vágva sem volt az anyag, és hát az lett a sorsa, hogy bekerült a páncélszekrénybe, majdan ugye kopogtattak a szovjet csapatok az ő páncélszekrényükbe is, a pártbizottság páncélszekrényébe is, meg hát a győri rádió archívumában. Most én ugye, mint említettem, 32 évig ott dolgoztam, 92-ben hallottam először ezt a beszédet. Azért a pártbizottság egyes prominens képviselőt meghallgathatták, de mi a rádió munkatársai, hát ugyan miért hallgassuk mi a rádió történetet, tehát nem hallottuk.
3: És mégis ez elhangzott valahol?
2: Igen, körülbelül 2 éve a Muravidéki Magyar Rádió Lengvai stúdiójában hangzott el, de vallom férfiasan az én közreműködésemmel, és nagy örömmel vették az ottani 10-15-20 ezer magyar, aki Szlovénia az egykori Trianon előtti délzala magyar rakta vidékén élnek, hogy bizony ilyen is történt Nyugat-Dunántúl.
3: Most pedig itt hangzott el, ugye, a vasárnapi újságban, miért külön köszönet.
2: De ez természetes, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy megosztani ezeket az emlékeket. Tehát én nem tartom okosnak elzárni ezeket fiókokba, hiszen minden vers, mindenhonnan, mindenhol egy csontváz előkerült, teljesen mindegy. Ez is előkerült, szerintem nincs szégyenkezni valójában senkinek sem. Tehát ugye Jani bácsinak, hadd mondjam a javára, aki egy kipróbált kommunista ember volt, és ő benne megbíztak az elvtársak, azért volt ott technikus, hogy megmaradt, most hallgathatjuk a 21. században. Talán annyit mondanék még, hogy nagyon fontos volt a Győri Rádió az időben, tehát nem csupán a Magyar Rádió Győri stúdiója, tehát mint említettem, Győrött mindig egy órás műsor volt, csak a 80-as években kezdődött az adásidő bővítése. A lényeg az, hogy kritikus helyzetekben a Győri Rádió egész nap sugárzott. Ilyen volt például az 1954-es szigetközi árvíz, vagy ilyen volt 1956. októberre-novembere, annak idején Győrből a Szabad Magyar Petőfi Rádió szólt.
0: Fegyverbe a szabadságért. Részleteket hallottak a Budapest egy

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország TV közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit, hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segély alapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in the Valley, a Béke a völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's going to do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zugatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol a